Jane-nek nem beszéltem erről. Egyre könnyebbé vált a karjaimban vinni, ahogy telt a hónap. Talán a mindennapos edzések megerősítettek. Egy reggelen válogatott, mit vegyen fel. Felpróbált jó pár ruhát, de nem talált egyet sem, ami ráillett volna. Majd sóhajtott. Minden ruhám kinyúlt. Hirtelen rájöttem, hogy milyen vékony lett. Ez volt az oka, hogy egyre könnyebben tudtam őt vinni. Hirtelen megértettem. Óriási fájdalmat és keserűséget halmozott fel a szívében. Öntudatlanul nyúltam feléje, és megérintettem a fejét. A fiunk ebben a pillanatban lépett be, és azt mondta, apu, itt az idő, hogy kividd anyut. Számára, hogy látta az apját karjaiban kivinni az anyját, élete fontos részévé vált. A feleségem jelezte a fiunknak, hogy jöjjön közelebb, és szorosan megölelte. Én elfordítottam az arcom, mert féltem, hogy az utolsó pillanatban meggondolom magam. Ezután a karjaimba tartottam, kisétáltam a hálószobából, keresztül a nappalin, az előszobába. A karjai lágyan és természetesen pihentek nyakam körül. Szorosan fogtam őt, pont olyan volt, mint az esküvünk napján. De a sokkal könnyebb súlya elszomorított. Az utolsó napon, mikor karjaimban tartottam, alig tudtam megtenni a lépéseket. A fiunk elment az iskolába. Szorosan tartottam őt, és azt mondtam neki, nem is vettem észre, hogy az életünkből hiányzott a meghittség, az intimitás. Elvezettem az irodáig, gyorsan kipattantam a kocsiból, anélkül, hogy az ajtókat lezártam volna. Attól féltem, ha bármennyit is késlekedek, meggondolom magam. Felsétáltam az emeletre, Jane kinyitotta az ajtót, és azt mondtam neki. Sajnálom, Jane, nem akarok elválni. Csodálkozva rám nézett, és megérintette a homlokomat. Lázas vagy? Kérdezte. Elvettem a kezét a fejemről. Sajnálom, Jane. Ahogy mondtam, nem válok el. A házasságom talán azért volt unalmas, mert nem értékeltük életünk apró részleteit. Nem azért, mert már nem szerettük egymást. Rájöttem, hogy attól kezdve, hogy az esküvünk napján karjaimban vittem haza, egészen addig kellene a karjaimban tartani, míg a halál el nem választ minket. Jane hirtelen magához tért. Haragosan felpofozott, majd bevágta az ajtót, és zokogásba tört ki. Lesétáltam a földszintre, és elhajtottam. Az útba eső virágboltban rendeltem egy csokor virágot a feleségemnek. Az eladó lány kérdezte, mit írjon a kártyára. Mosolyogtam, és azt írtam. Minden reggel a karjaimban viszlek ki, míg a halál el nem választ. Azon az estén, mikor hazaértem, virág a kezemben, arcomon mosoly, felrohantam az emeletre azért, hogy a feleségemet az ágyban találja. Holtan. A feleségem hónapokig harcolt a rákkal, és én annyira el voltam foglalva Jane-nel, hogy észre sem vettem. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni, és meg akart menteni bármiféle negatív reakciótól a fiunk részéről. Ha végigvisszük a válást, legalább a fiunk szemében én egy szerető férj vagyok.

Életetek apró részletei, amik igazán számítanak egy kapcsolatban. Nem a ház, nem a kocsi, tulajdon, pénz a bankban. Ezek csak előmozdítják a boldogságot, de önmagukban nem adhatnak boldogságot. Szóval találj időt, hogy a házastársad barátja légy, és tegyétek meg azokat az apró dolgokat egymásért, amik meghittséget, intimitást eredményeznek. Legyen valóban boldog házasságotok!

Puszta Sándor, ki hegyre megy. Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni, s odafent a csúcson keresztnek kell állni. Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel, de nem babérággal, tövissel, keresztel. Százezer kard éle fog szívébe vágni. Mégse engedj, Uram, félúton megállni.

járfás fehér eszter, fehér, fekete. Lassan már semmi sem fehér, nem is fekete. Szürke napok szürke embereinek szürke elvei szürke tettekre bomlanak. Mocskos szürke ákombákom világ. Szürke lassan minden gondolat. Szürke az erkölcs, a zene és a szivárvány is az. Szürke az igazság, szürke a becsület, szürke a jóság és a szeretet. Szürke, összefirkált jövőre nézünk, és szürkén kiáltozunk feléd. Szürke létünk fehérist ki végre, s a világra hozd el a nagy radírt.

0: kicsit több békesség, jóság, szelídség, kevesebb viszály, irigység, kicsit több igazság úton, útfélen, kicsit több segítség bajban, veszélyben, kicsit több mi, és kevesebb én. Kicsit több erő, remény, és sokkal több virág az élők útjára, mert a sírokon már hiába.
1: Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcsasszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor, örvendezve jó szerencséjén, továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátra lévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.

Probléma. Képzeljük el, hegyet mászunk nagy erőfeszítéssel. Egyszer csak hatalmas sziklatömbök állják utunkat. Vajon mi mit tennénk? Lehet, idegesek leszünk, kétségbeesünk, majd neki feszülve próbálunk átmászni a kemény köveken, de hiába. Lehet, gondolkodunk és elindulunk, hogy bármekkora kitérő is, megkerüljük, hogy tovább haladhassunk. Lehet, hogy egyszerűen legyintünk, és hazamegyünk. Néha komoly problémákkal állunk szemben, és időről időre valamennyiünknek kijut a félelemből, az elkeseredésből. Nagy a kísértés, hogy birokra keljünk, hogy rákényszerítsünk valakit, hajtson ő fejet. Ha valóban megéljük a pillanatot, megtehetjük. Hátrébb lépünk egy lépést, újra értékeljük a helyzetet, és találhatunk támadás helyett másféle megoldást. Így a problémánk talán csak egy lépcsőfok, nem megmászandó, leküzdendő sziklatömb. Ez lenne a bölcsebb megoldás. Az is lehet, egy pillanatra megállok, és megvizsgálom. Most mit is gondolok magamban? Nem az én gondolkodásom, elmém van-e gúzsba kötve? Tényleg olyan fontos-e ahhoz a valamihez ragaszkodnom? Milyen okom, indítatásaim vannak erre a görcsös önérvényesítő törekvésre? Ha pedig már valóban látom magam, ez a bölcs rálátás lendíthet tovább. Többféle válasz adódhat egy-egy helyzetre, de gondoljuk meg, a nehézségek feladatok. Munkára, megoldásra, gondolkodásra ösztönöznek. Arra, hogy módokat keressünk a legyőzésükre. Maga az erőfeszítés a lényeg. Ezért a nehézségeket mindig tekintsük áldásnak.

0: Aranyosi Ervin, adj hálát reggel. Adj hálát reggel az ébredő világnak, örökbe kaptál egy újabb, szép napot. Engedd az érzést áradni szívedben, szeresd, hogy itt vagy, e föld az otthonod. Hallgasd a dalt, mely apró madaraknak hálával teli reggeli éneke. Engedd a nap tiszta fényét szobádba, s ne kérdezd, ember élhet-e nélküle? Öltözd fel szépen, ünnepi ruhába, a mosoly arcodon ékszered legyen. Tükrödön csillog szemed ragyogása, hagyd, hogy a látvány boldoggá tegyen. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. Tartsd ezt a mosolyt meg egy egész napra, mert aki rád néz, ennyit megérdemel. Hagyd, hogy a mosoly átterjedjen másra. Jó érzésed csak fokozódni fog. A szeretet ilyen, apró, kis sugára teheti szebbé a hétköznapot.
1: Gere Irén, érintés. Tétován indul a kéz, gyöngét simogatásra. Félúton megáll. A bizonytalanság bénított a mozdulatlanságban, valami elvész visszavonhatatlanul. A lehetséges és a lehetetlen meccéspontjában új fények gyúlnak és hújnak ki. Indul a kéz, megint, s a vak éjben látó ujjak érintik gyöngéden a remény könnyes arcát.
2: Uram, van időm. Uram, elindultam. Kint mentek az emberek. Mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak az autók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomába, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszontlátásra, barátom. Bocsáss meg, nincs idő. Ismét erre fogok jönni. Nem várhatok. Nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs idő. Szívesen segítettem volna magának, de nincs idő. Nem vállalhatom. Nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs idő. Uram, te megérted, hogy nincsen idejük. A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje. Majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni. Ideje nincs. Majd. A diáknak ott vannak a könyvei. Oly sok munkája, nincsen ideje. Majd. A fiatalember sportol. Nincsen ideje. Majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona. Be kell rendeznie, nincsen ideje. Majd. Az édesapa körül gyermekei. Most nincsen rájuk ideje. Majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák. Nincsen idejük. Majd. A betegnek megvan a gondja, nincsen ideje. Majd. Kihűlő ágyukon sincsen idejük. Késő. Nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én uram. Futva mennek-e földi tereken, sietve, tülekedve, túlterhelten, mogorván, megrakottan, s nem érnek a célhoz. Kevés az idő. Neki feszülnek, bár kevés az idő. Sőt, igen kevés az idő. Uram, tévedned kellett számításaidban valahol. Alapvető hibának kell itt lennie. Az órák túlságosan rövidek, a napok túlságosan rövidek, az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz, uram, az időn kívül állva küszködésünk láttán, és tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, mikor az ember idejét kiméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod, de nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék, nem tárolható. Uram, van idő. Minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, életemnek napjai, napjaimnak órái, mind az enyémek. Rajtam áll velük okosan élni, higgadt, odaadón, hogy akként használjam fel a végső másodpercig, hogy eléd vigyem, s időmnek ízetlen vizéből te készíts nemes boritalt, ahogy tetted Kánában a fiatal pár lakodalmán. Uram, ma nem időt kérek tőled, hogy még ezt meg amaszt elintézzem. Azt a kegyelmet kérem én te tőled, hogy a nekem ajándékozott időben híven tegyem azt, amit rám bíztál másokért.

valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

egy bizonyos hegyi faluban, évszázadokkal ezelőtt egy nemes ember azon gondolkodott, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: de hol vannak a lámpák? Miként világítják meg a templomot? Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az Isten tiszteletre, és függesszék fel a falra. Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz, felelte a nemes ember. Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad. Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk, ahova Isten helyezett minket. Ha a megfelelő helyen világít életünk, akkor igazi a mi Krisztus várásunk.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a korintusiakhoz írt második levélben, és a második fejezet első négy versében a következőképpen. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítalak titeket, akkor kividelmet meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongások között sok könnyű hullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyet igen erős énben nem irántatok.

0: Kedves Urunk, köszönjük neked a te igédet, és azt is köszönjük, hogy a te igédnek az őszintesége, világossága egyértelművé teszi, hogy a hívő élet az nem valamiféle napsugaras kirándulás valami kies tengerparton, hanem egy komoly harc, amiben tévedések vannak, néha nagyon kemény félresiklások, amit helyre kell igazítani, és nagyon hálásak vagyunk azért, mert a korintusi testvéreinknek a szükséges kiigazítását Pálon keresztül elvégezted, így aztán sokszor a mi kisiklásainkat is megelőzi, vagy helyreállítja a te igéd. Köszönjük a te lelkednek az erejét, és segíts, Uram, hogy úgy nézzünk a te igédre, ami lehet, hogy sokszor megsebez, de be is kötöz, összezúz, de meg is gyógyít. Kérünk téged, hogy segíts fölnézni az Úr Jézus Krisztusra, mint a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és úgy járni a hívő életben, hogy el ne tévesszük a célt. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak mostani beszélgetésünkhöz. A 9. tanulmányt vesszük át, szolgálat szeretettel. Mind a két szót szeretném elemezni. Szolgálat. Ez a szolgálni igéből van, és a szolgálni, az pedig a szolga gondolatsorból kerül nyelvészetileg előtérbe. Tehát a szolgálat, abban van egyfajta szolgaiság, alávetettség, és szolgálni lehet munkaköri leírás alapján, lehet a különböző törvények alapján, de az evangélium szolgája az csak a szeretet hangján keresztül tud a másikkal kapcsolatba kerülni. És ezt meg kell tanulni. Ez nem jön magunktól. Mert magunktól, ami vénánkból, ami szívünkből, az jön elő, amit a világban, a hétköznapban, a társadalomban tapasztalunk. Legyél kemény, harcolj magadért, ne legyél olyan gyenge, mert csak akkor jutsz előre, hogyha... És az evangéliumban pedig azt látjuk, hogy szolgálni az önmegadással, lemondással, szeretettel, a másikat előtérbe helyezéssel. És lényegében Pál apostol a korintusi levélben elmondja, hogy hányszor kapott a zsidóktól 40-et egy hián, hányszor ostorozták meg, hányszor hajó törés szenvedett, reménytelenségben volt, éhségben, árulás között, és mégis örömmel szolgált. Hogyha ezt a páli szolgálatnak az ízét egyszer megtapasztaljuk, akkor a szolgálatnak az örömét is meg fogjuk tapasztalni, és én kívánom, hogy mindenki azon az helyen, ahol a Jóisten őt állította, ott tapasztalja meg, hogy milyen szolgálni szeretettel. És nézzük a háladás gondolatsort, ami a korintusi második levél első fejezetnek ott a 3. versétől a 11. verséig terjedő szakaszát jelenti. Székely Marika.
2: Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van és egész Achájában, valamennyi szentnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásokban is. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást.
1: Köszönöm szépen. Hálaadás. Hála. A hála az nem más, mint visszatekintés a múltba, és a múltban megtapasztalt események, akár jók, akár rosszak, Isten kezéből való elfogadás jelenti, és néha, amikor ott azt gondoltunk, hogy most milyen rossz a helyzetünk, azok lettek a legnagyobb áldássá, és a múltban, amikor valami nagyon jó ért, de ez kísértés formájában, akkor sokszor az elbukásunkat jelentette. Hálát ad az ostorozásért, a botozásért, mindenért hálát tud adni, és én azt hiszem, hogy ez a szemlélet hiányzik ma belőlünk, és ezt kellene valahogy kialakítani. Anikó, hogy gondolod?
3: Hát biztos, hogy nagyon szükség lenne a hálaadásban fejlődnünk úgy Cuzánben, mint kereszténységnek, mert hát sokkal több a morgás, legyünk őszinték, a ez is rossz, az is rossz, és minden rossz. Sőt, én...
1: A pusztai vándorlás alapján ott is volt, és megtanultuk tőlük.
3: Igen. Sőt, olyan mondatot is hallottam, hogy még soha ilyen rossz nem volt. Hát... Hagyja Isten, hogy ne tapasztaljuk meg, hogy mit jelent az, hogy rossz. De én még visszatérnék az egész heti tanulmány címére, a szolgálat szeretettel, mert én úgy nagyon elgondolkodtam ezen a címen, és hát nekem eszembe jutott egy úgynevezett Ágnes testvér, aki már biztos, hogy nincs közöttünk, mert amikor én beszélgettem vele, hát jó 10 éve, akkor is már majdnem 100 éves volt a néni. És ez a néni diakonissa volt. Mégpedig még a második világháború előtt jelentkezett, és a mostani Betesda nevezetű kórházban volt diakonisza. És tőle tanultam egy mondatot, hogy nekik volt egy elmondatuk. A jutalmam, hogy tehetem. És hogy ők ezzel erősítették egymást, és így keltek. És hát ahogy mesélt az életükről, nagyon-nagyon kemény volt ez a jutalmam, hogy tehetem, mert hajnalba keltek, nem csak úgymond nővérek, meg műtősnök, meg nem tudom én mik voltak, hanem

0: És élmény volt vele beszélgetni. Egyedül a mikrofonnal nem volt kibékülve, de azért ezt megbeszéltük, hogy ez nem olyan nagy probléma. És aztán eszembe jutott a Mera életéből is egy testvérnő. Ő sincs már köztünk, az Eszter néni. Ő egyetlen egy műsort se csinált. Nem szólalt meg egyetlen egyszer sem. Semmit nem csinált, úgymond. De mindent csinált. Mert nem volt olyan alkalom, hogy Eszter néni ne két szekér süteménnyel és hideg tállal jelenjen meg, hogy akármilyen munka volt, Eszter néni volt az első, és amikor megpróbáltam megköszönni neki, mindig azt mondta, hogy jaj, Anikó, hát ezt ne is tedd. Hát én ezzel tudok szolgálni, és olyan boldogságot jelent, hogy csinálhatom. És ez a lelkület, ez, tehát látszott rajta, hogy nem csak mondja. És én úgy gondolom, hogy ezt kéne megtanulnunk, hogy mindegy, hogy Isten hova helyezett minket, hogy most mi egy kórházban vagyunk, a betegek között, a konyhába süteményt készítünk, vagy bármi, vagy a szószéken áll, akit Isten oda helyezett, a jutalmam, hogy tehetem. És hálás vagyok Istennek, hogy az ő munkáját végezhetem. Ha így ilyen lelkület lenne köztünk, akkor visszatérve a bevezető gondolathoz, a háladáshoz, úgy gondolom, hogy a háladás is, annak a gyümölcse is megszületne, mert nem elvárásként tekintenénk egymásra, hogy nekem ez is jár, az is jár, és miért nekem kell csinálni, és már megint engem, én miért nem a másik, hanem akkor hála lenne a szívünkben, és még a munka is menne.
1: Köszönöm szépen. László.
2: Szeretném fülhívni a figyelmet, hogy a hála az nem lekötelezettség. Van egy óriási különbség köztük, és erre szeretnék majd a végén kiukadni. Ugye a lekötelezettségnél elvárják a viszonzást, és pont emiatt az elvárás miatt nagyon sokszor a lekötelezett kerüli a segítségnyújtót, mert hiszen nincs abban a helyzetben, hogy viszonozza, holott ezt várják tőle. Tehát a lekötelezettség az távolságot teremt a segítségnyújtó és a lekötelezett között. A hála az pont fordítva van. A hála az egy el nem várt köszönet, ami belülről fakad, és minden áron szeretnék közelebb jutni a segítséget nyújtóhoz. Tehát amikor mi hálásak vagyunk Istennek, akkor tulajdonképpen közelebb akarunk kerülni az Úrhoz, és ezt kell jól világosan látni. Tehát a hálában nincs semmi kényszer, belső indítatás van, szeretetből fakad, és közelebb visz, és nem távolít az Úrtól.
1: Köszönöm szépen. Apa László testvér.
3: Korunk egy kicsit bajban van a hálával, és a hálaadással, mert valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy ha megköszönünk valamit, ha hálásak vagyunk valamiért, akkor elismerjük, hogy valami olyasmit kaptunk, valami olyasmit vettünk át, amit mi nem tudunk megfizetni, amiért nem tudunk tulajdonképpen adni semmit. És a ma embere ezt nem nagyon szereti. Nem nagyon szereti, hogy ő el kelljen ismerje azt, hogy valamit bárkitől, és akkor itt most eljuthatunk oda, hogy Istentől is kaphat valami olyasmit, amiről ő tulajdonképpen nem tud fizetni, amit ő nem tud kompenzálni, kiegyenlíteni, és csak úgy megkapja, és ezt el kellene ismernie. És ez nagyon nehezen megy. És ez egy, a mi korunknak ez is többek között, ez is az egyik tragédiája sajnos.
1: Köszönjük szépen, Kulcsár Tibor testvér.
4: Az az igazság, hogy ez a szolgálat és hála egy nagyon különös mocsárvidékké tud változni, mihelyt félreértjük a dolgokat. Valaki egyszer azt mondta, hogy hát nem szolga, akkor szolgáljon. Egy teljesen félreérthető helyzet az, hogyha valaki azt gondolja, hogy szolgáltatás az, amit a Krisztus testében kapunk. Krisztus szolgálja, Krisztust tartja szemben.

0: előtt, és ennek alapján végzi el a szolgálatát, és ez a gyülekezet érdeke is. De ez kölcsönös, hiszen mi királyi papság, szent nemzet, megtartásra való népként kölcsönösen segítjük egymást, épp a korintusi levél lelki ajándékokra vonatkozó része beszél arról, hogy egymást kiegészítik a tagok, ki a szerint, amint arra ajándékot kapott.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: A baj nem Istentől ered, de erőt ad ahhoz, hogy elviseljük és kiutat lássunk. Másokat is ugyanúgy vigasztalni, ahogy bennünket Isten teszi. És nagyon sokszor van, hogy valami jót teszünk, vagy másként viszonyulunk a másikhoz, és nem tőle kapjuk vissza ezt a úgymond jótéteményt, hanem olyan emberektől, akiktől nem is feltételeznénk. Tehát mindent az Úrra kell bízni, és ne a magunk megoldásába bízzuk meg a számítgatásainkba, hanem Istenbe. Hát a mi atyánkba is hányszor mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ezt ne írjuk felül a magunk megoldásával. És ami még nagyon fontos, hogy a gyülekezet imádkozik Pál apostolért és a többiekért, és hogy hálás, hogy Isten kegyelmébe ajánlja a gyülekezet az apostolokat, hogy ez is mennyire fontos, hogy egy közösség szívén viseli a másiknak a sorsát, mert az a közösségnek is jó, meg akiért imádkoznak, annak is jó.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, menjünk tovább. Tisztaság és őszinteség, Korintusi második levél első fejezet, 12. versétől a 14. verséig, Varga Gyöngyike.
3: Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével járunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert nem írunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek, sőt, remélem, hogy teljesen meg is fogtok érteni, ahogy a részben meg is értettetek minket. Mert ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi Urunk Jézus napján.
1: Köszönöm szépen. Ebben van tényleg egy őszinteség, és ez az őszinteség egyfajta tisztasággal párosul. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgálat vonatkozásában a szolgálni szeretettel erre lehet építeni, ugye? Az őszinteségre és a tisztaságra. Parancsolj, Tibor.
0: Ne értsétek félre, de az elmúlt héten a szeretet himnuszával foglalkoztunk, ahol az volt, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik föl, és itt azt írja Pál, hogy lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen köztetek. Vajon a korintusiak között hányan mondták, hogy ajjaj, azt nem tudom, de hogy a mai gyülekezetben hányan mondanák azt, hogy ajjaj, milyen büszke és gőgös a testvér, abban biztos vagyok. Vajon büszke és gőgös? Szabad-e Pálnak helyesen megítélni a saját Istennel való kapcsolatát? És amikor azt mondja, hogy a mi lelkiismeretünk tanúságot tesz, mégpedig az Isten által megszentelt lelkiismeretünk tanúságot tesz, hogy bármit is mond bárki, mi szentségben éltünk köztetek, mi tisztán éltünk köztetek, akkor ez nem valamiféle súlyok elvetés, hanem egyszerűen ez a tény. És nekünk nem kell lapítanunk a mi hitünkkel, a Krisztus iránti elkötelezettségünkkel, nehogy véletlenül szerénytelennek gondoljanak. Ezt ma valahogy sikerül rányomni egymásra. Amennyiben megáll, akkor jó, ha tudjuk, hogy a helyes önértékelés az nem betegség, hanem az egy isteni ajándék, mert ahhoz képest tudom, hogy kell-e változnom, vagy milyen irányba kell folytatnom. És az is egy óriási dolog, amikor tudom, hogy most folytatnom kell azt, amit Isten elkezdett bennem, ki kell tartanom. És nem kell áll megtérést, meg áll bűnbánatot áll szerénységből produkálni.
1: Köszönöm szépen. László testvér?
4: Az a tisztaság, amiről beszélünk, az nem testi tisztaság, hanem lelki. De mikor mondhatom, hogy az én lelkem tiszta? Akkor, hogyha amit teszek, vagy amit mondok, önzetlen szeretetből fakad.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Anikó.
5: Tibor gondolatát folytatom egy kicsit, a helyes énkép és helyes önértékelés, és már a Biblia elején, például Józsué könyvének az elején ott van, hogy előtök battam az életet és a halált, válaszd az életet, és ne térj le attól se jobbra, se balra. Nem helyes, ha én felfuvalkodott vagyok, beképzelt, nem tudom én, önimádó, de az sem, hogyha nem vagyok hajlandó elismerni azt, hogy Isten valamilyen ajándékokat adott, azokat használnom kell, azzal elszámolással tartozom. Ahogy Pál mondja, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és az ő hozzám való irgalma nem lehet hiába való. Tehát, hogyha én elásom azokat a kincseket, vagy talentumokat, amit Isten rám bízott, az ugyanúgy bűn, mint hogyha úgy gondolom, hogy én vagyok a nem tudom én kicsoda, és nálam tökéletes ember nincs ezen a földön. Tehát Istennek kell a dicsőséget adni, de az ő ajándékait használnunk kell.
1: Nagyon szépen köszönjük. A Palászló testvér.
6: Fontosnak tartanám kiemelni, hogy lelki tisztasággal és lelki őszinteséggel senki nem születik. Ez nem olyan, hogy valaki megszület, és akkor lelki tisztaság és őszinteséggel születünk meg. Hiszen a Biblia megjegyzi, hogy bűnben fogantatunk és bűnben születünk. Ezt kapjuk, és kivétel nélkül minden földre született ember ezt kapja ajándékba Istentől. És az egyik legnagyobb szomorúsága az, amikor ezzel a kapott ajándékkal visszaélve valami fajta gőgöt csinálunk belőle, hogy az én tisztaságom, az én őszinteségem magasabb, mint a tied, meg a másiké. Borzasztóan romboló tud ez lenni. Jó az, hogyha az alázat és a hála az, ami meg tud ilyenkor fogalmazódni bennünk, hogy az, amiben én növekedtem, az nem az én érdemem, hanem a növekedést, azt az Isten maga adta, a lelki növekedést, az Isten maga adja minden embernek. És lehetséges, hogy az egyik ember még csak kihajtott sarj, a másik viszont már magasan és már kalász. De mindenki a maga szintjén lehet tökéletes.
1: Köszönjük szépen, Sziget István.
7: Engem az is foglalkoztat, hogy tulajdonképpen Pál milyen élethelyzetbe teszi ezeket a gondolatokat a szívünkre. Ugye a bevezető gondolatokban említettek azt, hogy kapott hideget, meleget, ütötték, verték, bottal, veszővel, stb. Hajótörés szenvedett,
1: botozták,
7: korbácsolták, éhezett, szomjazott, bebörtönözték, és ebben az élethelyzetben mi a reakciója? És nagyon tanulságos számomra az is, hogy tulajdonképpen arról vezetjük, hogy hálát adott. És miért adott hálát tulajdonképpen? Azért, hogy Isten vigasztalás, Isteni vigasztalásáért. És ebben van egy nagyon fontos gondolat, ezt azt is mutatja számunkra, hogy az Isteni vigasztalást nem kell önmagunkban megtartani, hanem ezt tovább kell adni másoknak, mert körül vagyok véve ilyen hasonló helyzetben lévő emberekkel. És ha nekem jól leszik a vigasztalás, akkor biztos a másiknak is. Tehát egy módszertani szempontból hívnám fel erre a figyelmet tulajdonképpen. És azt jelenti, hogy a szolgálat nem hatalomból vagy irányításra szól, hanem együttérzés másokkal, hogy Krisztushoz vezessük őket. Tehát ez egy nagyon fontos jelenvonás.
1: Így van, köszönjük szépen. Menjünk tovább. Újra tervezés szeretetből. Igen, egy kicsit vissza a GPS-nek, amikor eltévedünk, és azt mondja, hogy újra tervezés, tehát valahol eltévedtünk a szeretetben, és most újra tervezzük. Korintusi első levél 16. fejezet 5., 6. és 7. verse. Kulcsára, Anikó.
5: Hozzátok pedig akkor megyek, ha átutazom Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Mert nem most átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi.
1: Köszönöm szépen. Ebből azt látjuk, hogy egyrészt Pál nagyon megtervezi, hogy mit akar és mit szeretne, hogy hogyan terjeszti az evangéliumot, másrészt nyitott az Úr lelkének a vezetésére. És ez a kettő együtt nagyon nagyszerű, mert a mai modern egyházban megtervezzük gyülekezetekben, megtervezzük az éves programot, az adakozási programot, az építkezést, a kerességeket, bemerítéseket, mindent, csak éppen elfelejtünk nyitva hagyni egy ajtót, ahogy a lélek ezt újra terveztetheti velünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. És ha ez a Pál apostol életére igaz, akkor igaz a közösség életére is, a gyülekezetünk életére is, és igaz az én életemre is, az én családom vonatkozásában. Tibor?
0: Erre egy különös gondolat jutott eszembe, és talán nem fog senki megharagudni, hogy a zenészek világából. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik hát nem túl sok energiát fordítva a zene tanulására megpróbálnak improvizálni. Én nagyon-nagyon képzett zenészektől hallottam azt a mondatot, hogy ahhoz, hogy valaki jól és igazán a közönség számára élvezhetően tudjon improvizálni, hihetetlenül sokat kellett előtte gyakorolni és tanulni, mert akkor lesz az olyan, ami igazán jó. Mert egyébként csak valami össze-vissza nyekergés, nyikorgás, még akkor is, hogyha esetleg ez egy zongorán hangzik el. És ezt miért mondom el? Pál apostol, amikor tervez, azt teszi, amire Isten lelke megtanította. És amikor improvizálnia kell, mert valami más történt, és Isten lelke máshová fogja vinni, akkor zokszó nélkül azt mondja, hogy értem, Uram, akkor most máshová megyünk. De nem próbálja Istennel aláíratni a saját terveit, és azt mondani, hogy hát Uram, én ezt megmutattam neked, most már csak segíts végigcsinálni, innentől kezdve már ez nem a te dolgod, majd ezt mi megcsináljuk, csak az áldásodat adj. És ezt azért mondom, mert mintha a ma keresztény közössége sokszor úgy gondolná, hogy mi elvégezzük ezeket a dolgokat, csak Isten áldja meg. Pedig oda kéne figyelni arra, hogy Isten hát ha vezetni is szeretne bennünket, nem pedig utánunk kullogni az áldásaival.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen, Anikó.
5: És ez a lelkület, ez a Biblia több oldalán más íróktól is elénk jön. Nekem eszembe jutott Jakab levele, aki azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy elmegyünk ebbe vagy abba a városba, ott kereskedünk, ez és az lesz, és pedig azt kéne mondani, hogy ha az Úr akarja, és élünk. Tehát tervet lehet készíteni, sőt kell is. Nagyon nem jó az, hogyha valaki úgy éli az életét, hogy sodródik, és abszolút nincs se terve, se célja, se valami szisztematikus olyan dolog, amit látszik, hogy hát úgy tervszerűen zajlanának az események, de azért jó tisztában lenni, hogy a mi életünk valóban olyan, mint a pára, tehát, és hogyha Isten máshol akar minket használni. Egy idős lelkipásztor szolgatás mondta egyszer, hogy hát, hogyha Isten áthelyez engem, akkor majd az Úr másik szőlőjébe fogok kapálgatni, ott is vannak sorok, ott is van gaz, hát akkor majd ott fogok kapálni. Tehát ez a lelkület, hogy igen, lehet, hogy itt, lehet, hogy ott, az Úr munkáját végzem, mert én engedelmes akarok neki lenni, és ez jó lenne így magánemberként is megtanulnunk, hogy ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt és ezt fogom csinálni, ha meg máshova vezet, akkor azt fogom csinálni, de hívő ember maradok.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Az jutott eszembe, hogy Pál apostol ugye sok minden jót tett a korintusi gyülekezetbe, és utána ugye másfelé küldte a Szentlélek, de mindig vissza akart térni azokhoz, akiknél az eredményt elérte. És ha a mi világunkba csöppenünk, akkor, hogyha valakivel megismertetjük az igazságot, akkor később mennyi időt fordítunk arra, hogy azt a testvért meglátogassuk, vagy ha messzebbre kerül, akkor is tartsuk vele a kapcsolatot. Tehát Pál apostol azért tanít bennünket, hogy ha egyszer valamit elértünk, akkor azt ápolni kell, mert különben elvész.
1: Elkopik. Köszönjük szépen, István!
7: Számomra nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen Pál az a cím, hogy újra tervezés szeretetből. Hogy tulajdonképpen ő változtat az elképzelésén. És ez milyen reakciót vált ki? Ugye egyesek azt mondják, hogy ő nem is Isten szolgálja, meg nem is szeret őket, stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes oldala, hogyan reagálnak erre, nem bíztak szándékába, és nem bíztak szeretetére. Viszont ő neki volt egy nagy probléma, és ez számomra egy nehéz esetek a Bibliába című sorozatnak megérne egy részletes kibontása, hogy tulajdonképpen ő tisztában volt a problémával, mert megmondták neki azt, hogy korintusi gyülekezetben problémák vannak. A korintusi gyülekezet elég közel állt a szívével ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldja. Most itt ezzel lehet vitatkozni, hogy azonnal el kellett volna menni, beleállni a problémákba, neked van igazad, neked nincs igazod. De a módszertanulag is nagyon érdekes, hogy ő levélben válaszolt, és levélben ad olyan támpontokat, amit el lehet dönteni, hogy igen vagy nem. És ez természetesen, ehhez hatalmas türelem kell, meg nagy szeretet is a gyülekezete iránt, mert azért nagyon-nagyon kíváncsi volt arra, hogy ez a kemény megróvó levelek, különféle kategóriákat mondunk erre a levélre, hogy ezek milyen hatással vannak, ezek a probléma megoldása segítelő, vagy pedig tovább ilyen feszültségeket, vagy a pártoskodást, vagy a táborokra való szakadást eredményezte volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz problémát jelenthetett Pálnak, hogy most hogyan döntsön, tényleg menjek oda azonnal, vagy pedig adjak olyan támpontokat, amin elgondolkozva el lehet jutni a megfelelő megoldásig.
1: Köszönöm szépen, Drábik testvér, és megyünk tovább.
4: Amiről a Marika beszélt, az a lelki utógondozás volt lényegében, amihez a levélírás lehet egy eszköz, de valójában nem helyettesítheti a személyes kapcsolattartást.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, megbocsátás és a szeretet megerősítése. Én egy picit felcserélném itt a mondat részeket. A szeretet megerősítése a megbocsátás. Korintusi második levél, 7. fejezet, 5. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
8: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalmas sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek, de Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét.
1: Köszönöm szépen. Csak egyetlen egy gondolat. A megbocsátás úgy fejeződik be, hogy megnyugodtak, örültek és kiteljesedtek. Parancsolj!
0: De ez nem egy feltétel nélküli megbocsátás volt. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Itt rendeződtek a dolgok. Van egy, ugye, egy régi mondás, állítólag sugni csak annak lehet, aki készült. És hívő ember az, aki ugyan hibázhat, és hibázunk is, de ha erre figyelmeztetik, vagy netán megintik, akkor megbánhatatlan megtérésre megszomorodik. Mert itt Pál arra is utal, hogy lehet világ szerint is megszomorodni, mi lesz akkor? Kitekerik Pál apostol nyakát, ilyen egyszerű. Mint ahogy azóta is sokszor tapasztaltuk már a történelemben, hogy az fizeti az árat, aki semmiben nem hibás, hanem rámutatott a hibára. Tehát érdemes végig gondolni azt, hogy Isten lelke, még akkor is, hogyha esetleg tévedésben vagyunk éppen, de bennünk élve afelé fog késztetni, hogy állj helyre, és akkor a kapcsolatok is helyreállnak.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Győzelem Krisztusban, Korintusi második levél, második fejezet, 12. versétől a 17. verséig. Apa László.
6: Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozottak között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt, Krisztusban.
1: Köszönöm szépen. Egy gondolat, egy hozzászólás ezzel kapcsolatban. Marika.
8: Számomra nagyon érdekes az, hogy Pál apostol azért tudta erősíteni az embereket, mert Isten mindig megvigasztalta őt. És ha bennünket is Isten vigasztal meg, akkor mi is tudunk másokat erősíteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Rózsika.
9: Dr. Szigeti Jenő, Hitősök a Bibliában, a második kötet, 128. oldal. A kereszténység közösségi élete soha nem volt feszültségmentes. Már az apostolok idejében sokszor megosztották a gyülekezetet a személyi ellentétek. Ha Péter és Pál, vagy Pál és Barnabás közötti vitára gondolunk, vagy akár a korintusi pártoskodásra, elegendő példáját látjuk ennek a sok keserűséget hozó lelki betegségnek. Ezek nem csupán személyi ellentétek voltak, hanem mögöttük egy-egy tanításbeli, kegyességi különbség, vagy akár emberi rosszindulat és félreértés is meghúzódott. A keresztény emberek mindig tudták, hogy nincs ez így jól, de mivel mi bűnös, törékeny hitű emberek vagyunk, igazat kell adnunk Jézusnak, aki így tanította a tanítványokat. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Minden időben fontos feladata volt a gyülekezetnek, hogy a botránkozás mentes, konfliktus kezelést megtanulja és gyakorolja. A közösségi élet belső feszültségeit meg kell tanulnunk kezelni. Hisszük, hogy ezeket a bajokat nem Isten okozza, de megengedi, mert nem hisszük azt, hogy van véletlen Isten népe életében. Egyházunk életének ma nem az a legfőbb gondja, hogy prédikálja az igazságot vagy sem, hanem az, hogy a konfliktus kezelés kérdésével kevesebbet foglalkozik. Pedig a Biblia számos története rávezet bennünket arra, hogy hogyan kell ezt a fontos, sokszor kényelmetlen és terhes feladatot gyakorolni.
1: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit várunk jövő héten, hiteles keresztény szolgálattal folytatjuk Biblia tanulmányunkat, az Úr áldja meg az elhangzottakat, most imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük azt te néked, hogy látjuk Pál apostol konfliktusait, és látjuk, hogy az Isten lelke arra vezette őt, hogy olyan megoldást találjon, ami keresztül a gyülekezet tud fejlődni, előre jutni. És megáldottat a korintusi testvéreket, és nagy gyülekezetté növekedett. És ez így lehet a mi életünkben is, ha egymással szemben nem a konfliktust, hanem a szeretetet fogjuk képviselni. Add azt, hogy családjainkban, közösségeinkben és a hétköznapokban is téged képviseljünk, és illata legyünk az életre az Úr kegyelméből. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távollétében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a leges legvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, ám csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van, a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt második levél kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ezt egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába, igen ám, de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe is, másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiáékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nemhogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért, és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában, fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. Azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a Filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak. És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a Filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsúgja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért. És sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A Filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásokat, mert emögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit mond. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közössége. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldás forrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb híjával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökké való következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fáklyaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mármint hogy szólják az

0: azoknak a szívében. És azt akarná elérni, hogy hát akkor a filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a harmadik fejezethez lapozni. A harmadik fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről? Hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk? Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá tesszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdeti Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ez a többes szám nagyon indokolt, hiszen tucatnyian vagyunk jelen a Bibliaórán, akik arra várunk, hogy végig gondolhassuk együtt ennek a különös igének, vagy ige csokornak az üzenetét. Már is szeretnélek benneteket is köszönteni, akik velünk együtt tanulmányozzátok ma is az Isten igéjét, és hogy ne húzzam az időt, már is adom az első hozzászólónak a szót. Remélem, mindenkinek áldás lesz a mai beszélgetés is.
1: Én ahhoz a gondolathoz kapcsolódok először, hogy Pál és a filippi gyülekezet között milyen baráti, bizalmi kapcsolat volt, hogy azonnal Pál is beszámol a helyzetéről, ahogy megérkezik az adománnyal a testvér Filippiből, és Pálnak is elmondják a filippi gyülekezetben levő dolgokat, mintha nem telt volna el hosszú idő. Nem tudom, hogy ti éltetek már meg olyat, hogy valakivel nagyon rég találkoztatok, hosszú idő telt el, és ott folytatódik a beszélgetés szinte, mintha 5 perccel korábban hagytuk volna abba. Nekem már többször volt ilyen élményem, és nagyon érdekes dolog, mert ez azt mutatja, hogy a szív, az Isten által egybekötött szív, a Szentlélek által egybeszerkesztett testvéri közösség, az nem függ attól, hogy most egy hete találkoztam, 5 perce, vagy netalántán 2 éve, hanem az ember érzi a másikban azt a lelket, azt a testvéri támogatást, Isten szentelkének azt a hullámhosszát, ami teljesen elsöpör minden akadályt, és nem azon múlik, hogy mennyire élő egy kapcsolat, egy barátság, egy testvéri kapcsolat, hogy mennyire sűrű a találkozás. Persze jó, ha sűrű lehet, de nem mindig lehet sűrű, akár távolság miatt, akár egyéb akadályok miatt, de Isten szent lelke lerombolja ezeket, és az ember ugyanolyan békességgel, bizalommal tud beszélgetni, akár nehéz missziós kérdésekről is. Például nem titok, hogy jó pár ilyen lelkipásztor vagy lelkipásztor feleség van, akivel ilyen kapcsolatban vagyunk. Tudom, hogy ő meg fog érteni,

0: És én is megértem, amit ő mond, mert ugyanaz az Urunk. És olyan jó látni, hogy Pál apostol mögött is volt ilyen gyülekezet, mert nem lehet úgy folytatni a missziót, hogy az ember teljesen magányos. Kellenek társak, és én itt nem csak anyagiakra gondolok, miközben az is szükséges, de kellenek lelki társak, imádkozó társak. Éppen azért, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik.
1: Én is nagyon meghatottam ettől a kapcsolattól, ami Pál és a gyülekezet között volt. Ahogy Anikó mondta, ez több síkon van ez a kapcsolat, egy személy és egy gyülekezet között. Részben anyagi területekről volt szó, amit Pál meg is köszönt, hogy gondoskodtak róla. A másik az a szívtől szívig való kapcsolatok, amit szintén Anikó emlegetett. És van egy másik kapcsolat, az pedig az imában való hordozás. És nagyon meghatott itt az első fejezetben az, ahogy mondja Pál, hogy hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozok minnyájatokért. Ez egy szüntelen való imádkozás lehetett, és ahogy ő magam előtt elképzeltem, hogy szinte a tagokat végig sorolta maga előtt, a Jóisten előtt, és végigmondta az ő szükségeiket. Engem is intett ez, hogy vajon nekem a gyülekezettel milyen a kapcsolatom. Hogy észreveszem a szükséget, hogyha az anyagi vonatkozású, vagy ha valaki lelki terheket cipel, akkor a szívem mozdul-e a másik szíve felé. A másik legfontosabb pedig egymást imában hordozni, mindez a pedig a közös cél érdekében, az evangélium terjedésének az érdekében történik.
2: Én megmondom őszintén, nekem a gondolataimat igazából nagyon egy úgymond mellékvágány ragadta meg az ige hirdetésből. A filippi gyülekezet és Pál apostol kapcsolata során elhangzott az, hogy mennyire fontos a közösségvállalás, és hogy Lídia megnyitotta az otthonát, és hogy ennek kapcsán hogy elhangzott az is, hogy a korai keresztényeknek nem voltak imaházaik, templomaik, hanem az otthonaikat nyitották meg, és hogy minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. És ennek kapcsán egy kicsit elkalandoztak a gondolataim, és nagyon-nagyon sok olyan példa jutott eszembe, hogy valóban hány és hány gyülekezetben jártam, ahol igazából egy nagyon-nagyon áldott közösség volt, egy nagyon jól működő gyülekezet, aminek úgymond a magját néhány hitben nagyon erős, nagyon összetartó, mélyen megtért család adta. Tovább is mentek a gondolataim viszont, hogy nagyon fájó szívvel kell, hogy megállapítsam azt, hogy az, hogy szétesnek a családok, az nagyon is jellemző a korunkba. Tehát, hogy egyre több olyan családot látok, akár a környezetemben is, akik teljesen tönkre mentek, pedig úgymond egy hívő család voltak, és hogy mennyire fontos az, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat imádkozunk a családokért. Mert hogyha ők szétesnek, akkor igazság szerint a központok, a gyülekezeti bázisok esnek szét. És ezáltal a gyülekezeteink, a misszióink mennek tönkre.
3: Bizonyára ti is tapasztaljátok, hogy mostanában állandóan csak a panaszkodás veszi körül az embert, de mindenre. Semmi nem jó. Minden ellen lázadás, panaszkodás. Nagyon-nagyon ritkán hallok hálaadást, vagy pozitív megközelítést, és most ezért is figyeltem fel újra erre, hogy Pál azt mondja, hogy megtanultam szűkölködni és bővölködni is, de máshol pedig írja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között mindenben elégedett legyek. Ezt én ki is írtam külön magamnak, mert nagyon fontos, és mivel sokat beszélek telefonon olyanokkal, akikkel már nem tudunk összejönni, mindig próbálom ezt mondani, mert tényleg rettenetesen elkeserít engem ez az állandó elégedetlenség, ami körülveszi az embert. Holott nekünk most igazán nincsen erre okunk, mert ennél sokkal nagyobb problémákkal, tragédiákkal küzdködtek az eleink. És ha Tibor a prédikációban emlegette a kommunista diktatúrát, Én most kapcsolódom Naomihoz, hogy jelenleg szerintem pedig liberális diktatúra van, és ez szintén ugyanolyan veszélyes, mert az, hogy a családok szétesnek, az, hogy az isteni teremtettséget teljes mértékig félredobva abszurd kapcsolatokat hirdetnek és erőltetnek, ez mind-mind a kis közösségek szétverésére irányul. És ezt már többször elmondtam, de megint ismételnem kell, mert engem ez nagyon foglalkoztat, a mi elgyávulásunk. Az, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy komolyan, bátran kiálljunk a saját hitünk mellett, a Szentírás tanítása mellett. Én mindig vártam azt, hogy a nagyobb egyházak nyílt levélben, vagy valamilyen formában kiálljanak, amikor ilyen égbe kiáltó dolgok történnek Európában, amit próbálnak rettenetes arroganciával a ma még magukat keresztény országoknak mondókra ráerőltetni. Majd folytatom, de nem akarok most egyszerre olyan sokat beszélni.
4: Az én fülemet az ütötte meg, eddig sose vettem ezt észre, de amikor olvastad, hogy az ajándék, amit küldtek Pálnak, az ajándék kamatozik. Ezt valahogy eddig sose vettem észre ezt a mondatot, és én úgy eszem észre, hogy ez a kamatozás, ez egy szellemi törvény lehet, mint ahogy vannak ilyen törvények, hogyha az egyik ilyen, hogyha tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú életű legyél a Földön. Tehát ez is, ha ezt teszed, akkor ezt kapod. Tehát vannak ilyenek, vagy az, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Tehát ez neked lesz jobb, hogyha ezt teszed. Eszembe jutott az eset is, amikor a vérfolyásos asszony ért Jézus ruhájához, és ettől meggyógyult, mert valami olyat tett, ami egy szellemi törvény alapján neki gyógyulást hozott, anélkül, hogy Jézus tudta volna, hogy most valakivel jót tesz. Nagyon sok ilyen van a Bibliában is. Én próbálom ezeket így jobban összegyűjteni, és valahogy figyelni ezekre a törvényekre, mert úgy néz ki, hogy vannak Isten által teremtett szellemi törvények, ami nem normális a fizikai létbe, hogy ha segítel, akkor az neked áldás lesz. Hogyha segíted Isten országának a képviselőit, vagy akik ezért tevékenykednek, akkor az neked kamatozik, az neked jó az. Tehát ezek olyan dolgok, amik Isten igéje benne vannak, és hogyha komolyan vesszük, akkor csodálatos dolgok történhetnek meg ezáltal az életünkben, mert ezáltal Isten folyamatosan áldást áldásra halmozva tud átadni nekünk, mert komolyan vesszük ezeket a dolgokat. És ezért is ez az ajándék, hogy kamatozik, ez eddig nem vettem észre az igébe, de nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy az ajándék, amit adtatok, az kamatozik.
5: Én egy igeverssel kezdeném a hozzászólásomat, amikor azon az igében, hogy egymás terhét hordozzátok. Nem csak a filippi gyülekezet tudta, hogy Pál apostol hol van, milyen állapotban van, mire van szüksége. A többi gyülekezet is tudta, mert azt mondja Pál, hogy a többiek nem törődtek vele, milyen magyarra fordítom, egyedül csak ti. Engem azért ragadott meg ez az ige, mert én 20 éves fiú voltam, amikor a gyülekezetből küldtek velem ajándékot egy olyan kis gyülekezetbe, amelyiknek csak néhány, azt hiszem 6-8 tagja volt, és valamit építeni akartam. És annak a kis gyülekezetnek a nyugdíjas lelkipásztora ezt az igét küldte velem vissza az ajándékozó gyülekezetnek, hogy megkaptam mindent. Pál apostol azt mondja, hogy arra adtátok, amire szükségem. Együtt voltatok velem, vállaltátok a szükségleteimet, és azt kaptam meg. Sok gondolat van bennem, de egyet még, ha szabad, elmondok. A lelki pásztornak a függetlensége, amiről szóltál az ige hirdetés közben. Hát az rettenetes dolog, amikor valaki eladja magát. Nekem 3 fiam van, nem mondom a nevét, a középső azt mondta, legalább tudjátok, hogy a munkámat meg lehet fizetni, de engem senki nem vehet meg. És én ezt nagyon szeretném minden lelkipásztornak a szívére, meg az elméjébe átültetni, hogy a lelkipásztor nem eladó. Maradjon szabad. Legyen Istenre hangolt, nem a hallgatókra hangolt, és ha Istenre hangolt, akkor amit az Isten mond, azt mondja a hallgatóinak. Tetszik, nem tetszik, azt mondja a Pál apostol, hát nem mindenkinek tetszik. Mondja Timóteusnak, hogy hirdesd az igét. Nem azt mondta, hogy ha valakinek nem tetszik, hagyd ott őket, hanem hogy hirdesd az igét, alkalmas, alkalmatlan az idő, szabad van. Anikó mondta egyszer a prófétától, hogy ha szólsz, ment vagy. Ha nem szólsz, akkor tőled kérem számon. Hát hogy erősíteném meg valakiben azt, ami az ő bűnei? Most vallást fogok mondani. Egy református lelkipásztornak hallgattam a magyarázatát, épp a Mera rádióból. Kim volt Németországban, és azt mondta neki ott egy német lelkipásztor barátja, hogy ő összeadja az egy neműeket. És azt kérdezte ez a lelkipásztor a némettől, és hogy állsz az Isten elé? Hogy tud egyeztetni azzal, ami a Bibliában van? Hát most ez a divat. Ne menjünk a divat után. És ne szóljuk azt, ami divatos, meg amit hallani akar a fül, mert azt mondja az apostol, hogy viszket a fül.
6: Még Naomihoz visszatérve a családdal kapcsolatban, illetve Rézen Klárához, hogy az, hogy megtanulni, hogy hogyan szűkölködjünk és bővölködjünk, az is a családban indul el. A szülőknek nagyon nagy szerepe van ebben, hogy akár tudatosan, akár észrevétlenül, de mi az, amit átadnak a gyerekeknek a mindennapokban, hogy mi az, ami elég, mi az, ami szükséges, mi az, ami extra dolog, és a gyerekeknek az egész életét meghatározhatja az, hogy a szülők hogyan viszonyulnak az őket körülvevő dolgokhoz, akár az anyagi, akár a lelki dolgokhoz, mert úgy fognak megtanulni a gyerekek szűkölködni, bővölködni, hogy a szülők példáját látják. És ez igaz a gyülekezettel kapcsolatos dolgokra is. És amit mondtál, Tibor, hogy milyen vegyes volt a gyülekezet összetétele, nagyon-nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy mi akarjuk meghatározni, hogy milyen legyen a gyülekezet összetétele, mert ez nem a mi tulajdonunkban van ez a döntés. Akiket Isten odahoz a gyülekezetünk közelébe, őket el kell fogadnunk. Nem elvtelenül, és nem a bűnös életvitelükkel együtt, de magukat, a személyüket, a megváltott személyüket el kell fogadnunk. Nincs olyan opciónk, hogy akire Isten azt mondta, hogy neked kegyelmet adok, és szívesen látlak, azt mi ne látnánk szívesen. Sajnos még most is van sok olyan gyülekezet, ahol megengedik maguknak ezt a luxust, pedig ezzel saját maguk alatt vágják a fát, és a saját jövőjüket teszik tönkre. Ezen érdemes mindenkinek el gondolkodni a hallgatók közül is, hogy amikor ilyen közösségbe mennek, egy gyülekezeti közösségbe, hogy esetleg ilyen félszavakkal, vagy valamilyen előítéletes dolgokkal nem mennek-e szembe Isten munkájával.
7: Valahol feltették a kérdést, hogy kicsoda a legerősebb ember a Bibliában. És volt felelet, hogy Sámson meg Dávid, de Sámson nem volt elég erős, mert azt mondja az íge, hogy akinek nincs önuralma magán, az olyan, mint a kerítés nélkül való város. És valaki azt mondta, hogy Pál apostol volt a legerősebb, mert neki mindenre volt ereje a Krisztusban. Ez nekem nagyon nagy dolognak tűnik, hogy egy beteges, akinek tövis adatott az oldalába, Sátán angyala gyötörje, tud lenni a legerősebb.
0: Pál meghatott szintén engem az a dolog, hogy a negyedik részben úgy kezdődik, hogy akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Ez olyan becézgetés, mint hogyha egy másik személynek mondana személyes vallomást valaki, és ez egy gyülekezetnek szól, és Pált ez a szeretet nem tartotta vissza attól, hogy észrevegye az egyes testvérekben benne levő hibát, ami aktuális volt éppen abban a gyülekezetben, és azt gondolom, hogy
1: A szeretetének egy másfajta aspektusa az, hogy ő az intést felvállalta. A mai gyülekezetekben sajnos szeretetből nem működik az intés. De azt gondolom, hogy aki például egy házasságban él, ugye ez az egyik legnagyobb szeretet kapcsolatunk, mi is a férjemmel megbeszéltük, hogyha valami olyat látunk egymásban, ami nem csak nekünk nem kedves, de Krisztusnak sem, akkor fogunk szólni egymásnak, mert nekünk kézen fogva kell menni a mennyország felé, és egymást oda besegíteni. És Pál ezt a munkát végezte annak ellenére, hogy kapott onnan anyagi támogatást, de nem volt lekenyerezve, hogy nem inthet.
8: Ami így a Filippi levél tanulmányozása közben eszembe jutott, és akárhányszor olvasom a Filippi levelet, mindig megdöbbenek azon a hihetetlen szeretet kapcsolaton, ami ki tudott alakulni a gyülekezetnek egy lelkipásztora, vagy a lelkipásztora és a gyülekezet között, hogy milyen módon tudott Pál is megnyílni saját magáról. Ugye tudjuk, hogy próbált ő megnyílni más gyülekezet előtt is. Azt mondja egyik helyen, hogy a szívünk kitárult előttetek, korintusiak, de nem a mi szívünkben van kevés hely irántatok, hanem a ti szívetekben van kevés hely, mi irántunk, mondja ezt Pál önmagára és a munkatársaira. Olyan jó, hogy ez Filippiben nem így volt. És pont ebbe a szeretett kapcsolatba fért bele az is, hogy aztán azt a két testvérnőt, amiről Eti néni is beszélt, megintette. És pont ebbe fért bele az is, hogy el tudta fogadni az anyagi támogatást. És úgy gondolom, hogy a lelki pásztoroknak is, mivel ők is emberek, kellene, hogy legyen a gyülekezetekben egy olyan légkör, amiben maguk a lelki pásztorok is meg tudnak nyílni, úgy, mint ember, és úgy, mint húsvér szolgálja az Istennek, aki hát ugyanúgy néha beteg, néha gondokkal küzd, és nem lenne sokszor, én azt látom, hogy sok lelki pásztor küzd azzal, hogy próbál úgy viselkedni, úgy gondolkodni, vagy egy gyülekezetben úgy élni, minthogyha ő sérthetetlen lenne, ő megbánthatatlan lenne, és valahogy úgy, mint akitől elvárás az, hogy minden vonatkozásban, minden körülmények között a maximumot adja, ő neki nem lehetnek rossz napjai, ő neki nem lehetnek fájdalmai. Én azt gondolom, hogy valahol nem jók ezek a légkörök, hanem olyan jó lenne, hogyha a gyülekezet meg tudná teremteni azt a légkört egy lelkipásztor számára, hogy egy lelkipásztor is tudna ember lenni. Én ezt látom példaként a Filippi gyülekezetről, hogy ez egy ilyen gyülekezet volt Pál számára. Tudott az lenni, aki. Ez számomra annyira példaértékű és annyira felemelő dolog.
3: Számomra az is egy rendkívül fontos dolog ebből a Filippi levélből, hogy Pál, aki ha talán egy kicsit könnyebb fogságba is, de hát mégiscsak fogságba volt, és azért az nem egy csodálatos dolog, ha valakihez hozzá vagyok láncolva. Mégis a Szentlélek jó illatát kellett árassza, hogyha le tudta azt írni, hogy a testőrségben is már vannak követői. Tehát az ember, ha beleképzeli magát egy ilyen helyzetbe, hogy Pál ilyen körülmények között is úgy tudott mozogni az ottani emberek között, hogy az evangéliummal meg tudott nyerni pogány, hitetlen embereket. Ez az egyik gondolatom, a másik az, hogy Pál apostol tudott nagyon keményen is inteni, meg fogalmazni a leveleiben, de ugyanakkor, és ez nagyon kedves számomra, kedves igém is, tudott bíztatni, mert itt is azt olvastuk, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fejezi a Jézus Krisztus napjára. És én sokszor, amikor úgy saját magam fölött elszomorkodok, mert éppen megint valami bűn lelepleződött az életemben, vagy szeretetlen voltam, vagy feleslegesen megbántottam valakit meggondolatlanul, akkor utána mindig olyan jó, hogy mondhatom azt, hogy Uram, Te elkezdted bennem a Te jó munkádat, és hiszem, hogy ezt be is fogod fejezni.
0: Én Klárihoz kapcsolódnék egy kicsit, mert már az ige hirdetés alatt, amikor szóba került ez a testőrségben terjedő evangélium, eszembe jutott Wilhelm Busch neve, aki a II. Világháború idején élt és szolgált, mégpedig a náci Németországban. Hát az ige hirdetései miatt többször volt börtönben, mert nyíltan hirdette az evangéliumot, és ez nem tetszett a fasisztáknak. És ő beszámol arról írásaiban, hogy a legsötétebb kihallgatások közben is Isten adott lehetőséget a bizonyságtételre. Néha úgy, hogy egyszerűen a cellájában kérdezték a hitéről, és ő rájött arra, hogy olyan helyen van a cella, hogy tulajdonképpen visszhangzik az egész börtön, és jó hangosan válaszolt az Úr Jézusról, jó hangosan tett bizonyságot, és mindenki hallgatta az ige hirdetését. Néha Isten azért enged meg nehézséget, persze ezt kívülről mondani könnyebb, de azért enged be időnként egy kórházi szobába minket, mint beteget, nem mint látogatót, vagy azért enged meg nagyon nehéz élethelyzeteket, mert valahogy be kell jutnia az evangéliumnak egy olyan területre, ahova talán nagyon nehéz lenne más úton, módon bejuttatni az örömüzenetet. Viszont ha egy nehéz helyzetben levő ember, mert egyetértek Klárival, lehet az bármilyen, úgymond lájtos fogság, a fogság az fogság. Ha valaki ott hívő emberként él és mozog és cselekszik, és 24 órába, mert látják, minden pillanatban látják az embert, akkor az egy olyan bizonyságtétel, amit el lehet utasítani. Nem biztos, hogy megtér a másik. De hogy találkozik az Úr Jézussal, az biztos. Onnantól kezdve már az ő személyes döntése, hogy elfogadja a kegyelmet, amit bemutatott az az ember az életén keresztül, vagy elutasítja. Nem könnyűek ezek a bizonyságtételi lehetőségek, de Isten néha ilyen nehéz iskolában is vezet minket. Ezek nagyon nehéz tantárgyak, és nem mondom, hogy könnyű belőle jól vizsgázni. Ez csak úgy lehetséges, amit ugyancsak elhangzott már ez az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt az igét különben én is nagyon sokszor használtam magamnak is biztatásul, hogy, és sokszor úgy éreztem, hogy lehet, hogy Isten egy kicsit erősebbnek gondol annál, mint amilyennek én érzem magam, de ő tud erőt adni a nehézségek között, és ő tud rajtunk keresztül másokat megszólítani.
5: Én visszatérek megint még egy kicsit az ajándékhoz, mert engem ez nagyon foglalkoztat, ez a gondolat. Tessék megnézni, hogy micsoda pedagógiai érzéke van Pálnak, amikor először elmondja azt, hogy nem a szükség, a szükölködés mondatja velem, amit mondok, szinte megalapozza, hogy ráépítse majd azt, amit később mondani akar a filippi gyülekezetnek, és nem megsérteni akarja a többi gyülekezetet, hogy nem ajándékoznak, hanem Pál apostol arra akarja felhívni a figyelmet, hogy mi is az ajándék. Én is vallom, hogy a misszióhoz is kell anyag. Ez legyen pénz, vagy bármi nemű ajándék, ezt én is vallom. De az ajándék az kettős. Van testi küldetése, és van lelki küldetése. A testi az, hogy az én testvéremet megajándékozom azzal, amiben szükölködik. A lelki vetülete pedig az, hogy az ajándéknak, hogy a gyülekezet ajándékozása a gyülekezetnek a lelki fogmérője, vagy ahogy itt Pál apostol mondja, a gyümölcse. Mert a fösvény ember az nagyon nem érzi a gyümölcsnek az ízét, mert savanyú az arca élete minden napján, még akkor is, ha édes gyümölcset eszik.
8: Anikóhoz kapcsolódva én is ismertem egy testvért, egy katolikus lelkipásztor testvért, aki pannonhalmi bencés tanárként kezdte, és elkerült a gulág lágerbe. Ott nagyon szörnyű körülmények közt élt, és arra jött rá, azt mondja, hogy őt az Isten azért vezette oda, hogy az ott lévő emberekben lelket öntsön, az Istenről bizonyságot tegyen, és így kialakítottak egymás között. Úgy mondták, hogy a túlélésnek a 4 szabályát, amit egymás közt kialakítottak, ezt alkalmazták és próbálták túlélni azt a rettenetesen nehéz életkörülményt, amiben voltak. És pont ugyanezt mondta, hogy ő neki azért kellett oda menni, hogy világítson és bizonyságot tegyen a jó Istenről.
9: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, de sajnos az óra kegyetlen ellenségünk, és már megint ott tartunk, hogy azt kell mondanom, hogy ennyi fért a mai Biblia órába, de őszintén remélem, hogy miközben ezekről a dolgokról gondolkozunk, az jut eszünkbe, hogy ezt a gyülekezetet formálta Isten, és Pált is formálta Isten, és a Filippieket Pálon keresztül is formálta Isten, és Pált a filippi gyülekezeten keresztül is formálta Isten, és az ő szent lelkének a jelenléte volt az, amiért Pál azt mondhatja, hogy mindenre van erőm. Nem azt mondta, hogy olyan fantasztikus edzettségi állapotban vagyok, hogy meg se kottyan nekem a börtön. Ő azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megköszönöm a hozzászólásaitokat és hallgatóinak megtisztelő figyelmét. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva találkozhatnak ugyanezen a csatornán. Őszintén remélem visszajönnek, hiszen folytatjuk a filippi gyülekezetnek a lelkületével, a harcaival foglalkozó bibliatanulmányunkat. Isten békességét kívánom minden hallgatónak. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19:00 volt, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 20:04. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Niszávim és a Vájélek heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése itt állok és ment. Mózes 5. könyve 29:9-31. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr,

0: felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Itt álltok a mai napon ti mindnyájan az örökké való, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével, csak törekednie kell a jobbá válásra, a tökéletesedésre, tanítja Szerdó Szervin rabbi írásában a Niszábin Bájélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok, a ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitokhoz, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Mózes 5. könyve 29:9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintsen magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rós Hásaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46-kor köszönt be a Rós Hásaná előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rós Hásaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19:47-kor ér véget. Rós Hásaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rós Hásaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rós Hásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ne tartsd vissza a jó tettől azt, akitől telik, és magad is tégy jót, ha teheted. Ne mondd barátodnak, menj és jöjj vissza, majd holnap adok,

Van, akinek könnyen megy az adakozás, és van, akinek nehezen. Van, aki büszke emiatt, és van, aki szégyelli. Van olyan is, akiből dühöt vált ki ez a téma. Érdemes szem előtt tartani, hogy mit mond erről az ige. Máté evangéliumában ezt olvashatjuk ennek kapcsán. Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon. Pál apostol pedig ezt írja a korintusiakhoz intézett második levelében. Ki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven arat. Két dologra hívja fel e két szentírási vers által a figyelmünket az Isten. Egyrészt, hogy az adakozásunk önzetlenül, titkon, nem az emberek szeme láttára, vagy az ő kedvükért kell, hogy történjék. Így Isten, aki mindent lát, majd megjutalmaz érte. Másrészt pedig arra világít rá az Úr a második ige alapján, hogy az adakozás egy rendkívül egyszerű törvényszerűség. A vetés és aratás törvénye szerint működik, amely megtalálható az élet más területein is. Eszerint aki szűken vet, szűken is arat, de aki bőven vet, bőven arat. A vetéskor való spórolás értelmetlen. Nem javallott szűkmarkonak lenni, mert önmagának árt, aki ilyet tesz. Egy másik helyen az ige arról is beszél, hogy a vetés nem mindig feltétlenül örömteli. Van, amikor könnyek között történik. Mégis reményteli időszak. Persze van benne sok bizonytalanság is, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen lesz az időjárás. Egy dolog azonban biztos. Isten bőkezű. Az ő áldásaira lehet számítani.

Az, hogy kinek és mennyit fogsz adakozni, nagy mértékben függ attól is, hogy milyennek látod a mennyei atyát, aki arra hív téged, hogy megoszd a javaidat másokkal. Olyannak-e, aki elvesz tőled, mert úgy gondolja, hogy jár neki? Aki nem engedi az álmaidat megvalósítani, a céljaidat elérni? Vagy esetleg olyannak, akinek a jó indulatát meg lehet vásárolni? Aki, ha nem adsz eleget, megbüntet. De az is lehet, hogy azt gondolod róla, hogy közömbös irántad, nem törődik veled, és ezért te is közönyös leszel mások fele. De ő nem ilyen. A mennyei atya bőkezű és pazarló, nem méregeti az áldásait, nem szűk markú. Amikor ad, bőségesen ad. Ő nem személyválogató. Mindenkire kiárasztja kegyelmét. Annak is ad, aki nem fogadja el, és annak is, aki nem érdemli meg. És ezek által példát ad neked is abban, hogy miként adakozzál. Tőle kér bölcsességet annak kapcsán, hogy mit tegyél, kinek és mennyit adj. Hiszen Isten a jókedvű adakozót szereti. De mondhatnánk így is, Isten a bátor adakozót szereti. Ő adjon neked szemet, hogy észrevedd a szükséget, és tőle tanulj bőkezűséget is.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 5-e. Galatabeliekhez írt levél 6. fejezet 11-től 18. versig. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel, akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Mi számít az életben? Hogyan lehet mérni annak sikerességét, eredményességét? Ha öregek, esetleg betegesek vagyunk, akkor mit érünk? És ha nem mennek jól a dolgok, padlón vagyunk? Vagy ha sokszor szerepelhetünk, ha sok elismerésben részesülünk, ha sokakat Krisztushoz vezethetünk, az jelent valamit? Kinek az érdeme? Az enyém? Én értem el a magam erejéből s bölcsességéből? Így fontosabb és értékesebb lehetek másoknál. Miért szeretnénk, hogy a gyülekezetünk növekedjen, vagy hogy minél előbb merítkezzen be mindenki, akár éretlenül, elkapkodva? Esetleg bizonyítani szeretnénk magunknak, másoknak, Istennek? Nem tudunk mással dicsekedni, csak Krisztussal, aki tökéletes, aki erőt és bölcsességet, lehetőséget adott és ad a szolgálathoz, aki által célba érhetünk, és része lehetünk a vetés-aratás örömteli nagy küldetésének. Halleluja! Már nem a világ értékrendje szerint kell próbálkoznunk, összekaparnunk, átküzdenünk magunkat, hanem Krisztusnak élhetünk, az ő erőforrásából, az örök jutalommal, magával az élettel. Mert Krisztus Jézus kegyelme van a mi lelkünkkel, szellemünkkel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Robert Boertin írta Oregonból, az Egyesült Államokból. Az imádság ereje. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál, mondja az Úr. Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetének 9. verse. Az egyik barátom és szomszédom kórházba került. Egy egyszerű beavatkozásra volt szüksége a szívműködése javítása érdekében. Ha azonban a beavatkozás nem sikerülne, nyílt szívműtétre kerülne sor, amit legyengült szervezete talán nem bírna ki. Az imádságom egyszerű és ismétlődő volt. Uram, kérlek, segíts, hogy az egyszerű beavatkozás sikeres legyen. Biztos vagyok benne, hogy szerette is, sok hasonló imát mondtak érte. Az orvosok háromszor kísérelték meg a beavatkozást, és mindhárom alkalommal kudarcot vallottak. De a következő reggel az orvosok megdöbbenve tapasztalták, hogy az éjszaka folyamán megváltozott a helyzet. Mindannak ellenére, amit az előző nap észleltek, a beavatkozás valójában sikeres volt, és a barátomat hazaengedhették. Az orvosok nem találtak erre magyarázatot. Nekem pedig eszembe jutott Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 9. vers. Hogy Isten gyógyító ereje nem korlátozódik az emberi módszerekre és gondolatokra. Nem minden imára kapunk ilyen drámai választ, vagy olyat, amilyet szeretnénk. De minden ima Isten akaratának és időzítésének megfelelően meghallgatásra talál, és minden imádság mélyebb közösségre segít minket az Urunkkal. Drága Istenünk, segíts, hogy kitartóan imádkozzunk, kérve irgalmadat, vigasztalásodat, gondoskodásodat és erődet. Amen. Napi gondolat. Az imádság lehetőség, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Imádkozzunk a szívsebészekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Kis Tamás, Debrecen költője, 1912. szeptember 5-én született. Gazdag költői, írói, műfordítói tevékenységét 24 kötete, Füst Milán és József Attila díja fémjelzi. Debrecen díszpolgára, valamint Kobzos Kis Tamás muzsikus édesapja. Az egyetemi gyakorló gimnázium kiváló vezető tanára volt, sok tanítványa őrzi szívében ezt a jó embert.

Kis Tamás, Zsoltár. Nyugtalanul keresem a szót, a helyem a földön. Nem a pénzt, az egyensúlyt, nem a támaszt, a harmóniát kutatom. A termő békét, nem a nyugalmat, a rendet, s nem a félelem adta fegyelmet. Nem izgat engem a sorrend, hová apró márvány lépcsők vezetnek, puha omlatok szőnyegeken, föl-le, föl-le, mélybe, magasba. Nékem a rend, az egyensúly kell, az, ami nélkül nem lehet, ó, nem, de nem is szabad élni a földön. Én úgy vagyok ember, ha érzem az ujjam egy idegén, hunyt szemmel a meg-megiramló pillanatot, ha fordul a földünk, s mögötte lenyugszik, föl kell a nap. Úgy vagyok ember, ha tudom, hogy az állatöv minden csillaga ott fenn lebeg egy-egy fűszál hegyén, kiszabott útja szerint, és ha szelíd Katalin rózsa vigyáz okosan odalenn a tüzes hasadó anyagokra. Ha anyafarkas mellett kis Gida térdel, foltos puma ölén heverészget a bárány, baziliszkusz lyuknál gödője. Ember mellett ember. Miért néznétek engem bótor álmodozónak? Hisz tudom én már rég, hol a helyem. Veletek vagyok én, az örökké kilengő dolgok síkos peremén, és évmillió küszöbén várlak, kereslek, te társam, te másik, te ember, emberiség, hogy végre kezedbe fogódzzam.

0: Krisztus odaszentelte magát értem.
1: Megszentelődés. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra, és én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. János 17, 18-19. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus odaszentelte magát, hogy mi is megszenteltekké lehessünk. Magára vette emberi természetünket, és hibátlan példakép lett az emberiség számára. Nem követett el hibát, hogy mi is győzhessünk, és győzőkként juthassunk országába. Imádkozott, hogy megszentelődhessünk az igazság által. Mi az igazság? Ő kijelentette. A te ígéd igazság. Tanítványainak az igazság iránti engedelmesség által kellett megszentelődniük. Szent közelségbe kell jutnunk a világ megváltójával. Legyünk egyé Krisztussal, amiképpen ő is egy az Atyával. Rendeljük alá ízlésünket, hajlamainkat, becsvágyunkat, szenvedélyeinket Isten akaratának, és hozzuk összhangba Krisztus lelkületével. Az Úr kész elvégezni ezt a munkát mindazokért, akik hisznek ő benne. Életük és magaviseletük gyakoroljon átformáló hatást e világon. Krisztus lelkülete hassa át követői életét, hogy úgy szóljanak és cselekedjenek, mint Jézus. Krisztus kegyelme csodálatos átalakulást visz végbe, befogadója jellemében.

0: Az öröm vizei.
1: Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Ézsaiás próféta könyve 12. fejezet 3. vers. A tiszta víz az egyik legnagyobb áldás, amit Isten az ember számára adott. A víz létfontosságú a szervezet méregtelenítése, az emésztés és a vérkeringés egészsége szempontjából. Sokan nem ismerik fel, milyen nagy áldás a tiszta víz. Megfelelő használata, mind belsőleg, mind külsőleg, egyike a leghatásosabb eszközöknek a betegségek megelőzésében. Szeretem a forrásvizet. Mindig is arra törekedtem, hogy minőségi vizet igyak. Sok minden nélkül tudnék élni, de víz nélkül nem. Szakértők szerint az ember 10 napnál tovább nem éli túl víz nélkül, de erre is csak az edzettebbek képesek. Az Everest csúcsának első meghódításakor Edmund Hillary sikerének kulcsát egy jégolvasztó szerkezet képezte. Segítségével 8-10 pohár vizet fogyaszthatott, miközben az előtte induló csapat nem tudott kellő mennyiségű vizet inni, és nem érte el a csúcsot. A történelem legnagyobb csatáit a kutakban, folyókban, sőt a tengerekben levő víz miatt vívták. Az Ábrahám szolgái által ásott kutaktól kezdődően, egészen az idők során, a különböző törzsek által birtokba vett kutakig, a vízmerítés öröme gyakran változott háborúvá. ban a kaliforniai Los Angelesnek nagy szüksége volt a vízkészletek pótlására, ezért az Owens folyó vizét egy csatornarendszer segítségével bevezették a városba. Ennek eredményeképpen a Mono gyűjtő tó 1924-ben kiszáradt, s az Owens völgy, ami korábban gyönyörű kert volt, kietlen pusztasággá változott. A víz eltűnése miatt veszélybe kerültek egyes vándormadár populációk is. Aztán 1993-ban a helyi gazdák és Owens völgy lakóinak örömére a David Gaines által vezetett bizottság pert nyert Los Angeles város ellen, és így az Owens folyót visszavezették a régi medrébe. Egy vízesés, egy erősodrású folyó vagy tenger közelében a vízcseppekben levő negatív ionok hozzájárulnak a lelki állapot gyors javulásához. Igazából mi is az öröm? Honnan ered? Ha sikerül megfejtenünk a titkot, akkor szüntelenül meríthetünk ebből a forrásból. Ebből neked kell innod a kegyelem és üdvösség folyójából, mielőtt az élővizek forrásához tudnál vezetni másokat. A megütött kőszikla Krisztust jelképezte, akit a törvényszegés miatt sebeznek meg az emberek, hogy az üdvösség forrása mindenkire áradhasson. Az élő víz az isteni kegyelem, amelyet Krisztus ad a léleknek. Ez a Szentlélek jelenlétét jelenti, amely a szívben lakozva megtisztítja, megújítja és életet ad. Krisztus a forrás, aki soha ki nem apadó forrást kínál a szomjazó lelkeknek. Ma megtaláltad a forrást? Nem mulassz el meríteni belőle, hogy örömöd a körülötted élőkre is kiáradjon.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert van egy pillanat, amikor Isten nem hangosan szól, csak halkan megérinti a lelkedet. Ragadd meg ezt a pillanatot.

Szeptember 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 25. Zsoltár 3. verséből olvasom. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Az új szövetségi ige Lukács evangéliuma 8. fejezetének 13. verséből szól hozzánk. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Mindig érdeklődéssel figyeltem azokat, akiknek csodálatosan élő és termőkertjük volt. Természetesen láttam, hogy mennyit dolgoznak vele, de saját bőrömön nem tapasztaltam. Egyszer engem is utolért a konyha filozófia egy mondata, az vagy, amit megeszel. Ezen felbuzdulva elkezdtem dolgozni családunk kezdetleges konyhakertjén. Az udvar azon része, amelyet kinéztem magamnak, még sohasem volt megmunkálva. Órákon át ástam, forgattam a földet, majd elérkezett a magok elültetésének ideje. Aprólékosan végeztem a feladatot. Próbáltam a sortávolságokat megtartva az általam előre megmunkált jó földbe elhelyezni a magokat. Majd vártam a munka gyümölcsét. A magültetésnek is megvan a maga tudománya, konstatáltam. A példázatban olvasottak alapján a magvető szembe megy az általunk ismertekkel. Szinte már pazarlóan szórja a magokat, nem törődve azzal, hogy milyen földbe esnek. Isten mindenkit el akar érni igéjével. Ahogyan Krisztus meg is adja példázatának a magyarázatát. A magok lehullanak a földig. A kérdés a tartóságuk. Találnak-e táptalajt maguknak? Képesek-e gyökeret ereszteni a földben? Az ige meghallásához mindannyian megkaptuk a képességet. De a megtartásában, élővé válásában nekünk is szerepünk van. Isten újra és újra ültetni akar, szórja a magukat, és várja a jó termést. Imádkozzunk! Drága mennyei atyám, talán makulátlan föld sohasem lehetek, mégis vágyom igét hallására. Adj erőt nekem, hogy a nehéz időkben se forduljak el tőled, hanem benned keressek erőt és megnyugvást. Erősítsd megingó hitemet, és vezess vissza magadhoz minden napon. Nyisd meg fülemet a hallásra, szívemet igéd befogadására. Légy velem, és áldj meg engem. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak.

Sok évvel ezelőtt egy kis faluban élt egy kereskedő, aki nehéz anyagi helyzetbe került és nagy összeggel tartozott egy kabzsi uzsorásnak. Az uzsorás önző, jellemtelen és kíméletlen volt, de szemet vetett a kereskedő tiszta szívű fiatal lányára. Sunyi tervet eszelt ki. Felajánlotta, hogy elengedi az adósságot, ha a lány feleségül megy hozzá. A lány szívét iszonyat töltötte el, hiszen az uzsorás gondolata is taszító volt számára. Az uzsorás azonban egy tisztességesnek álcázott játékot ajánlott. Két kavicsot dob a zsákba, egy fehéret és egy feketét. És a lány választ egyet. Ha a feketét húzza, az adósság eltörlődik, de neki férjhez kell menni a vénemberhez. Ha viszont a fehéret húzza, az adósság is megszűnik, és a házasság sem lesz kötelező. A kavicsos úton állva az uzsorás lehajolt, és a többiek szeme láttára két követ vett fel, majd gyorsan a zsákba dobta. Csak hogy a lány észrevette, mindkettő fekete volt. Az ember csalárdsága nyilvánvalóvá vált, de mégis ravasz helyzetbe hozta őt. A fiatal lány gyorsan mérlegelte a lehetőségeket. Ha nem húz, az apja adóssága megmarad. Ha leleplezi a csalót, még nagyobb veszélyt hozhatna a családra. Ha pedig húz, hát akkor látszólag fel kell áldoznia magát. Ám ekkor a lány bölcsen döntött. Kihúzott egy kavicsot, majd véletlenül leejtette a földre, ahol az a sok másik kavics közé vegyült. Mosolyogva így szólt: jaj, milyen ügyetlen vagyok, de hiszen könnyen megállapíthatjuk, melyik követ választottam. Nézzük meg, mi maradt a zsákban. A zsákban természetesen egy fekete kavics maradt. Így az uzsorás kénytelen volt elfogadni a helyzetet. Nem tudta leleplezni a saját csalását, és nem volt más választása, mint elengedni az adósságot anélkül, hogy a lányt megszerezhette volna.

ez a történet világosan mutatja, hogy a bölcsesség, tisztaság és hit többet ér az emberi családságnál és hatalomnál. Isten gyermekeinek nem kell kétségbe esniük a próbák idején, mert Jézus képes kiutat adni még a legkilátástalanabb helyzetekből is. Amikor az emberi szem számára minden kijárat zárva van, Isten bölcsességet adhat egy tiszta szívű embernek, hogy olyan megoldást találjon, amely egyszerre hoz szabadulást és leleplezi a gonoszságot. Az uzsorás a kapzsiság, önzés és bűn megtestesítője, míg a lány az ártatlan és tiszta jellem képe. Az igaz jellem a próbákban tündököl fel a legszebben. Amikor az önzés és a bűn elnyomni akarja a jót, akkor az Istenben bízó lélek fényt sugároz a sötétségben.

A lány nem félelemből vagy kétségbeesésből cselekedett, hanem megőrizte a nyugalmát, és gyors, bölcs döntést hozott. A hit nem passzív, hanem élő erő, amely az Istenbe vetett bizalomból fakad, és cselekvésre indít. A történet emlékeztet arra, hogy Isten nem hagyja el azokat, akik tiszta szívvel járnak előtte. Az uzsorás csalása visszahullott saját fejére, míg a tisztesség és az ártatlanság győzedelmeskedett. A gonosz tervei végül önmagukat semmisítik meg, de Isten gondolkodik arról, hogy az igaz ügy diadalmaskodjék. A leány története arra tanít, hogy az emberi élet válságos helyzeteiben nem a kétségbeesés, hanem a bölcsesség, a tisztaság és az Istenbe vetett bizalom hozza meg a szabadulást. A bűn mindig önmagában hordozza a bukását, míg az ártatlan szív számára Isten kiutat készít. Még akkor is, ha minden más út zárva van.

Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. 34. Zsoltár, 20. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Biblia ismeret és hitoktatói konferenciát Sziget-Szentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskolalelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították, a Péter II. Levele 1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A Baptista Iskolák Központi Tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora és néptánca mellett köszöntötték szeptember

0: ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Közös küldetéssel az új tanévben. A református iskola nem csak tudást ad át. Feladata, hogy fölkutassa és fejlessze a rá bízott gyermekben rejlő értékeket, közösséget formáljon, és továbbadja azt a hitbeli és szellemi örökséget, amelyből maga is él. Erről szólt a 2026-27-es Kárpát-medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézmény zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az ígehirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a

Vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Péter első levele, 4. fejezet, 12-től 18-ig.

0: Szenvedés. Köszönöm, nem.
1: Oswald Chambers így ír. Ha szenvedni akarunk, ez annak a jele, hogy valami nincs rendben nálunk. Egészen más viszont az, ha Isten akaratát tesszük, még akkor is, ha ez szenvedéssel jár. Egy szent, aki egészséges, sosem választja célul a szenvedést, hanem Isten akaratát választja célul, ahogyan ezt Jézus is tette, akár szenvedéssel jár, akár nem. Nehezen tudom elképzelni, milyen az, ha Jézusért tényleg szenvedni kell. Valamit azért elviselni, mert Jézushoz tartozom. Ilyet úgy igazán még nem éltem át. Más a helyzet azokkal, akik Észak-Koreában, Szaúd-Arábiában, Afganisztánban, Jemenben vagy Iránban élnek. Olyan országokban, ahol a keresztényeket üldözik, fenyegetik, elnyomják és megölik. Egy ismerősöm nemrég egy ilyen országban volt, és beszámolt egy ottani keresztényjel folytatott beszélgetéséről. Amikor az együttérzését fejezte ki a nehéz helyzettel kapcsolatban, beszélgető társa így válaszolt. Nektek nem az a feladatotok, hogy sajnáljatok minket. A ti feladatotok az, hogy imádkozzatok értünk. Szeretném arra bátorítani az olvasót is, hogy tegyük ezt méghozzá kitartóan. És amikor nekünk kell szenvedni, akkor kérjük Isten erejét, hogy a szenvedést az ő erejével viseljük el.

Mennyei Atyám, ma azokért a keresztényekért kérlek, akiket üldöznek, mert hozzátartoznak. Erősítsd meg őket a hitükben, és védd meg őket a te neved által. Te vezesd az emberek szívét a békességre. Amen.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Uram, Istenem, ezen a reggelen azt szeretném megköszönni legelőbb is, hogy családban élhetek. Kérlek, engedd fölismernem az igazán keresztény család értelmét és feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy enyémnek mindenkor és mindenben a legjobb példával szolgálhassak. Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki élete, ajándékozz nekik békédet. Ó, Uram, engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek, vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra. Kérlek, mutasd meg, mit kell tennem, hogy igazán jól megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak. Türelemmel, figyelemmel, hogy életem példája vonzó legyen a követésre. Segíts minket, kérlek, hogy tudjunk egymásért áldozatot hozni, hogy növekedjünk a te tetszésedre a bölcsességben, derűs lélekkel fogadva, amit ránk mérsz, Uram. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 5-e.
2: Megszületett Tommaso Campanella, olasz filozófus író Stilóban, Kalabriában 1568-ban. Életművének csúcspontja az Inkvizíció börtönében 1602-ben írt Napállam című állambölcseleti utopisztikus dialógusa és a vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Számos tanulmányt írt a kor szinte minden tudomány területén is.
1: 1919-ben e napon meghalt Sulek Frigyes építész, műegyetemi tanár, az MTA tagja. A párizsi világkiállításon nagy sikerrel szerepelt a regensburgi székesegyház fölméréseiről készített rajzaival. 1867-ben az ő tervei nyomán állították helyre a visegrádi Salamon tornyot. Számos vidéki templom restaurálási terveit, vizsgálatát készítette el. Restauráló tevékenységének legkimagaslóbb alkotása a budavári Mátyás templom 1893-ban befejeződő helyreállítása. Ismertebb önálló munkái a neoromán halászbástya és a jánoshegyi Erzsébet kilátó, a kakasos, gótizáló szegedi református templom.
2: Eltávozott az élők sorából e napon 1942-ben Móricz Zsigmond, a realista próza mestere, újságíró, szerkesztő. Országos hírnevét a nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétett első novellás kötetét Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1929. decembere és 1933. januárja között Babits Mihállyal közösen szerkesztette a Nyugatot. 1939-től a Kelet népe című lapot szerkesztette haláláig. Nagyszerű életművéből is kiemelkedik az Erdély trilógia, a Légy jó mint halálig, az Urimuri, a Rokonok és az Árvácska.
1: 1997-ben e napon adta át lelkét teremtőjének Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas apáca, misszionárius, a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő, a román nemzetiséghez tartozó család sarja. A szeretett misszionáriusai szerzetes rend alapítója, aki a szegények között végzett áldozatos munkájával sokak elismerését kiváltotta. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti ház alapításán. 1995. októberében jelent meg életrajzi műve Az egyszerű út címmel. 2003. október 18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa, 2016. szeptember 4-én Ferenc pápa avatta szentté.
2: Solti György karmester zongoraművésztől is e napon vettünk búcsút 1997-ben. A Zeneakadémián rövidebb ideig Bartók, illetve Doknányi növendéke is volt, majd a zeneszerzés tanszakot is elvégezte. Az akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, írja önéletrajzi könyvében az 1998-as emlékeimben. volt a Bajor Állami Opera zeneigazgatója, 1949-ben vezényli az első koncertet a londoni Symphony Orchestra élén. 1951-ben a salzburgi, 1952-ben az edinburghi ünnepi játékokon dirigál, 1952-től a frankfurti opera fő zeneigazgatója, s 10 évig áll a londoni Covent Garden élén. 1969-ben kezdődik a Chicagói szimfonikus zenekarral való több mint 2 évtizedes együttműködése, és vendégként dirigálja a világ nagy zenekarait.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 8. vers.

Tegnap arról beszéltünk, hogy az öntelt, büszke ember képes gyűlölködni, ha valaki meginti, és nem bírja elviselni a kritikát. Ma nézzük meg a másik oldalt. Egyszer beültem egy kollégám órájára, és láttam, hogy szakmai hibát vétett. Az óra végén fohászkodtam a Jóistenhez, hogy adjon bölcsességet, hogyan is kezdjek hozzá megmondani a dolgot. Nagyon tapintatosan rákérdeztem, hogy máskor is így szokta-e csinálni. Mikor kiderült, hogy igen, akkor elmondtam neki, hogy ez miért nem jó. Tanácsoltam, hogy mit és hogyan kellene tennie. Nagyon megköszönte, hogy segítettem, és ha máskor is bizonytalan volt valamiben, később is megkérdezte a véleményemet.

0: Próbáltál már valakit figyelmeztetni arra, hogy nem jó, amit tesz? Veszélyes helyzetben van, vagy hogy baj lehet abból, amire készül? Nagyon kínos feladat, és nehéz döntés ezt megtenni. Az ember sokat vívódik előtte, hogy mondja vagy ne mondja, nem fog-e megsértődni, mit fog hozzászólni a másik, van-e egyáltalán értelme, nem tesz-e még rosszabbat, ha beleszól. Salamon azt mondja, hogy ha bölcset intesz, szeretni fog. A mai történetnek néhány tanulságát szeretném a szívedre helyezni. Először is kérd Isten segítségét ebben a helyzetben. Másodszor legyél tapintatos. Harmadszor olyan érveket hozz fel, amelyek megállják a helyüket. Végül pedig adj számára tanácsot és ötletet arra, hogy mit és hogyan tegyen helyette.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A keresztény élet befolyása otthon.
1: A mai íge Példabeszédek 3:33. Az Úr átka van a gonoszok házán, de az igazak lakhelyét megáldja. Gondolatok az ígéről. Ha Krisztus velünk lakozik, keresztények leszünk otthon is és külföldön is. A keresztényeknek lesznek kedves szavai rokonaihoz, társaihoz, kedves lesz és barátságos, szerető, együttérző, és arra fogja nevelni magát, hogy együtt lakozzon a mennyei családdal. Ha ő a királyi család tagja, azt az országot fogja képviselni, ahová készül. Szelíden beszél gyermekeihez, mert rájön, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei udvartartás tagjai. Isten gyermekei között nem lakozik kemény lelkület. Emlékezz arra, hogy ahogy családodhoz viszonyulsz, olyan leszel a gyülekezetben is. Ahogy gyermekeidet kezeled, úgy fogsz bánni Krisztussal is. Ha nem krisztusi lelkületet ápolsz, gyalázod Istent. Nem a szavai teszik az embert, a Krisztust kiábrázoló embert teszi méltóvá, hogy megkapja az élet koronáját, ami nem halványul el soha. Isten azt akarja, hogy minden ember kezdje ott, és éljen krisztusi életet. A gyülekezetben és minden üzleti tranzakcióban az ember olyan, mint otthonában. Ha aláveti magát a Szentlélek vezetésének otthon, ha megérti felelősségét, hogy foglalkozzon ott a lelkekkel, akkor, amikor felelősségteljes állásokat tölt be, ugyanezt az eljárást fogja követni. Ha emlékezik Krisztus iránt a tanúsított kedvességére, ő is ugyanazt a szeretetet és kedvességet fogja tanúsítani mások iránt. A menny elveit kell kivitelezni minden családban, minden gyülekezeti fegyelmi eljárásban, minden vállalkozásban, minden egyes intézményben, minden iskolában és mindenben, amivel csak foglalkozunk. Férfiakat és nőket, gyermekeket és fiatalokat a menny mérlegén mérik le aszerint, amit kinyilvánítottak otthoni életükben. Egy keresztény otthon mindenhol keresztény. Az otthonban megnyilatkozó vallás olyan befolyást áraszt, amit nem is lehet megmérni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én a legjobb barátod vagyok, és a királyod is. Járj velem kéz a kézben, végig az életeden. Együtt szembenézünk bármivel, amit a napok hoznak. Örömökkel, nehézségekkel, kalandokkal és csalódásokkal. Semmi nem megy kárba, amikor megosztod velem. Szépséget tudok kihozni az elveszett álmok hamvából. Én képes vagyok örömöt kihozni a bánatból, békességet a viszontagságból. Ezt az isteni alkímiát csak egy olyan barát képes véghez vinni, aki egyben a királyok királya is. Nincs hozzám hasonló. A barátság, amit felkínálok neked, gyakorlatias és két lábbal a földön járó, mégis mennyei dicsőség hatja át. Az én jelenlétemben élni azt jelenti, hogy két szinten élsz egy időben, a látható világban és a láthatatlan örök valóságban. Felkészítettelek arra, hogy megőrizz a tudatodban, miközben a poros, földi utakon jársz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 15. fejezet, 13-tól a 15-ig terjedő versek. Ézsaiás könyve, 61. fejezet, 3. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 6. fejezet, 10. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 32. rész. Siratóinek Egyiptom fölött. A 12. évben, a 12. hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, kezd Siratóinek be a fáraóról, Egyiptom királyáról. Ezt mond róla. Olyan voltál a népek között akár egy oroszlán, mint egy tengeri szörnyeteg hullámokat vertél folyóidban, fölzavartad lábaiddal a vizet, fölkavartad folyamait. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Kivetem rád hálómat a sok összegyűjtött néppel, és kihúzlak kerítőhálómmal. Ledoblak a földre, kivetlek a nyílt mezőre. Elhozok rád mindenféle égi madarat, jól tartok belőled minden földi állatot. Testedet a hegyekre hajítom, megtöltöm a völgyeket hulláddal. Kiömlő véreddel megöntözöm a földet egészen a hegyekig, megtelnek vele a patakmedrek. Amikor kimúlsz, befedem az eget, és elsötétítem csillagait. A napot felhővel takarom el, a hold fényesen világít. Minden égi testet elsötétítek miattad, és országodat sötétségbe borítom. Így szól az én Uram, az Úr. Sok népet megdöbbentek, amikor eljuttatom összeomlásod hírét a nemzetekhez, olyan országokba, amelyeket nem ismersz. Rémületbe ejtek sok népet, királyaikat borzalom fogja el miattad, amikor kardomat csuhogtatom előttük. Állandó rettegésben lesznek a maguk életéért összeomlásod idején. Mert ezt mondja az én Uram, az Úr. Elért téged Babilónia királyának fegyvere. Leterítem néped tömegét a hősök fegyverével, akik a népek közt a legkegyetlenebbek. Elpusztítják Egyiptom büszkeségét, kipusztul népének egész tömege. Kipusztítok minden állatot a nagy vizek mellől, többé nem zavarja föl azokat emberlába, állatok patája sem zavarja föl. Akkor megtisztítom vizeiket, hogy olajként folyjanak folyóik. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor pusztává teszem Egyiptomot, és mindenestül elpusztul az ország, amikor megverem minden lakóját, megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. Siratóének ez, sírva énekeljék a népek leányai, sírva énekeljék, Egyiptomról és egész tömegéről sírva énekeljék. Így szól az én Uram, az Úr. Egyiptom is a népek temetőjébe kerül. A 12. évben, az első hónap 15-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, sirasd el a népek leányaival Egyiptom népe egész sokaságát, és küldd le az előkelőket a föld mélyébe, a sírbaroskadókhoz. Külön vagy-e bárkinél is, menj és feküdj a körülmetilletlenek mellé. A fegyverrel megöltek közt fognak elesni. Fegyver martaléka lett, elvonszolták őt és népe egész sokaságát. Így fognak beszélni róla és segítőiről a hatalmas hősök a holtak hazájában. Leszálltak, itt fekszenek a körülmetilletlenek között, a fegyverrel megöltek között. Ott van Asszíria, egész népe körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyvertől estek el, halálra sebzetten. A sírgödör legalján adtak neki helyet, ott van népe körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyvertől estek el, halálra sebzetten, pedig rettegésben tartották az élők földjét. Ott van Élám, népének egész tömege körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyvertől estek el, halálra sebzetten. Körülmetéletlenül szálltak le a föld mélyébe, pedig rettegésben tartották az élők földjét. De most gyalázat a sorsuk a sírbaroskadókkal együtt. A megöltek közt adtak fekvő helyet neki, népe egész tömegének körös körül a sírokban. Mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek, pedig rettegésben tartották az élők földjét. De most gyalázat a sorsuk a sírbaroskadókkal együtt, odadobták őket a halálra sebzettek közé. Ott van Mesek és Túbal, népük egész sokasága körös körül a sírokban. Mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek, pedig rettegésben tartották az élők földjét. Nem fekhetnek együtt azokkal a hősökkel, akik a körülmetéletlenek közül estek el, de fegyverzetükkel együtt szálltak le a holtak hazájába, és kardjukat a fejük alá tették. Büntetésük még a csontjaikra is ránehezedik, mert erejükkel rettegésben tartották az élők földjét. Te is összeomlasz a körülmetilletlenekkel együtt, és ott fekszel majd a fegyverrel megöltek között. Ott van Edóm királyaival és összes fejedelmével, akiket vitésségük ellenére odadobtak a fegyverrel megöltek közé. A körülmetilletlenek és a sírbaroskodók között fekszenek. Ott vannak Észak uralkodói és minden szidóni, akik megszégyenülve szálltak le a halára sebzettekkel együtt, pedig rettegett vitézek voltak. Körülmetilletlenül fekszenek a fegyverrel megöltek között, és gyalázat a sorsuk a sírbaroskodókkal együtt. Ha ezeket látja a fáraó, megvigasztalódik népe tömegének sorsán. Fegyverölte meg a fáraót és egész haderejét, így szól az én uram, az Úr. Rettegésben tartottam vele az élők földjét, de le kellett feküdnie a fáraónak és népe egész sokaságának a körülmetilletlenekkel együtt, a fegyverrel megöltek közé. Így szól az én uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 32. rész. Az ausztrálok bálnákat vadáztak húsukért és zsírjukért. Azok a napok elmúltak. Ma a turisták tolonganak a partokon, majd hajókra szállnak, hogy a bálnák vonulását megfigyeljék. Időnként egy-egy bálna váratlanul partra vetődik. Ilyenkor emberek sokasága önkéntesként vállalkozik arra, hogy vízzel locsolja és visszavezesse a bálnát a tengerbe. Ha az erőfeszítés kudarcot vall, a mindent átható bűz elviselhetetlenné válik. A bűz képe dominál Ezékiel leírásában is, amikor Egyiptomot egy bálnához hasonlítja. Ha Egyiptom egy hatalmas fa, akkor lehet egy nagy bálna is, akinek a bomló húsa heggyé lesz, és betölti a völgyeket is, és akinek vére elárasztja a földet. Fénye kialszik, és az ég elsötétül. Mint fa, egy nemzet célja az, hogy fészekrakó helyet biztosítson a madaraknak, és védelmet az állatoknak. Most, hogy Egyiptom halott, ragadozó madaraknak és állatoknak biztosít táplálékot, azokat kiszolgálva, akiket mindig is szolgálnia kellett volna, csak egészen más módon. Az uralkodók számára, bárhol is éljenek, ez a fajta üzenet komoly figyelmeztetés. Jáve kardja Egyiptomot és seregeit a halottak birodalmába juttatja. Sok hadsereg van jelen, akik Egyiptomhoz beszélnek, akit csak az vigasztal, hogy nincs egyedül. Ez egy képletes nyelvezet, mint Abimélek leírása a Bírák 9. rész 7.21-ben arról, hogy a fák beszélnek. Az üzenet azonban világos. A halálban mindannyian egyek vagyunk. A halál nem tesz különbséget. Kerüljük el az önfelmagasztalás bűnét, és éljünk minden nap annak a tudatában, hogy a napjaink végesek, és csak az marad meg, amit Istenért teszünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hogy járjatok méltón az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Kolossébeliekhez írott levél 1. fejezet 10. vers. Sokan csak igen keveset haladnak előre a lelki életben, mivel sokkal többet tartanak magukról, semmint hogy belátnák, mennyit kell még tanulniuk. Megelégszenek Isten igéjének a felszínes ismeretével. Mivel nem akarnak változtatni sem hitükön, sem a szokásaikon, nem is fáradoznak azért, hogy nagyobb világosságot nyerjenek. Ha Krisztus követői komolyan törekednének a bölcsességre, akkor az igazság olyan kincséhez jutnának, amelyről mindez ideig még csak sejtelmük sem volt. Aki teljesen átadja magát Istennek, azt az isteni kéz vezeti. Még ha képzetlen és látszólag szerény képességű is valaki, azt fogja tapasztalni, hogy szellemi erői megtisztulnak, megnemesednek, felelevenednek, tehetsége pedig fokozódik. Ha szeretetteljes és bizakodó szívvel engedelmeskedik az Isten lelke intéseinek. Ha értékeli az isteni bölcsesség tanításait, akkor az Úr szent feladatot bíz rá. Képességeket nyer arra, hogy életét Isten dicsőségére és a világ áldására szentelje. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. 119. Zsoltár 130. vers. A lélek működése azonban mindenkor összhangban van a kinyilatkoztatott igével. A szellemi világ törvényei azonosak a természet világának törvényeivel. A természetes életet pillanatról pillanatra isteni erő tartja fenn. Annak megőrzése azonban mégsem szemmel látható csoda által történik, hanem azoknak az áldásoknak a hasznosításával, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Hasonlóképpen a lelki életet is azok az erők tartják fenn, amelyeket a gondviselés biztosít számunkra. Ha Krisztus követője el akar jutni az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, akkor az élet kenyeréből kell ennie és az üdvösség vizéből innia. Efézusbeliekhez írott levél 4. fejezet 13. vers. Növekednie kell, munkálkodnia, imádkoznia és minden dologban követni a tanításokat, amelyeket Isten adott igéiben.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az otthon. E szó, otthon, úgy hangzik, mint egy szép költemény, vagy mint az esküvői harangszó. De hangja ennél is lágyabb, kedvesebb és szívhez szólóbb. Legyen az nádfödeles kunyhó, vagy pompás palota, egyre megy. A szülői ház mindig szülői ház marad, mert a föld kerekségén semmiféle hely nem hasonlítható hozzá. Spurgeon.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Krisztus meg tud szabadítani. Szemem nem nézi azt, ami bűnre vinne. 101. Zsoltár, 3. vers. A pornográfia elárasztja a világot, és széthullott családokat hagy maga után. Sok templomba járó ember próbál szabadulni a fogságból, de közben elszigetelve és tehetetlennek érzi magát. Egy az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint a keresztény férfiak 75%-a és a keresztény nők 35%-a néz pornót rendszeresen vagy alkalmanként. Közben erős ingerület átvívő anyagok szabadulnak fel a szervezetükben, amilyen például a dopamin, így hozzá kötözve őket a látottakhoz. Dr. Tim Jennings, neuropszichológus szerint minden ismétlődő magatartás idegpályákat alakít ki az agyunkban, amelyek azután automatikusan aktiválódnak. Egyes gyülekezetek kizárólag erkölcsi kérdésként kezelik a pornófüggőséget, és nem veszik észre, hogy ez az agyműködést is érintő probléma. Azt tanácsolják az embereknek, hogy igyekezzenek erősebben, imádkozzanak többet, és szeressék jobban az Urat, ami valóban fontos is, ám ha a test erejével küzdesz a test ellen, önmagad ellen fogsz harcolni. Hogy mi a megoldás? Meg kell újulnia az elmédnek. De ez egy folyamat, nem történik egyik napról a másikra. Ha az elméd rosszul lett beprogramozva, újra kell programoznod. Ez radikális elköteleződést követel. Például azt, hogy eltávolítod az életedből a pornográfiát, vagy akár azt is, hogy rendszeresen beszámolsz a haladásodról egy érett keresztény barátodnak. Az újraprogramozás legfőbb eszköze Isten igéje. Pál ezt írja: kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Pál rómaiakhoz írt levelének 12. fejezete, 1. verstől a 2. versig. Nem kell a pornográfia fogságában élned, Krisztus téged is meg tud szabadítani.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétség kívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának, akkor kétség kívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram, teljesítsd be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallgatjuk,

0: Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgona koncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, melyet a muzika szakra egyházzenei alapítvány részére adnak. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ne tartsd vissza a jó tettől azt, aki töltelik, és magad is tégy jót, ha teheted. Ne mondd barátodnak, menj és jöjj vissza, majd holnap adok, amikor tüstént adhatnál.

Van, akinek könnyen megy az adakozás, és van, akinek nehezen. Van, aki büszke emiatt, és van, aki szégyelli. Van olyan is, akiből dühöt vált ki ez a téma. Érdemes szem előtt tartani, hogy mit mond erről az ige. Máté evangéliumában ezt olvashatjuk ennek kapcsán. Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon. Pál apostol pedig ezt írja a korintusiakhoz intézett második levelében. Ki szűken vett,

szőken is arat, s aki bőven vet, bőven arat. Két dologra hívja fel e két szentírási vers által a figyelmünket az Isten. Egyrészt, hogy az adakozásunk önzetlenül, titkon, nem az emberek szeme láttára, vagy az ő kedvükért kell, hogy történjék. Így Isten, aki mindent lát, majd megjutalmaz érte. Másrészt pedig arra világít rá az Úr a második ige alapján, hogy az adakozás egy rendkívül egyszerű törvényszerűség. A vetés és aratás törvénye szerint működik, amely megtalálható az élet más területein is. Eszerint, aki szűken vet, szűken is arat, de aki bőven vet, bőven arat. A vetéskor való spórolás értelmetlen. Nem javallott szűk markonak lenni, mert önmagának árt, aki ilyet tesz. Egy másik helyen az ige arról is beszél, hogy a vetés nem mindig feltétlenül örömteli. Van, amikor könnyek között történik. Mégis reményteli időszak. Persze van benne sok bizonytalanság is, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen lesz az időjárás. Egy dolog azonban biztos. Isten bőkezű. Az ő áldásaira lehet számítani.

Az, hogy kinek és mennyit fogsz adakozni, nagy mértékben függ attól is, hogy milyennek látod a mennyei atyát, aki arra hív téged, hogy megoszd a javaidat másokkal. Olyannak-e, aki elvesz tőled, mert úgy gondolja, hogy jár neki? Aki nem engedi az álmaidat megvalósítani, a céljaidat elérni? Vagy esetleg olyannak, akinek a jó indulatát meg lehet vásárolni? Aki, ha nem adsz eleget, megbüntet. De az is lehet, hogy azt gondolod róla, hogy közömbös irántad, nem törődik veled, és ezért te is közönyös leszel mások fele. De ő nem ilyen. A mennyei atya bőkezű és pazarló, nem méregeti az áldásait, nem szűk markú. Amikor ad, bőségesen ad. Ő nem személyválogató. Mindenkire kiárasztja kegyelmét. Annak is ad, aki nem fogadja el, és annak is, aki nem érdemli meg. És ezek által példát ad neked is abban, hogy miként adakozzál. Tőle kér bölcsességet annak kapcsán, hogy mit tegyél, kinek és mennyit adj. Hiszen Isten a jókedvű adakozót szereti. De mondhatnánk így is, Isten a bátor adakozót szereti. Ő adjon neked szemet, hogy észrevedd a szükséget, és tőle tanulj bőkezűséget is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 5-e. Galata beliekhez írt levél, 6. fejezet, 11-től 18. versig. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Mi számít az életben? Hogyan lehet mérni annak sikerességét, eredményességét? Ha öregek, esetleg betegesek vagyunk, akkor mit érünk? És ha nem mennek jól a dolgok, padlón vagyunk? Vagy ha sokszor szerepelhetünk, ha sok elismerésben részesülünk, ha sokakat Krisztushoz vezethetünk, az jelent valamit? Kinek az érdeme? Az enyém? Én értem el a magam erejéből s bölcsességéből. Így fontosabb és értékesebb lehetek másoknál. Miért szeretnénk, hogy a gyülekezetünk növekedjen, vagy hogy minél előbb merítkezzen be mindenki, akár éretlenül, elkapkodva? Esetleg bizonyítani szeretnénk magunknak, másoknak, Istennek? Nem tudunk mással dicsekedni, csak Krisztussal, aki tökéletes, aki erőt és bölcsességet, lehetőséget adott és ad a szolgálathoz, aki által célba érhetünk, és része lehetünk a vetés-aratás örömteli nagy küldetésének. Halleluja! Már nem a világ értékrendje szerint kell próbálkoznunk, összekaparnunk, átküzdenünk magunkat, hanem Krisztusnak élhetünk, az ő erőforrásából, az örök jutalommal, magával az élettel. Mert Krisztus Jézus kegyelme van a mi lelkünkkel, szellemünkkel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Robert Boertin írta Oregonból az Egyesült Államokból. Az imádság ereje. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál, mondja az Úr. Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetének 9. verse. Az egyik barátom és szomszédom kórházba került. Egy egyszerű beavatkozásra volt szüksége a szívműködése javítása érdekében. Ha azonban a beavatkozás nem sikerülne, nyílt szívműtétre kerülne sor, amit legyengült szervezete talán nem bírna ki. Az imádságom egyszerű és ismétlődő volt. Uram, kérlek segíts, hogy az egyszerű beavatkozás sikeres legyen. Biztos vagyok benne, hogy szerette is, sok hasonló imát mondtak érte. Az orvosok háromszor kísérelték meg a beavatkozást, és mindhárom alkalommal kudarcot vallottak. De a következő reggel az orvosok megdöbbenve tapasztalták, hogy az éjszaka folyamán megváltozott a helyzet. Mindannak ellenére, amit az előző nap észleltek, a beavatkozás valójában sikeres volt, és a barátomat hazaengedhették. Az orvosok nem találtak erre magyarázatot. Nekem pedig eszembe jutott Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 9. vers. Hogy Isten gyógyító ereje nem korlátozódik az emberi módszerekre és gondolatokra. Nem minden imára kapunk ilyen drámai választ, vagy olyat, amilyet szeretnénk. De minden ima Isten akaratának és időzítésének megfelelően meghallgatásra talál, és minden imádság mélyebb közösségre segít minket az Urunkkal. Drága Istenünk, segíts, hogy kitartóan imádkozzunk, kérve irgalmadat, vigasztalásodat, gondoskodásodat és erődet. Amen. Napi gondolat. Az imádság lehetőség, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Imádkozzunk a szívsebészekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Kis Tamás, Debrecen költője, 1912. szeptember 5-én született. Gazdag költői, írói, műfordítói tevékenységét 24 kötete, Füst Milán és József Attila díja fémjelzi. Debrecen díszpolgára, valamint Kobzos Kis Tamás muzsikus édesapja. Az egyetemi gyakorló gimnázium kiváló vezető tanára volt. Sok tanítványa őrzi szívében ezt a jó embert.

Kis Tamás, Zsoltár. Nyugtalanul keresem a szót, a helyem a földön. Nem a pénzt, az egyensúlyt, nem a támaszt, a harmóniát kutatom. A termőbékét, nem a nyugalmat, a rendet, s nem a félelem adta fegyelmet. Nem izgat engem a sorrend, hová apró márvány lépcsők vezetnek, puha omlatok szőnyegeken, föl-le, föl-le, mélybe, magasba. Nékem a rend, az egyensúly kell, az, ami nélkül nem lehet, ó, nem, de nem is szabad élni a földön. Én úgy vagyok ember, ha érzem az ujjam egy idegén, huny szemmel a meg-megiramló pillanatot, ha fordul a földünk, s mögötte lenyugszik, fölkel a nap. Úgy vagyok ember, ha tudom, hogy az állatöv minden csillaga ott fenn lebeg egy-egy fűszál hegyén, kiszabott útja szerint, és ha szelíd Katalin rózsa vigyáz okosan odalenn a tüzes hasadó anyagokra. Ha anyafarkas mellett kis Gida térdel, foltos puma ölén heverézget a bárány, baziliszkusz lyuknál gödője. Ember mellett ember. Miért néznétek engem botor álmodozónak? Hisz tudom én már rég, hol a helyem. Veletek vagyok én, az örökké kilengő dolgok síkos peremén, és évmilliók küszöbén várlak, kereslek, te társam, te másik, te ember, emberiség, hogy végre kezedbe fogódzzam.

0: Krisztus oda szentelte magát értem.
1: Megszentelődés. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. János 17, 18-19. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus oda szentelte magát, hogy mi is megszenteltekké lehessünk. Magára vette emberi természetünket, és hibátlan példakép lett az emberiség számára. Nem követett el hibát, hogy mi is győzhessünk, és győzőkként juthassunk országába. Imádkozott, hogy megszentelődhessünk az igazság által. Mi az igazság? Ő kijelentette. A te ígéd igazság. Tanítványainak az igazság iránti engedelmesség által kellett megszentelődniük. Szent közelségbe kell jutnunk a világ megváltójával. Legyünk egyé Krisztussal, amiképpen ő is egy az Atyával. Rendeljük alá ízlésünket, hajlamainkat, becsvágyunkat, szenvedélyeinket Isten akaratának, és hozzuk összhangba Krisztus lelkületével. Az Úr kész elvégezni ezt a munkát mindazokért, akik hisznek ő benne. Életük és magaviseletük gyakoroljon átformáló hatást e világon. Krisztus lelkülete hassa át követői életét, hogy úgy szóljanak és cselekedjenek, mint Jézus. Krisztus kegyelme csodálatos átalakulást visz végbe, befogadója jellemében.

0: Az öröm vizei.
1: Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Ézsaiás próféta könyve 12. fejezet 3. vers. A tiszta víz az egyik legnagyobb áldás, amit Isten az ember számára adott. A víz létfontosságú a szervezet méregtelenítése, az emésztés és a vérkeringés egészsége szempontjából. Sokan nem ismerik fel, milyen nagy áldás a tiszta víz. Megfelelő használata, mind belsőleg, mind külsőleg, egyike a leghatásosabb eszközöknek a betegségek megelőzésében. Szeretem a forrásvizet. Mindig is arra törekedtem, hogy minőségi vizet igyak. Sok minden nélkül tudnék élni, de víz nélkül nem. Szakértők szerint az ember 10 napnál tovább nem éli túl víz nélkül, de erre is csak az edzettebbek képesek. Az Everest csúcsának első meghódításakor Edmund Hillary sikerének kulcsát egy jégolvasztó szerkezet képezte. Segítségével 8-10 pohár vizet fogyaszthatott, miközben az előtte induló csapat nem tudott kellő mennyiségű vizet inni, és nem érte el a csúcsot. A történelem legnagyobb csatáit a kutakban, folyókban, sőt a tengerekben levő víz miatt vívták. Az Ábrahám szolgái által ásott kutaktól kezdődően, egészen az idők során, a különböző törzsek által birtokba vett kutakig, a vízmerítés öröme gyakran változott háborúvá. ban a kaliforniai Los Angelesnek nagy szüksége volt a vízkészletek pótlására, ezért az Owens folyó vizét egy csatornarendszer segítségével bevezették a városba. Ennek eredményeképpen a Mono gyűjtő tó 1924-ben kiszáradt, s az Owens völgy, ami korábban gyönyörű kert volt, kietlen pusztasággá változott. A víz eltűnése miatt veszélybe kerültek egyes vándormadár populációk is. Aztán 1993-ban a helyi gazdák és Owens völgy lakóinak örömére a David Gaines által vezetett bizottság pert nyert Los Angeles város ellen, és így az Owens folyót visszavezették a régi medrébe. Egy vízesés, egy erősodrású folyó vagy tenger közelében a vízcseppekben levő negatív ionok hozzájárulnak a lelki állapot gyors javulásához. Igazából mi is az öröm? Honnan ered? Ha sikerül megfejtenünk a titkot, akkor szüntelenül meríthetünk ebből a forrásból. Ebből neked kell innod a kegyelem és üdvösség folyójából, mielőtt az élővizek forrásához tudnál vezetni másokat. A megütött kőszikla Krisztust jelképezte, akit a törvényszegés miatt sebeznek meg az emberek, hogy az üdvösség forrása mindenkire áradhasson. Az élő víz az isteni kegyelem, amelyet Krisztus ad a léleknek. Ez a Szentlélek jelenlétét jelenti, amely a szívben lakozva megtisztítja, megújítja és életet ad. Krisztus a forrás, aki soha ki nem apadó forrást kínál a szomjazó lelkeknek. Ma megtaláltad a forrást? Ne mulassz el meríteni belőle, hogy örömöd a körülötted élőkre is kiáradjon.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Ma haza szavát halljátok. Meg nekem nyitsétek a szíveteket. Mert van egy pillanat, amikor Isten nem hangosan szól, csak halkan megérinti a lelkedet. Ragad meg ezt a pillanatot.

szeptember 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 25. Zsoltár 3. verséből olvasom. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Az új szövetségi ige Lukács evangéliuma 8. fejezetének 13. verséből szól hozzánk. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Mindig érdeklődéssel figyeltem azokat, akiknek csodálatosan élő és termőkertjük volt. Természetesen láttam, hogy mennyit dolgoznak vele, de saját bőrömön nem tapasztaltam. Egyszer engem is utolért a konyha filozófia egy mondata, az vagy, amit megeszel. Ezen felbuzdulva elkezdtem dolgozni családunk kezdetleges konyhakertjén. Az udvar azon része, amelyet kinéztem magamnak, még sohasem volt megmunkálva. Órákon át ástam, forgattam a földet, majd elérkezett a magok elültetésének ideje. Aprólékosan végeztem a feladatot. Próbáltam a sortávolságokat megtartva az általam előre megmunkált jó földbe elhelyezni a magokat. Majd vártam a munka gyümölcsét. A magültetésnek is megvan a maga tudománya, konstatáltam. A példázatban olvasottak alapján a magvető szembe megy az általunk ismertekkel. Szinte már pazarlóan szórja a magukat, nem törődve azzal, hogy milyen földbe esnek. Isten mindenkit el akar érni igéjével. Ahogyan Krisztus meg is adja példázatának a magyarázatát. A magok lehullanak a földig. A kérdés a tartóságuk. Találnak-e táptalajt maguknak? Képesek-e gyökeret ereszteni a földben? Az ige meghallásához mindannyian megkaptuk a képességet. De a megtartásában, élővé válásában nekünk is szerepünk van. Isten újra és újra ültetni akar, szórja a magukat, és várja a jó termést. Imádkozzunk! Drága mennyei atyám, talán makulátlan föld sohasem lehetek, mégis vágyom igét hallására. Adj erőt nekem, hogy a nehéz időkben se forduljak el tőled, hanem benned keressek erőt és megnyugvást. Erősítsd megingó hitemet, és vezess vissza magadhoz minden napon. Nyisd meg fülemet a hallásra, szívemet igéd befogadására. Légy velem, és áldj meg engem. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak.

Sok évvel ezelőtt egy kis faluban élt egy kereskedő, aki nehéz anyagi helyzetbe került és nagy összeggel tartozott egy kabzsi uzsorásnak. Az uzsorás önző, jellemtelen és kíméletlen volt, de szemet vetett a kereskedő tiszta szívű fiatal lányára. Sunyi tervet eszelt ki. Felajánlotta, hogy elengedi az adósságot, ha a lány feleségül megy hozzá. A lány szívét iszonyat töltötte el, hiszen az uzsorás gondolata is taszító volt számára. Az uzsorás azonban egy tisztességesnek álcázott játékot ajánlott. Két kavicsot dob a zsákba, egy fehéret és egy feketét. És a lány választ egyet. Ha a feketét húzza, az adósság eltörlődik, de neki férjhez kell menni a vénemberhez. Ha viszont a fehéret húzza, az adósság is megszűnik, és a házasság sem lesz kötelező. A kavicsos úton állva az uzsorás lehajolt, és a többiek szeme láttára két követ vett fel, majd gyorsan a zsákba dobta. Csak hogy a lány észrevette, mindkettő fekete volt. Az ember csalárdsága nyilvánvalóvá vált, de mégis ravasz helyzetbe hozta őt. A fiatal lány gyorsan mérlegelte a lehetőségeket. Ha nem húz, az apja adóssága megmarad. Ha leleplezi a csalót, még nagyobb veszélyt hozhatna a családra. Ha pedig húz, hát akkor látszólag fel kell áldoznia magát. Ám ekkor a lány bölcsen döntött. Kihúzott egy kavicsot, majd véletlenül leejtette a földre, ahol az a sok másik kavics közé vegyült. Mosolyogva így szólt: jaj, milyen ügyetlen vagyok, de hiszen könnyen megállapíthatjuk, melyik követ választottam. Nézzük meg, mi maradt a zsákban. A zsákban természetesen egy fekete kavics maradt. Így az uzsorás kénytelen volt elfogadni a helyzetet. Nem tudta leleplezni a saját csalását, és nem volt más választása, mint elengedni az adósságot anélkül, hogy a lányt megszerezhette volna.

Ez a történet világosan mutatja, hogy a bölcsesség, tisztaság és hit többet ér az emberi családságnál és hatalomnál. Isten gyermekeinek nem kell kétségbe esniük a próbák idején, mert Jézus képes kiutat adni még a legkilátástalanabb helyzetekből is. Amikor az emberi szem számára minden kijárat zárva van, Isten bölcsességet adhat egy tiszta szívű embernek, hogy olyan megoldást találjon, amely egyszerre hoz szabadulást és leleplezi a gonoszságot. Az uzsorás a kapzsiság, önzés és bűn megtestesítője, míg a lány az ártatlan és tiszta jellem képe. Az igaz jellem a próbákban tündököl fel a legszebben. Amikor az önzés és a bűn elnyomni akarja a jót, akkor az Istenben bízó lélek fényt sugároz a sötétségben.

a lány nem félelemből vagy kétségbeesésből cselekedett, hanem megőrizte a nyugalmát, és gyors, bölcs döntést hozott. A hit nem passzív, hanem élő erő, amely az Istenbe vetett bizalomból fakad, és cselekvésre indít. A történet emlékeztet arra, hogy Isten nem hagyja el azokat, akik tiszta szívvel járnak előtte. Az uzsorás csalása visszahullott saját fejére, míg a tisztesség és az ártatlanság győzedelmeskedett. A gonosz tervei végül önmagukat semmisítik meg, de Isten gondolkodik arról, hogy az igaz ügy diadalmaskodjék. A leány története arra tanít, hogy az emberi élet válságos helyzeteiben nem a kétségbeesés, hanem a bölcsesség, a tisztaság és az Istenbe vetett bizalom hozza meg a szabadulást. A bűn mindig önmagában hordozza a bukását, míg az ártatlan szív számára Isten kiutat készít. Még akkor is, ha minden más út zárva van.

sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. 34. Zsoltár, 20. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Jótékonysági világnap. Az ENSZ 2012. december 17-i közgyűlése magyar javaslatra szeptember 5-ét Boldog Kalkuttai Terézanya halálának napját a Jótékonyság világnapjává nyilvánította. A munka nagy részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte. 50 ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. Először 2013-ban ünnepeltük. A közgyűlés fölkérte az ENSZ tagállamokat, a regionális szervezeteket és a civil társadalmat, hogy az évfordulóról megfelelő módon emlékezzenek meg oktatási és egyéb programok szervezése révén. A fölmérések szerint a magyar lakosság leginkább pénzt szokott adományozni, és főként a családtagjainak nyújt segítséget, elsősorban az adventi időszakban, illetve természeti katasztrófák esetén növekszik meg az adakozási kedv mások iránt. A legtöbben pénzt adományoznak, de van, aki ruhákkal vagy önkéntes munkával segít a rászorulóknak. Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Megkezdődött az új tanév a budapesti Zsidó Hitközség külkereskedelmi technikumában. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálintház nagyterme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, a pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinszky András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat. Kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó újévvel, a Róshásánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24. és 25-én. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadások.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Ma már harmadszor nyitjuk ki Mózes második könyve 32. fejezeténél a Szentírást. Nagyon remélem, hogy voltak olyan hallgatók, akik már elő is készítették.

készítették a bibliájukat. Aki velem együtt akarja olvasni, a 15. versnél tartunk. Kérem, kövessék azt, ahogy olvasom. Aztán megfordult Mózes, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mind a két oldalukon tele voltak írva, erről is és arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez, harci lárma ez a táborban. De ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászénekének a hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant Mózes. Ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival. Majd ezt mondta Mózes Áronnak. Mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt. Ne lobbanjon haragra az én uram! Magad is tudod, milyen gonosz ez a nép? Ezt mondták nekem. Készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik, kinek van aranya, ők pedig leszették magukról. Ide adták nekem. Én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Szóval, hogy is van ez, kedves hallgatóim? Ebben a történetben most két nehéz esetet is látunk. Az egyik a főpap, aki hazudozik. A másik a vezető, aki az Istennel kötött szövetség tábláját ripityára töri dühében. És szembe kell néznünk most saját magunkkal, bármilyen hihetetlen, de azt kell kérdeznünk magunktól, vajon ez a két ember nem hasonlít ránk, és nem hasonlít egymásra? Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nem hasonlít egymásra. Mert bár úgy tűnik, hogy mind a kettőt az indulatai viszik, az érzései viszik, a félelmei viszik, Mózesre nézve ez korán sem igaz. Hogy is jött le ez az ember a hegyről? Azzal a tudattal, amit Isten mondott neki. Elromlott a néped. És mivel elromlott a néped, engedd, hogy eltöröljem őket, engedd, hogy belőle csináljak magamnak egy új népet. Ám de Mózes könyörgött, esedezett az Úrhoz, és megérte ott fönn a hegyen, hogy Isten választ adott neki, és azt ígérte, hogy nem fogja eltörölni. Nem fogja eltörölni az egész népet. De amikor leért a hegyről, szembesülni kellett a valósággal. Megmondta neki ugyan Isten, hogy mi történik. Ám de, ugye, mi is tudjuk, kedves hallgatóm, hogy hogy van ez. Megtudni valamit, távol, egy dolog. Szembesülni a valósággal, az egy másik dolog. Azt hallani, hogy valamelyik szerettünk meghalt, nagyon nehéz. De ott állni a halálos ágya mellett, az más. Azt hallani, hogy valamelyik szerettünk valami bűnbe esett, az nagyon nehéz dolog. De összebilincselt kézzel látni, rettenetes dolog. Hát Mózesnek ugyanígy át kellett élni ezt a dolgot. Hallotta Istentől, hogy mi történt, el is tudta képzelni, hogy mi történt, de amikor közeledett a táborhoz, rá kellett, hogy döbbenjen. Minden emberi képzeletét felülmúlta az, ahogy a nép bűnbe esett. És mit tehetett? A kezében ott volt a szövetség két táblája. Ez a két tábla a szerződést jelentette Isten és Izrael között. Arról szólt ez a szerződés, hogy hogyan fog Izrael az élő Istennek szolgálni, egyedül csak neki hűen és igazán. Úgy kezdődött a szerződés szövege, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földéről a szolgaság házából, és azt látta Mózes, hogy már most sem igaz a szerződés szövege. Még el sem készült szinte. Lehetne azt mondani, hogy még meg se száradt rajta a tinta, ha ez igaz lehetne, hiszen kőtáblákról van szó, és Isten ujjával voltak vésve a kő
táblán a betűk, még el sem készült szinte, és már nem igaz, ami oda van írva. Milyen érzés lehet ez? El tudjuk képzelni, kedves hallgatóm, hogy a házasság kötés napján a fiatal férj valaki mást talál a nász ágyban a felesége mellett. Ugye borzasztó ez a példa. De hát pontosan ez történt. A szövetség kötés napján valaki mást imád Izrael, valaki másnak szolgál Izrael, valaki mást ünnepel Izrael. És Mózes haragra gerjedt, és széttépte az anyakönyvi kivonatot. És mivel ez az anyakönyvi kivonat, amelyik Isten és a nép házasságáról szólt, Isten és a nép szövetségéről szólt, kőből volt, ezért Isten fölemelte ezt a kőtáblát, és földhöz vágta ott a szövetség hegyének a lábánál, hogy millió darabra tört, mert ez a szövetség már nem igaz. Nem Mózes törte össze a szövetséget. Mózes csak megsemmisítette az arról szóló okmányt, amit a nép tört össze már rég. Ugye milyen borzasztó ez, kedves hallgató? De ennél csak az a borzasztóbb, ami utána következik. Mert Mózes radikális vezetőhöz méltóan nem áll meg itt. Összetöri az aranyborjút is. Elégeti, porrá töri, vízbe szórja, és megitatja azokkal, akiket ott talál. De utána kérdőre vonja az ő szolgatársát, Áront. Azt az Áront, aki eddig minden lépést végigcsinált Mózessel. Amikor Mózes ment a Hóreptől, Áron már jött elé az úton. Amikor Mózes ment a fáraó elé, Áron ment vele, és ő volt a szószólója. Amikor kivonultak, Mózes elől ment, és Áron ment mellette, és mindenben Áron volt eddig Mózes jobb keze, és most ez az Áron ott áll a bűnbe esett nép mellett, és nem szemben vele, és amikor kérdőre vonja Mózes, Áron mellé beszél. Tessék csak figyelni, mit mondott? Tudod, milyen gonosz ennek a népnek a szíve? Mit is jelent ez? Nem én vagyok a felelős. Azt hiszem, testvéreim, kedves hallgatóim, ismerős ez a szöveg mind a mai napig, nem? Hányszor kezdődnek gyülekezeti konfliktus helyzetek úgy, hogy valaki, aki segítségre volt a bűnben, egyszer csak azt mondja, én nem vagyok felelős. Nem tehetek róla, mindenki akarta, mindenki így akarta. A Nürnbergi perben, bocsánat a példáért, minden náci tábornok azt mondta, parancsra tette, amit tett. Ő nem felelős. Áron is ezt mondja, nem vagyok felelős, de Áron ennél még tovább is megy, kedves hallgatóm, mert azt merészeli mondani, hogy ő csak elkérte az aranyat, és bedobta a tűzbe, és igazán nem ő tehet arról, hogy borjú lett belőle, mire kijött a tűzből. Kisfiú korom jut eszembe, meg a levert lámpa, meg a kérdőre vonó édesapám, és én valami olyasmit mondtam, hogy én csak itt álltam, az meg ott volt, aztán egyszer csak leesett, és puff, és hát ez van. És édesapám nagyon hamar átlátta a dolgot, hogy ez nem egészen így esett. Valaminek még történni kellett, amitől az a lámpa lejött. Ugye milyen szánalmas magyarázat a lámpa ügyében? És ugye milyen szánalmas, kedves hallgatóm, amikor felnőtt ember menti a bőrét azzal, hogy hazudozik. Mert hogy is esett ez az eset? Nem úgy történt vajon, ahogy be is számol róla az ige, hogy engedett Áron a csábításnak, engedett az erőszaknak a kényszernek, saját kezével faragott formát, vésővel, azt írja a Bibliánk, és miután kifaragta a negatívját annak a borjúnak, hát persze, hogy borjú lett belőle. És azt hiszem, hogy itt meg is kell állni egy pillanatra, és megkérdezni önmagunkat. Hányszor mesélünk az elrontott életünkről úgy, mint amiről nem mi tehetünk? És hányszor kellene odaállni Isten elé és bevallani őszintén, hogy a negatívját az eseményeknek, az öntő formáját az eseményeknek, az bizony saját kezünkkel faragtuk. Találkoztam valakivel, aki szörnyűködve meséli gyermekeinek tönkrement házasságát. És nem volt erőm, sajnálom, hogy nem volt erőm megkérdezni tőle, hogy és amikor a
amikor te faragtad az ő házasságuknak a mintáját, a saját házasságoddal, és látták, ahogy megcsalod a párodat. Nem gondoltál rá, hogy mi jön ki belőle? Az ő életükben is. Isten megkönyörül, és irgalmaz. De nem jó, és nem lehet félrevezetni, és nem lehet mellé beszélni. Gondolkozzunk ezen, kedves hallgatom. És ne felejtsük el, az Úr Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontja. De csak akkor rontja, és abban az esetben rontja, ha mi hagyjuk őt, kezébe vegye az életünket, és lerombolja a bálványainkat.

Én már negyedszer nyitjuk meg a Bibliánkat Mózes második könyve 32. fejezeténél. Aki velem akarja olvasni, a 25. verstől olvashatja. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni, ellenségeik csúfjára, odaállt Mózes a tábor kapujába, és azt mondta, jöjjön hozzám, aki az Úré. Lévi fiai mind hozzágyűltek. Ő pedig ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, kössetek minnyájan kardot az oldalatokra, járjátok be a tábort, keresztül kasul, egyik kaputól a másikig, és gyilkoljatok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből, mint egy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes, most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiaitokat és testvéreiteket sem kíméltétek. Áldás szálma rátok. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el. Ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó, jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Isten magának. Mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Azért menj, vezesd a népet, ahová parancsoltam. Íme az én angyalom megy előtted, és majd a számonkérés napján számon kérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjút csináltatta, amelyet Áron készített el. Talán ma a legkevésbé kérdés, ugye, kedves hallgatom, hogy miért is nehéz esett ez a nehéz eset. Megpróbáltam magam elé képzelni Lévi fiait. Illetve talán inkább úgy mondhatnám, kedves hallgatom, megpróbáltam beleképzelni magam Lévi fiai helyébe. Olyan egyszerű és olyan nagyszerű dolog azt mondani, én az Úré vagyok. És általában ennek a pozitív dolgairól szoktunk beszélni, arról, hogy milyen fantasztikus dolog Istenhez tartozni, Istent szolgálni. Ám de Lévi fiainak az életében eljött ez a szörnyű óra. Most a szolgálat nem egyszerűen imádságból állt, és nem áldozatbemutatásból állt. Most világosan demonstrálniuk kellett, hogy ki az Úré, és ki nem. Amikor végighallgatja az ember ezt a történetet, azt mondja, ez kegyetlenség. Biztos, kedves hallgatom? Valóban, fegyvert fogni és ölni kegyetlenség. És más módon szabad gyilkolni. Márhogy mit értek én ez alatt? Milyen folyamatot fékezett meg Lévi fiainak ez a szörnyű hadjárata saját testvéreik ellen Izraelben? Leült a nép enni, inni és fölkelt játszani. Elindult egy olyan istentiszteleti forma, aminek semmi köze nem volt az élő Istenhez, a nép innentől kezdve maga adta magának az erkölcsöt, hiszen azon a napon, amikor eldöntötték, hogy ők csinálják maguknak az Istent, azon a napon a kezükbe vették a 10 parancsolat minden egyéb részét is, és áthágták a ne paráználkodjat, áthágták a ne hazudj parancsát, hiszen nem tudja az ember az élő Istennel kapcsolatos parancsokat úgy megszegni, hogy azonnal ne szegné meg a többit is. És mivel megszegi a többit, ez a nép néhány éven belül eltűnt volna a történelem süllyesztőjébe. Hiszen nem tudott volna más milyen lenni, csak olyan, mint az amálekiták, olyan, mint a szidóniak, olyan, mint az arámok, olyan, mint a többi nép, azok a népek, amelyekre azt mondta Isten, eltörli őket a bűneik miatt. És ma már tudják, és az orvostudomány kutatásai bizonyítják, hogy azok a népek élen jártak mindenféle nemi betegségek terjesztésében, és szörnyű járványokat okoztak szerte Mezopotámiában az erkölcstelen életük miatt. Isten védeni akarta a népét. A parancsok, amiket adott, bár korlátok közé szorították őket, de minden szempontból, erkölcsileg is, etikailag is a védelmüket jelentették. Nem egyszerűen másságot akart az Isten, értelmes másságot akart,
isteni másságot akart. És amikor a nép a saját útjára indult, ezt a másságot fordította ki, ezt szegte meg. Talán felsóhajtunk sokan, és azt mondjuk, de jó, hogy ma már kereszténység van, és az Úr Jézus Krisztusért nem kell ilyen radikális dolgokra gondolni. Ez részben igaz. De emlékezzünk csak, kedves hallgatóim, mit is mondott az Úr Jézus? Senki nem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket szereti, de akkor a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, de akkor az első gyűlöli. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És engedjétek meg, kedves hallgatóim, hogy ezt én tovább fejleszem, és azt mondom, nem szolgálhatok Istennek és magamnak. Nem szolgálhatok Istennek és az emberi szokásoknak. Nem szolgálhatok Jézus Krisztusnak és a magam erkölcsi elvadultságának. Mit is mondott az Úr Jézus? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. És ha megkérdeznénk, hogy hol is van az a Krisztus követő kereszthordozó kereszténység, mit válaszolnánk rá, kedves hallgatóm? Ó, már rég aranyborjút csinált magának ez a nép is. Annyi különbséggel, hogy nem volt Mózesük, aki azt mondta volna, hogy aki az Úré ide hozzám. És mivel nem volt Mózesük, aki azt mondta volna, hogy aki az Úré ide hozzám, így máig azt csinálja, amit akar. A legtöbb keresztény a kereszténység nevében él úgy, ahogy ő szeretne. Mi is lesz ebből? Jó pár évvel ezelőtt egy világhíre szertett rockegyüttes karácsonyi énekeket énekelt. A világ nevette, mert az együttes tagjai közül ketten is lelkipásztor családjából származtak. Majd csak mesztelenül illegették magukat a színpadon, de nagyon szépen énekeltek zsoltárt is, karácsonyi éneket is, meg minden mást is. És sokan azt mondták, ó, hát akkor ezek szerint lehet így élni, meg lehet találni a középutat, lám, nekik is sikerült. Eredetileg Izrael fiai is csak azért öntöttek bálványszobrot, ugye emlékszünk, hallgatóm? Mert az élő Istent egy kicsit modernebbül akarták imádni, kicsit láthatóbb módon akarták követni. Nem lehet szolgálni az Istent és a mammont. Nem lehet bálványt önteni, és aztán azt mondani, ő a mi Istenünk. Nem lehet azt mondani, ó, csak egy szobor, de én Jézust imádom igazán. Vagy. Miért? Mert megmondta Isten, hogy ezt akarta. Lévi fiai azon a napon szörnyű nehéz helyzetben voltak. De amit mondott Mózes, elgondolkoztató. Azt mondta Mózes, ma avattátok fel magatokat Isten papjaivá, mert tudtatok dönteni Isten mellett, családtagjaitok ellenére is. Ó, milyen jó, hogy ilyen nincs a kereszténységben, ugye, kedves hallgatóm? Vagy mégis van? Mit is mondott az Úr Jézus? Aki én utánam akar jönni, de jobban szereti apját, anyját, feleségét, fitestvérét, nőtestvérét, vagy akár a saját lelkét is, mint engem, nem lehet az én tanítványom. Nem lehet az én tanítványom. Azt kívánná tőlünk az Úr, ráncsunk kardot, és mészároljuk le azokat a keresztényeket, akik nem járnak keresztény úton, ó nem. Azt mondja a Bibliánk, hogy az Úr Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen se meghalni, se megölni. De azt is mondja a Bibliánk, hogy nem lehetünk Krisztus követői ilyen úgynevezett tolerancia alapon. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint üdvözítődben, mint megváltódban? Úgy kerültél hozzá, és úgy lettél az ő tanítványa, hogy megutáltad a bűneidet, megtagadtad azokat, elfordultál tőle, vele jársz a hétköznapjaidban? Ha igen, emeld magasra ezt az ászlót, és mondd el, amit Pál is mondott, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek. Hiszen Krisztus eltörölte a mi bűneinket, de azt akarta, hogy ahogy ő meghalt a mi bűneinkért, mi is meghalljunk a bűneinknek, és ahogy ő föltámadt, mi is támadjunk föl egy új életre.
emeld fel az ászlót, és merd oda mondani a világnak és a keresztényeknek is, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. És ne engedd leárazni a kereszténységet, se magadnak, se másoknak. Nem kell kardot rántani, de az ige fegyverét igen, és hirdetni tisztán, világosan, igazán, mert csak ez vezethet a mai választott nép üdvére.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Értékes és különleges vagy. Ennek az adásnak a címe nagyon sok gondolatot ébreszthet bennünk, hiszen igen sokan kisebb rendűségi érzéssel küzdenek, amikor azt látják, hogy mások milyen szépek, tehetségesek, nagyszerű képességekkel rendelkeznek, ezért visszahúzódnak, félszegek lesznek, és negatív gondolatok kerítik hatalmukba. Sajnos sokszor azokat, akik előnytelen külsővel születtek, és látszólag nincsen különleges, a maga egyedi mi voltában kivételes, rendkívüli, nem mindennapi képességeik lenézik. Székely János is ezt látva keserűen jegyzi meg. Olyan nagyképűen, magabiztosan szoktunk ítélni. Megvan a véleményünk. Ez ilyen? Az olyan? Pedig dehogy tudjuk, milyen a másik ember. Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De hogy mi is történt egy másik ember életében, a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye. Sokszor alig sejtjük. Mindnyájan vágyunk arra, hogy értékeljenek, szeressenek és megértsenek bennünket. Mindenki egyedi, hiszen soha nem létezett még olyan ember a Földön, mint te és én, és soha nem is lesz ilyen még egyszer. Ezért fontos, hogy a másik emberben mindig lássuk meg az értékeket, a jó és szép tulajdonságokat, és ha szükséges, bátorítsuk és ismerjük el szavakkal is. Értékes és különleges vagy a szememben, de vajon mi szabhatja meg egy ember értékét és különlegességét? Ágoston egyházatja például így határozza meg. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Hasonló Müller Péter megfogalmazása is. Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti, vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte. Gondolom, kedves hallgatóink közül is sokan ismerik Max Lucado értékes vagy szívet melengető meséjét, amely Éliről, a fafaragó mesterről szól. Miről is szól ez a bájos történet? Éli mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók csöpnyi falujára. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak, mindannyian Éli fafaragó mester keze alól kerültek ki. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája, némelyek magasak, mások pedig alacsonyak voltak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele arany csillagmatricával, és egy másik doboza szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint fényes csillagokat, vagy szürke pontokat ragaszgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz akik simára csiszoltak és szépen festettek, csillagot kaptak. A különleges képességgel rendelkezők szintén, de akik kevesebbre voltak képesek, vagy akikről néhány helyen lepattogzott a festék, bizony csak szürke pontra számíthattak. Némely foltmanónak az egész testét fénylő csillagok borították, másoknak pedig csak szürke pontjai voltak. Ilyen volt Pancinello, aki lassan az utcára sem mert kimenni, mert már minden ok nélkül ráragasztották. Egyszer, amikor mégis kimerészkedett házikójából, találkozott egy olyan manó kislánnyal, akin sem fénylő csillag,
Sem szürke pont nem volt, mivel nem maradtak meg rajta. Pancsinelló csodálkozva érdeklődött, hogyan lehetséges ez. Ekkor a Manócska elmagyarázta, hogy minden nap meglátogatja Éli mestert a hegyen, és elbeszélget vele. Menj fel hozzá te is a hegyre, tanácsolta a Manó kislány, és elszaladt. Pancsinelló elhatározta, hogy elmegy ő is Élihez, ezért felkapaszkodott a hegytetőre, és belépett a hatalmas műhelybe. Elcsodálkozott, ámulva nézett széjjel, mert minden olyan óriási volt. Amint így félénken nézelődött, és már távozni készült, ezt hallotta. Pancsinelló! Szólította meg nevén a mester. Majd lehajolt, és felemelte maga mellé, megsimogatta a fejét, és kedvesen így szólt hozzá. Örülök, hogy eljöttél. Minden nap vártalak. Én nem foglalkozom azzal, mit gondolnak rólad a foltmanók. Ne feledd, csak az számít, amit én gondolok rólad. Enyém vagy, ezért értékes és különleges vagy nekem. Ha bízol az én szeretetemben, akkor gyere el minden nap hozzám, hogy emlékeztesselek arra, milyen értékes és különleges vagy számomra, mert én alkottalak. Pancsinelló meglepetten hallgatta el kedves szavakat. Szívét boldogság és öröm járta át, és amint magára nézett, azt látta, hogy néhány szürke pont eltűnt róla. Legszívesebben mindig Éli mester közelében tartózkodott volna ezután. Ez a mese rólunk szól. Akik a foltmanókhoz hasonlóan olyan könnyen ítélkezünk mások felett, és szeretetlenül bíráljuk azokat, akiknek a külsője nem megnyerő, vagy kevésbé tehetséges, és ezért nem tartjuk értékesnek vagy különlegesnek. De ne feledjük el, hogy Isten szemében minden emberi élet értékes, különleges, becses és megismételhetetlen csoda, mivel ő alkotott és váltott meg minket. Vajon ki mérheti fel és határozhatja meg egyetlen lény értékét? Ha szeretnénk tudni, mennyit érünk és miért vagyunk különlegesek a menny előtt, akkor gondoljuk végig azt, amit Jézus Krisztus, ami szeretett üdvözítünk, értünk vállalt. Nézzünk a szenvedő, vércseppeket verejtékező, értünk imádkozó megváltónkra. Tekintsünk a megkorbácsolt, keresztre feszített testére, a tövis koronától megsebzett fejére, az átszúrt oldalára, az átszegzett kezére és lábára. Az Úr Jézus egyetlen bűnös emberért is feláldozta volna életét, mert szeret minket, értékesek, becsesek, és különlegesek vagyunk a szemében. Péter apostol első levelének első fejezetében a 18. és 19. versben a következőket írja ezzel kapcsolatban. Tudva, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Az egyszerű fordítású Bibliában pedig így olvashatjuk ugyanezt a szakaszt. Isten kiszabadított benneteket a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Isten kimondhatatlanul nagy áldozatot hozott érettünk, ezért azzal fejezzük ki köszönetünket és hálánkat iránta, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. Köszönjük meg néki, hogy végtelenül értékesnek, különlegesnek tart minket, és ezért kész volt még életét is feláldozni, hogy minket megmentsen. Törekedjünk arra, hogy megbecsüljük a körülöttünk élőket, és soha ne ítélkezzünk mások felett, ha nem ütik meg az általunk elképzelt mércét, hanem mindenkiben értéket lássunk. Vegyük észre, ami különlegesen jó és szép bennük, mert Isten is így látja őket.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Krisztus meg tud szabadítani. Szemem nem nézi azt, ami bűnre vinne. 101. Zsoltár, 3. vers. A pornográfia elárasztja a világot, és széthullott családokat hagy maga után. Sok templomba járó ember próbál szabadulni a fogságból, de közben elszigetelve és tehetetlennek érzi magát. Egy az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint a keresztény férfiak 75%-a és a keresztény nők 35%-a néz pornót rendszeresen vagy alkalmanként. Közben erős ingerület átvívő anyagok szabadulnak fel a szervezetükben, amilyen például a dopamin, így hozzá kötözve őket a látottakhoz. Dr. Tim Jennings, neuropszichológus szerint minden ismétlődő magatartás idegpályákat alakít ki az agyunkban, amelyek azután automatikusan aktiválódnak. Egyes gyülekezetek kizárólag erkölcsi kérdésként kezelik a pornófüggőséget, és nem veszik észre, hogy ez az agyműködést is érintő probléma. Azt tanácsolják az embereknek, hogy igyekezzenek erősebben, imádkozzanak többet, és szeressék jobban az Urat, ami valóban fontos is, ám ha a test erejével küzdesz a test ellen, önmagad ellen fogsz harcolni. Hogy mi a megoldás? Meg kell újulnia az elmédnek. De ez egy folyamat, nem történik egyik napról a másikra. Ha az elméd rosszul lett beprogramozva, újra kell programoznod. Ez radikális elköteleződést követel. Például azt, hogy eltávolítod az életedből a pornográfiát, vagy akár azt is, hogy rendszeresen beszámolsz a haladásodról egy érett keresztény barátodnak. Az újraprogramozás legfőbb eszköze Isten igéje. Pál ezt írja: kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Pál rómaiakhoz írt levelének 12. fejezete, 1. verstől a 2. versig. Nem kell a pornográfia fogságában élned, Krisztus téged is meg tud szabadítani.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mondják, érezték már úgy bármelyik élethelyzetükben, hogy na, aztán ebből most már elég. És ezt legtöbbször olyan helyzetben szoktuk kimondani, hogy ebből elég, amikor már túl feszült a húr, már annyi minden történt, és olyan sokat nyeltünk, vagy olyan sokszor léptünk túl dolgokon, hogy azt mondtuk, hogy ez így nem folytatódhat tovább. Isten igéjében is van ilyen helyzet, de nem biztos, hogy pontosan arra fogja azt mondani Isten igéje, hogy na ebből elég, mint amire mi úgy élből kiszoktuk ezt mondani. Tessék csak hallgatni, mit mond Péter apostol. Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálvány imádásokban éltetek. Mindjárt folytatom, de itt muszáj megállni. Péter apostol jól ismerte azokat a gyülekezeteket, hiszen úgy tudjuk, hogy jó részt az ő munkálkodása nyomán alapultak, akiknek az első levelet címezte. Ez, amit olvastam, az első levél 4. fejezetéből van, tehát már lassan a levél vége felé, a közepén túl, ahol nagyon-nagyon konkrét dolgokat kezd el mondani a gyülekezetnek. És tudják, úgy van ez, hogy amikor elindul egy ébredési folyamat, akkor nagyon sokan mélyen megítélik korábbi életmódukat, vágyódnak szabadulás után, de aztán elkezd ez a friss lélektől jövő fuvallat megnyugodni, és egy vákumhatás képződik. Ez a vákumhatás azt jelenti, hogy családtagok elkezdenek csapódni, szomszédok elkezdenek csapódni, valakinek megtetszik a kereszténység, valaki jó lehetőséget lát benne, és elkezd a gyülekezetbe beszivárogni egy másfajta lelkület. És azok, akik korábban kimondták, hogy nem akarják az előző életet élni, mintha kezdenének visszalopkodni valamit a korábbi életmódukból. Emlékszek egy emberre. Kiderült róla, hogy nem hűséges a feleségéhez. És amikor beszélgettünk arról, hogy hogy is van ez, ő azt mondta, hogy békén lehet őt hagyni. Ő egy másik nagy bűnből hatalmas szabadulást élt át, és attól szabad is, azt nem gyakorolja, nem teszi, nagyon sok helyen bizonyságot tett róla, de nehogy már ezt is elvegyük tőle. És úgy fogtam a fejem, amikor hallgattam ezt a nehogy már ezt is elvegyük tőlét, mert itt nem erről szól a dolog. Nem arról van szó, hogy kaptunk egy kosarat a megváltótól, és mindenki választhat, hogy meg bűnét szeretné beledobni amolyan fölajánlásként, hogy aztán a többivel éljen nyugodtan tovább. Azt mondja Péter, ez nem erről szól. A kereszténység nem a válogatott bűnök megtartásának a helye, hanem a kereszténység az, ahol nemet mondunk, a megtérés eredeti szava teljes és gyökeres életváltozást jelent. És azt mondja Péter, ki kell mondani? Ez egy határvonal. Ezt átléptem, és innen egy másfajta élet következik. És nem ugrálunk vissza, ezt a nem ugrálunk visszát, ezt egy ószövetségi profétától vettem, aki azt mondta Izrael népének, hogy megbüntetem azokat, akik átugrálják uruk házának küszöbét. Tetszik tudni, ez a kálai kettős híres magyar tánc, ez a kettőt jobbra, kettőt balra. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit bent vagyok, egy kicsit kint vagyok, pont ahogy jól esik. Ha az az érdekem, mert olyan szelek fújnak, akkor nem vagyok annyira bent, vagy egészen kint vagyok. De ha az érdekeim úgy diktálják, akkor bent látszónak próbálok mutatkozni, mert most ez a trend, ez az irány. És azt mondja Péter, elég volt. Értitek? Vége. Döntsétek el. Krisztussal vagy Krisztus nélkül? Mintha Józsué magaslataira emelkedne itt Péter apostol, aki azt mondta, hogy választhatok isteneket, akit szolgálni akartok. Akár visszamehettek tőlem az Eufráteszen túlra is, ahonnan Ábrahámék annak idején kijöttek. De ne csináljátok ezt a két laki életet. Viszont én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint, kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásban, tivornyázásban, szentségtelen bálványimádásban éltetek, de nem állít meg. Azt mondja, hogy ezért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. A hívő ember életmódja radikálisan más kell, hogy legyen. Ahhoz képest, mint ahonnan jött. Most vélem hallani onnan a másik oldalról, hogy de én egy nagyon rendes családból származom. Adj hálát érte Istennek. Nem arról szól, hogy meg akarnám bélyegezni a korábbi családodat. Na de, azért álljunk csak meg. Mit is jelent a nagyon rendes család? Én ismerek olyan családot, amelyek egyébként nagyon rendes, tisztességesen dolgoznak, nevelik a gyerekeiket, de ha a szótárukat nézem, a kifejezéseket, amiket használnak, nem való Isten népéhez. És ismerek nagyon sok olyan gyülekezeti tagot is, akinek a kezébe úgy időről időre csak bekerül mindenféle borospohár, pálinkás bögre és még sok minden más, hogyha egy-egy nagyobb családi ünnep van, akkor egy picit jobban fölöntünk a garatra, na de hát ugye ez így szokás. Ismerek olyanokat, akik sok mindent megengednek maguknak, akár az internet világából, muszáj tájékozottnak lennünk. Olyan állásfoglalásokat hallok, hogy a pénz beszél a kutya húgat, ezért aztán nyilván ott kell pénzt keresni, ahol lehet pénzt keresni. Hát nem lehet minden elvet érvényesíteni ennek érdekében, ami a Szentírásból megismerhető, de hát ugye ezt mindenki így csinálja. És természetes, hogy a világ nézi, és bármilyen hihetetlen nevetés undorodik. Mert lehet, hogyha hívő embert lát, akkor megveti. És akkor azt mondja, hogy lúzer. És azt mondja, hogy ugyan már kérem szépen, de tudja róla, hogy másképp él, mert hívő. Másképp gondolkozik, mert hívő. Más etikai szabályokat követ, mert hívő. Lehet, hogy nem megy vele, de tudja róla. És még hogyha beszél is, akkor igazából azért beszél ellene, mert olyan szeretne lenni, mint ő. De se ereje, se önuralma nincs hozzá, hogy rájön erre az útra. Mert akkor elmarad a kicsapongás posványa. És hogyha valaki nem egészen érti ezt a kicsapongás posványát, akkor egy kép jut eszembe. Egyszer vadmalacokat láttam az anyjuk mellől elstartolni, minthogyha versenyt futottak volna, és hogy hova igyekeztek olyan nagyon. Hát volt egy szép nagy dagonya, és bele az egész család, és láthatóan rendkívül élvezték. Hát, hogy néztek ki, mikor kijöttek, azt meg én élveztem rendkívül, mert hogy mégiscsak kis malacokról volt szó, és nagyon édes látvány voltak, csöpögve orrukig a dagonyának a fertőjétől. Na de lelkileg, hova is tart a világ? És velük együtt vállalunk közösséget? Titokban? Vagy nyíltan? Vagy pedig, kimondtuk, elég volt. Mert aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy hangzatos szavak helyett az életmódunk az, ami igazolja vagy cáfolja, hogy a te országodhoz tartozunk-e, hogy a te gyermekeid vagyunk-e. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak valami demagóg papi szófordulat legyen ez az elég volt, hanem az életünk gyümölcse bizonyítja, és bizonyítsa, hogy más gyümölcsöket termünk a te lelked által. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19:00 volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20:04. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Niszávim és a Vájélek heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése itt állok és ment. Mózes 5. könyve 29:9-31. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28:1-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Itt álltok a mai napon, ti mindnyájan, az örökké való, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével. Csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre, tanítja Szerdó Szervin rabbi írásában a Niszávim Vájélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok. A ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitokhoz, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Mózes 5. könyve 29:9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintsen magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rós Hásaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszöntve a Rós Hásaná előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rós Hásaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19:47 ér véget. Rós Hásaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rós Hásaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rós Hásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugati a

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt levélbe, és ott a második levél negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszked a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Uram, be kell, hogy valljam előtted, hogy olyan sokáig el se tudtam képzelni, hogy mit is jelent az, hogy az emberek a mondákhoz, mindenféle dolgokhoz odafordulnak, és az igazságot meg nem is akarják meghallgatni. És azt látjuk, Uram, hogy egy olyan világban élünk, ahol az igazság és a mesebeszédnek a határvonalai, mint hogyha el akarnának mosódni, el akarnának tűnni, és mindent megtesz lelkünk ellensége azért, hogy egyenértékűnek kezeljék az emberek a hazugságot az igazsággal. És te mégis azt akarod, Uram, hogy ebben a környezetben is hirdessük az igét. Mégpedig akár alkalmasnak tűnik a számunkra az idő, akár alkalmatlannak. És köszönjük neked azt, hogy ezt azért bíztad ránk, mert lelkeket akarsz megmenteni, hogy ne vesszenek el, hogy hitre juthassanak, hogy örök életük lehessen Krisztusért. Segíts, Uram, ezt a Biblia tanulmányt is azzal a lélekkel végig gondolni és végig beszélgetni, mint akik tudják, hogy itt lelkekről van szó, akik sóvárognak utánad, vagy akik éppen közönösek, de fölébreszthetők, kérünk, add a te irgalmadat, hogy a te lelked által tudjunk szólni mindannyian. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron, kontinenseken túl. Mindenkinek nagyon köszönjük, akik rendszeresen, hétről hétre itt vannak velünk, és az ige fölé hajolva tanulmányozzuk Isten akaratát. A mostani Biblia tanulmányunknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. És csak úgy zárójelben jegyezzük meg, hogy a hiteles szó az a hit szótőből fakad, és ma ez a szó a reneszánszát éli. Hiteles az, ami igaz, ami valódi, ami alátámasztható, még a jogban is megjelenik a közhiteles fogalom, és a keresztény szolgálat akkor lesz hiteles, illetve a kereszténység akkor lesz hiteles, ha a szolgálata hiteles, vagyis amit mondunk, aképpen cselekesszük. Ha a kettő között nincs összhang, akkor a hitelességet nagyon hamar a társadalom meg fogja kérdőjelezni. Sőt, azt is mondhatom, hogy az ős keresztények a Római Birodalomban azért váltak nagyon hamar hitelessé, mert a szolgálatuk, az adott szavuk, a tettük, a cselekedetük arányban állt azzal, amit mondtak és beszéltek. És a 21. században a kereszténység ezért olyan gyenge, olyan omladozó lábakon áll, mert a szolgálatunkban valami probléma van. Tehát fel kell támasztani az őskeresztény lángokat, gondolatokat, hivatástudatot, és akkor tudunk hitelessé válni. Nézzük az első gondolatot, a hiteles szolgálat gyümölcsei. Korintusi 2. levél, 3. fejezet, és ott az első 9 verse. Székely Marika, mit mond az ige számunkra?
2: Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükség van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata.
1: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolat van? Anikó?
3: Én a hiteles szón gondolkodtam, és a hitelesítésen, és eszembe jutott, hogy vannak olyan okiratok, amelyeket akár lefordíthatnék én, mondjuk egy más nyelvre, bizonyítványok, végrendeletek, nagyon-nagyon sok minden, ha ismerem azt a nyelvet, vagy bizonyos nyelvből magyarra lefordíthatnám, mert tudom a nyelvet, és mégse tehetem meg. Ahhoz, hogy az hiteles legyen, azt megpecsétek kellenek, és hát megfelelő fordító irodák, meg cégek. És ezen azért, hát igen, minden eredetivel megegyező, tanúk, és nem tudom én hány dolog. És azon gondolkodtam, hogy mi tulajdonképpen Isten levele vagyunk. Ezt Pál apostol használja is, ezt a képet. Akiknek be kéne mutatnunk a mennyei atyát, és valahogy úgy kéne hiteles fordítást bemutatnunk, hogy valóban ott legyen rajtunk Isten bélyege és Isten képe, hogy igen, aki őt nézi, aki az ő szolgálatát nézi, az méltóképpen képvisel engem. És hát én félek, hogy nagyon sokszor, és ezt fájó szívvel mondom, olyan szedett-vedett fordítások vannak, nem jól mutatjuk be mi a mennyei atyát és Jézus Krisztust, az ő fiát. Valahogy úgy kéne tükröznünk, hogy aki minket lát, az valahol lássa az atyát. És ezt Pál föl is vállalta, mert ugyancsak a korintusiaknak azt írta, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Úgy gondolom, hogy ez lenne a hiteles szolgálatnak az egyik feltétele.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
0: És itt az előbb, ahogy Anikó mondta ezt a fordítást, eszembe jutott egy régi gyülekezeti esemény, amikor nem fogom elmondani, mert hosszú, de a lényeg az, hogy be kellett szereznünk Amerikából, Floridából egy halotti anyakönyvi papírt. Meg is küldték, pár hónap alatt megjött, és vittem a megfelelő hivatalba, és mondták, hogy az adott államnak a közjegyzői papírja akkor hiteles, csak ha dombor nyomatú bélyegzővel készült el. Egyébként nem. Újra kellett kérni, és az volt a mókás, hogy mondták, hogy ja, annak viszont sokszoros ára van. De hát muszáj volt megszerezni a papírt, és ezt csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valami nagyon közelít a valóságoshoz és a hiteleshez, az már tulajdonképpen hiteles is. És mégis kellett egy plusz pecsét, egy plusz igazolás, hogy ezt valóban annak fogadják el. És a mi életünk azért rendkívül nagy kérdés, hogy valamiféle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a valósághoz közeli másolat, vagy eredeti olyan papír, amit valóban Krisztus is hitelesít. Mert egyébként én úgy emlékszem, hogy amikor meg fogunk előtte állni, azt mondta, hogy vallást tesz rólunk az atya és az angyalok előtt. Magyarul ő hitelesíteni fog. Tehát nem csak azt mondjuk majd, hogy bocsi, de nekem be kell menni, mert nekem itt polgárjogom van. Ez most nagyon rosszul hangzik. De ezt ő fogja majd mondani, hogy igen, itt a hitelesítés megvan. És enélkül nem fog menni. De a hitelesség nem ott fog kezdődni, ott csak hitelesítve lesz még egyszer. A hiteles hívő életét itt éljük, aminek alapján majd ott hitelesítenek.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A mai világban is általában kik hitelesíthetnek? Az eredeti okirat kibocsátója, az lehet akár egy közigazgatási szerv is, például egy házassági anyakönyvi kivonatot, vagy egy halotti bizonyítványt, azt a anyakönyvi hivatal, a másodlatot ő hitelesíti, vagy a közjegyző. Ha mi, mint keresztények, azt szeretnénk, hogy hiteles legyen, ahhoz Jézus Krisztusnak kell hitelesíteni bennünket. Mi magunkat nem tudjuk, mert mi csak követők vagyunk, úgymond másolatok. Az eredetihez kell fordulni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: A mi világunkban ajánló levél akkor kell, hogyha olyan valakihez megyek, aki nem ismer, és az ajánlás az meg attól jön, aki már ismer bennünket. És a mi életünk, beszédünk, cselekedeteink, a mi ajánló levelünk, hiába a levél, hogyha más tapasztal valaki, nem kell sokszor a levél, mert bizonyítja azt, hogy mi hogy állunk hozzá a dolgokhoz. A hiteles szolgálat bizonyítéka, hogy a lélek által a gyülekezet megtér. Alkalmasak sem magunktól vagyunk, hanem Istentől van ez a képességnek az adása. És ha belegondolunk, hogy a mi szolgálatunk hitelesse, és a szolgálatunk hány embernek okozott megtérést, hát minél többen volnának, annál jobb a mi úgynevezett ajánló levelünk. Nem mi vagyunk fontosak, Istené az elismerés, és hálát kell adni, hogyha képessé tesz bennünket arra, hogy az ő üzenetét hirdessük.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
4: A Marika juttatta eszembe, mert arról beszélt, hogy közösségi megtérés. Ugye a közösség megtér, ezt mondtad. Én arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy én lehetek egy olyan közösségnek a tagja, ahol mindenki nagyon őszinte hívő, és nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ez mégsem tesz engem alkalmassá, mert végül is mindenkinek személy szerint kell meghívni. Szóval a szent közösség része önmagában nem fog üdvösséget hozni. Mindenkinek egyénileg kell megtérni.
1: Köszönöm szépen. Sziget István.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a görög-római világban ez az ajánló levél egy szokványos dolog volt. És tulajdonképpen Pált, ha nézzük, ugye a Pált támadják tulajdonképpen. Egy csúnya szó jót teszem, hogy referencia, amiről ma is a mai világban nagyon sokat beszélünk, milyen referenciád van, milyen végzettséged, milyen gyakorlatod van. És erre a kérdésre Pál nagyon egyértelműen válaszol, azt mondja, hogy nem mások által itt ajánló levél a fontos, hanem a lélek által megváltoztatott szívek. Tehát a tevékenységének a funkció, a tevékenység végéből ítéljük meg, de az, hogy mások milyen véleményenek rohannak róla. Tehát nem az emberi szemlélés, hanem a Szentlélek ereje általi isteni munkálkodást helyezi Pál a fókuszba.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjünk tovább. Szenvedés és dicsőség. Korintusi második levél 4. fejezet 7. versétől a 18. verséig. Tokics Marika.
3: Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi el munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. mert minden érettetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes az élet és a halál, bár én pont fordítva mondanám, a halál és az élet, és lehet, hogy ez egy teológiai irányultság is Pál gondolatában itt a negyedik fejezetben többször előfordul. És ez azt jelenti, hogy a halál az nem egy végső, hanem egy közbenső állomás, és a halál folytatása a megelevenítő élet. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy Pál gondolatmenete ma idegen lenne, mert a legtöbb esetben a külsőt értékeljük. Olyan világot élünk, hogy az számít, hogy kívül mi van. És a belsővel elég keveset foglalkozunk, úgy társadalmi szinten. És félek, hogy ez egy kicsit a gyülekezetekbe is bejött. Eszembe jutott, nem tudom, hol olvastam sok évvel ezelőtt, hogy volt olyan, hogy kincseket úgy mentettek meg, hogy bevonták nagyon értékes szobrot, stb. Bevontak agyagmázzal, és elrejtették benne. És sokszor ez jut eszembe, amikor egy-egy idős testvért látogatunk, akik már ott vannak, hogy készülődnek hazafele, hogy már az élet vége felénél tartanak. Hát van, amikor nagyon-nagyon repedezik az a külső cserépedény, úgy nagyon látványosan. De sokszor annyira szép látni, hogy belül viszont ott van egy értékes kincs. És mindnyájunknak a külső repedezni fog. Mindegy, hogy milyen, és hogy mennyit ápoltuk, hány szépészeti beavatkozáson esett át, és mennyire egészségesen éltünk. Ezt most nem azt mondom, hogy ezekre nem kell figyelni, hogy egészségesen éljünk, de egy idő után nem lehet annyira egészségesen élni, és táplálkozni, és sportolni, és bármit csinálni, hogy ne repedezzen. A kérdés csak az, hogy amikor nagyon reped, akkor mi jön ki. És valaki egyszer azt mondta, hogy egy idős bácsiról, aki nagyon-nagyon rossz állapotban volt már, ápolónő volt vele, a felesége is ott volt, és annyit mondott a családnak, hogy ennek az embernek nagyon szelid embernek kellett lenni életében is. Mert aki ezt a betegséget így hordozza, és ennyire szelid, ott már nincs abban az állapotban, hogy megjátsza. Itt már az jön ki, ami bent van. És úgy gondolom, hogy fontos kérdés az, hogy mi van bent, hogy mi tud kijönni, mert lehet, hogy mi is eljutunk olyan állapotban, hogy az jön ki, ami bent van, de Isten előtt mindenképpen el fogunk jutni. A kérdés az, hogy érték jön ki, mennyei kincs, vagy csak a cserépedény törik össze.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ha már Anikó szóba hozta a cserépedényt, meg hát természetesen Pál is, azért abban az időben a Római Birodalomban, mint ahogy utána még sok-sok-sok-sok évszázadon keresztül, az embereknek ez volt a természetes tároló eszközük. Tehát mindenki tudta. De ha egy picit valaki mondjuk akár még most Erdélyben vagy vidéken jár, tudja, hogy azért azokat a cserépedényeket elkezdték cicomázni, dekorálni, színezni, ilyenre, olyanra, így mázas, úgy mázas. Na de hát teljesen mindegy, hogy milyen volt a köcsög. Hát nem az számított, hogy az milyen, hanem hogy mi van benne. És én még emlékszem a nagymamámra, aki zsírt tartott benne, meg lekvárt tartott benne, meg még olyan is volt, amiben húst tett el, de nem ez volt soha a lényeg, hogy hogy néz az ki. Persze, hát nyilván ne legyen koszos, de Pál apostol repedezett cserépedénye, vagy törékeny cserépedénye, azon gondolkozom, hogy mire a korintusiaknak levelet írt, biztos nem volt egy hát kigyúrt és fantasztikusan mosolygós ifjú titán. Azért már túl volt nagy veréseken, megvesződéseken, börtönön, hajótöréseken, rengeteg mindenen. Az embernek ez nyomot hagy. A testén is, és minden, megjelenésen biztos. Na de a kincs, mi van benne? És én azt hiszem, hogy nekünk erre kéne nagyon odafigyelni, mert a mai kereszténység, mintha nyomódna el afelé, hogy minél mázasabb, minél színesebb, minél népművészetibb, minél dekoratívabb, minél exkluzívabb legyen, miközben a tartalom.
1: István?
5: Tibor gondolatával azért úgy csatlakoznék, hogy nem azt mondja az ige, hogy törött cserepedény, hanem törékeny cserepedény. És ez nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, hogy rengeteg megpróbáltatások, nehézség, szenvedés, üldözés érte őt, és mégis törődött össze tulajdonképpen, hanem nem esett kétségbe, nem vált, elhagyottá, hanem mindvégig állhatatos marad, és ez igen mondja, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ez egy nagyon fontos tulajdonságának tartom, én Pálnak.
0: Bocsánat, csak egy rövid mondat. A nagymamám még falujában rendszeresen megjelent a drótostót, aki még összerakta azokat az edényeket, és akkor is az volt a lényeg, hogy mi van benne. Pedig lehet, hogy már össze volt drótozva.
1: Marika?
2: Ugye a keresztény élet az nem csupa derűs semmittevés. Ha felvállaljuk Krisztust, akkor a szenvedést is fölvállaljuk vele. Minden megpróbáltatáskor viszont azt kell, hogy lássuk, hogy a jövő, a mennyei élet reménysége is ott van, és ezt látni kell. Ki kell tartani a magunk álláspontjában, és nem engedni a kísértésnek. Bármilyen üldözés ér bennünket, kétségbeesés, vagy el akarnak tiporni. És a hitnek ugyanaz a lelke van minden keresztényben. Tehát nincs más lélek. Egy lélek dolgozik mindnyájunkba. És ezért hála és dicsőség illeti Istent, hogy erőt és kegyelmet ad nekünk. És ahogy Anikó is mondta, a külső emberünk úgy megromlik, de a belső embernek naponta meg kell újulni. Ha a láthatókra nézünk, akkor a mulandóság van előttünk, amik elmúlnak, és akkor távol vagyunk az Úrtól. Ha meg a láthatatlanokra figyelünk, akkor az örökké való felé figyelünk, és a feltámadásra.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Tibor arról beszélt, hogy a sok szenvedés, amin Pál keresztül ment, az óhatatlanul meglátszott a külsején is. De miért mégse ez dominált? Azért, mert a magatartásában végül is a remény tükröződött, és volt túlsúlyban. Én csak azt kérdezném magunktól, hogy mi tudjuk a nehézségek közepette azt a reménységet tükrözni, ami Pál magatartásában megjelent? Vagy ha egy kis nehézségbe ütközünk, akkor azonnal olyan búval béleltek leszünk.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A békéltetés Krisztus központú szolgálata. Korintusi második levél, 5. fejezet, 14. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
6: Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A békéltetés szolgálata nem könnyű feladat, és úgy gondolom, hogy ehhez is az Isten lelkének különleges ajándéka, adománya, jelenléte szükséges. Ugye az eiréné, görög kifejezés, ez a békesség, eiró azt jelenti, ami valamikor együtt volt, egybe tartozott, és elszakították. Gondoljunk egy papírdarabra. És a békéltetés az, amikor a két felet ismét egymás mellé helyezzük, mintha a szakadás, mintha a törés, a repedés soha nem történt volna meg. Tehát ez a békéltetés szolgálata, és valamikor a kereszténység ebben igazán gazdag volt, erős volt, de ha ma valamiben gyengék vagyunk, és mindegy, hogy melyik felekezetre nézünk, gyengék vagyunk a békéltetésben. Oda kell fordulni, és Istentől jövő békéltetési, ezt fel kell vállalni, nem könnyű. Könnyebb szótlanul elmenni, mintha nem történt volna, meghúzni a vállát, nem rám tartozik, majd ők kibékülnek. Nem, a békéltetés szolgálatát meg kell valósítani. Kinek mi a Tibor?
0: És amit nagyon szeretnék itt hangsúlyozni, ugyanis azt mondja az ige, mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. És én a mai világban a keresztény körökben felnőtt és a keresztény körökben szocializálódott atyánk fiai között is azt találom, hogy már hogy miért kéne nekem Istennel kibékülni? Aki pedig nem tudja azt, hogy a bűn az ellenségeskedés az Istennel, az nem vágyik a megbékélésre, és ha nem vágyik a megbékélésre, természetesen jövünk mi, akik hirdetjük az igét, és sokszor azt mondjuk, hogy fogadd el az Úr Jézust Krisztus megváltódnak. Szuper! Na de át fogja élni a bűnbocsánatnak a kegyelmét egy megtört bűnbocsánatért esengő szívvel? Ha nem, sose fogja tudni, hogy mit jelent az, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, új teremtés. Nem is lesz rá igénye. Nem is gondolkozik azon, hogy neki más emberré kéne lennie. Ő csak egy kis keresztény módosítást szeretne, vagy egy kis keresztény mászt, vagy egy kis szidolt bocsánat, amivel kicsit ki van jobban fényezve. És ez az ige pedig pont arról szól, hogy nem, egy halálos szakadék volt köztem és Isten között, amit Krisztus a kereszttel áthidalt. És nincs más utam, de nem egy picit más emberré akar tenni Isten, hanem gyökeresen újjá megbékéltet magával, és újjá tesz. Szerintem ez hiányzik a mai kereszténységből.
1: László?
4: A megbékélést párhuzamba lehet állítani a szeretettel. Ugye a szeretettel kapcsolatban mindig azt mondjuk, hogy nincs Isten szeretet a felebaráti szeretet nélkül. Aki nem szereti a felebarátját, az az Isten se szereteti. A megbékélésnél ugyanez megvan. Aki nem békél meg az Istennel, ez rossz kifejezés, de mindegy, az a fele barátjával se fog megbékélni, illetve a hangsúlyosabb, aki nem tud megbékélni a fele barátjával, az az Istennel sem fog megbékélni. Na most azért mondtam előbb, hogy rossz az a kifejezés, hogy én békélek meg az Istennel, mert nem. Az Isten békül meg velem, az én feladatom az, hogy ezt a békességet elfogadjam. És a felolvasott ige szakaszban szó volt arra, ugye azt hiszem a Korintusi második levél 5. fejezetéről volt szó, a békesség szolgálatáról, meg a békesség igényéről, mind a két kifejezés szerepel ebben. Mi a békesség szolgálata? Hát az igazság szolgálata, de az igazság ki? Nem mi, ki? Krisztus. Tehát amikor az igazság szolgálatáról beszélünk, akkor gyakorlatilag olyan életről beszélünk, ami teljesen összhangban van a Krisztuséval. És mi a megbékeltetés igéje? Hát a keresztről való beszéd. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy az Isten megbékeltette Jézus Krisztusban a világot önmagával, akkor Krisztus keresztjéről kell beszélni, őt kell a középpontba állítani, mert gyakorlatilag minden keresztény életnek ez a magva.
1: Köszönöm szépen. István, aztán megyünk még Anikó.
5: Amit te is mondtál, és a Laci is mondott, én két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, amit az ige nekem mond. Az egyik az, hogy a legbékéltető Krisztus. De ennél hangsúlyosabb a számomra, hogy nekünk adta a békéltetés szolgáltatát. Tehát ez azt is jelenti, aki megbékül Istennel, tovább kell adni ezt a megbékéltetést az evangélium hirdetése alapján. Ez egy feladat a számunkra.
1: Köszönöm. Köszönöm, Anikó.
3: Én egy nagyon hétköznapi példát mondanék, aki édesanya, nagymama, de gondolom édesapa is, nagypapa, hát nagyon sokszor kell, hogy békéltetés szolgálatát végezzen, mert nincs az a gyerek társadalom, ahol pillanatok alatt ne tudna a legpitiánerebb dologból valami hihetetlen konfliktus kirobbanni. Ezt nem azért mondtam, mert hogy itt a szülőket akarom fényezni, hanem ahhoz, hogy meg lehessen békülnie a két félnek, akik valamin összekaptak, kell a készség is. Az, hogy tulajdonképpen akarjanak kibékülni, mert én sokszor jártam úgy gyerektáborba is, tehát nem csak a közvetlen családba, hogy például egy gyerektábori eset jut eszembe, amikor próbáltam az egyik kisfiúval beszélni, és hogy ez így nem jó, meg látom, hogy neked se jó, mégiscsak meg kéne bocsátani, ki kéne békülni, stb. Mondom, nem érzed, hogy ez így belül milyen rossz? Rám nézett, de érzem, de inkább tűröm. Tehát, és ezt azért mondtam el, mert ez lehet, hogy humoros, de nagyon sokszor Istennel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Szól az evangélium, hangzik a békéltetés igéje, ahogy Laci bácsi is mondta, és tulajdonképpen érzi is az, aki hallgatja, hogy belül azért ott valami nem jó. És ahelyett, hogy mozdulnánk Isten fele, sokszor úgy vagyunk, mint ez a kisfiú, aki komorképpen rám nézett, és azt mondta, hogy de, érzem, de inkább tűröm. Nem akarok. Tehát ha nem akarunk megbékülni Istennel, akkor lehet akármilyen ékeszóló igehirdető, akármilyen szeretetteljes kérlelés, szolgálattevő, a döntés mindenkinek saját döntése. És Isten elfogadja. Még azt is, hogyha valaki nem akar vele megbékülni, csak ez örök életre nézve kárhozatos.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy Isten félelme, ugye elhangzott itt az igék között, hogy ez nem rettegés a büntetéstől, hogy valamit dorgolást vagy büntetést kapok. Az Úr félelme az tisztelet és hódolat Krisztus iránt. És az Ószövetségben Isten félelme azt jelentette, hogy az ember az Úr útján jár, teljes szívéből és lelkéből szereti, szolgálja. Pál szolgálatának középpontjába pedig Krisztus áll. És a békéltetésről az jutott eszembe, hogy mi állandóan lázadunk az Isten ellen, nem fogadjuk el az ő dolgait, vagy nem értünk egyet azokkal a dolgokkal, ami bennünket ér, és mindig valahogy másként szeretnénk, mint ahogy az Úrnak a terve, és nagyon könnyen megbékélünk a sátánnal. Isten ellen lázadunk, sátán ellen meg nem lázadunk, pedig a békéltetés az Isten felé kell, hogy szálljon Krisztus központjával, és ne a sátánnal béküljünk ki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Következő gondolatsor Isten szentségre hív. Korintusi második levél 6. fejezet 14. versétől a 7. fejezet 1. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelítésünket.
1: Köszönöm szépen. Tehát a szentség az egy elválasztás, az egy külön választás az Isten és a hétköznapi dolgok között, és ez nagyon fontos, hogy ezt ma is érezzük. Egy hozzászólás kivállalkozik rá, Tibor.
0: Az a baj ezzel az igével, már elnézést, hogy ezt így mondom, hogy ezt a legtöbb közösségben átutalták a házasság területére, ami azt jelenti, hogy hívő és hitetlen ne házasodjon össze. Én ezt nem szeretném megvitatni, de tessék csak az eredeti képre gondolni. A fele másiga azt jelenti, hogy az egyik fél sokkal nagyobbat húz, mint a másik. Amikor egy hívő és egy hitetlen mondjuk közös vállalkozásba kezd, ugyanazok szerint az értékrendek szerint fog vállalkozni? És sose fogjuk elővenni ezt az igét, hogy testvér, gondold végig, kivel vállalkozol. Vagy amikor egy bizonyos területen összeadjuk magunkat, teljesen mindegy, nem hívőkkel, értékrendben, akár közös szórakozásokban, közös asztalközösségben, sok mindenben, ki fogja a nagyobbat húzni? Ki az, akire az Isten igéje kötelező, és ki az, aki ezt abszolút nem akarja? Tehát egy kicsit szeretném, ha bővítenénk magunkban ennek a körét, mert az Isten igéje nem szűkítette le egy területre.
1: Vigasztalás és öröm, Korintusi második levél 7. fejezet 5. versétől 10. versig, Jakó Rózsika.
7: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalodott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyodásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan, megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Rövid leszek. míg az előző igét hallgattam, hogy veletek leszek, közöttetek fogok járni, bennetek lakok, állandóan a Lukács evangéliuma motoszkált a fejembe. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa ott van, ahol ő lakik. Lukács evangéliumában pedig az van, hogy Isten országa ti bennetek van. Tehát amikor azt olvasta, hogy közöttetek leszek, nem akarom elismételni, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy már itt a földön mindenkiben megvalósulhat az Isten országa, ha valóban együtt él az Úrral.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rózsika, összefoglalás.
7: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról és ott a 44. oldalról. A keresztény ember lelki egészségének is vannak olyan biztos jelei, mint a testi egészségnek. Ha valaki nem érzi jól magát, megméri a lázát, esetleg a vérnyomást is. Lelki egészségünket nem tudjuk ugyan műszerekkel regisztrálni, de mégis vannak biztos mutatói annak, hogy lelkileg egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Az Istennel szövetségben ex-ember lelki egészségének három elengedhetetlen dologra van szüksége. Öröm, imádság, hála. Ez a három létfontosságú lelki tulajdonság úgy összetartozik, mint három jó barát. Mai kereszténységünk gyengeségének, erőtlenségének oka abban van, hogy még a kereszténynek életéből is hiányzik az öröm ragyogása, hiányzik az imádságban kibomló, bizodalmas hit és hála. Hogyan lehet megnyerni ezt az örömet? Tedd jókedvel, Jézusra nézve azt, amit tehetsz az emberért, és légy hálás te érte. Így leszel eszköz Isten kezében. Akkor nem leszel poros, rozsdás szerszám, hanem ragyogó, fényes ekevas. Nem az előre megfontolt szándékkal, elkövetett jó cselekedeteikkel szidolózunk fényesre mennyei koronákat, hanem azzal, hogy vállaljuk, szerszámán leszünk Isten kezében. És akkor megtanultunk örülni az Úrnak és szabadításának.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk jövő hétre, hiszen folytatjuk Sáfárság és misszió címmel a Biblia tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy Te hiteles vagy, és arra kérünk, hogy add, hogy mi is, mint néped, mint keresztények, hitelessé tudjunk válni abban a társadalomban, amelyik nem akar tudni rólad. Add, hogy az evangélium hitelét tovább tudjuk erősíteni, nem csupán önmagunkban, családjainkban, gyülekezeteinkben, hanem széles-e világon. Áld meg küldetésünket, adj erőt, adj reménységet, adj hitet Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Biblia ismeret és hitoktatói konferenciát Sziget-Szentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították, a Péter II. Levele 1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A Baptista Iskolák Központi Tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora, és néptánca mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban a Baptista Iskolák Központi Tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde főigazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a Baptista Egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Közös küldetéssel az új tanévben. A református iskola nem csak tudást ad át. Feladata, hogy fölkutassa és fejlessze a rá bizott gyermekben rejlő értékeket, közösséget formáljon, és továbbadja azt a hitbeli és szellemi örökséget, amelyből maga is él. Erről szólt a 2026-27-es Kárpát-medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézményi zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az igehirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden.

Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdonában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben, a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben,
aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziborgáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalma hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

Jézus vagyok, és szeretném elmondani neked, milyen nagyon szeretlek. Hogy érdekel a sorsod, és szeretném, ha elbeszélgethetnénk. Ma reggel, amikor felébredtél a csodálatos napfényben, mely betöltötte szobád, ott voltam az ágyad mellett. Reméltem, hogy azt mondod nekem, jó reggel. De nem tetted. Azt gondoltam, talán túl korán van még, és ezért nem vettél észre. Próbáltam felhívni figyelmedet, amikor az ablakot kinyitottad sietve, friss levegővel csókoltam meg arcod. Rád árasztottam a virágok édes és illatos szelencéjét. A madarak csicsergésében szerelmi dalt énekeltem neked. Te elmentél mellettem, siettél. Később figyeltelek, amikor a barátaid társaságában voltál. Nagyon jól elbeszélgettetek. Ó, mennyire szerettem volna, ha velem is váltasz néhány szót. Közelebb jöttem. Reméltem, hogy mondasz nekem valamit. De elmentél, és nem vettél észre. Délután küldtem neked friss, megelevenítő esőt, és rád mosolyogtam minden cseppjével. Kiáltottalak mennydörgő hangon, hátha meghallasz. Azután festettem neked egy csodálatos naplementét. Majd minden csillagból rád tekintettem, remélve, hogy meglátsz, és te is ezt teszed. De csalódtam. Most is. Éjjel, amikor ágyban voltál, rád árasztottam a holdfényt. És ezzel emlékeztettelek arra, hogy nem felejtettelek el. Reméltem, hogy most, elalvás előtt beszélgethetünk. Te egy szót sem szóltál hozzám. Ez nagyon fájt nekem. Mégis vigyázok rád, és remélem, hogy holnap észreveszed jelenlétet. De minden nap így ment ez. Folytattam kinyilatkoztatásom, hogy majd barátul választasz. Én úgy viselnék rád gondot, mint senki más. Szeretetem irántad mélyebb a tengernél, és magasabb az égnél. Örök szeretettel szeretlek. Ezért vagyok ilyen jó hozzá. Azt szeretném, hogy együtt járjunk. Annyi mindent szeretnék veled közölni. A te javadért, kérlek, válaszolj nekem. Jézus, aki nagyon szeret téged.

0: Pál Katalin, a szó. A szavak könnyen sebeznek, szívekben tüskét verhetnek, hisz minden szónak súlya van, nem tudni, melyik fáj legjobban. Vigyázzatok minden szóra, bármilyen szót kimondtok, gondoljátok meg magatok. Szavakkal senkit meg ne bántsatok. Legyen a szó mindig szeretett, hisz azzal senkinek nem ejtesz sebeket. Nem szabad a szóval bántani, hisz az porig tud sújtani. Ajkad akkor nyíljon szóra, ha szavad símogat, mint jó anya, mert higgyétek el, emberek, a legszebb szó a szeretet.
1: Egy dolgot meg kell értened, nem siettetheted az életet. Türelmesnek kell lenned vele. Ha ezt képes vagy felfogni, idővel majd eljutsz arra a pontra, ahol semmit sem akarsz siettetni. Ahol minden jó úgy, ahogy van. A tempója nem lesz lassú, nem lesz gyors, csak akkor fog érkezni, amikor érkeznie kell. Neked csak meg kell tanulnod nyugodtnak lenni, elvárások nélkül élni. Úgyhogy nem te döntöd el, hogy neked mi lesz a jó. Ugyanis az élet az sokkal jobban tudja, hogy mi visz majd előre az utadon. Ha nem hiszel neki, kisebb-nagyobb pofonokat kapsz tőle. Nem direkt, nem azért, hogy belehaj, csak azért, hogy megtanult hagyni azt, amit hagyni kell.
2: Tandori Éva, ne hagyd el magad! Nyugtatnálak csendben, halkan, üzennék a dallal. Látom, reszkedsz, és a szíved tele van bánattal. Ám hiába kérem, mondd el, mi fáj, a válasz csak egy sóhaj, s a néma csendbe fullad el, aki nem mondott óhaj. És hívnálak az útra, jöjj! De csak álszott, dermet bénán, s én vállamon, lásd, nem vihetlek, épp elég súly hull rám. Emeld hát fel arcod végre, vállald a sorsot, mely tiéd, mert elszalad előled az élet, és ifjúságod porig ég. Romjain aztán többé nem építhetsz magadnak várat, és ki leszel téve az idők szelének, s az élet minden kis és nagy viharának.

Betűk. Sokféle betű van. Van kisebb és nagyobb, rövidebb és hosszabb. Van, mely dísztől ragyog, van egész egyszerű, álló vagy dőlt alak. Van aztán olyan is, mely vékony, más vastag. Kiki maga helyén, a maga sorjába alkotják-e könyvet szép harmóniába. Hogy elmélkedem-e sok betű felett, egy példázat jelzi, illeti lelkemet. Hogy az Isten népe is egy élő Biblia. Minden egyes hívő egy-egy betű abba. Ez eleven könyvnek te is betűje vagy. Minőséged szerint lehetsz kicsiny vagy nagy. A jó égi mester jelölt néked helyet. Ne tekints másfelé üdvöd, csak itt leled. Úgy lehet, hogy csak egy közönséges I vagy. Ám de hivatásod igen fontos és nagy. Ha előtted H áll, és V követ téged, hívnek olvasod, jelentve hűséget. Ám de, ha kicsúszol társaid köréből, szereped kiesik jelentőségéből. Avagy talán G vagy e szóban, hogy igaz. De nem tűröd meg az ít, ne előzzön meg az. Ellenben látod, gaz szó jön ki vele. Ne légy türelmetlen. Vesd el önhittséged, ne tartsd magad nagyra, a kis pontot se nézd le. Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be. Mert a kis pont is van ám olyan fontos, mint a felkiáltójel. Az hári horgas. Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége. Aztán sok betűnek szintén ő az éke. Azért én azt mondom, legyen köztünk béke. Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve. Hogy ki minket olvas, újuljon szívébe. Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen, ez a hivatásunk, ezért adjunk kezet. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket.

Aranyosi Ervin, szívedből adni. Kipróbáltad már, hogy milyen nyitott szívedből adni? Felrázva néhány csüggedőt, jó embernek maradni? Segíteni az éhezőt, tudva, más nem segíthet. Reményt adni, hol elfogyott, hol vár sóvár tekintet. A földi lét csak anyagi, kincset ne gyűjts magadnak. Szívük, lelkük is megtelik, kik szeretettel adnak. A világ tőled gazdagabb, s általad válik szebbé. Vizsgáld meg belsőd, önmagad, s az álmod váljon tetté. Amit küldesz, majd azt kapod. A szeretet sosem vész el. Jöhetnek bajok, viharok, ne szállj szembe a széllel. Csak tedd a dolgod csendesen, és szépítsd kis világod. Meglátod, álmod létre kell, s megnő apró virágod. Legyél, ki voltál mindig is, jótékony, tiszta lélek. Tárd ki ajtód és ablakod, és sóhajtsd világá, élek.

0: Søren Kierkegaard, Hála mindenkor. Uram Istenem, téged hív az ember az énség napjain, és neked tartozik hálával az örvendezés idején. Milyen nagyszerű dolog hálát mondani, amikor minden nehézség nélkül belátjuk, hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket. Amikor maga a szív is készséggel belátja ezt, és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal. De még boldogabb, aki hálát ad akkor is, ha élete szomorú marad. Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is, ha szíve elkeseredik és lelke elsötétül, amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz, és az emlékezet feledékenyé válik, amikor a szeretet rémülten visszaborzad, és az okosság ellenáll. Nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből. Még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek, mert az igazán szereti Istent. Elmondhatja neki a mindentudónak: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.
1: Losonczy Léna, Köszönöm, Uram. Uram, éreztem, szóltál hozzám. Így szólítottál, gyermekem. Templomodban megérintettél, hol némán hajtottam fejem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, tudom, ki választottál. Veszni bárányod nem hagyod. Mikor fájdalomban gyötrődtem, te bekötötted a sebem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, fényt adtál a látásra, örülni szép természeten, csodálni égen, földön látszó hatalmadra nyitott szemem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, engedtél új tavaszt még, megtartottál kegyelmesen. Virágszirmoknak záporában látom, irgalmad végtelen. Köszönöm néked, Istenem. Uram, vezess szent lelked által, ne lakjon bennem félelem. Golgotán fiad szent vérével megmentette az életem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, ingó hitem táplálod, ajkamra szót adsz szüntelen, ígéddel hadd hirdessem másnak, tart még a földi kegyelem, köszönöm néked, Istenem. Uram, engedd, hogy küldetésem teljesítsem hálatelten, s ha erőm fogyva hozzád térek, végső sóhajom ez legyen, köszönöm néked, Istenem.
2: Chicago városában egy hideg, sötét éjszakán beállt egy nagy hóvihar. Egy kisfiú újságot árult a sarkon. Az emberek közül néhányan bent, páran kint voltak a hidegben. A kisfiú annyira fázott, hogy meg sem próbált több újságot eladni. Oda ment egy rendőrhöz, és megkérdezte: Uram, meg tudnám mondani, hogy egy szegény fiú hol találhat meleg helyet? ahol éjszaka elalhat. Tudja, én egy dobozba alszom az utcasarok után, mindjárt lefelé a sikátorba, és az elég hideg lesz számomra. Legyen olyan kedves, segítsen egy meleg helyet találnom éjszakára. A rendőr végignézett a kisfiún, és ezt mondta. Menj lefelé az utcában, addig a nagy fehér házig, és kopogtasd be. Amikor ajtót nyitnak, te csak mondd azt, hogy János 3.16, és be fognak engedni. A kisfiú megtette. Odaért, felment a lépcsőn, kopogott az ajtón, és egy hölgy válaszolt. A kisfiú felnézett, és ezt mondta. János 3.16. A hölgy válaszolt. Gyere be, fiam. Bevezette őt, és leültette egy meglepett aljú hintaszékbe a hatalmas régi öreg tűzhely előtt, és ő kiment. A fiú ott ült egy rövid ideig, és gondolkodott. János 3.16. Én ezt nem értem. De egy biztos, felmelegít egy átfagyott fiút. Később visszajött a hölgy, és megkérdezte. Éhes vagy? A fiú felelt. Hát, csak egy kicsit. Igaz, jó pár napja nem ettem, és találgattam, meddig bírom még valamicske étel nélkül. A hölgy bevezette a konyhába, és leültette egy csodálatosabbnál csodálatosabb ételekkel megragott asztalhoz. A kisfiú csak evett és evett, addig, amíg nem bírta tovább. Akkor azt gondolta magába. János 3.16. Én ezt nem értem, de egy éhes fiút jól lakottá tesz. A hölgy ezután felvezette a lépcsőn a fürdőszobába egy hatalmas fürdőkádhoz, amely tele volt meleg vízzel. A kisfiú ott maradt és áztatta magát egy ideig. Amíg ezt tette, elgondolkodott. János 3.16. Én csak nem értem, de egy piszkos fiúból tisztát varázsol. Az az igazság, hogy úgy igazán még soha nem fürödtem egész életemben. Az egyetlen fürdőm az volt, amikor odaálltam a nagy öreg tűzcsap elé, amikor az kitört. A hölgy bejött és bevezette egy szobába, lefektette egy nagy régi puha ágyba, betakarta a nyakáig, jó ét puszit adott neki, és eloltotta a lámpát. Amíg ott feküdt a sötétben, és kinézett az ablakon, a lehulló hópelyhekre azon a hideg éjszakán, ezt gondolta magába. János 3.16. Hát én ezt nem értem. De egy fáradt fiút kipihenté tesz majd. A következő reggel a hölgy visszajött, és újra levitte a kisfiút ahhoz a nagy asztalhoz tele ennivalóval. Miután evett, visszavitte ahhoz a nagy, öreg repett aljú hintaszékhez a tűzhely előtt, és aztán elővette egy nagy, öreg bibliát. A hölgy leült a kisfiú elé, és belenézett fiatal arcába. Érted már a János 3.16-ot? Kérdezte szelíden. A kisfiú őszintén felelt. Nem, hölgyem, nem értem. Első alkalommal akkor hallottam, amikor a rendőr mondta, hogy ezt mondjam. A hölgy kinyitotta a Bibliát, János evangélium a 3. fejezet 16. versénél, és elkezdett neki Jézusról beszélni. A történetet hallva, a nagy öreg tűzhely előtt a kisfiú átadta a szívét és életét az Úr Jézusnak. A kisfiú ott ült és gondolkodott. János 3:16. Még most se értem egészen, de egy elveszett fiút megmentetté tesz. Tudod, bevallom, hogy nem értem. Isten hogyan akarhatta elküldeni az ő fiát, hogy meghaljon értem? És Jézus hogyan egyezhetett bele, hogy megtegyen egy ilyen dolgot? Nem értem az atya és az összes angyal gyötrelmét a mennybe, amint látták Jézust szenvedni és meghalni. Nem értem azt a nagyfokú szeretetet irántam, ami Jézust a kereszten tartotta a haláláig. Én nem értem ezt, de egy teljes életet értékessé tesz.

mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban, önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjait a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának, akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram, teljesítsd be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtés védelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgona koncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, melyet a muzika szakra egyházzenei alapítvány részére adnak. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyári az idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Az év utolsó szombati Isten tiszteletére gyűltünk össze, hogy együtt álljunk az Úr elé, és mondjunk hálát az egész évben kapott áldásaiért. Énekeljünk! Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. A 20-as számú énekünk énekeskönyvünkből.

Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk, hálával és alázattal fordulunk hozzád, együtt emelve fel szavunkat és gondolatainkat, hogy kifejezzük irántad tiszteletünket, megfogalmazzuk hálánkat és köszönetünket, és elismerjük bűneinket, gyengeségeinket. Mindannyian egységesen úgy látjuk, hogy a mögöttünk lévő év ismét más volt, mint az előzőek. Minden évben, minden hónapban és minden héten, napon érezzük, hogy az idő halad, és nem csak a világ, de mi is változunk. Ez a változás, amelynek irányától függ örök életünk, csak akkor nyugtat meg bennünket, ha mindannyian érezzük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő velünk van minden nap, egészen a világ végezetéig. Te pedig, jó atyánk, elfogadod az ő nevében mondott imánkat, amelyet a Szentlélek segítségével fogalmazunk meg, és juttatunk el hozzád. Kérünk, segítsél bennünket most abban is, hogy a mögöttünk lévő évek eseményeit, eredményeit helyesen értelmezzük, és ennek megfelelően gondolkozzunk és tervezzünk az előttünk álló évre. Szeretnénk elérni, hogy a fő cél Jézus eljövetelére való komoly felkészülésünk legyen, de mindent, amit a világban elvársz tőlünk, azt küldetéstudattal fogadjuk és végezzük el. Add, hogy a mai ige is beépüljön szívünkbe, és nyugodt, békés, reményteli lelkülettel induljunk neki az új évnek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, keresem az Istent. Keresem az Istent önmagamban, szelíd arcát, megbocsátó szívét. Keresem a mozzulataimban kereszt alatt hajlott vállaívét. Keresek egy véres arcot bennem, a szó nélkül tűrő szenvedést, imádságot azért, aki megbánt, a gyűlöletért, a szeretést. Keresem a gondolataimban, érzéseim megnyílt mélységében, keresem, mint őszi hervadáskor, virágot a dérvett temezőben. Keresem, de nem találom sehol, csak bűnre nézek, s vétket lát szemem. Megtett utam száz buktatójára, fájó szívvel, sírva emlékezem. Ádám óta hömpölygő véremben századok bűne sodródott belém, millió sejtem titkait őrzi. Nem akarom, de mégis bennem él. Én Istenem, kinek arcát hordom, mint gyermek atyáét akaratlanul. Fogd meg kezem, és vezess magadhoz, mint gyermeket, ki lépni most tanul. Új törvényt írj a keblem belsején, adj hatalmat, erőt a bűn felett, ne csak arcomon, de a szívemben is. Találd meg magad, ha te is keresed.

Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. Istenek igéből, Sámuel második könyve 16. fejezetéből olvasok igét, az 5. verstől egészen a 14. versig terjedő szakaszból. Sámuel második könyve 16. fejezet 5. versétől olvasom az igét. Amikor Dávid király megérkezett Barhuminban, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Símei, Géra fia. És amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haingálta Dávidot és Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadi nép és az egész testőrség. Így ócsárolta őt Símei. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolta rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisáj, Cerulá fia, hogy hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya. Hadd menjek oda, és hadd vágjam le a fejét. Király azonban ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik ez Cerulá fia. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tette ezt. Majd ezt mondta Dávid Abisájnak és az összes szolgájának. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, menjél vel inkább ez a benyámini, hagyjátok, hagy ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsárolnak engem. Dávid tovább menve embereivel az úton, Símei pedig vele átellenben a hegyoldalon ment, egyre ócsárolta, kövekkel dobálta és porcolt feléje. Így jutott el a király, fáradtan a Jordánon túlra, és ott pihenőt tartottak. Eddig az ige. Egy nagyon érdekes lelki problémáról szól ez a történet. Dávid király életének ez egy nagy sorsforduló pontja. Sámuel második könyve igazán egy realista alkotás, mindig szoktam mondani diákjaimnak is, hiszen elgondolhatjátok, hogy a legkiválóbb királyunk, ugye Mátyás királyról egy olyan történetet, mint a Becsabé történet feljegyzett volna, a Magyar Krónika nem nagyon hiszem. Dávid király egész élete példa, és ez a nagyon nehéz megpróbáltatása is az. Miről volt szó? Az Úr megbocsájtotta Dávidnak a bűnét. Amikor a próféta elmondta azt a jellegzetes példázatot, és rámutatott a királyra, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid összetört, az 51. Zsoltárban olvasható ez a megtérési történet. És azt mondja a próféta, hogy megbocsájtottak-e te bűneid, de a következménye megvan a bűnnek. A Bibliának egy nagyon fontos tanítása az, hogy minden bűnnek megvan a maga következménye. Nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Ezt nagyon sokszor említi a Biblia. Isten megbocsájtja az örök következményt, Jézus meghalt értünk a Golgotán, de a bűnünk tanulságait újra és újra el kell hordozni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, mert akkor az ember nem tudná, hogy mi a bűn. De nem is ez az érdekes. A bűnöknek két fajtája van, és ezt a hegyi beszéd óta tudjuk. Van olyan bűn, amit cselekedettel követünk el. A zsidóság általában a cselekedettekkel elkövetett bűnről szokott megemlékezni. Ezért 613 törvényt kerestek ki az Ószövetségből, és ezeknek a betartása volt a hűséges zsidóságnak a feltétele. Ugyanakkor, és ez egy másik nagyon fontos dolog, nagyon fontos volt az, amit Jézus a hegyi beszédben mondott, és a proféták hirdették elsősorban. Ezek az úgynevezett lelkületi bűnök.
Hogy ezt érzékeltessem, helyi beszédre gondoljatok vissza. Nem csak az a bűn, hogyha én valakit agyonütök, ez gyilkosság. De hogyha haragszom rá és gyűlölöm, helyi beszéd szerint ez is gyilkosság. A kettő nem egyforma, de Isten előtt mind a kettő egyformán bűn. Hogy? Az egyik a motivum, ami mozgatja az embert, a másik pedig a következmény, ami a bűnből előáll. És azért kell ezt elmondani, mert nagyon sokszor Isten népének, az utolsó idők népének az egyik legnagyobb problémája az úgynevezett lelkületi bűnöktől való megszabadulás. E.G. White erről nagyon sokat ír, nagyon jellegzetes tanításai vannak ezzel kapcsolatban, én csak nagyon kicsit szeretném ezt most megemlíteni, hogy ennek a történetnek a mélységét értsük igazán. Van egy ember, aki ok nélkül haragszik Dávidra. Simei. Ok nélkül ócsárolja Dávidot. De nem ez a lényeges, ilyen ember sok van. Ti életetekben is bizonyára van olyan, aki ok nélkül haragszik rátok. De én hogy viselkedek? És ez az, amit Jézus úgy mond, illetve az Jézussal kapcsolatban mond Pál apostol a Filippi levél 2. fejezet 5. versében, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Milyen a Krisztus indulat én bennem? Vajon hogy nézem azt, hogyha egy ember rám ok nélkül haragszik? Milyen lelkülettel fogadom ezt az embert? Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem a földi életünk szempontjából fontos, hanem az örök életünk szempontjából. Megmondom miért. E.G. White azt írja, hogy erről a földről egyetlen egy dolgot viszünk el, a jellemünket. A jellem alatt egy kicsikét mást értünk már, mint E.G. White írásaiban szó van. A jellem E.G. White írásaiban azt jelenti, hogy én milyen formában illeszkedek bele abba a közösségbe, abba a helyzetbe, ahol vagyok. Milyen a reakció képességem egy közösséggel kapcsolatban. Nagyon érdekes, egy pszichológiai vizsgálat, nemrégen olvastam, hogyha valakit mondjuk bántanak, akkor 70% az embereknek, és ez a fehér embereknél így van, nem egészen így van Afrikában, kicsit jobb az arány Afrikában, emberebbek az emberek Afrikában, mint Európában, ebből a szempontból. Európában 70% azt mondja, hogy vissza kell ütni. Tehát amilyen az adjon Isten, mondja a magyar közmondás, olyan a fogadj Isten. Ez a 70%. 25%-a tart a másiktól, és azt mondja, hogy jó, most lenyelem, de adott alkalommal vagy visszaütöm. Ez a 25% önmagát fertőzi. És van 5%, aki másképpen nyilatkozik. Dávid a másképpen nyilatkozó 5%-hoz tartozik. Tudnélik. Most ezt a történetet megnézzük, és az ember ugye reagáló lény, akkor egy kicsikét nézzünk egy kicsit a történet mélyére. Hogyan reagálunk? Mert ebben a történetben az az érdekes, hogy Dávid menekül, nehéz helyzetben van, fia fellázad ellene, el kell menekülni Jeruzsálemből, csak a testőrsége követi. És jön egy jutment ember, egy benyáminita, Simei, és elkezdi ócsárolni. Hogy reagál Dávid? Én nagyon sokszor szoktam ezt a példát mondani, lehet, hogy már hallottátok tőlem. Amikor Békés Csabán voltam, akkor nagyon sokat jártam fel tanítani Pestre, és Szajolban mindig állt a gyorsvonat, az esti gyorsvonat legalább 10 percet. Hogy miért nem, ezt nem tudom, mert Mávnál sose lehet tudni semmit. Mávnak van egy külön logikája, ezt nem kutathatja józanésszel az ember. És akkor nyáron mindig le volt húzva az ablak, és akkor jöttek ilyen kalapácsos emberek, a vasúti lakatosok, és akkor meg-meg pöccintették minden kereket és minden tengelyt, és hogy csengett a tengely, attól függően
tudták azt, hogy jó-e az a kerék, vagy nem jó a kerék. Sokat gondolok erre a példára. Isten megenged az életünkben különböző dolgokat, rosszat, jót. Ez olyan, mint az Isten kalapácsa. Megpöccinti a te életedet, az én életemet. Milyen hangot hallatok? Hogy reagálok? Mert az ember reagáló lény. Milyen a reakciót? Cseng, vagy pedig tompa? Kis János bácsi, ugye önszeretett régi-régi kollégánk, barátom, tanárom, tanítómesteremnek volt egy dolga. Mi van akkor, hogyha a pulikutyát is épp úgy megnyírják, mint a juhokat? És ott vannak benne az akolba. És a pulikutya mondjuk éppen fehér, a juhok is fehérek, meg vannak nyírva, és teljesen egyformák. Honnan lehet megtudni, hogy melyik a kutya? Azt mondja, rugdad meg a kerítést, amelyik ugat, az a kutya. Kiderül, hogy belülről mi van. Jézus Krisztus értünk akar jönni a földre. És hogyha Jézus Krisztus értünk akar jönni a földre, és a jellemünk számít, akkor az számít tulajdonképpen, hogy hogy viselkedünk, hogy reagálunk. A viselkedés az a reakció. Mit hallatok akkor, hogyha történik velem sérelem? Mert nézzétek meg ezt a történetet. Ahogy mondtam, Absalon elől menekül a király, Barhuimban érkezik, egy ember kijön, nem egy csapat, egy ember. Ez a Simei, Benyáminita. Ugye Saul király is Benyáminita volt, Saul családjából való, itt írja is az ige, és ócsárolja Dávidot. Az is megvan, hogy mivel ócsárolja Dávidot. Nem a bűneit említi, nem, az igaz lenne, hanem csupa olyannal ócsárolja Dávidot, ami nem igaz. Azt mondja, hogy sőt, kővel haigálta Dávidot, Dávid király szolgáit is, pár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. És azt mondja a 7. vers, így ócsárolta őt Simei. Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember. Igaz ez? Egyáltalán nem igaz. Aztán azt mondja, hogy megrontja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki ehhez te lettél a király, és odaadja az Úr a királyságodat fiadnak, Absalonnak. Most te kerülsz bajba, mert vérengző ember vagy. Hát Saul Dávid ölte meg. Hát Dávidnak a kezébe adta az Úr kétszer Sault, ugye, éppen a mondtáját, emlékeztek ott a barlang jelenetre, meg emlékeztek, amikor a táborba ment, és átszögezte a felső ruhát, amivel be volt takarózva a király. És azt mondta akkor is Dávid, hogy nem tehetem meg, mert az Úr felkent szolgálja, nem? Akkor miért csúfolja így, vagy pocskondiázza így, hiszen Sault éppen Dávid síratja el, tessék elolvasni a Sámuel 2. könyvének az első fejezetében, Dávid síratja el Zsoltárral Sault. Miért ez az igazságtalanság? Nagyon sokszor nagyon nehéz elszenvednünk az igazságtalanságot. Mert amikor valamit tettünk rosszul és azért bántanak, hát az se eszik jól, de az elviselhető. De ha valamit jól tettem, és azért kezdenek ócsárolni, az elviselhetetlen tud lenni az ember számára. És nem véletlen, hogy a testőrparancsnok, ugye, azt olvassuk, hogy Abisáj, Cerulaj fia, teljes joggal felháborodik. Hogy meri ócsárolni a királyt, ez a gyütment, úgy mondja, hogy döglött kutya. Ez a legnagyobb lenéző megjegyzés vagy jelző volt, amit mondhattak emberre abban az időben. Hogy meri ez a döglött kutya az én uramat, királyomat ócsárolni? Hadd menjek oda, és hadd vágjam le a fejét. Egyszerűen meg tudta volna tenni. És akkor az ember azt mondja egészséges jogérzékkel, hogy ez meg is érdemelte volna. Úgy kell neki. Kellett ócsárolni a királyt. És akkor Dávid megszólal, és ebben van a lényeg. Mit mond Dávid? És amit Dávid mond, az első pillanatra szinte érthetetlen előttünk.
Azért érthetetlen előttünk, mert a király ezt mondja, nem rám és nem rátok tartozik ez. Ez egy szólásmondás a héberben is, a görögben is lefordítja. Ez az, ami a kánai menyegzőnél elhangzik Jézus szájából. A tiemoikai szó így van görögül, tehát, hogy mi nekem és mi neked szóra lefordítva. Ez azt mondja el, hogy ami velem történik, és itt van a lényeg, ami egy hív emberrel történik, akár az Ó, akár az Új Szövetség idején, az előtte az Isten előtt volt. Mi adventisták és hívő emberek nagyon sokszor nagyon jól tudjuk szidni a sátánt. Elmondjuk azt, hogy a sátán, így úgy amúgy. Pedig, és ez egy alapvető történeti mozzanat, és alapvető teológiai mozzanat, egy hívő ember életében véletlen nincs. Bármi, ami történik velem, veled, az előtte az Isten előtt volt. Nem Isten teszi, de Isten megengedi. Mindig Jób könyve a példa. Ugye Jób könyvében azt olvassuk, hogy elmegy a sátán is Jézus halála előtt, és akkor azt mondja az Úr, hogy látod az én szolgámat Jóbot, aki igaz istenfélő, bűngyűlölő, tehát héber szóval jásár volt, egyenes ember volt. Az Úr szerint járt. És akkor az Úr azt mondja az Úrnak sátán, hogy könnyű neki, mert megáldottad mindennel. Erre az Úr megengedi a próbát az ember életében. A próba a szükségszerű a keresztény ember életében. Tehát próba nélkül nincsen kereszténység. Ha valaki azt gondolja, hogy igaz az, amit most újabban evangéliumi csoportok mondanak, hogy a bővölködés teológiája, ezt úgy hívják, hogy ha én az Úrral járok, és az Úrhoz hűséges vagyok, akkor az Úr is hűséges hozzám, és ezért engem semmi baj nem ér, gazdag leszek, fényes út jár előttem, és az angyalok még a göröngyöket is elsimogatják a talpam alatt, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Ez nem igaz. Az Úr megpróbál bennünket. És az az érdekes, az Új Szövetségben a próba, ugye görögül így van, perazmosz, az ugyanazt jelenti, mint a kísértés. Kísértés vagy próba, egy szó. Miért van ez így? Azért, mert Jézus második eljövetelére csak úgy lehet fölkészülni, hogyha a jellemünket készíti fel az Úr. Ezért szükségszerű, hogy vannak próbák és kísértések. Az ugyanaz, ha győzök, akkor próba, és a győzelem az enyém. Ha vesztek, akkor kísértés, és a bukás is az enyém. De Jézus nem hágy felettébb kísértetni. Vagyis mindenben, ami az én életemben történik, ott van valami tanulság, amit nekem meg kell tanulni. Tehát nem úgy van, hogy én velem most a sátán játszik, mert éppen az Istennek nem volt elég ideje, hogy rám figyeljen, hanem úgy van, hogy igenis, ami az életemben történik, az valamiért van. Azt az Úr megengedte, abból nekem valamit tanulnom kell, és hogyha rábízom magam, akkor az Úr abból engem tovább fog tudni vezetni. Ha ezt én nem értem meg, akkor az Úr újabb és újabb próbákkal kell, hogy megértesse én vele. Ha én nem értem meg, hogy az ajtón kell kimenni, hanem én inkább a falon szeretnék kimenni, akkor az Úr megengedi, hogy neki menj a falnak, azt összetörd a fejedet, majd megtudod, hogy hol az ajtó. Ez így megy az Isten népe életében, mert közben nekünk szükségünk van bizonyos lelki tartásmódra, bizonyos lelki reakciókészségre eljutni. Éppen ezért nézzük meg, hogy Dávid most mit válaszol. Már mondtam az elején, hogy király azonban ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik, hanem Isten van a dolgok mögött. Ez azt jelenti, hogy Isten valamiért ezt megengedte az én életemben. Én még nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mit kell megtanulni, de most figyelnem kell az Istenre, és nem nekem kell intézkednem. És úgy folytatja tovább, mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot,
akkor ki mondhatja neki, miért tetted ezt? Hát ez egy egészen érdekes dolog, nem? Az Úr mondta neki, hogy ócsároljon. Hát Dávid nem tudta, hogy nem igaz, amit kiabál a Simei. Nem azt kellett volna mondani, ide figyelj, Simei. Hát egyáltalán nem úgy van, ahogy te mondod. Azért nem úgy van, ahogy te mondod, mert én, Saul, kétszer a kezembe volt, nem öltem meg. Nem én akartam menni a Saul udvarába, ő hívott. Amikor én hárfáztam, akkor az ördög akkor távozott el Saultól. Igenis én áldására voltam, igenis az életemre tört, igenis a lánya volt a feleségem, mégis el kellett menekülni. Ez egész életét el tudta volna mondani. De nem a vitatkozás a lényeg. Dávid hitben éli meg ezt az egészet, hogy mi nekem és mi neked. Nem ránk tartozik ez a dolog. Mi van akkor, hogyha ezt az Úr valamiért megengedte az én életemben? Egész élesen úgy fogalmaz, mi van akkor, hogyha az Úr azt mondta, hogy ócsároljon engem? Hogy van ez? Ez nem menti Simeit. Simei bűnt követ el, hazudik. Simei bűnös, sőt, rongy ember, ezt is lehetne mondani. Olyasmivel vádol, amivel nem kellene vádolni. És nézzétek csak, hogy mit mond tovább. Majd ezt mondta Dávid. És most jön a felismerésnek a pillanata. Amikor valami rossz ér engem, akkor nekem meg kell kérdeznem magamtól, hogy miért engedted meg ezt, Uram? Ezt mindig el szoktam mondani, ezt a hármas szabályt, hogy bármiért téged, akkor kérdezd meg először, miért engedte meg az Úr, mire akar megtanítani, és hogyan akar tovább vezetni. Ez a hármas szabály. De nézzétek meg, hogy Dávid hogy kezd erről elmérkedni. Miért mondja ezt a furcsaságot? Hiszen itt Dávidnak emberileg pontosan az lett volna a célja, hogy oda szól a testőröknek, hogy ide figyeljetek, azt a csirkefogót hozzátok ki, de aztán jó verjétek el, vagy szúrjátok át, vágjátok le a fejét, stb., hogy éppen a hatalmát reprezentálja, hiszen éppen azért kellett Jeruzsálemből menekülni, mert Absalom ezzel a ravasz módszerrel, hogy mindenkinek igaza van, mindenki ez oda ment, mindenki ez suttogott. Ugye jöttek az emberek, azt mondták, hogy úgyse fogja. Az előző fejezetet érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban, a 15-et. Úgyse fog téged meghallgatni, úgyis ez lesz. Így maga mellé állította szép lassan az egész népet. Ebben a helyzetben emberileg Dávidnak az lett volna a dolga, példát statuáljon, ezt így szokták mondani. Nem ezt teszi Dávid. Azt mondja, ez felüldől el. Az én életemben nincs véletlen. Azt kell megtudni, mi miért. Miért? És így folytatja. Ezt mondja Dávid Abisajnak és az összes szolgájának, ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini. Dávid elkezd egy kicsit a Benyámini fejével gondolkodni. Tudni, hogy ennek a Benyámininek a fejébe az járt, hogy Benyámin törzséből származott Saul. Ez a törzsnek nagy rangot adott. És Saul kibukott, hogy nem. Azzal természetesen Dávidot okolta, általában olyannal szoktuk a másikat vádolni, amit a másik nem követett el, csak a mi fejünkben van, hogy biztos elkövette. Ez mindig így megy. És kezd egy kicsit a Benyámin fejével gondolkodni. És azt mondja a szolgáinak, ide figyeljetek, a saját fiam feltámadt ellenem. Én tudom, hogy miért. De akkor ez a Benyámini nem csoda, hogy ezt mondja. Hát, ha nekem ebből tanulni kell, és nekünk tanulni kell belőle. Azt mondja, hagyjátok, hadd ócsároljon, hát, ha az Úr parancsolta neki. Még egyszer elmondja ezt a nagyon kemény mondatot.
Hát, az Úr parancsolta neki. És akkor elhangzik egy fohász. Ez a fohász mutatja meg Dávid igazi jellemét. Azt mondja Dávid, bárcsak rám tekintene nyomorúságunkban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsárolnak engem. Egy dolognak az értéke, az nagyon sokszor így derül ki. Isten a rosszat fordítja a javunkra. Többször elmondtam ezt a példát a nagy küzdelemből, már hallottátok kívülről, remélem, hogy utána is olvastok. Mi az a tűz, ami a sátánból kijön, ami megsemmisíti őt, majd tüzet hozok ki az ő belsejéből. Azt írja a nagy küzdelemben rejtestvérnő, hogy az, hogy rá fog jönni, hogy minden ártó szándékkal Isten művét segítette elő. Vagyis, gondolkodjatok csak el ezen, hogyha ezek nem volnának ezek a próbák, hogy alakulna ki bennünk az igazi jellem? Fiatal lelkész voltam, és akkor az egyik pesti gyülekezetből a legjobb barátom elzavart engem, mert éppen egy ilyen szakadás, gyanús ügy volt. És visszamentem a gyülekezetembe, másik gyülekezetembe, egyikben nem engedtek be, az utcán várt, és elküldött, hogy ide ne tegyem be a lábamat. Meglehetősen szomorúan mentem a másik gyülekezetbe, gondoltátjátok, hogy nem voltam happy, hogy a mai fiatalok nyelvén mondja. És ültem a kis terembe, magam baroskodva, és jött az öreg gyülekezeti vén, akit én gyerekkoromtól ismerek, térdén lovagoltam, öreg könyvevangélista volt, vállamra tette a kezét, és azt mondja, édes fiam, na mi baj van? Hát mondom, tetszik kérdezni még? Hát azt mondja, tudok mindent, hát mi baj van? Hát most örülnöd kellene. Mondom, hogy örülnöm? Ezért örüljek, ugye elzavartak? Azt mondja, igen, örülnöd kellene. Kérdezem, hogy miért? Mert édes fiam, egyet tanulj meg. Az Isten népének a legbiztosabb bizonyítéka az nem az, hogy igazat tanít. Sok minden igazságot tanít más is. Nem is az, hogy itt angyalszárnyok suhogása hangzik állandóan a gyülekezetben. Nem. Az Isten népének a legbiztosabb bizonyítéka az, hogy ott dolgozik a sátán. Ha ezt nem érted, akkor semmit nem értsz. Mert az Isten nem lógatja ott a lábát, ahol úgyis sincsenek az övéi. Hanem ott dolgozik, ahol az övéi vannak. És Dávid ezt ismeri fel. Hogy Isten valamit akar, ha ezt megengedte. Nézzétek Jobot. Jobb, igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember. Sátán se tud más mondani, az Úr mondja róla. Ha megnézitek Jobb könyvét, az Úr mondja róla, hogy igaz, istenfélő, bűngyűlölő. És mégis a próbák után mit mond ez a Jobb? Eddig, 42. fejezet, 6. verse, eddig füleim hallásával hallottam felőled. Most meg szemeimmel látlak téged, és most jön az érdekes. Hibáztatom magam, és bánkódom a porban. És ekkor tud az Úr új áldást adni. Ekkor múlik el a próba. Mert a próba célhoz ér. Nagyon sokszor panaszkodunk, hogy nagyon sok próba van az életünkben. Tudjátok, miért van nagyon sok próba az életünkben? Nem azért, mert a sátán olyan, a sátán az a láncos kutya. Nem azért van sok próba. Azért, mert nem tanulunk belőle. Az elsőből nem tanulunk, jön a második, aztán a másodikból nem jön a harmadik, jön a negyedik, az ötödik. Egészen addig, amíg át nem megyünk a pótvizsgán. És így szeret bennünket az Isten. Az Isten szeretete az nem olyan, hogy jaj, most minden nagyon szép, minden nagyon jó, hanem az Isten szeretete az, hogy jellemben fel akar készíteni Isten bennünket az ő országára.
Az ő országában is különbözőek leszünk gondolkodásmódban is, nem csak külsőben. Nehogy azt higgyétek, hogy olyan szabvány mennyország lesz, mint ahogy el szokták képzelni a délvetítőn az amerikaiak, ilyen kockaházakban lakunk majd, és minden a kocka lesz. Nem. Lehet, hogy azért utálom, mert panelházban lakom, kockaházat. De biztos nem ilyen lesz a menny. A mennybe is, mivel Isten úgy teremtett, hogy két egyforma ember nincs, nem leszünk egyformák. Hanem azért élünk harmóniába, azért találjuk meg egymás kezét, mert kialakította itt a próbák tüzében az Isten azt a jellemet, amit nem nekem kell kialakítani. Hanem a próbákban Isten alakítja ki a jellemet a mi életünkben. És ennek a jellemalakításnak pontosan ott kezdődik a legfontosabb része, hogy én a másikkal való viszonyomban nem a haragot tartom tanácsadónak. Internetről van egy érdekes cikk a kezembe. Kémcsőbe zárt harag az a címe, többen ismerik közületek. Hát, ha van, aki nem. Elmer Gates nevezetű washingtoni pszichológus professzor csinálta ezt a kísérletet körülbelül ilyen 15 évvel ezelőtt. Ennek a kísérletnek az a lényege, hogy az emberi szervezetben a lelki hatásokra bizonyos kémiai elváltozások történnek, ezt régen tudjuk. És az Elmer Gates nevezetű washingtoni professzor, washingtoni egyetemnek a jeles pszichiátere, azt csinálta, egy kémcsövet lehűtött folyékony levegővel mínusz 271 Celsius fokra. És ezért ebbe a kémcsőbe azoknak az embereknek a beszédjét vette fel, akiknek ugye ebben a nagyon hidegben, mínusz-mínusz-mínuszba kicsapódik a beszédjével felgyülemlett ilyen-olyan-amolyan anyag, és anyagi összetevőit meg lehetett mérni. Rájött arra, hogy például a haragú embernek barna színű lesz ez a kicsapódott, a bánat esetén szürke lesz ez a kicsapódott anyag, és a lelkiismeret furdalásnál pedig rózsaszínű lesz. De nem csak ez a lényeg, hanem utána, amikor kellő mennyiségben ezt összegyűjtötte, elkezdett ezzel a folyadékkal kísérleteket végezni. Szegény tengeri malacokkal. Ha beadta például a haragnak a tengeri malacnak beadta a harag kicsapódott dolgát, akkor kiderült, hogy a tengeri malacok irtott dühösek lettek, egymásnak ugrottak, széttépték egymást. Hogyha egyedül voltak, akkor belehaltak. Ugyanígy megcsinálta többel is. És egy nagyon jeles kísérlet, azóta én sok helyen olvastam erről a kísérletről. Mi ennek a lényege? Mi nagyon sokszor a haraggal, meg az indulatainkkal, az úgynevezett indulati, lelkületi bűnökkel magunkat fertőzzük. És Istennek különös gyógyító ereje kell ahhoz, hogy a haragot, a rossz indulatot ki tudjuk dobni a szívünkből, hogy ne fertőzzük magunkat. És ez azért fontos, nem csak a mi testi életünk szempontjából fontos, hanem a mi lelki életünk szempontjából is, mert éppen mi adventisták tanítjuk, hogy a test és a lélek az harmóniában van egymással. Vajon hogy viselkedünk? Észreveszünk azt, hogy Isten megenged próbákat a mi életünkben? Hogy viseljük a próbákat? Hogy viseljük el a másik embert, aki épp úgy jót akar, mint mi, csak másképp? Hogy viseljük el azt az embert, aki talán nem a mi ízlésünk, gondolkodásunk szerint dönt, cselekszik, vagy mit tudom én, éppen ellenünkre van, vagy uram, bocsá, olyan, mint a sémely, hogy port szórt itt az úton, mert milyen nevetséges volt, hogy ez az út lent megy a völgybe, és fentről dobált köveket, meg port szórt a hadseregre. Biztos a hadsereg fele szitta a Dávidot, vagy az egész, hogy hát mi nem engedi meg, hogy ezt a csirkefogót lehozzuk, azt megtanítsuk Móresre. Nem. Dávid nem ezt teszi, mert az Úr nem ezt akarja. Készek vagyunk tanulni a rosszból? Ha jóból nem akarunk, akkor legalább a rosszból tanuljunk? Készen vagyunk lelkületi váltásra? Mert ha nem vagyunk készen a lelkületi váltásra,
akkor az Úr meg fogja ismételni a próbát. Mert szeret bennünket. És ezt a készséget el kell sajátítani. Nem csak a haragnak van ám ilyen lecsapódása, bizonyára a jónak is van. Azt akarja az Úr, hogy mi olyan jellemet alakítsunk ki, amely alkalmas a mennyre. És ma Isten megkérdezi tőled, hogy alkalmas vagy a mennyre, mert ha nem, akkor az Úr próbálni fog. És ha próbálni fog, akkor ne a sátán szidd, ne a másikat, ne a sémeit. Sémei majd a magáért áll. Mert sémei az igazságtalan volt. Mert sémei csirkefogóságokat mondott, ami nem igaz. De ne őt szidd. Ne is magadat, hanem tanulj. Az Isten igéje az a tankönyv. Azt akarja Isten, ma tanultuk a szombatiskolába, hogy életünk zsinórmértéke a Biblia legyen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te hozzád jövünk, hogy megkérjünk téged, te légy az, aki az elkövetkezendő héten kísérsz bennünket útainkon, és arra kérünk téged, hogy engedjük a mi életünkben a te szent lelked befolyását érvényesülni, hogy úgy tudjunk várni téged, hogy készen legyünk. Istenünk, add, hogy a te ígéd életünk zsinór mértéke legyen. Ne csak tudósai legyünk az ígének, ne csak az igazságot mondjuk, ne csak prédikátoraid legyünk, hanem a mi életünk legyen élő könyv, a te könyved. Hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert Krisztusi indulat nélkül mi nem vagyunk alkalmasak a mennyre. Istenünk, téged kérünk, áld meg a te népedet, áld meg a gyülekezetet, áld meg a te világszéles művedet is, sok-sok tapasztalattal, a Szentlélek erejével. És attól, hogy úgy tudjunk bizonyságot tevőid lenni, hogy Jézus Krisztus eljöhessen értünk mi hamarabb. Istenünk, téged kérünk, te légy azokkal, akik betegek, te légy azokkal, akik elgyengültek, te légy azokkal, akik keresnek téged, és te légy az, aki megmutatod azt, hogy van út az úttalanságban, a céltalanságban. Adj békét nékünk, adj áldást, add a te szeretetedet a mi szívünkbe, ami a legfőképpen kell nekünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat.

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Légy erős és bátor! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19:00 volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20:04. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Niszávim és a Vájélek heti szakasz olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése itt állok és ment. Mózes 5. könyve 29:9-31. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28:1-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Itt álltok a mai napon, ti mindnyájan, az örökké való, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével. Csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre, tanítja Szerdó Szervin rabbi írásában a Niszávim Vájélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok. A ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitokhoz, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Mózes 5. könyve 29:9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintsen magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Biblia ismeret és hitoktatói konferenciát Sziget-Szent Miklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele 1:1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A Baptista Iskolák Központi Tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora és néptánca mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyírbogdányban, a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde főigazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a baptista egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a baptista szeretett szolgálat ügyvezető főigazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot.

0: medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézmény zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az ige hirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24. és 25-én. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egyre tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételi szándékát az előadásokon. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani.
1: Kulturális programajánló.
0: A jövő héten kezdődik a Rós Hásánál a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46-kor köszöntve a Rós Hásánál előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rós Hásánál két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19:47-kor ér véget. Rós Hásána az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rós Hásána kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rós Hásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Jótékonysági világnap. Az ENSZ 2012. december 17-i közgyűlése magyar javaslatra szeptember 5-ét Boldog Kalkuttai Terézanya halálának napját a Jótékonyság világnapjává nyilvánította. A munka nagy részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte. 50 ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. Először 2013-ban ünnepeltük. A közgyűlés fölkérte az ENSZ tagállamokat, a regionális szervezeteket és a civil társadalmat, hogy az évfordulóról

0: megfelelő módon emlékezzenek meg oktatási és egyéb programok szervezése révén. A fölmérések szerint a magyar lakosság leginkább pénzt szokott adományozni, és főként a családtagjainak nyújt segítséget, elsősorban az adventi időszakban, illetve természeti katasztrófák esetén növekszik meg az adakozási kedv mások iránt. A legtöbben pénzt adományoznak, de van, aki ruhákkal vagy önkéntes munkával segít a rászorulóknak. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskolakezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz az időnk. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Valamivel frissebb, de továbbra is nyáriasan meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
2: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jótékonysági világnap. Az ENSZ 2012. december 17-i közgyűlése magyar javaslatra szeptember 5-ét Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának napját a Jótékonyság világnapjává nyilvánította. A munka nagy részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte. 50 ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. Először 2013-ban ünnepeltük. A közgyűlés fölkérte az ENSZ tagállamokat, a regionális szervezeteket és a civil társadalmat, hogy az évfordulóról megfelelő módon emlékezzenek meg oktatási és egyéb programok szervezése révén. A fölmérések szerint a magyar lakosság leginkább pénzt szokott adományozni, és főként a családtagjainak nyújt segítséget, elsősorban az adventi időszakban, illetve természeti katasztrófák esetén növekszik meg az adakozási kedv mások iránt. A legtöbben pénzt adományoznak, de van, aki ruhákkal vagy önkéntes munkával segít a rászorulóknak. Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Megkezdődött az új tanév a Budapesti Zsidó Hitközség külkereskedelmi technikumában. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálintház nagyterme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, a pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinszky András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat. Kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó újévvel, a Rózs Hásánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24. és 25-én. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egyre tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételi szándékát az előadásokon. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai műsorunkban az augusztus 19-én a bécsi kaputéri evangélikus templomban megtartott ökumenikus istentisztelet összefoglalóját hallhatják, melyen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Igét hirdetett Steinbach József református püspök, a Reformátusok Zsinatának lelkészi elnöke és az Ökumenikus Tanács elnöke.

Olyan ez, mint a drága olaj a fejen, és mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. A 133. Zsoltár első verseivel házigazdaként köszöntöm nagy szeretettel és tisztelettel az államalapításunk alkalmából tartandó ökumenikus istentiszteletünkön az egyházi és az állami vezetőket, az istentiszteleti szolgálattevőket, valamint a kedves érdeklődőket, és így köszöntöm egyben az ünneplő gyülekezetet. Isten áldja meg nemzetünket és ünneplésünket, imádkozzunk lelkének vezetésért és ajándékaiért, hogy úgy szolgálhassunk mindenki a maga hivatása és munkája szerint, hogy az Isten dicsőségére és mindannyiunk és nemzetünk épülésére lehessen. Áldja meg most Isten tiszteletünket, hogy ebben is a testvéri egyetértést élhessük át, imádságban, éneklésben, igehallgatásban, a kenyér megáldásában, áldásvételben, hitünk, reményünk és szeretetünk erősödésére. Ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az ökumenikus istentiszteleten. Szeretettel köszöntöm Tarr Zoltán miniszter urat, minden állami és egyházi vezetőt. Külön is kiemelem dr. Kránic Mihály kanonokatyát, aki Erlő Péter bíboros urat képviseli, és Steinbach József püspök urat, aki ma közöttünk majd az igehirdetés szolgálatát végzi. Szeretettel köszöntöm a johannita és máltai testvéreket ezen az alkalmon. A bibliai hagyományban az ünnep, az ünneplés a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten hatnapos munkája nyomán megpihen, abba hagyja azt. És az ünnep fő jellemzője ennek nyomán az abba hagyni vagy szüneteltetni a hétköznapit, a profánt és a szentre vagy az emelkedetre figyelni. Az ünnepre éppen ezért e szavak nyomán mindenki meghívott. Az nem kormányoldali vagy ellenzéki. Az ünnep a közös történelmi, kulturális, szakrális gyökereinket állítja a középpontba, és éppen ezért egységet teremt. A bibliai ünnep másik fő hangsúlya a békesség, a sálom, amit Isten maga is megélt egykor, és aki megszenteli az ünneplést, és ezt ajándékozza az övéinek. Én kívánom ma minden résztvevőnek, de egész nemzetünknek, hogy az idei augusztus 20-a, és ez a mai ünnepünk is az előbb elhangzottak értelmében igazi ünnep legyen, amikor a közös történelmen, a közös kulturális és szakrális gyökereken van a hangsúly, a figyelem, amikor erősödhet bennünk az összetartozás érzése, és az egymás iránti elkötelezett békesség munkálása. A mindenható Isten segítsen erre minket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Magunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézus, az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézus. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket, hogy megismerjék a földön a te utadat. Magasztaljanak téged a népek, örüljenek és uralkodjanak nemzetek. Mert egyenlően ítéled a népeket és a nemzeteket a földön te vezeted. Adj békességet, Uram, azoknak, akik megnéznek. Hallgass meg azokat, akik segítségét kérnek. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és örökké. Nem önmagunkat hirdetjük,

0: hanem Krisztus Jézus az Urat, a magunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért.
1: Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, Te hívtad teredményedet, az embert, veled való párbeszédben. Imádságunk kezdetén eléd állunk, és mi más tehetnénk, mint azt, hogy alázattal megvalljuk bűneinket. Nem csupán hiányainkat, ügyetlen cselekedeteinket, rossz döntéseinket, emberhez méltatlan lépéseinket, hanem mindazt, ami ezek mögött áll. Hogy eltávolodtunk, olykor el is szakadtunk tőled. A kísértő szándéka az, hogy elszakadjunk tőled az élet forrásától. Megvalljuk és bánjuk, hogy sokszor és sokféleképpen éltünk vissza jóságoddal, új életet kínáló szereteteddel. Nem vettük komolyan hívószavad, nem éltünk az általad felkínált lehetőségekkel, megbántottunk téged és megbántottuk embertársainkat, irgalmadra szorulunk. Istenünk, te könyörületes vagy mindazokhoz, akik alázattal hozzád fordulnak, és tőled kérnek segítséget. Újítsd meg életünket. Tégy minket másokért élő emberekké. Megvalljuk és bánjuk, hogy keresztjén közösségeink adósak maradtak az irgalmassággal, a szeretet cselekedeteivel. Az egyház nem egyszer engedett a kísértésnek, hogy önmagának és önmagáért éljen. Emelj ki bennünket önzésünkből, és formálj minket szolgálók közösségé a társadalomban, a ránk bízott emberekért. Bizalmadat ne vonj meg tőlünk, hanem indíts minket a jóra, az önzetlen életre, a gyümölcstermő hitre. Hálával adunk hálát neked azért, hogy mindeddig hordoztál bennünket, egyházainkat, nemzetünket, hazánkat. Köszönjük gondviselő jóságodat, amellyel megadtad mindennapi kenyerünket. Légy áldott azért, hogy táplálod lelkünket útmutató és éltető igéddel. Köszönjük a testvéri közösséget, amelyben testvéreket adsz nekünk. Hálát adunk azért, hogy ebben a hazában adtál nekünk otthont, és egyben küldetést is az emberek javára, a te dicsőségedre. Áldunk téged, mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Amen.

0: Úr Jézus Krisztus, aki Isten gyermekeinek szabadságára hívtál el minket, Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Úr Jézus Krisztus, aki arra hívtál el, hogy Atyád akaratát betöltve munkálkodjunk a világban, Krisztus, kegyelmezz! Úr Jézus Krisztus, aki arra hívtál el, hogy már itt a földön keressük a mennyeieket, Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Urunk és Istenünk, aki megteremtetted ezt a világot, és benne létrehívtad az élő világot, minket pedig megajándékoztál az emberi élet páratlan kincsével. Segíts minket, hogy tudatosan éljünk ebben a világban. Emberségünk lehetősége és küldetése, hogy jó gazdái és gondnokai legyünk a teremtett világnak. Arra kérünk, tégy minket készségessé a fantáziadús és aktív segítő életre. Adj erőt, hogy feladatainkat tetszésedre elvégezhessük. Add, hogy gyermekeidként élhessünk ebben a világban, tudva, hogy kihez tartozunk, és tudva, hogy ki mi bízatott ránk. Úr Jézus Krisztus, te emberré lettél, hogy mi is emberré lehessünk. Elhívtál minket a szeretet útjára, hogy méltók legyünk az ember névre. Köszönjük, hogy közénk hoztad Isten országát, és mi két ország polgárai lehetünk. Tudhatjuk, miért vagyunk itt, és mi a dolgunk, de tudhatjuk azt is, hogy hova készülünk. Már itt örülhetünk annak, hogy hatalmad alatt élhetünk. Jézusunk, testvérünk és megváltónká lettél, ezért nem kell járnunk a bűn által megnyomorított élet kényszerpályáját, megszabadulva az értelmetlen élettől, és felszabadulva a jó cselekvésére, téged szeretnénk követni. Szentlélek Isten, aki egyházat hívtál létre, és minket is tagjaivá tettél, formáld életünket, kapcsolj be az egyház vérkeringésébe, teljesíts ki életünket egyházat közösségében. Te, aki megeleveníted az élettelent, védj kezedbe minket is, hogy új erőt és lendületet nyerve tudjunk tanúskodni jelenléted minden áldásáról. Járd át egyházainkat, hogy új élet fakadjon bennünk. Add az egység lelkületét, amikor széthúzunk. Légy velünk biztatásoddal, ha csüggedünk. Légy vigasztalunk, ha elkeseredünk. Add bátorításodat, amikor elerőtlenedünk. Add tüzedet, amikor hűvösek vagy langyosak vagyunk. Jöjj, Teremtő Szentlélek, újítsd meg egyházad. Szent Háromság egy Isten, tiéd a dicsőség és a hatalom, mind örökké. Amen.
1: Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Isten igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. fejezetből az első 21 verset. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok megértelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, A nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. A lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen.
2: Máté evangéliumának 7. fejezetében a 21. verstől a 27-ig ezt olvassuk. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk!

0: Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg ige hirdetésem alapigéjét, amelyet a mai napra erre az ünneple előírtak. Ahogy azt megírva találjuk a Zsoltárok könyve 127. fejezetében eképpen. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapukban. Amen. Tisztelt miniszter úr! Államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, kedves szolgatársak, ünneplő gyülekezet! Mindannyiunk számára ismert ez a Zsoltár, kívülről tudjuk a 127. Zsoltárt, amely az Isten áldásáról szóló bibliai, teológiai tanítás. Ezért mindjárt első üzenetem, amelyet kaptam az Úrtól, így hangzik felétek, hogy az áldott Isten megáld bennünket, hogy áldássá legyünk. Ez ennek a Zsoltárnak a felépítése, a dinamikája. Az Isten áldott, hogyha egyetlen egy jelzővel kellene kifejezni az Isten lényének lényegét, akkor azt mondhatjuk, hogy ő áldott. S emellé hozzátehetjük a rokon értelmű kifejezéseket, hogy áldott, mert örökkévaló és eredetileg örök életre teremtett bennünket is, ő idő fölötti az időt is ő teremtette. Áldott, mert szent, makulátlan, tökéletes, és áldott, mert igaz, mert igazságában ott van a jósága, és amikor Isten kijelenti az ő igaz igéjét, akkor nekünk jót akar, és Istennek mindig igaza van, és ki az, aki merne vele perlekedni? Calvin ezt az Isten szuverenitása tanának nevezte. Áldott az Isten, örökkévaló, szent, igaz, egyetlen Úr. Olyan jó tudni, hogy ő az Úr. Ő a múlt, a jelen, a jövő ura, a történelem ura, az események ura, az egyház, a világ ura, az élet, a halál ura, mindannyiunk életének ura, nemzetünknek ura. Gondoljátok ezt meg, vésétek szívetek hústábláira, hogy bármi történik, ő az Úr. Az áldott, egyetlen élő Isten, aki megáld bennünket. És milyen gyönyörű ez az égevers, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Csak egy prédikációt lehetne erről az egyetlen egy igeversről mondani, aminek a lényege az, hogy az áldott Isten kilép elérhetetlen világosságából, és megáld bennünket, hogy ami az övé, örökkévalósága, tisztasága, szentsége, boldogsága, szeretete, azt nekünk ajándékozza. Az áldott Isten megáld bennünket, az áldott Istennek az a tulajdonsága, hogy ő mindig ad, és üdvösségesen jót ad. És mindig eleget ad. Érted? Pont annyit, amennyire szükséged van. Ne akarj többet, de ne is érd be kevesebbel, mint amit az Isten adni akar neked ebben a földi életben. És hogy mennyire ajándékozó, üdvösséges, jót és eleget ajándékozó Isten, azt mutatta meg az evangéliumban, egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, akiben újjáteremtett, új életet, örök életet ajándékozott nekünk, és mi az örök élet tágasságában élhetünk. Nincs ennél nagyobb boldogság. És még abba is szabad belemenni, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Álmában, amikor igazából mi passzívak vagyunk, amikor nem tudjuk befolyásolni a dolgokat. Valóban az Isten cselekvése és az Isten adása is ilyen, hogy a leglényegesebb dolgokat ő adja. És mi az ő kegyelméből befogadók lehetünk csak. Sőt, azt is jelenti számomra Krisztusra tekintve ez a sor, hogy ő még sokkal többet is ad, mint amit az álmainkban elgondolhattunk volna. És töréken nyomorult életemben, ad legyen ez személyes bizonyságtétel, de egyházam és a kereszténység ügyének életében is olyan gazdagon megtapasztaltam ezt a sort, akit az Úr szeret, annak álmában is, és földi életében is, és mindenkor ad eleget az örök élet tágasságában, vagyis az áldott Isten megáld bennünket azért, mert az üdvösségről van szó. A Bibliában az mindig ezért a világért szólal meg, hogy már ez a földi élet, mint az üdvösség előíze szebb legyen, azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk ebben a világban, a Zsoltár szavaival élve, hogy építsünk, és ne romboljunk. Hogy műveljünk, őrizzünk, és ne kiszipolyozzunk. Hogy az egyetlen élő Isten szolgálva, Isten országát építve az élet pártján állhassunk. Hát ez az áldás teológiája, az áldott Isten megáld bennünket, hogy áldássá legyünk. És az az Ószövetségnek a szépsége, gyakorlatiassága, hogy ugyanezt az üzenetet, hogy megerősítse bennünk, megfordítja, és rámutat arra, és ez a második üzenet, hogy mi van akkor, ha nélkülözzük az Isten áldását. És ezzel kezdődött ez a Zsoltár, ez a mai ünnepünk kiemelt igéje, ha az Úr nem építi a házat, ha nem őrzi a várost, akkor mi hiába fáradozunk. A hiába való fáradtság, erőlködés, átka. Isten nélkül ez jut nekünk. Bonhoeffer, a nagy német teológus azt mondja, hogy az Istentől való öröm helyett az életnek csak az átkát tapasztaljuk meg, és nem az áldását. Hát kedves testvéreim, nem tudom, mennyire lehet még ezt az életet, a tempót, az elvárásokat srófolni, feszíteni. Erőlködünk, de megyünk-e előbbre? Miközben nincs időnk szeretni. Nincs időnk egymásra. Miközben elröpül felettünk az élet. Tegnap egy Woody Allen darabot láttam Szigligeten, házassági évfordulónkra kaptuk a gyerekektől, hát elmentünk, és abban elhangzott egy mondat, hogy úgy rohanunk át az életen, hogy mire eszmélünk, és ne nevessetek, mert nem vicc, mert Woody Allennek vannak ilyen kiváló gondolatai, hogy mire eszmélünk, újból pépeset eszünk, és pelenkában vagyunk. És a gürcölésben haladtunk előre, nem gürcölés, hanem szorgalmas munka. Az Isten áldása nélkül az elég helyett azt tapasztaljuk meg, hogy nem elég, hogy még több és még több kell. És ebben tönkre tesszük egymást, és még egyszer mondom, az élet öröm helyett annak átkát tapasztaljuk meg. Ez az áldás hiánya, a hiába valóság átka, amiről annyit beszél a Szentírás. Értitek, az áldott Isten megáld bennünket, hogy áldással legyünk. De ha nincs áldás, Urunk, akkor megtapasztaltuk a hiába valóság annyiféle nyomorúságát, egyéni, egyházi, közösségi, nemzeti és világméretekben. Ezért, Urunk, nem megyünk tovább addig, amíg a Te orcád nem jár előttünk. Ahogy Jákob mondja az imádságában, hogy nem engedünk el Téged addig, amíg meg nem áldasz bennünket, mert Te mondtad, Urunk, hogy nálad nélkül semmi értelmeset és jót nem cselekedhetünk. Urunk Istenünk, áld meg a mi életünket, szolgálatunkat, egyházainkat hitelesebb élettel, szolgálattal. Áld meg vezetőinket, áld meg szeretett népünket, nemzetünket az anyaországban, a Kárpát-medencében. Urunk, adj bölcsességet a világ vezetőinek a sokféle probléma megoldásában. Nagyon nehéz körülöttünk az élet. Hadd tapasztaljuk meg, hogy velünk vagy, velünk az Isten, és hogyha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És hadd tapasztaljuk meg a feltámadás himnuszának a végét, hogy a mi munkánk, a mi szolgálatunk Te benned, nem hiába való az Úrban. Isten áldása, jaj, nekünk, ha nélkülözzük ezt az áldást, és ez igazi könyörgésre, imádságra indít bennünket, áldj meg minket, Urunk, hadd mondjam el, a református egyházban az imádság évében vagyunk most 2026-ban. És az adatik áldás, amit újból és újból naponta, és minden feladatban úgy kell elkérni, hogy az örökkévaló áldás Krisztusban elvehetetlenül egyszer s mindenkorra miénk, akkor tapasztaljuk az áldás konkrétumait, és ebben a melegben egy percet kérek még, nem több figyelmet, de ez olyan gyönyörű, olyan plasztikus, olyan szemléletes, hogy ahogy ez a Zsoltár a végén az áldott nép, az áldott ember életének a konkrétumairól, gyümölcseiről beszél. Hogy olyanok leszünk, mint Isten kezében a nyílvessző. Hogy Isten előveszi a tegzéből a nyílvesszőt, bennünket, ráteszi az íjra, megfeszíti, ő nem téveszt, pontosan célra tart, és az betalál a céltábla közepére. Még egy picit rezeg a nyílvesszőt, aztán megnyugszik. Mint aki betöltötte célját, mint aki haza érkezett. Értitek? Ez az áldás képe, hogy Isten népe, és Isten népén keresztül ez a világ, Isten kezében tartott nép, Isten rendjében pásztorolt nép, beleértve a családi, a kulturális, a gazdasági, a társadalmi életrendet. De jó ezt tudni, sőt, az áldásnak még egy konkrétuma, nem tudom, észrevettétek-e, feltűnt-e a Zsoltár utolsó sora, hogy az ilyen ember, aki az Isten kezében van, az Isten nyílvesszője, az Isten rendjében él, mert áldott ember, áldott nép, az nem jön zavarba, ha szóváltásba keveredik valakivel a kapukban. Az életünk tele van konfliktusokkal, és az áldott nép, az áldott ember tud konfliktust kezelni. Nem önfeladó, hanem értelmes krisztusi konfliktusokat kötni. Bibliai módon mondom, békességet szerezni. És ez ma életmentés. Szerte a világon. Ugye milyen gyönyörű tanítás. Isten áldásáról. Urunk, óvj meg bennünket áldásod hiányától. Áldj meg bennünket, hogy annak gyümölcseit megtapasztalhassuk. Házban, egyházban, hazában, világban. Úgy legyen. Amen.
1: Testvéreim, válaszul Isten igéjére valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt fennállva, az egész kereszténység hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

0: Istenünk, mennyei atyánk, légy áldott, hogy ünnepeinkben és hétköznapjainkban egyaránt jelen vagy, segítő, útmutató, célfelé vezető jóságoddal. Hallgass meg minket, amikor kéréseinkkel hozzád fordulunk.
1: Kérünk, áld meg a magyar népet, minden egyes tagját, hogy igazság és béke terjedjen közöttünk. Áldásod legyen népünk vezetőin, hogy szolgálatnak érezzék a rájuk bízott feladatot, amellyel nem csak a nép, hanem előtted is el kell számolniuk. Adj nekik bölcsességet, türelmet, rád figyelő józanságot. Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg!
2: Megváltozott világunkban, könyörgünk a jó időjárásért, elegendő esőért, a földművelő emberek türelméért és esőért, és erőért, hogy a magyar föld meghozza termését, s megkapjuk általa asztalunkra a mindennapi kenyeret. Könyörgünk azokért, akik gyárakban, vállalkozásokban dolgoznak, hogy megtapasztalhassák munkájuk értelmét, és megkapják fáradtságuk méltó jutalmát. Könyörgünk a közszolgálatban dolgozókért, hogy emberséggel teremtsenek jó légkört népünk mindennapjaiban. Jézus Krisztusért kérjük!
3: Könyörgünk a szenvedőkért, a testi-lelki keresztet hordozókért. Állj melléjük és állíts melléjük testvéreket. Add a másokat felemelni tudó jóság lelkületét mindannyiunknak. Jézus Krisztusért kérünk.
4: Használd fel eszközül a magyar kereszténységet világot építő, gazdagító és kiteljesítő tervedben. Add a különböző felekezeteknek az egység lelkét, hogy egymás szolgálatát erősítve élhessenek emberek javára és a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket.
0: Most pedig fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánk, kezdető imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

A kenyér az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajház, annak szegénység jut. A Salamon királynak tulajdonított bölcsesség értelmes és értékes munkára, becsületes életre tanít bennünket, és minden embert. És közben mindennapi imánkban Jézus tanítása szerint így imádkozunk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Luther Márton így magyarázta a mindennapi kenyér fogalmát. Mi a mindennapi kenyér? Mindaz, ami a test fenntartására és táplálására kell. Mint például étel, ital, ruházat, lábbeli, gazdaság, anyagi javak, derékházastárs, derék gyermekek, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók. Amikor most áldást kérünk erre a kenyérre és minden kenyérre, akkor mindarra gondolunk, amire életünk békessége és lelkünk derűje miatt szükségünk van. Isten áldja meg ezt a kenyeret és minden kenyeret, amelyet táplálásunkra ad. Adja meg nekünk a mindennapi kenyeret, hogy békében és tisztességben élhessünk. Áldja meg mindazokat, akik a földet művelik, akik fáradtságos munkával vetnek és aratnak, gabonát őrölnek és kenyeret sütnek. Áldjon meg mindenkit, aki értelmes munkával teremti meg magának és övéinek a mindennapi kenyeret. Áldjon meg minket, hogy a kenyérben gondoskodását lássuk meg, ezért becsben tartsuk, tisztelettel vegyük kezünkbe, és ízében felfedezzük szeretete jó ízét. Áldja meg mindazokat, akik a kenyeret megszelik, a családi élet mindennapi kenyeréért fáradoznak, az édesanyákat és édesapákat, a nagymamákat és nagyapákat, és áldja meg a kenyéren felnövekvő kicsinyeket. Áldja meg azokat, akiknek sok jutott, hogy irgalommal tekintsenek a nélkülözőkre. Vigasztalja azokat, akik keserűnek érzik kenyerüket, és vidítsa fel azokat, akiknek kevés jutott. Áldja meg azokat, akik szellemi táplálékunkról gondoskodnak, és adja, hogy tiszta gondolatokkal és józan látással élhessünk. Áldja meg azokat, akik a lelki kenyérért, a lelkek táplálásáért vállaltak felelősséget. Áldj meg minket, Urunk, aki Krisztusban belealázkodtál a kenyérbe, amikor az élet kenyereként kínáltad magad. Áldj meg bennünket, hogy a kenyér eszünkbe juttassa mindig az áldozatot, a felelősséget, az odaadást és a szolgálatra való készséget. Add meg és áld meg mindennapi kenyerünket.

0: Imádkozzunk! Teremtő Istenünk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked az életet. Hálát adunk, hogy magyarnak teremtettél, és megengedted nekünk, hogy a nép szenvedéseiben és gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyünk. Köszönjük, hogy a te ígéreteid igazak. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal. Tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhetnek, de ez a szövetség nem változik. Könyörgünk hozzád, tölts ki szent lelkedet népünkre, hogy bölcs önismeretre jussunk, forduljunk el attól, ami vesztünket okozza, és merjük rátenni életünket a te irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Növeld meg a mi hitünket történelmi hivatásunkban és emberi méltóságunkban. Hadd legyünk így a te néped. Szent Háromság, Isten, kezedben van nemzetünk jövője. Nem tudjuk, mit hoz. Csak te magad jöjj velünk, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, és mi áldás lehessünk ebben a világban. Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
1: Ezért, hogy együtt itt ünnepelhetjük ezt az ökumenikus istentiszteletet államalapításunk ünnepének előestéjén. Most pedig imádságunk végén áldást kérve énekeljük el nemzetünk imádságát, a himnuszt.

Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19:00 volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20:04. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Niszávim és a Vájélek heti szakasz olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése itt állok és ment. Mózes 5. könyve 29:9-31. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28:1-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Itt álltok a mai napon, ti mindnyájan, az örökké való, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével. Csak törekednie kell a jobbá válásra, a tökéletesedésre, tanítja Szerdó Szervin rabbi írásában a Niszávim Vájélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok. A ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitokhoz, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Mózes 5. könyve 29:9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintsen magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rós Hásaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszöntve a Rós Hásaná előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rós Hásaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19:47 ér véget. Rós Hásaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rós Hásaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rós Hásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszerethessük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát szokásunk a szíven először, vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy tanuljatok meg önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. No, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdjünk is!

És akkor íme a három válasz a múlt heti kérdésekre. 538. kérdésünk volt, kicsoda nekünk Jézus? A válasz. Nos, a fentiekben már beszéltem nektek erről, de van még mondani való bőven. Ő az, aki a mi rossz tetteinkből ki tudja menekíteni a lelkünket, hogy el se kövessük. Persze csak akkor, ha mi is így akarjuk. Kicseréli a szívünket, és ezzel egy tiszta, szép és új életet tud adni nekünk, ahol abban leljük örömünket, amit barátunk Jézusom ott nekünk, és amiért igen hálásak vagyunk. Hogy érte el ezt? Úgy, hogy az atyánál elvállalta, hogy helyettünk minden büntetésünket elszenvedi, ezért halt meg a keresztfán helyettünk. Nekünk nem kell részletedni a szenvedés történetet, hanem inkább azt kell kiemelni, hogy csak a célját és az eredményét lássuk, hogy ő mindezt a szenvedést értünk és helyettünk vállalta. Minden rosszaságunkat a vállára vette. Bűné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Ő benne. Ha igényeljük ezt az ingyen fölkínált ajándékot, bocsánatot nyerünk a vétkeinkre, megszabadulhatunk a büntetéstől. Jézus feltámadása a győzelem híre számunkra, maga a szabadulás. Nem a halálé, hanem az életé. A végső szó nálunk van. Jézus feltámadása és a sok megváltozott élet hirdette a világnak, hogy az atya elfogadta fia áldozatát, és az ember számára mindig van remény egy új életre, egy megtisztult, önzetlen, szép és tiszta életre. Hála Istenünknek! Ötszázharminckilencedik kérdés. Miért Jézus halt meg a kereszten helyettünk? A válasz. Mert egyedül ő volt bűntelen földi élete során. Nos, akkor nézzük csak a részleteket. Hiszem, hogy megértitek. Minden ember a saját bűnéért felel, igaz? Ha már csak egy rosszat is elkövet, az felségsértés a világ királya ellen, és már egyért is halálbüntetés jár. Ezen senki se csodálkozzon, hiszen a történelemben, a mesékben, ó, hányszor volt olyan, hogy a király ellen lázadtak, de csak egyszer, mert azoknak akkor már annyi volt, mindenüket elveszítették, a vagyonukat, a hírnevüket, a családjukat, az életüket, mindent, a fejüket is. Nos, mi már annyi sok rosszat elkövettünk, hogy még magunkét se tudnánk kiállni a büntetést, nemhogy másokét is átvállalni. De Jézus, mivel ő büntelen volt, tiszta és szent, ő átvállalhatta mindenki büntetését. Szeretetből. És azért is, mert ő Isten, és igen, igen nagyon szeret minket. Nos, ezért vállalta mindezt, megváltónk lett a messiásunk. Ötszáznegyvenedik kérdés. Van-e a húsvéti történetnek mai hatása? A válasz. Hát hogy ne, hát nagyon is van. Ha nem lenne, semmi értelme se volna az egésznek. Miért? Mert Jézus Urunk a földön akkor él,

a földről akkor már eltávozott, és a földre még meg nem született embereknek is minden büntetését elvállalta, vagyis Ádámtól és Évától, az első emberektől az utolsó emberig, aki a földre születik. No, ebből kifolyólag, és amit már elmondtam, azt kell kijelentenünk, hogy a megváltás történetének nagyon komoly hatása van a mi életünkre is, amire csak ennyit tudunk mondani, köszönjük Istenünk. Mert korábban a zsidó nép bárányt és más állatot is áldozott a saját bűnei miatt, vagyis egy másik életet ontottak ki, vagy ajánlottak föl a maguké helyet. De miért? Hiszen az az állat védtelen volt, nem ő követte el a gazságokat. Éppen ezért, hogy megértsék, milyen szörnyű büntetés várt volna rájuk, és hogy a helyettes halált is értsék már meg. Mert Isten megígérte a bűnös emberiségnek, hogy amikor eljön az ideje, küld egy olyan igazi bárányt, akinek az életét egyszer kell feláldozni, az Atya elfogadja mindenki helyett. Azt pedig senki ne kérdezze, mert élő ember meg nem értheti, hogy lehet a mennyei Atyába, Jézusban és a Szentlélekben ekkora szeretet felénk, hiszen mi az emberek kutyaütő rossz természet vagyunk, akik már rengeteg fájdalmat okoztak Istennek. Bizony, sokszor olvassuk is a Bibliában, hogy az Úr szíve szomorú, panaszkodik is, hogy mit tegyen még, hogy mi a jó útra térjünk. Hát akkor legalább mi vigasztaljuk meg az Atya szívét. Hadd érezze, hogy mi szeretjük, mert Jézussal élve megtehetjük. Tegyük is meg. És akkor imen már is itt vannak a kérdések már erre a hétre. 541. Mit jelent a nagy csütörtök? A válasz. Mondhatjuk, hogy a nagy csütörtök a nagypéntekről kapta a nevét, hiszen ez a pénteki nap volt az egyiptomi nagy szabadulás ünnepe. Ezért lett nagy, mert sorsdöntő esemény volt, sorsfordító. Akkor az előtte lévő napon egy igen fontos dolog történt Egyiptomban. Már a 10. csapásnál tartott a Teremtő Úr, mert a fáraó kemény szíve nem értette meg, hogy van hatalom felette, és nem akart engedelmeskedni a Teremtőnek. Nem engedte el népét az országából, azokat, akiket 400 éve odavitt az Úr, hogy áldásuk nyomán Egyiptom megmaradjon, virágozzon és otthont adjon Jákob atyánknak és 12 fia családjának. Azóta szép néppé szaporodtak a héberek, és a fáraó rabszolgái lettek. Nos, Isten a 10. csapásra készült, vagy mondhatjuk kényszerült, melynek során büntető angyal járta végig a házakat, és minden első szülöttet megölt, a legkisebb békától a legnagyobb családig. De aki az áldozati bárány vérével bekente az ajtófélfát, azt a házat az angyal elkerülte, és a nép megszabadult. Nos, ekkor meghalt a fáraó kisfia is, és aztán a fáraó csak elengedte a népet, belátva, hogy Isten hatalmasabb nála. Reggel kivonultak és elindultak a nekik megígért hazafelé. Nos, ezt a lapot minden évben megünnepelték a zsidók Jézus életében is. És ő is fölkészült erre az ünnepi páska vacsorára. A 12 tanítvány ekkor volt utoljára együtt Jézussal, mert jöttek a véréért a gonoszok, amit, mint áldozati bárány oda is adott.
Tehát az új szövetségben az utolsó vacsora történt nagy csütörtökön. És aztán még kimentek az olajfák hegyére. Jézus imádkozott az atyához, hogy jaj, talán lehetne más megoldás is, mint az a kereszt, és az a szörnyű bűntenger, ami elárasztja és ami rávár, de nem volt. Jöttek, elfogták, megkötözték, elvitték, még akkor éjjel a főpaphoz, hogy kihallgassák. De miért? Mert a főpapok, akik éppen az ő emberei lettek volna, vagyis istené, elhatározták, hogy megölik őt. Teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján. Csak legyen már meg. Kihallgatták, és minden hazugságot ráfogtak? Igen. Aztán vitték tovább a másik főpaphoz. Verték, pofozták, gúnyolták, kikötötték, hamisan vádolták. Ezzel telt el a nagy csütörtök. Vagyis fölkészültek a gonoszok arra, hogy másnap Jézust kivégezzék. Nos, a zsidó emberek másként számolják az időt, mint mi. Mi nálunk úgy van, hogy évfélkor vége van a napnak, és már is kezdődik az új nap 0:00. De a zsidók nem így gondolkodnak. Náluk naplemente a nap vége, amely minden nap ugye változó időben van, hiszen nálunk is van tavasz, nyár, ősz, tél, és mindig máskor sötétedik. Tehát naplemente idejéig nagyrészt ezek történtek. Összeznegyvenkettedik kérdés. Mit jelent a nagypéntek? A válasz. A húsvét ünnepének és a mi életünknek is egyik legfontosabb napja a nagypéntek. De miért? Nos, előbb nézzük csak meg, hogy mi történt. Ugye akkor már a sötétség utáni idő, az péntek volt, pénteknek neveztük. A kihallgatás és az ide-oda hurcolás ideje volt. Júdás akkor már elárulta Jézust, vagyis megmondta a főpapok katonáinak, hogy hol tudják elfogni őt. Addigra már Péter apostol is háromszor elárulta Jézust, amikor ijegységében háromszor tagadta le, hogy egyáltalán ismeri őt, éppen ott a főpap udvarában, ahol arra várt, hogy mi lesz Jézus sorsa. Aztán fogták urunkat, és elhurcolták a római helytartóhoz, hogy mint az állam ellenségét ítélje már halálra. Azzal vádolták, hogy lázadt a császár ellen, és azt mondta, hogy nem is kell neki adót fizetni, meg így tovább, de hát persze ez is hazugság volt. Pilátus nem akart belekeveredni az ügybe, mert látta, hogy tiszta gonoszság az egész, és fölajánlotta, hogy szabadon bocsátja Jézust, de a lefizetett tömeg nem engedte. Akkor átküldte őt Herodeshez, a helyi királyhoz, hogy csinálja már vele, amit akar. De Herodes meg visszaküldte ő hozzá. Ekkor a főpapok ismét erőszakoskodtak, és a helytartót arra kényszerítették, hogy beleegyezzem. Jó, hát feszítsék meg, csak hagyjanak már békén. És reggel 9 órakor az Isten fia, aki emberformába jött el közénk, hogy tanítson, szeressen, gyógyítson, megváltson minket bűneinkből, hogy ő halljon meg minden ember személyesen elkövetett tettei miatt, már a kereszten függött. Tanítványai mind elfutottak. Csak János és Mária, Jézus édesanyja, valamint egy-két nő tanítvány volt vele a kereszt alatt. De Jézus még akkor is az emberi lelkek megmentéséért fáradozott, még így haldokolva és rettentő kínok között szenvedve is. Így aztán a mellette megfeszített két bűnöző, úgy mondjuk, hogy lator közül, az egyik fölismerte benne a megváltót,
és megtért. Őt is magával vitte Jézus a mennyek országába. Aztán irtozatos földrengések lettek, megnyíltak a halottak sírjai, és kijöttek belőle az elhunytak. A világ elsötétült, és délután 3 órakor Jézusunk meghalt, kimondva azt az egyetlen szót, amiért erre a világra született. Elvégeztetett. Elvégeztem a dolgomat, édes atyám. 2 nagyon gazdag főúri tanítványa látta ezt, Arimátriai József és Nikodémus, a főpapi bíróság tagjai, és levették Jézus testét a keresztről, 34 kilogramm illatos kenőcsbe tekerték, és elhelyezték Arimátriai József vadonatúj barlang sírjában. És az asszonyok mentek utánuk, és nézték, hogy hová viszik a világ Krisztusát. Sírtak, zokogtak, majd hazamentek, hiszen jött az alkonyat, és törvényeik szerint megkezdődött a szombat, amikor már nem volt szabad dolgozniuk, meg sokat járkálni se. Hazamentek iszonyatos fájdalommal a szívükben, és gyászoltak a többi tanítvánnyal együtt. Harmadik kérdés. Mit jelent a nagy szombat? A válasz. Nos, már tudjátok magatok is, hogy a nagy szombat a következő nap. Mondhatnánk, hogy hát semmi se történt, mindenki otthon pihent, de ez korán sem így volt, mert a megváltó ellenségei, a főpapok tovább áskálódtak. Amikor Jézust eltemették, a főpapok még mindig össze-vissza idegeskedtek ám, mert pontosan tudták, hogy ők az Isten fiát gyilkolták meg. Féltek a büntetéstől, és jogosan. Eszükbe is jutott, hogy Jézus ezt mondta korábban. 3. napra fel fogok támadni a halottak közül. Ezért megint elrohantak Pilátushoz, a helytartóhoz, hogy ugyan már őriztesse a sírt, mert a tanítványok biztosan ellopják majd a testet, eldugják, és azt fogják híresztelni, hogy Jézus föltámadt és él. Igen ám, de Pilátusnak már nagyon tele volt a hócipője ezekkel a szörnyű emberekkel, és ez zavarta őket. Csináljatok, amit akartok, oldjátok meg a dolgot. Vannak nektek is templom katonáitok. Na, így aztán nagy dühösen kirendelték a saját katonáikat a sírhoz, hogy őrizzék, vigyázzák. A sír elé, a kor szokásának megfelelően a barlang szájához egy óriási nagy kerek követ gördítettek, hiszen oda nem mentek sebe se ki a halottak. Ezért elmondom nektek, hogy ott nem olyan temetés voltam, mint náluk. Ott egy sziklaszerű barlangba temették a halottat, bekenték mindenféle csoda illatos kenettel, hófehér gyolcsba takarták, lefektették egy kő ágyra, és magára hagyták 1 évig. Ezen idő alatt az ottani meleg klímában már csak a csontok maradtak. Akkor 1 év után bementek, és nagy tisztelettel összeszedték a csontokat, és egy értékes kő edénybe tették. Fölrakták, és ezzel vége volt a temetésnek teljesen. Tehát napszálltakkor kezdődött a vasárnap. A mai ünneplők közül kevesen gondolnak arra, hogy a szombat is milyen eseménydús volt. Sokuknak csak a péntek és a vasárnap számít, pedig érdemesen figyelni a folyamatot. Nos, drágáim, akkor most itt vannak a következő kérdések is a jövő hétre. 544. Mi történt húsvét vasárnap? 545. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Jézus és az isteni atya ezzel az eseménnyel kapcsolatban?
546. kérdés. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a Tis Éva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni mesé című műsorban minden szombaton délután 2 órakor, na jó, lehet, hogy egy-két perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Odakint még mindig csak ömlött és ömlött az eső, és négytagú családunk már túl sokáig volt összezárva egymással. Már nem is emlékszem, min vitatkoztunk össze, de a feleségem rosszul jött ki a veszekedésből, és ezt mindenki érzékelte a családból. A gyerekekkel feldúltak voltunk, és hogy még jobban elszomorodjunk, mindannyian megéheztünk. Ez valószínűleg hozzá is járult a nézeteltérésünkhöz. Egy kisgyerekes háztartásban az a legjobb, ha nem halogatjuk a vacsorát, ezért a hűtőszekrényhez siettem. Drágám, közben megterítenéd az asztalt? Kérdeztem a lányomtól. Tétovázva pillantott rám. És hány főre, apa? Négyre, természetesen. Motyogtam boldogtalanul. Egy kis szünet állt be, aztán... Úgy érted, hogy adsz neki is enni? Igen. Jó, hogy? Biztosítottam. És így kezdett szép lassan gyógyulni a mi kis veszekedésünk.

ma már jó szórakozva gondolok vissza arra a pillanatra, és hálás vagyok, hogy úgy döntöttem, enni adok, és megbocsátok a drága feleségemnek, ahogy ő is már számtalanszor megtette értem. Mindannyiunknak szükségünk van megbocsátásra. Nem igaz?

A római levél 8. fejezete a testben és a lélekben való életet állítja szembe egymással. Az éles eltérések mélyen megérintették az én önző szívemet. Milyen lelkiség irányítja az életemet? Amikor a Szentlélek él bennünk, erőt ad ahhoz, hogy a szeretetet és a megbocsátást válasszuk még akkor is, amikor ez nem kényelmes, mert Isten ilyen. Sajnos bár szeretnék Krisztushoz tartozni, az életem bizony nem mindig mutatja ezt.

ahogy a Róma 8. fejezetében kibontakozik, látjuk, hogy az egész Istenség, az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind a mi oldalunkon áll, és az üdvösségünkért dolgozik. Pál biztosít arról, hogy ha meghallottuk Isten hívását, akkor arra vagyunk eleve elrendelve, hogy fia képmásai legyünk. Elhívott, megigazított és megdicsőített minket. Ez már megtörtént.

ebben a nagy konfliktusban maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással. Az atya az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta. És Krisztus az Isten jobbján van, és esedezik is értünk, és ha Isten velünk, ki ellenünk? Ezek mind-mind rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének az ígéretei. Olvassuk figyelmesen és gyakran ezt a fejezetet. Krisztus lelke, kérlek, élj ma bennem is.

test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 9. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Sikerült! Sikercentrikus a mi világunk. Boldognak látszik az, aki a politikai, művészeti, sport és üzleti életben menő. Aki a különböző ranglétrákon, anyagilag a legfelső fokon, vagy azok egyikén áll. Ezért a legtöbb ember szinte kergeti a sikert, és mindent elkövet, hogy sikeres legyen valamilyen területen. Számtalan olyan jól működő, dollármilliárdokat érő vállalat létezik manapság, amely néhány éve egyetlen embernek köszönhetően alakult, egy olyan ember keltette életre, akinek volt egy hatalmas álma és némi tőkéje. Bárki kezdheti kicsiben, és később fejlődhet a kapcsolatok, az oktatás, egy új szakma elsajátítása, vagy az üzletélet terén. Bizonyára van valami, amit már most megtehetünk, és ha azzal végeztünk, tovább léphetünk a következő feladathoz. A jó dolgokhoz idő kell, ez mindig is így volt, és így is lesz. A siker titka az, hogy napról napra apránként haladjunk a cél felé, és meg fogjuk látni, olyan hatalmas eredményt érünk majd el, ami erre mindig is vágytunk. Valamennyi eredmény alapját az azt megelőző teljesítmény adja. Az új, hatékony kompjútereket, amelyeket ma használunk, a számítógépek előző nemzedékének működési alapelvei szerint tervezték és gyártották. Az új irodalmi művekben számtalan utalást találunk korábbi alkotásokra. A művészek olyan eljárásokból, módszerekből tanulnak, amelyek nem sokban különböznek a régi korokétól. A sikeres vállalkozások pedig gyakran átveszik és továbbfejlesztik mások üzleti stratégiáit. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor nagyon fontos, hogy állítsunk fel célokat magunk elé. A célok sokkal pozitívabb hozzáállást eredményeznek a mindennapi sikerekhez. Azok, akiket untat az életük és úgy érzik, hogy megrekedtek, általában depressziósá válnak azokon a területeken, ahol semmilyen céljuk sincsen. Így nem is fejlődnek tovább. Igen hasznos, ha kitalálunk egy pozitív mottót. Tartsuk egy cetlire írva ezt a pozitív gondolatot a zsebünkben vagy a táskánkban, esetleg írjuk bele a határidőnaplónkba, és néha olvassuk el, hogy jól az emlékezetünkben maradjon. Minden ember számára elengedhetetlen a kihívások legyőzése a siker felé vezető úton. Hogyan lehet az agyunkat úgy nevelni, hogy nehéz időkben is ellenállóak és pozitívak maradhassunk? Hogyan lehet pozitívan gondolkodni? Hiszen ha ezt meg tudjuk valósítani, a problémák leperegnek rólunk. Végül észre sem vesszük, hogy amit vígan, könnyedén megoldunk, abba másoknak, ahogy mondani szokták, simán beletörne a bicskája. Az első lépést komolyan meg kell fontolni. Amint elhatároztuk, hogy merre indulunk el, létfontosságú, hogy azon nyomban útnak eredjünk. Nincs értelme célt tűzni magunk elé, ha nem cselekszünk rögtön. Késlekedés nélkül tegyünk meg a cél felé legalább néhány lépést. Ez sorsdöntő lehet. Attól kezdve, hogy elindultunk egészen a cél megvalósításáig, mindig vár ránk egy újabb lépés, amelyet meg kell tennünk. Határozottan lépésről lépésre haladjunk előre, és rövidesen elérjük a kívánt eredményt. A népszerűséghez vezető út gyakran unalmas és fárasztó. Amikor mások sikerét látjuk, az izgalmasnak és szórakoztatónak tűnik. Csak az jár az eszünkben, hogy a sikeres üzletember pompás házban él, csillogó-villogó autója van, egzotikus helyekre utazik pihenni. Sokszor szemtanúi vagyunk, amint egy közkedvelt atléta győzelmet arat a sportpályán, a tömeg ünnepli teljesítményét, és így kiáltja: hurrá, sikerült! De gyakran megfeledkezünk a sikerig vezető rögös útról. A jól menő emberek hosszú, unalmas órákon át, még késő este is olyan feladatokkal bíbelődnek, amelyeket senki sem nevezne izgalmasnak vagy szórakoztatónak. A győztes atléta is nap-nap után küszködik a sportpályán, súlyokat emel az edzőteremben, és közben a végkimerülésig végzi a különböző gyakorlatokat. A célhoz vezető út tehát gyakran fárasztó.
de akik hajlandók megtenni mindent a siker érdekében, végül elnyerik a hőn áhított jutalmat. Jász Giza megállapítása szerint, ha akarunk valamit, igazán kell akarnunk. Nem csak úgy immelámmal, ahogy a legtöbb ember szokta. Teljes erővel kell akarnunk, és semmiféle munkától vagy szenvedéstől nem szabad visszariadnunk. Akkor biztosan elérjük azt, amit akarunk. Az akarat a siker biztos záloga. Minden befutott ember élt már át átmeneti nehézségeket, találkozott akadályokkal, vagy szenvedett azonnali vereséget élete során. Ám az a képességük vezetett végül a sikerhez, hogy pozitívan reagáltak a vereségre, tovább próbálkoztak, és képesek voltak újra talpra állni. Azt látják, aki messzire jutott a siker országútján, arról mindig kiderült, hogy háromszor annyit dolgozott, mint mások. Pál apostol a keresztény életet is úgy mutatja be, mint egy versenyfutást és küzdelmet, amely során mindig a célra kell koncentrálni, és azt kell szem előtt tartani, ha sikert akarunk elérni. És ez a célkitűzés a földi sikerek elérésénél is fontosabb. A korintusi gyülekezethez írott első levele 9. fejezetében a 24. verstől ír erről, amint az egyszerű fordítású Bibliában olvashatjuk. Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Pál apostol a versenyzőkhöz hasonlóan, szigorúan önmegtartóztató életet élt, amit másoknak tanított, azt életében meg is valósította. Szavai, cselekedetei, befolyása bizonyították, hogy Istennel állandó összeköttetésben él. Ezért jó lelkiismerettel elmondhatta élete végén, amit a Timóteusnak írt 2. levele 4. fejezetének 7. és 8. versében olvashatunk. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltitetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Az apostol élete példa számunkra, ha neki sikerült győzni, célba érni, akkor mi is győzhetünk. Csak akarni kell, és hozzá hasonlóan igyekezni. Isten segítségével pedig biztosan sikerülni fog.

0: Krisztus oda szentelte magát értem.
1: Megszentelődés. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. János 17, 18-19. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus oda szentelte magát, hogy mi is megszenteltekké lehessünk. Magára vette emberi természetünket, és hibátlan példakép lett az emberiség számára. Nem követett el hibát, hogy mi is győzhessünk, és győzőkként juthassunk országába. Imádkozott, hogy megszentelődhessünk az igazság által. Mi az igazság? Ő kijelentette. A te ígéd igazság. Tanítványainak az igazság iránti engedelmesség által kellett megszentelődniük. Szent közelségbe kell jutnunk a világ megváltójával. Legyünk egyé Krisztussal, amiképpen ő is egy az Atyával. Rendeljük alá ízlésünket, hajlamainkat, becsvágyunkat, szenvedélyeinket Isten akaratának, és hozzuk összhangba Krisztus lelkületével. Az Úr kész elvégezni ezt a munkát mindazokért, akik hisznek ő benne. Életük és magaviseletük gyakoroljon átformáló hatást e világon. Krisztus lelkülete hassa át követői életét, hogy úgy szóljanak és cselekedjenek, mint Jézus. Krisztus kegyelme csodálatos átalakulást visz végbe, befogadója jellemében.

0: szembesülni a helyzettel.
1: Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. De mint apa a fiát, akit kedvel. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 12. vers.

Tibor jó tanuló volt. A barátai viszont folyton a rossz jegyeikkel dicsekedtek, ezért ő is tervezgetni kezdett. Mindig is keményen tanult. Ezért most úgy érezte, hogy megérdemel egy kis szünetet. Elhatározta, hogy a második fél évtől kezdődően visszafogja magát. Eljár az iskolába, de az agyát otthon hagyja. Ez úgy 9 héten át tartott. A fél év közepén aztán a szülei egyre több értesítést kaptak arra vonatkozóan, hogy Tibor valószínűleg megbukik matematikából és társadalomtudományból. Mit gondolsz, hogyan fognak reagálni Tibor szülei? Megdicsérik, hogy bukásra áll, és az utcai életre készül, és azt is elnézik neki, hogy a hátsó udvarban egy kidobott hűtőszekrényben alszik? Vagy elfogadják azon döntését, hogy pihenni akar, sőt, repülőjegyet vesznek neki egy délcsendes óceáni luxusszigetre? Netán addig büntetik, míg ki nem javítja a jegyeit? Könnyű kitalálni, hogy mit fognak választani.

Miért büntetnek a szülők? Tudod, hogy mire számíthatsz, amikor ellenkezel velük, amikor bizonyos módon reagálsz, gondolkozol vagy érzel? Ők azt állítják, hogy másképp kellene eljárnod, gondolkoznod és érezned. Korlátokat állítanak eléd, így próbálják kialakítani a belső értékeidet. Ilyen alapon a fegyelmezési szándékuk az életedet tönkretenni akaró tervnek a része. A zsidókhoz írt levél szerint a fegyelmezés célja, hogy elérd a legjobb teljesítő képességedet. Szüleid egyszerűen megakadályoznak abban, hogy önmagadnak árthass. A képességeid alatt teljesítesz, ezért megpróbálnak jobb eredmények elérésére késztetni. Hibát követsz el, ezért segítenek jobb útra térni. Lehet, hogy a szülők eltérő módon vélekednek arról, hogy mikor és hogyan kell közbelépniük, viszont gyárilag arra vannak beprogramozva a szülők, hogy fegyelmezzék a gyermekeiket.

0: a szülői gondoskodás Isten gondoskodását tükrözi. A fegyelmezés fájdalmas. Az edzés kemény munkát igényel. Egyetlen profi labdarúgónak vagy műkorcsolyázónak sem tetszik az összes tanács, amit az edzőjétől kap. Viszont nem jó edző, aki nem képzi és nem tanítja sportolóját. És bizony, a szülők sem igazi szülők, ha nem edzik a gyermeküket.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Biblia ismeret és hitoktatói konferenciát Szigetszentmiklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskola lelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele 1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A Baptista Iskolák Központi Tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora, és néptánca mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban a Baptista Iskolák Központi Tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde főigazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a Baptista Egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretett Szolgálat ügyvezető főigazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Közös küldetéssel az új tanévben. A református iskola nem csak tudást ad át. Feladata, hogy fölkutassa és fejlessze a rá bizott gyermekben rejlő értékeket, közösséget formáljon, és továbbadja azt a hitbeli és szellemi örökséget, amelyből maga is él. Erről szólt a 2026-27-es Kárpát-medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézményi zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az igehirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István összeállítása.

Gerenda és Szálka, egy vörös vers olvashatai. Vörös Sándor, Fugetta. Egy gerenda legurul, piros csörgők tündökölnek, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, egy gerenda legurul, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, egy gerenda legurul, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, tarka csigaszarvak tűnnek, egy gerenda legurul. Ismerőseimet arra kértem, hogy írjanak legalább 5-10 soros dolgozatot arról, hogy milyen benyomások alakultak ki bennük erről a költeményről, valamint arról, hogyan értelmezik. Azzal motiváltam őket, hogy feleségem 70. születésnapjára szánom ezt a meglepetést, aki magyar tanárként sokszor iratott dolgozatot kedvenc verséről. Az 50 válaszoló közül 4-en, köztük éppen 2 magyar tanár, szabadkoztak, beletört bicskájuk a gerendába. A felhívásra nem reflektálók közül becslésem szerint többször ennyien lehettek olyanok, akik túl nehéznek érezték a feladatot. Akadt a vállalkozók között, akik szerint a vörös szöveg adat halmazának üzenete 10 000-nyi különböző kóddal fogható és értelmezhető, miként erre Ottlik is utal, amikor kijelenti, hogy 10 000 lelketek van. Említésre méltónak tartom, hogy senki sem tartja a költeményt kimondottan öncélú nyelvkombinatórikai játéknak. Ugyanakkor csak nem mindenkit izgat, vagy éppen gyötör, hogy milyen előjelű ennek a versnek a végeredménye, hogy a jó vagy a rossz kerekedik-e felül. Ami a pozitív,

utcára fordulhat, mert elszabadulhat a civilizáció, és apokalipszissé fajulhat, mert minden gerendában ott a szálka. Vannak közöttük, akik felszólítanak, hogy állítsuk meg a gerendát, és akad, aki csak a kérdésig jut el, megállítható-e a gerenda. Nagyjából ugyanannyia, mint az előbbiek, egyszerre, és nagyjából egyenlő arányban hallják ki a fogettából a negatívumot és a pozitívumot. Darabokra tört, de összerakható világot, a végben megjelenő kezdetet, a megsemmisülés közben létrejövő formát olvassák ki a sorokból. Vagy legalábbis azt, hogy hátha a csigák mégsem pusztulnak el, csak eltűnnek. És valaki úgy hiszi, hogy végül a gerenda alul marad, az általa okozott romok alá kerül. Ugyanennyien kilépnek az előjeles dimenziókból, és úgy látják, hogy az, ami ebben a műben történik, maga az élet, a rend, a sors, ami a lét szépségének és pusztulásának az egységében mutatkozik, a körforgás, az elmúlás, mely az élet a lét velejárója, a mulandóság és a végtelen idő egyszerre, maga a törékeny lét. Egyesek szerint a pusztulásnak és a szépségnek együttlátása egyértelműen hívő világképre utal, mások szerint nem csak minden mindennel, hanem minden az eggyel is összefügg, és akad, aki szerint mi emberek Isten fúgái vagyunk. A kék tojások, a piros csörgők és a tarka csigaszarvak mindenki számára értékek, a gyermeki világ, az életöröm, a kicsiség és a vidámság, a törékenység, a szépség, az idill, a bájosság, a színes, pompás, fénylő világ, az élet kezdete, a tavaszi vásárban kapott játékok, az ártatlanság vagy éppen az ökoszisztéma megjelenítői. Mindezeken kívül a kék tojások, az élet, a születés, a húsvéti tojás és a madárének, a piros csörgők, a kisgyermek, a játékosság, a nevetés és egy spanyol táncosnő, a tarka csigaszarvak, a természet, a létet érzékelő antennák és a gyermeki kíváncsiság. A gerendát többnyire ártatlannak, önmagában jónak értelmezik, mely nem fátum, hanem emberi mű, eredetően biztonságot, tartást adó tárgy. Fundamentum, jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van, ami csak akkor válik a fátum vagy a rossz eszközévé, ha rosszul rögzítették. Akad azonban olyan értelmezés is, mely szerint maga a romboló erő. Akad elképzelés, mely szerint a gerenda a fugettát előadó zenész ujja, mely legurul, fut a billentyűkön, előállítva, de egyben agyon is csapva a zenét, mely a maga érintetlenségében ugyanakkor némán a kotta tartalmaz. Ha a váratlanul leguruló gerenda létünk ingatagságára utal, akkor a kettős mércére utaló bibliai szálka és gerenda fényében megláthatjuk önmagunkban is a gerendát. A számunkra támaszt és tartást biztosító gerenda bármikor legurulhat, és guruló gerenda mi voltunkban akarva akaratlanul összetörhetünk mindent, ami utunkba akad. A fugetta olvasója, mint minden mű olvasója, a társalkotó, aki belép az éteri porcelánboltban, meglöki a gerendát, mely legurul, tör, zúz, aki én módon akarva akaratlan társrombolóvá válhat. Ugyanerről beszélt feleségem, Kamarás Ágnes tanárnő 70. születésnapja előtt, egy héttel, amikor Blake a Tigris című költeményét elemezve arról ír, hogy a tigris ott van létünk és lelkünk dzsungelében, vagyis a gyilkos erő. Akár kívülről, akár belülről fenyeget minket a gerenda, igazából csak abban reménykedhetünk, amiről Pilinszky így ír a mi előttben, hogy majd a legvégén az atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet, vagyis a minket kívülről-belülről fenyegető gerendát. Pán Laki Bá szociológus,

Tiltva a szavak a Fugettához című reflexiójában így kérlen minket, kötözzétek meg, szögeljétek a helyére, rögzítsétek bárhogy, bárhogy, szóval, tettel, gondolattal, hittel azt a gerendát. Ha elszabadul csak úgy, mindent tönketesz. A tündöklő piros csörgőket összetöri, az éneklő kék tojásokat szétfröccsenti, a lengő csigaszarvakat eltünteti, a tündöklő lengő éneklő színes csodavilágot darabokra rohasztja. Pedig a gerenda is jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van. Csak akkor lesz pusztító szörnyűség, ha gáttalanul kiszabadulva, vagy kilökve, saját jó feladatú helyéről, céltalanul és úttalanul csak gurul, gurul, gurul, könyörgöm, kötözzük meg, szögeljük a helyére, rögzítsük bármi módon a világ valamennyi elszabadult gerendáját. Ha lehetetlen, akkor is próbáljuk meg. Béres Tamás evangélikus teológus szerint a kis fuga egy domról ezzúdoló dallam. A vezérszólam minden témában tovább lép egy sorral, kiszámítható, biztos haladása vigasztal az általa okozott, vagy inkább rajta keresztül megtörténő pusztulásért. Mintha egy törvény volna, mely itt marad és kárpótol azzal, hogy bár pusztít, legalább tudok róla beszélni. Mint a fizikában az entrópia törvénye, vagy a népdalokban a szerelem törvénye, megrakják a tüzet, mégis kialuszik. A veszteség fokozatos, de nem egyértelmű. A csörgők tárgyak. Legfeljebb a hozzájuk tapadt emlékek konkrét hordozói semmisülnek meg, a tojás félút a tárgy és a látható élet között. A csörgő összetörik a tojás szétfreccsen, nem vált valóra, amit nem is ismertünk. Az élet rafinált összetettségét és játékos egyszerűségét egyesítő csigaszarvak azonban csak tűnnek. Pár perc, s ha a pusztító vezérszólam végig robajlott a domboldalon, előbújnak a föld alól, levél alól, faág alól. A legsérülékenyebb, a legerősebb. A felfoghatatlan és utánozhatatlan nevetségesen és egyszerűen hordozza a mindenséget. Csalog Judit oktatáskutatónak első látásra az jut eszébe, ilyen a rend. József Attila is eszébe jut. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban. Ez a rend színes és mozog, elemei helyüket változtatják, helyet, pozíciót cserélnek, egy szép, pontosan működő szabály érvényesül úgy, hogy minden mindig ott van a helyén. Egy szálló porszem el nem hibbant, holott vagy éppen ezért, mert szál, szüntelen repül, állandóan tart valahová. Hérakleitosz is eszébe jut, a halhatatlan halandó, a halandó halhatatlan, ez éli annak halálát, az hallja ennek életét. Olyan gyönyörű minden. Csontos Erika irodalomkritikus emlékezéssel kezdi. Annak idején az első gimnáziumi magyar órák egyikén megkérdeztem Ági nénit, hogy tulajdonképpen mire is jó a verselemzés, minek szakmányban miszlik be aprítani a szegény műveket. Valami olyasféle közös válaszra jutottunk, aztán az órán, hogy a kényszerűt széttrancsírozás a műalkotások befogadását segítheti. Elsőként azon morfondírozom, milyen érdekes lenne, ha emlékeznék rá, mit is gondoltam a Fugettáról gimnazista koromban. Észrevételeztem, hogy az a bizonyos gerenda a négy versszak folyamán egyre lejjebb gurul, a vers végére az első sorból az utolsó sorba. Számomra ma a vers felettébb letaglózó sugallata és szerkezeti játékosságának derűje között feszülő ellentét az, ami leginkább meg és elragadó. Az első olvasói benyomás a szabályszerű strukturális változásoké.
A gerenda önmagában semleges dolog, tipikusan falusi házak építő eleme. Bár még játékos is lehetne a gorulás, a legoruló gerenda már potenciálisan veszélyes, és verszakról verszakra gördülve szinte egyre súlyosabbá válik. A gerendás sor mindig kikerülhetetlen sorsa lesz az alatta létező soroknak, elpusztít élettelent, összetörnek, és élőt szétfletsennek egyaránt. Ez a sor számomra valami, a civilizációhoz tartozó emberkéz alkotta dolog elszabadulását jelképezi. Elszabadulást be nem látható következményekkel, bár van talán egy pici halovány remény, hogy a csigaház nem törik szét, csak a csigaszarvak tűnnek, talán visszahúzódnak a csigaházba. Másfelől a csigaszarvak eltűnése talán még félelmetesebb, mint az összetörés, a szétfreccsenés. Miért gorul a gerenda? Nem tudjuk. De mozgása feltartóztathatatlan, és nyilvánvalóvá válik, hogy pusztítást okoz. Akarva akaratlan bár, de rombol. Ez a költemény számomra a beláthatatlan összefüggések, a lappangó hatások verse, a lappangva összegződő hatásoké, amelyek mégis mintegy okokozati láncolatba rendeződnek. Ha stílusosan egysoros verset kellett volna írnom a vers értelmezéseként, akkor azt írtam volna, legördülő apokalipszis. Fausz Gyula, református lelkész, első benyomása az volt, hogy egy derűs húsvéti napon, amikor kék tojások énekelnek, piros csörgők tündökölnek, összeomlik és meghal egy olyan szimbiózisban élő ökoszisztéma, mely a világ léthatárait, annak elmúlásáig egy egymásra felrakott gerenda halom jelentette. A teljességhez hozzátartozik, hogy az omlásban eltemetett csigavilág egy gyermeki kísérletező játékvilágot is magával sodor. Mindennek okozója és szemtanúja egy piros csörgökkel játszó, ha tetszik, a gerendákat megpiszkáló kisgyerek, akit akarva akaratlanul a helyszínre képzelek, vagy legalábbis odaérzek, aki kék tojásokat tart a kezében. Az első kép mindössze egy szempillantás erejéig lebenti föl a boldog csigavilágot és a kíváncsi gyermeki világot. A második filmkockában már összetörnek a piros csörgök, de a tojások még nem. A tarka csigaszarvakat viszont lendületben látjuk már a gördülő gerenda oldalán. A harmadik mozdulatban a kék tojások is oda vesznek a legördülő gerendák közt, ahová a csörgők is, a tarka csigaszarvak viszont még lendülnek. A tavaszi vásárban kapott játékok tehát a csörgők és tojások a gerendák alatt vesznek. Az utolsó képsorban viszont a piros csörgők összetörtek, a kék tojások szétfeccsentek, és a tarka csigavilág is eltűnik, mert egy gerenda legurult. Egy pillanat műve volt el az omlás, ez azonnal érezhető. A gyerek arcát viszont nem látjuk, sem a szemét, ami rávonatkozóan bizonytalanságot hagy bennünk. Gács Tamás evangélikus lelkész is emlékezéssel kezdi. Amikor Nagy Tarcsán laktunk, volt a kert végében egy sufni. Ott aztán minden volt, meg persze az ellenkezője is. Ahány nap annyi felfedezés, igazi gyereklét, igazi játék. Máig érzem az illatokat, máig előttem vannak a színek. Káosz volt, de nem a zavaró típus, hanem a nyugalmat adó izgalmas típus. Ha lenne a szavaknak lakhelye, bizonyosan egy ilyen mesebeli sufni lenne. Ahol ér lengeni, ér énekelni, ér tündökölni, sőt legurulni is. Mindent ér. Nincsen gerenda szálka nélkül, mondogatom magamban. És valahogy minden mindennel összefügg. Mondogatom, és az eggyel teszem hozzá. Korreláció, kulcsfogalom.
Ha egyszer egy hógolyóból lavina lesz, akkor az mindent visz. Ártatlan hógolyó? Van ilyen? Magától leguruló gerenda? Van ilyen? Mozgolódik a mozgató, vagy csak fatálisan ér össze tárgya tárgyal? De hol az alany? Létezik? Vagy csak nevet a hintaszéken? Azt hiszem, a hit nem csak hallásból, de áldásból is van. Gereben Ferenc olvasás kutatót a Fugetta a Boleróra emlékeztette. A Boleró pasztelesebb, tűnékenyebb, nosztalgikusabb, kozmikusabb és talán fájdalmasabb is. A Fugetta darabosabb, szinte vásárjan élénk színekkel dolgozik, tárgyszerűbb. Kristálytiszta, egyszerű szerkezete van, mint egy gyermekversnek. Rafináltan infantilis, vagy fordítva. Számomra a következőt mondja. A versszakokon mesterien végig görgetett gerenda egyszerűen csak a dolgát teszi, amikor végigurul mindenen, ami egykoron tündökölt, énekelt és lengedezett. És persze, végig gurul rajtunk is. Ezen nem sirankozni kell, hanem bölcsen számítani rá. Azt már mindenki maga dönti el, hogy ez a bölcsbelátás milyen hiteket, akaratokat és érzéseket mozgósít benne, és mit akar hátrahagyni, amikor látja a közeledő gerendát. Hegedűs Attila evangélikus iskola lelkész azzal kezdi, hogy szereti a sudokut, az átlag bonyolultságát, amit meg kell érteni, de nem ütközik falnak az ember. Majd így folytatja. Érdekes élmény, hogy egy vers agyamnak éppen azokat a logikáért felelős részeit csiklandozza, mint egy sudoku, egy egyszerűbb fejtörő. A fenébe azzal a gerendával, mely visszafordíthatatlanul gurul-gurul és szétszincál mindent, ami alatta van, életből romok, szépségből szemét lesz a nyomában, miközben ő maga nem változik. Kigyőzött. A gerenda mindent elért, amit el tudott érni, amit lehetett, tönkretett, de ő maga nem változott. De nyert volna, hiszen alul maradt. Ő van az utolsó versszakban, az utolsó sorban, fölötte a romok, amiket ő meg a csinált. Ha van nulla összegű játék, egyik nyer, másik veszít, ha van, adja Isten, kettes összegű játék, amikor mindkettő nyer, ilyen a szerelem, ha jól működik, kell lennie mínusz kettes összegű játéknak, mint a háború, vagy amikor valami végigpusztítja életünket, de a végén ő maga is a sárban terül el. Homor Tivadar könyvtáros szerint a guruló gerenda az élet és halál szomorú szimbólumaként is értelmezhető. Az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Életünk kezdetén minden színes és gyönyörű. Álmokkal, vágyakkal teli, szabadon szárnyaló lelkünk a boldogság kék madaraként repül. Fogalmunk sincsen arról, hogy képzeltbeli gurulós gerendánk már születésünk pillanatában elindult és végzetesen közelít felénk, hogy fokozatosan lépésről lépésre hideg, feltartózhatatlan racionalitással az út végére módszeresen felmorzsolja, elpusztítsa minden életerőnket és energiánkat. Az élet négy stációjaként is értelmezhető a négy verszakon keresztül guruló gerenda, gyerekkor, ifjúkor, felnőttkor. Öregkor. Először színes álmainkat, majd hitünket, reményeinket töri szét, végül megöli a testünket és a lelkünket, majd dolga végeztével megáll. A vers szerkezeti felépítése ragyogóan érzékelteti a guruló gerenda lefelé haladó útvonalát. Az első versszak elejétől indul, minden következő versszakban letarol valamit, majd az utolsó versszak végén megáll. Befejezte a dolgát, beteljesült végzetes predesztinációnk. És most, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Bach D-moll fugettáját.

0: Kapitány Ágnes és kapitány Gábor kultúrantropológusok szerint a gerenda természetesen az ígéretnek megfelelően legurul. Vörös Sándor itt nagyon komolyan beszél, hiszen a sorsról van szó. A sors minden létező sorsa, ami tündököl, összetörik, ami énekel, szétfetsen, ami leng, eltűnik. A sors dráma és a játék, mint Vörösnél általában, és minden játék valódi mélyében, itt is ugyanaz. És mindez szépen, fokozatosan, ahogy az valóban történik. Amikor már ott van az összetörés, a szétfetsenés, még akkor is lengenek oda lenn a csigaszarvak. Vörös nem csépelik összejé tartalom és forma összetartozását, hanem tökéletesre dolgozza ki. A gerenda lezuhanását vizuálisan is ábrázolja, sokkal funkcionálisabban, mint a par excellence képversek többsége. És egyébként is Gesamtkunstot művel, a címnek megfelelően a zenei fúga szabályai szerint futtatja egymás után a motivumait, a színek kiemelése festménye is teszi a verset, a nyelvvel meg végrehajtatja azt a bravúrt, hogy a hangokat a minimálisra redukálva, és szinte pusztán a C-vel, K-val, S-tel és T-vel rajzol fel egy olyan világot, amit aztán G plusz R gurgulázásával, görgésével sodor el. Aztán ott van még a matematika is, a zenével oly sokszor összeparentált, és valóban egybe is fort matematika, a rövid verskerek kis kombinatórikai tanulmány is. Az is szép, hogy a lassúság a lemaradás jelképe maradt fenn legtovább. Az egészet egyébként egy mélyen hívő szemlélő világképe fogja össze, amelyben a lét szépsége és a szükségszerű pusztulás, a külsődleges hivalkodás meg a belső harmónia nem egymás ellentéte, hanem ugyanaz. Egy materialista számára az összefüggés egyirányú, a szép lét pusztulása. Itt azonban a fordított irányú összefüggés is nagyon hangsúlyos. A pusztulás is építi a szépséget, a rendet, mert maga is része a törvénynek, az egésznek. A külsődleges és a belső mélység is egymásból származik. A gerenda legurulásával egy aion véget ér, ahogy az élet is, de a virulás kezdeti képei azt is törvényszerűvé sugallják, hogy mint a természet éves körforgásában, a tavasz megjelenése is épp oly része a lényegnek, mint az, hogy a gerendák előbb-utóbb lezuhannak. A misztikus bölcsesség, mint Vörösnél mindig, a gyermeki világfelfedezéssel van egymásba játszatva, a tündöklő csörgő, a lengő csigaszarv a legkorábbi tapasztalások élményeiből származnak, és alig hanem a tojás is, ami egyébként, mint egyéb műveiből is tudható nála, Boschhoz hasonlóan egyfajta éjszakai kozmikus szimbólum is. Talán nem tévedünk, ha a csigaszarvat, de persze a csörgőt és a tojást is ön jelképnek is tekintjük. Az az antenna ez, amely, amíg a gerenda legurulása nyomán széjjel nem foszlik a láthatatlanban, ezt az egész mágikus rendet érzékeli. És mindez persze a szerző azon dacos figyelmeztetésével együtt érvényes, hogy akarta a fene. Mert a verset nem a szerzője akarja alkotója, hanem Kárpáti Sándor katolikus pap szerint látni, ahogy legurul. Közben rombol. A vége azért reményteli. Hát, ha a csigák csak eltűnnek, és nem pusztulnak el, bár ki tudja. De mégis szép a vers, a képei miatt. Hát ilyen az élet. Jön egy gerenda, föltartózhatatlanul, és vége. Egyszer meg is tanultam, el is mondtam pár embernek, tanítványaimnak, de csak azt kérdeztem, láttad, hogy gurult le? Kézd év a magyar tanár szerint a csörgők, a húsvéti tojások, az ég kék színével, a feltámadás öröménekével, a csecsemő és a gyermekkor idéjét idézik. A fő motívum a fenyegető ellenpont a felütésben, a vers első sorában a gerenda, mely jellemző helyzete és alaptulajdonsága a ház tartó szilárd erős biztonságot adó része helyett különösen idegent cselekszik, legurul. A gerenda a múló idő jelképe. Az idő közhelyesen kegyetlenül múlik, az ember egyik életkorból a másikban nő át, és a túlélt élet szakaszt tűnik, lezárul. A gerenda legurul a vers utolsó sorában. De ez nem megnyugvás, nem megállás, marad a jelen idejű ige alak, nincs vége a cselekvésnek. Hiszen a rövid kis zenemű csak egy szelete a nagy egésznek. A szöveg kis betűvel kezdődik, nincs interpunkció, nincs mondatvégi írásjel. A folytatás a folytonosság érzetét kelti, nincs vége a gerenda az idő rombolásának. Az egyes ember személyes sorsában a gerenda a végső pusztulásig gurul. Tragikus. De talán mégsem. A nagy egész egyes elemének pusztulása nem jelenti a teljes pusztulást. A természet részei, a csigaszarvak nem elpusztulnak, itt a tünnek, a veszély előli visszahúzódást is jelenti. Nem a csiga ház törik össze, a csigaszarvak tünnek, behúzódnak a csiga ház védelmébe. Monológként is elképzelhető a vers. Olyan a gyermekkorból kinőtt fiatal felnőtt monológiaként, akiből egy hirtelen esemény, saját háza építésekor elszabadult guruló gerenda azt váltja ki, hogy elgondolkodjon, szembenézzen a múló idővel. A saját ház építése egy új életszakasz, az önálló élet kezdete, de egyúttal elválás a gyermekkortól. A gerenda pusztításának látványa ambivalens érzéseket kiváltva rádöbbenti a lét ambivalens lényegére, az elmúlás és a változás kettősségének állandóságára, a pusztítás, a pusztulás, az elmúlás és az újat teremtés, a folytatás, a folytonosság együttesen lényege az ember életének is. Komáromi Gabriel a gyermekirodalom kutató benyomásokkal kezdi. Pici fúga fugácska, de minthogyha nagy volna. Kergetik, űzik egymást a sorok, olyanok, mint a szólamok. Gurul a gerenda, látom is, hallom is, piros csörgők, kék tojások, tarka csigaszarvak, meneküljünk, ti is, én is, tündököljünk, énekeljünk, tengjünk, lengjünk. Előbb-utóbb szép sorjába összetörünk. Reflexiókkal folytatja, gyerekvers, dehogy. Akárki is mondja, csak játék, annak látszik. Megszerkesztett, mint egy kép, kiszámítható legalábbis vertikálisan. A sorok, szavak, csereberélyek kombinációs játék. Nem csak játék, de az is, akár a sudoku. És hogy mi más? A szerkezete, narratív felépítése, a metaforikusság jeleit mutatja, megrendítő létélményünk pereg le a versben. Aktuális jelentése is van számomra. A sors kitette goromba lábát, óhányszor fordult elő 70 év alatt, az olyan volt, mint amikor egy gerenda gurul felém. Hiába menekülök, előbb-utóbb utolér, rám zuhan, eltemet. Próbálok védekezni, ahogy lehet kikecmeregni, felállni, de bármikor összetörhetek, és jaj nekem, ha senki sem segít. Drága Ági, okos, kedves és szép, kamaszkorom egyik legkedvesebb barátja, a 70. születésnapodra kívánom, hogy tündökölj, énekelj, tengj, lengj is, rád fér, és ha gurul a gerenda, okos tojás ráncson félre. Olzenszky Richard, bencés szerzetes irodalomtanár, így reagált a fugettára. Állítsa meg már valaki azt a gerendát. A piros csörgők csörögjenek tovább. A színes tojásból élet fakadjon. Csigabiga, told ki szarvadat, szarvadat. Viruljanak színes virágok. Konduljanak ünnepi harangok. Kis csibék keljenek sárga pihékkel. Fogjuk meg már végre azt a gerendát. Rázzuk meg bátran a csengetjüket, ne hagyjuk, hogy barbárok széttörjék a reményt. Énekeljük a gyerekek énekét. Labacki János filozófus számára Müller Sándor fugettája a zeneiség és az ökonomikus versépítkezés egyik legszebb példája. A megjelenő tárgyi világ négy eleme, gerenda, csörgök, tojás, csigaszarvak egyszerre jeleznek valamiféle állandóságot, lásd a gerenda fundamentális szerepét, a dolgok változékonyságát, tűnékenységét. Egyedül a gerendához társul ugyanaz az ige, mind a négy versszakban legurul, mely kissé baljóslatú jelentés árnyalatával már a vers indításánál valamely egész, például egy építmény széthullását asszociálja. Az első versszakban a másik három szólam még kifejezetten fényesen csengő, emelkedő ívű, tündökölnek, énekelnek, lengnek, az ellenpontozás fokozatos mélyülésére utal, hogy még a második versszakban kiegyenlítődnek a fölfelé szárnyaló és a szétesést jelző motívumok, összetörnek, legurul, énekelnek, lengenek, addig a harmadik versszakban már csak egy pozitív energiájú ige marad, lengnek. A befejező strófa pedig egyértelműen az enyészet a pusztulás képei vizionálja. A vers ökonómiájára jellemző, hogy a tárgyak ugyanezt a jelzőt viszik végig, egyedül a gerenda szerepel végig dísztelenül, talán ezzel is utalva fundamentum mi voltára. Végül is minden az ellenkezőjébe fordul át, a tündöklő csörgök összetörnek, az éneklő tojások szétfrecsennek, a lengő csigaszarvak tűnnek, ugyanakkor a játékos egyúttal zárt formából következően is semmiképpen nem mondanám tragikus hangvételűnek a befejezést. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elmúlás halk alkony pirja érződik rajta, valamiféle rejtett melankólia. Mártonfi Marcell szerint a vers több értelmű. Egyszerre jeleníti meg a létezés alkotó veszélyeztetett arculatát, egyidejűleg pedig a művészet paradoxonát. A látvány összhangjába és a hangzat összképébe foglalt, tragikus súlyától éj módon megfosztott ismétlésekkel és az ismétlődés körkörösségével ritmikus formává, égszakadás és földindulás könnyed futamává, ős motívumok és archetípusok színes sormintájává átalakító történést, a mobil állóképből visszafordítja a mítosz szilárd idejébe. Ahogy az olvasó belép az éteri porcelánboltba, meglöki a gerendát, mely legurul, törzúz, ahogy a megfejtés kanyörtelenül végig rabajlik az érzéki teljesség polcain, miniatűrök törnek össze, recsennek szét, tűnnek, a befogadó, a lelkes társromboló, ihen, a mű tündöklik, énekel, leng. Mozgása újjá teremti allegóriáit. Mesterházi Márton dramaturg először arra emlékezik, hogy 1966-ban önerős társaság építkezésük falai fölértek a tetőszintre. Oda 7 méter magasba kellett fölpakolni a gyári betongerendákat. A tanács által szövetkező lakással jogosulatlannak ítélt, koldus szegény népség voltunk, csak a műszaki érzékünk nem volt egyforma. Leginkább neki keseredett, és majdnem a leggyöngébb műszaki érzékű társunk azt javasolta, építsünk lépcsőzetes állványzatot, s a gerendákat azon följebb és följebb hágva válasszuk föl. Vörös Sándor elgondolta, bár ő sem kérdezett bennünket, mi sem őt, mi van, ha egy gerenda legurul, ha nekilódul, és minden szinten döndül egyet, mi történik csörgőinkkel, tojásainkkal és csigaszarvainkkal. Legjobb kedélyű és legerősebb műszaki érzékű társunk nem sokkal ezután kiállt az út, vagy a Lumumba, vagy a Fogarasi szélére, és lemeszelt egy darus kocsit, amelyik 3-4 óra alatt fölpakolta a gerendákat a helyükre. Kapott a munkáért akkor komoly pénzt, 500 forintot. Ezután Mesterházi még hozzáfűzi, a költemény egyébként tökéletes. Nagy Eszter művészettörténés szerint a vers kettős fugának tekinthető, melyben az első téma, az első versszak első sora üldözi a következő sorokat, melyek azonos mondatszerkezetükkel és szótagszámokkal, az őket összekapcsoló ragrémekkel, finomságot, törékeny szépséget hordozó jelentésükkel, egy téma három variációjának tekinthetők, és élesen ellentétben állnak a tőlük mindezen szempontból elütő, és még szövegképileg is elváló, a vaskosság, durvaság érzetét keltő egy gerenda legurul sorral. Ez a megsemmisülési folyamat megállíthatatlan, a gerenda legurulása egyenes vonalú mozgásként jelenik meg, és ez a visszafordíthatatlanságot, a pusztulás végérvényességét hangsúlyozza. Mégis van pár apró mozzanat, ami oldja ennek a tragikumát. A megsemmisülés durvaságát enyhít az utolsó előtti sor tűnnek igéje, mely az összetörnek és szétfrecsennek szavak brutalitásával szemben lassú, lágy, visszafogott elhalványolást érzékeltet. Az egyenes vonalúságot pedig a ciklikussággal kombinálja az, hogy az utolsó sor megegyezik az elsővel, és így a kompozíció körré zárul. A vers végére tehát a szerkezet logikája révén végérvényesen megsemmisülnek az első versszakban fölmutatott értékek, ékszer finomságú motívumok, ugyanakkor valamilyen módon mégis ellensúlyozza ezt, hogy egy tökéletes forma jön létre, ékszer maga is. Nagy Sára irodalmár szerint ez a vers egyszerre működteti a zenei, a matematikai, a képi és a nyelvi kódot, hogy félreérthetetlenül minden kétséget kizáróan hátborzongatóan átjárhasson minket a pusztulás élmény. Marsányan, hatásvadász módon, hanem rafináltan és megdöbbentő fegyelmezettséggel. A matematikai rendezettség végérvényességet, lezártságot sugal. Súlyából és tehetetlenségéből adódóan a gerenda szép sorjában sorról sorra zúzza szét a vizuálisan és akusztikusan is hirdetett, megjelentett szépség, kicsiség, vidámság, életöröm, idill felmutatását szolgáló csörgőket, tojásokat, csigaszarvakat. Megtöri a szabályos mondatszerkezetet, megtöri a rémelést, a dallamos ritmust, a magas magánhangzó dominanciáját. Mindezzel megtöri az idilt, nyugtalanságot kelt, ami sorról sorra tovább fokozódik. A gyerekkor elemei visszafordíthatatlanul végérvényesen roncsolódnak, megsemmisülnek. A négyféle kód közül egyedül a zeneiség az, mely egyszerre segít kibontakoztatni ezt a jelentést hordozó tendenciát, és kezdi ki a megsemmisülésbe való beletörődés megalapozottságát. Ez abban ragadható meg, hogy a megváltoztatott sorok ugyanabba a dallam szerkezetbe rendeződnek, mint a gerenda közbeavatkozása előtt, nem uralkodik el a diszonancia. Ennek köszönhetően válik szembetűnővé, hogy a ritmustalan rímtelen gerenda, amíg beékelődik a mondat szerkezetileg és hangszín tekintve is homogén egymásra rímelő sorok közé, addig mindig kiugraszt egyet a három közül, ám a versszak végére kerülve újra összekapaszkodhat a három permutáló, de hasonló sor. Ez az összekapcsolás talán kulcs a túléléshez. Még jó, hogy ebbe a leheletnyi kérdőjelbe belekapaszkodhatunk. Omogás Béla irodalomtörténész szerint Veres Sándor fugettája valójában a minimál art eszközeivel kifejezett játékos mítosz. A lét, az emberi lét és maga a létezés törékenységét és kiszolgáltatottságát jelzi. A fugetta, mint zenei szakkifejezés, a fúga kicsinyített formája, a fúga futást, menekülést jelent, mintha ezt a menekülést fejezné ki a versorok ismétlődése is, a veszélyeztetett dolgok, gerenda csörgők, tojások, csigaszarvak keresik a veszendőségből kivezető utat, de hiába, Végül mindegyikükre a pusztulás vár, összetörnek, legurulnak, szétfecsennek. Mindez a játékosság nyelvén fejeződik ki. Ribár János evangélikus lelkész szerint a két iklet forrás és kifejezés mód, a játék és a mítosz Veres Sándor költői világában szinte mindig összefügg egymással. A homo ludensnek az a képzete, melyet a neves holland művelődéstörténész, a szellemtörténeti iskola egyik legismertebb alakja, Huizinga dolgozott ki, nagyon is ráillik mindarra, amit a játék és a mítosz fogalmainak költői egyesítésében Veres Sándornál találunk. A költői játék így kap mondhatni mítikus mélységet, a mítosz pedig a játékos könnyedséget. Mindez Veres Sándor költészetének titkai közé tartozik. Sárle Péter építőmérnök szerint, ha megpróbáljuk megérteni a természetet, akkor úgy kell tekintenünk a jelenségeit, mintha megérteni kívánt üzenetek lennének, eltekintve attól, hogy mindegyik üzenet véletlenszerűnek látszik, amíg létre nem hozunk egy kódot, amellyel elolvashatjuk. Ez a kód az abstrakció formáját ölti, vagyis kiválasztunk bizonyos dolgokat, melyek elhagyhatók, és így egy szabad választás révén részben megválasztjuk az üzenet tartalmát. A lényegtelen jelek alkotják a háttérzajt, mely korlátozni fogja az üzenetünk pontosságát. Mivel azonban a kód nem abszolút, ugyanabban a nyers adathalmazban számos különböző üzenet lehet, emiatt a kód megváltoztatásával az előzővel megegyező jelentőségű üzenethez jutunk, valami olyanból, ami előzőleg csupán zaj volt, és megfordítva, egy új kóddal a korábbi üzenet értelmetlenné válhat. Egy hatszólamú fúga rögtönzésének feladata talán ahhoz hasonlítható, mintha valaki 60 szimultán sakkjátszmát játszana vakon, és mindet megnyerné. A nagymesterek által ismert sémák mennyiségére kapott becslés nagyjából megegyezik a legkiválóbb irodalmárok által használt szavak és fordulatok számával, azt is jó néhány tízezerre becsülik. Somlai Péter szociológus egy harmadik B-s tanuló dolgozatába csomagolja reflexióit. Vegyünk egy éles szemű költőt, amint séta közben megfigyeli környezetét, és a nehézkedés törvényét felhasználva fontos megállapításra jut. Legyen ez a költő Veres Sándor. Egyik nap Veres Sándor egy háromelletes pesti bérház poros padlásán, alliteráció, sétálgatott. Jártában keltében egyszer csak egy gerendát látott. Ezt rosszul rögzítették, állapította meg éles szemben, tehát valószínűleg le fog gurulni. A költőknek nincs mindig igazuk, de ezúttal Veresnek igaza lett, a gerenda elmozdult, és a nehézkedés törvényének megfelelően gurulni kezdett lefelé. Először csak a harmadik emeleten lakó spanyol táncos nő látta ennek kárát, mert összetörtek piros csörgői, amiket a gerenda alatt tartott. Aztán tovább gurult a gerenda, rá a kék tojásokra, amiket a gyerekek, a bóbita olvasói festettek húsvétra. Nem csoda, hogy azok szétfrecsentek. És még nincs vége, mert az addig békésen padláson lengedező csikák szarvai is eltűntek, ezzel a biológiát is bevontuk az interdisziplinák testvéri táborába. Most már levonható a következtetés, egyes költők, mint például Veres Sándor, a saját szemükben még a szálkát sem, más padlásán viszont ... Széki Erzsébet irodalomtanár emlékezéssel kezdi. Drága Ági, 25 éven át fugettáztam veled és a gyerekekkel a Veres Pálné gimnáziumban. Hogy a kölyköknek is nagy kaland volt ez a feladat, biztosan állíthatom, éppen 20 éve áll a könyvespolcomon egy érettségiző osztályomtól kapott szobrocska, melynek talpazatába ezt a verset vésették a gyerekek, 4 év múltán is emlékezve az első nagy közös izgalomra. És most kinövén a kalandozások korából, másfél hónapja foglalkoztat újra a feladat, amióta Istvántól megérkezett a dolgozat téma. Micsoda izgalom! Az egyik dolog, ami nyugtalanít, a motivumok esetlegessége. Miért éppen csörgők, tojások, csigaszarvak? Hát persze, miért éppen egy kelti szék, egy kintfelett nyugágy Pilinszkinél? Vagy Adinál miért éppen legalább 100 párta? Nincs válasz a miértre. Az esetlegesség lényege éppen az, hogy bármi lehet, így lesz totális egyetemes a kirajzolódó kép. De olyan jó lenne megragadni a megragadhatatlant. A három motívum együttese persze megragadható. A kicsiség, a bájosság, a vidámság hordozói. És hát az igék, a fény, a hang, a finom mozgás élménye, játékosság, ártatlanság, önfeledderű harmónia. Rendben a világ, színes és örömteli a lét, no és a másik, ami nem hagy nyugodni, a gerenda maga. Nem lehet egyszerűen hatalmas pusztító erőnként értelmezni, nem természeti csapás, földön túli akarat megnyilvánulása, hiszen emberi kéz formálta, tehát ember helyezte oda, ahol a biztonság, a támasz, a megtartó erő eszközeként funkcionálhatna a kicsik, törékenyek fölé. És akkor itt a kérdés, ki indította a pusztító útjára, és miért? Oka van-e, vagy célja? És főként megállítható-e? A játékosság, a fugácskaság persze nem nyugtathat meg, sőt növeli a félelem érzetet, a kiszolgáltatottság, a gyanútlan önfeledtség érzete rémisztően hat. Vörös Klára Ilona könyvtáros szerint Isten fúgái vagyunk. Mindannyian ugyanannak a teremtésnek részei, szabad imitációi az életnek, de beleszövődünk egy rendbe. Minden, ami történik, füzérszerűen összekapcsolódik. Gerendák, csörgők, tojások, csigaszarvak léte egymást másolva, egymásba tekeredik. Mert nem külön életek, csak öröklét van. Csak öröklét van, bár vannak éveink, pirosak, kékek, tarkák, és mindegyik után egy-egy gerenda legurul. Bontakozik az életünk, minden jön egymás után, vagyunk csörgők, tojások, csigaszarvak, megélünk mindent, majd összetörünk, szétfrecsenünk, eltűnünk, mert egy-egy gerenda mindig legurul. De a szövedék erős. Fáradhatatlanul szól a zene, Isten fúgái vagyunk. Kedves hallgatóink, Kamarás István összeállítását hallhatták, Szálka és Gerenda egy vörös vers olvasatai címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjait a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának, akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van. Ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram, teljesíts be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgona koncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, melyet a muzika szakra egyházzenei alapítvány részére adnak. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Ma szombaton erősen süt a nap, kevés felhővel, néhol azért eshet eső, nyugatias a szél, és 26-32 fokunk van. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Itt van a botránkoztató jelen idő. Sok ember, aki belátja, hogy egyedül az istenfélelem rombolja le bennünk épülő Bábel-tornyot, és csak azokon lesz Isten pecsétje, az őrzőjegy, akik Jézussal járnak, megelégedik azzal, hogy elméletben tudja, hirdeti a hármas üzenetté bomló örökkévaló evangéliumot, de életében nem okoz változást a megismert jó hír. Nekünk keresztényeknek egyre világosabban kellene látni, hogy nem a prédikációink tartalma, hanem életünk tartalmatlansága teszi hitelképtelenné bizonyságtevő szavainkat. Isten gyermekei helyett Isten bába asszonyai akarunk lenni, akik másokat az üdvösségre akarnak segíteni, de maguk nem születtek újjá.

amikor hiányainkat, alkalmatlanságunkat felismerjük, akkor belső, gyökeres változás, megtérés helyett szeretnénk azzal magyarázni gyengeségeinket, hogy még nem tartunk ott, ahol Isten szeretne bennünket látni. De jövő időben ma nem lehet keresztények lenni. A világnak szüksége van olyan emberekre, akik felfedezték a Jézussal való járás szépségét, örömét. Ha csak a sóhajtozva ábrándozók kórusának dalát éneklem, senki nem fog rám figyelni. Hinni kell, hogy Jézus ma is a megoldás. Ezért a Jelenések könyve sem elégszik meg az emberiség önpusztító poklának bemutatásával, nem is a távoli jövő csalfa vak reményével kecsegtet, hanem azt üzeni, hogy ahol az örökké való evangélium hármas üzenete kibomlik, ott más emberré kell lenni. Isten gyermekei azok, akik Krisztust követve másféle életet élnek. Ezt az új életformát foglalja össze így a könyv. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét.

0: Nem, nem tartottuk együtt, hanem külön. Először mi voltunk 9 órától, és időhöz voltunk kötve, hogy 10 óra fél 11-re be kellett fejezni, mert hogy akkor jöttek a reformátusok, és akkorra nekünk el kellett hagyni az épületet. És kint melegebb volt, télbe is, téli hónapokban is kint melegebb volt, mint bent a templomba.
1: Ezek szerint a reformátusok és a baptista testvérek között jó kapcsolat volt, ha jól értem.
0: Nagyon jó kapcsolatunk volt együtt a orosz testvérekkel is, akik voltak orosz gyülekezetek, azokkal is nagyon jó kapcsolatunk volt, oda is sokszor elmentünk, mint magyarok, és fogadtak bennünket, mint mondtam, volt barátnőm, aki orosz származású, és annak is az esküvőjére, menyegzőjére hivatalosak voltunk, és nagyon, nagyon szerettük egymást, bár sokszor én úgy voltam vele, hogy én magyarul beszéltem, ők oroszul, de észrevették azt, hogy megértem, amit ők mondanak, és magyarul válaszolok vissza. Bár nem mindenki értette meg, amit én mondtam, de akkor hívtak egy olyan embert, aki le tudta fordítani, és akkor úgy beszéltünk egymással, de nagyon jó kapcsolat volt közöttünk a reformátusokkal, orosz testvérekkel, mindenkivel.
1: Még egy dolgot tisztázzunk, mert mindig egy Stumpf Jenő bácsiról hallunk, akit azért, akik már kicsit ismerik a kárpátaljai missziót, már máshol is hallhatták a nevét. És valahol az is fölbukkant, hogy a férjed is lelkipásztor. Ezt a kettőt még kicsit tisztázzuk, jó?
0: Jó. Hát férhez mentem, akkor még nem volt lelki pásztor a férjem. Mikor összekerültünk, akkor még csak mind gyülekezeti tag volt, aztán nekünk sokat kellett várni arra, hogy imaházba fölvettek bennünket, mint tagot, úrvacsorát is vehettünk, de míg meg nem keresztelkedtünk, addig nem törvényes tagok voltunk, úgyhogy
1: Ennek
0: ez
1: volt valami politikai, vagy valamilyen oka, vagy pedig egyszerűen csak ez volt a gyakorlat?
0: nem, ez volt a gyakorlat, hogy addig távol kellett maradni. Ilyen, ha voltak megbeszélések, gyülekezeti tanácskozás, vagy valami, akkor ebben nem vehettünk részt.
1: És hány
0: Aztán
1: éves voltál ekkor?
0: én 18 évesen mentem férhez, 19 éves, nem, 20 évesen keresztelkedtem meg, mert 2 évet kellett várnunk arra, hogy legyen egy keresztség, egy bemerítkezés valahol, ahol megtudjuk, hogy hol. És ez Munkácson volt, a Latorcában. Orosz testvérekkel merítkeztünk be mindketten, férjem is, én is. És volt egy vízfóbiám, úgyhogy én nem tudtam a szabad vízbe bemenni, hogy ne fogják a kezemet. És befele könnyű volt, mert mivel a 10-en merítkeztünk be, abból 5 hölgy volt, ha jól emlékszem, ezt nem tudom pontosan, nem emlékszek rá pontosan, de sokan voltunk, és legutoljára a sornak a utolsó bemerítkező voltam, és mindent oroszul kérdeztek, és oroszul kellett válaszolnom, de ennyit megértettem, és tudtam is válaszolni ennyit oroszul, és mikor bemerítkeztem, akkor mondtam, hogy Istenem, tudod, hogy félek a víztől, és nem fogok tudni kimenni. Úgy kimentem a vízből, mintha valaki a tenyerén vitt volna ki, hogy nem is éreztem, hogy a vízbe vagyok.

0: pedig a vízbe mentem.
1: Ez egy gyors folyású folyó, kis folyó, vagy milyen?
0: Ez egy... A Latorca az nagy. Olyan, mint itt a kis Duna. Úgyhogy egy olyan szabad vízbe merítkeztünk be, ami mikor megálltunk, akkor mellig ért hónaig.
1: És mekkora sodrása van ennek a folyónak?
0: Nem volt sodrása, nem volt sodrása. Semmi. Úgyhogy sodrása az nem volt, de
1: azért elég mély.
0: Elég mély volt, igen. Úgyhogy aztán alámerítettek, megtöröltek, és onnantól elengedtek, és egyedül kellett kimenni, és akkor mondtam, hogy na Istenem, most akkor nem tudom, hogy megyek ki, és mondtam, hogy segíts nekem kimenni. Egyedül maradtam, és akkor, mintha a tenyerén vitt volna ki, úgyhogy nem éreztem semmit, hogy én vízbe vagyok.
1: Ezek a nyilvános bemerítések, mert ha tetszik, ha nem egy folyó, az nyilvános, igen. Engedélyezett volt?
0: Engedélyezték, igen. Busszal mentünk, aztán gyalog végig a Latorca parton, és végig énekelt a gyülekezet. Igaz, hogy oroszul, de nekem nagyon tetszenek az orosz énekek is. Teljesen más a csengése az
1: dallamvilága.
0: Éneken. Igen, az éneknek, mint a magyaroknál, de azt az érzést nem tudom elmondani. Az nagyon jó érzés volt. És aztán 30 év utánra visszatérve a Beregszászi Imaház vásároltunk egy épületet imaháznak, adtak egy épületet, jobban mondva, a sógorom meg a férjem járkáltak, főképp a sógorom, az járkálta a papírokat, aztán kaptunk egy romhalmaz épületet, amit aztán el tudtunk adni, és akkor Magyarországról Pátkai Béla mondta, hogy ha le tudunk tenni valamennyit, akkor a magyarországiak tudnak segíteni, hogy abban, hogy tudjunk imaházat venni, és akkor úgy lett Beregszászba imaház.
1: Mekkora taglétszám volt abban az időben? Tehát mekkora gyülekezetet kell elképzelnünk?
0: Hát 10-15 ember volt csak a Beregszászi Magyar Imaház, a magyarok. Annyian voltunk, aztán csatlakoztak hozzánk orosz testvérek, akik tudtak magyarul, és akkor úgy tartottunk istentiszteletet, mikor meglett az imaházunk, akkor férjem, mivel orosz katona volt, tudta az orosz nyelvet, teljes anyanyelvi szinten megtudja, és ő fordított. Aztán sógorom volt még akkor a lelkipásztor, sógorom nagyon beteg lett, és akkor átadta neki a lelkipásztori hivatást, és így lett a férjem lelkipásztor.
1: Ez a 70-es, 80-as években volt?
0: Nem, később szerintem. Szerintem később, amikor már a Beregszászba imaház volt.
1: És hát akkor inkább a 90-es igen, évek eleje.
0: Inkább a 90-es évek eleje, de ezt ő jobban tudja, mint én, ezt jobban fejbe tartja. Aztán férjem kérte, hogy Magyarországról küldjenek olyan lelkipásztort, aki tudja, ismeri a zenét is, hogy tudjon zenélni, és tudjunk úgy szolgálni, mert hát az énekek azok egyik erre ment, másik arra ment. Hát csak hallásból, ahogy megtanultuk az énekeket. Nekem ez nagyon rossz volt, mivel énekari tag voltam. Aztán küldtek lelkipásztort, innen Magyarországról először a Bodócki Antalt. Ő vezette a Beregszászi gyülekezetet, és akkor mi maradhattunk otthon. férjemmel, és akkor otthon a saját házunkba tartottuk az istentiszteletet, de mi többen voltunk, mint a berekszásziak. Miután 10-re nőtt a zápszonyi gyülekezet tagja, így alapíthattunk egy leánygyülekezetet, és sikerült vennünk egy nagy telket, ami óriási hosszú is volt, és volt rajta 3 romos épület és egy lakóház, amit megvettünk, és átalakítottunk ki a háznak. Azt férjemmel ketten tettük rendbe. A sógornőm az nagyon sokat imádkozott értem, mert fölmásztam ablakot tisztítani, függönyt fölrakni, és mindig másztam föl, és ő pedig azt mindig imádkozott, hogy most fogol leesni, sógornő, most fogol leesni, nem fogok leesni, sógornő, mert a Jóisten itt van, és megvéd. És mondta, hogy hát azért imádkozom. Csak egyedül ő volt az, aki tudott segíteni nekem a imaház takarításba, vagy valami függönyfelrakás, ablaktisztítás, meg ilyenekbe, meg udvart, mindent rendbe tartani. Miután imaházhoz jutottunk, hogy lett saját imaházunk, onnantól a szomszédaim, az ápszonyi szomszédaim mindig azt mondták, hogy mindegy lenne, ha oda költöznék, azt a házat meg eladnánk, mert hogy többet vagyok imaházban, mint otthon. És mondtam, hogy nekem ez így jó.
1: Hogy zajlott a gyülekezeti élet ebben a picike kis imaházban, vagy nem is kicsi imaházban, hanem pár gyülekezeti taggal?
0: Hát a 10 tag az főleg sógornőm családja, a mi családunk, meg volt egy pár, aki másik családok voltak, úgyhogy 10 voltunk, azok vittük az egész kerti munkától kezdve mindent. Mondjuk a kerti munkába jöttek a szomszédok is segíteni, akik ma ház szomszédai voltak, aranyosak voltak nagyon, meg azok mai napig is.
1: Mennyire nyitottak? Mennyire voltak nyitottak az emberek? Hiszen azért ott egy elég durva kommunista időszakon kellett átmennie mindenkinek.
0: Annyira voltak nyitottak, hogy egyetlen egy orosz testvérnő volt, aki baptista volt, annak volt egy lánya, meg egy fia, aki járta, akkor már nyitottunk vasárnapi iskolát, mivel a tündelányom itt tanult Budapesten, a Benczúr utcában, a teológián, így sok anyagot hozott nekem, és tudtam foglalkozni gyerekekkel. Hát a unokáim jártak hozzám, 4 unokám, meg ez az egy kislány, és a falu annyira nyitott volt, hogy jöttek református gyerekek. 18 gyereket adtam át 56 évesen, innen Magyarországról költözött át egy lány, aki zenéhez is értett, és mivel én már nem bírtam a gyerekekkel futkosni föl a dombra, meg mindenfele, így kértem segítséget, és akkor küldtek. Egy évig együtt laktunk a kutyik Timeával. Egy év után kialakítottuk az imaházat úgy, hogy egy szobát tudtunk neki csinálni. Aztán Amerikából kaptunk segítséget. Jöttek a vasárnapi iskolát, csináltuk, meg járdát öntöttünk. Egy szót nem tudott se férjem, se én angolul, de megértettük egymást. Az angol testvére nők mindig azt mondták, hogy ha én megjelenek, akkor nekik mindig enni kell, hogy ők el fognak kízni, mert hogy nálunk főztünk, és ott dolgoztak. ezt nagyon jó volt megélni, és sokszor volt az, hogy fölkészültem a vasárnapi iskolára, és a gyerekek úgy elvittek a témába, hogy azon vettem magam észre, hogy nem is arról beszélek, amiből készültem, hanem teljesen máshová mentünk. És
1: de az nem volt baj, gondolom, hiszen...
0: Nem, ha... nem volt baj, mert utána már a szülők telefonáltak ránk, hogy hol vagyunk, mert hogy már egy óra volt, és mi még beszélgettünk a gyerekekkel, előtte játszottunk, aztán tartottuk a vasárnapi iskolát, és akkor úgy beszélgettünk, meg énekeltünk előtte, aztán végül, mikor a beszélgetés befejeződött, akkor mindig mondták, hogy Piroska nénye, még énekeljünk, még énekeljünk, még eztet is, még aztat is. Úgyhogy elszaladt felettünk az idő, de erre jó visszaemlékeznem.
1: És a felnőttek mennyire voltak nyitottak Isten igéje felé?
0: A felnőttek azok jöttek a gyülekezetbe, és aztán el is mentek. Volt, aki megmaradt, azok közül már sokan bemerítkeztek, és volt egy lány volt, aki a református gyülekezetből járt, és ő foglalkozott a reformátusoknál a gyerekekkel, mint vasárnapiskolás, és vitte el tőlem a gyerekeket. Aztán volt egy másik nagylányom, akinek nagyon gyönyörű hangja volt, megvan. Ő tudta vezetni az éneket a gyerekeknek velem együtt, és akkor ő mondta, hogy ő be fog merítkezni, ő megtért. És ezt háromszor mondta. Anyukája merítkezett be legelébb. Aztán az a lány, aki elhordta tőlem a reformátusokhoz a gyerekeket, az lett a második bemerítkező, vagyis a gyerekek közül az lett az első, aki bemerítkezett, és vasárnapi iskola tanító lett. Timi után, mikor már a nagykaszadáni jelig kimentek, mert hogy mi átköztöztünk Rákos Csabára, a 17. kerületbe Budapestre, mivel a Tünde lányom itt tanult a teológián, és hát voltak gondjai, beteges is volt, meg minden, és a Rákos Csabai lelkipásztor László Gábor felajánlotta, hogy gondnokot keresnek, és hogy nem eljönnénk fel, és akkor együtt lehetnénk a Tündével, és így tudnánk dolgozni. Hát mi 6 hónapig gondolkodtunk, és imádkoztunk közben, hogy a jó Isten küldjön helyettünk egy megfelelő lelkipásztort. Akkor a Varga Attila volt kint családostól Nagyberegen. Ő ott, mint tanár dolgozott, meg mint missziómunkás a magyar gyülekezetekbe, de Nagyberegen lakott, és ott dolgozott a liceumba, a református liceumba. És egyszer jött, és mondta, hogy testvérek, van helyettetek lelkipásztor és lelkipásztorni. És mondtuk, hogy kicsoda. Azt mondta, hogy ismerjük. Hát Tündének az évfolyam társai voltak, mindketten, a Nagykassa Dániel és a Lona, úgyhogy ők lettek helyettünk. Aztán már a Rákos Csabai lelkipásztor, a László Gábor mondta, hogy most már nem ad csak 3 nap gondolkodási időt, és ez alatt a 3 nap alatt küldte a Jóisten a lelkipásztort, úgyhogy már akkor férjem igen tudott neki mondani.
1: Innen fogjuk folytatni, mert ismét elszaladt az időnk. Maradjanak velünk, Nagy Piroskával beszélgetek, és a kárpátaljai évekről, Kárpátaljáról tudtunk meg nagyon sok mindent eddig. A zene után folytatjuk a beszélgetést, hiszen még a családról és a mostani szolgálatról nem beszéltünk. Maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagy Piroskával beszélgetek, aki Kárpátaljáról származik férjével együtt, mégpedig élete nagyon nagy részét, azt hiszem, ott töltötte Piroska. Ott született, ott járt iskolába, ott ment férjhez, ott találkozott az Úr Jézussal, mint személyes megváltójával, ott szolgált különböző gyülekezetekben, és aztán úgy alakult az élet, hogy idős korukra Rákos Csabára, Budapestre kerültek, ami gondolom egy nagy váltás volt.
1: Igen.
0: Hát mekkora váltás volt? Azt mondják, hogy öreg fát nem lehet átültetni. Át lehet?
1: Át. Át lehet ültetni, igen. A jó Isten adott hozzá erőt, hogy ezt a döntést meghozzuk. Nagyon jól éreztem magam a Rákos Csabai gyülekezetbe, akik mai napig hiányoznak a számomra.
0: Hány évig végeztétek ezt a szolgálatot?
1: Ezt a szolgálatot 7,5 évig végeztük. 7,5 év után, miután a tündelányomnak megszülettek az ikrei, akkor döntöttük el, hogy akkor itt a helyünk Magyarországon, nem megyünk vissza Kárpátaljára, ha csak sikerül eladni a házunkat. És aztán sikerült eladni a házunkat, úgyhogy meg tudtuk venni belőle ezt a kis parasztházat, hát igazából nem kicsi, de azt mondjuk, hogy kis parasztház. Hát nem sok pénzünk maradt belőle, amit kaptunk a kinti házunkért. Annyi pénz maradt, hogy csak éppen, hogy fel tudtuk újítani, és beleköltöztünk. Úgy vettük itt Pócsmegyeren a házat, hogy a lányom és a fiam eldöntötték, hogy ők innen nem akarnak menni, ők nekik ez a gyülekezet jó, ők is gondnokok ott a gyülekezetbe, és gondnoki lakásba laknak.
0: Egy fél mondatot említettél, és azt hiszem, ez egy picit magyarázatra szorul, hogy amikor a tündelányoknál az ikrek is megszülettek, akkor úgy éreztétek, hogy maradni kell. Egy picit erről tudnánk beszélgetni, hiszen mondjam azt, hogy főállású nagymama vagy, ha jól érzékelem?
1: Igen. Igen, főállású nagymama lettem a gondnoki állás után. Azt tudni kell, hogy van egy 8 éves a legnagyobb lány, most tölti a 6. évet a második, és a 3. baba, amit bevállaltak, azok lettek ikrek. Egy lány és egy fiú, úgyhogy 3 lány és egy fiunk van. A tündelányom az eléggé beteges, ő is. Hát akkor döntöttünk úgy, hogy akkor itt mellettük kell lennünk, hogy neki nagy szüksége van ránk, mert már a másik 2 lányomnak a unokák, azok már mind nagyok voltak, úgyhogy ott már nem nagy szükség volt ránk. Itt úgy rendezkedtünk be, hogy a 4 gyerek is itt tudjon aludni, hogyha gond vagy probléma van, akkor tudjanak itt lenni.
0: Jó dolog ez így? Szerinted ez normális dolog, hogy igazából véve ilyen, majdhogy nem pótmamai, meg pótpapai feladatokat is úgy látom, hogy örömmel, ezt azért úgy megsugom a hallgatóknak, láttok el, aki az udvaron szétnézne, az kisebb fajta játszóteret találna.
1: Igen, ezt örömmel csinálom, mert az életemben mindig a gyerekek voltak a középponton. Hát a férjem után, meg először Isten, aztán férjem, és aztán a gyerekek. De én nagyon szeretem a gyerekeket, nem csak a sajátunkat, hanem ugyanúgy az idegen gyerekeket is, a másit is. Ha buszon utazom, és gyerek van valahol mellettem, az mind mosolyog rám, és rögtön barátságba kerülünk egymással. Sokan nem is értik ezt, de nem tehetek róla, vonzom a gyerekeket, ez, ez a kifejezés rá.
0: Munkában is dolgoztál gyerekekkel? Vagy pedig csak, hát ez nagyon csúnyán hangzik, hogy csak a sajátjaid, meg csak a gyülekezet, vagy pedig pedagógusi vagy óvonői tevékenységet is folytattál?
1: Nem, soha nem folytattam. Először, míg a gyerekek kicsik voltak, addig takarítani jártam el. Akkor azt mondták, hogy ez szégyen, de én nem szégyeltem soha, mert azzal is tudtam valamit segíteni a férjemnek a családi kasszán. Aztán téglagyárba kerültem, miután már a gyerekek olyanok voltak, hogy magukat el tudták látni, meg el tudtak maguk körül járni, meg tudtak tanulni egyedül, meg minden. Akkor már téglagyárba dolgoztam. Ott is nagyon szerettem dolgozni. Ott is voltak jó barátnőim, de viszont voltak olyanok, akik hát a közepükre kívántak, mert hogy ha kárunkodtak, akkor mindig közbeszóltam, hogy a jó Isten nem kellene bántani, mert az őket nem bántotta. Vasárnap elmegy a templomba, és énekel, meg imádkozik, aztán hétköznap meg bántja, ez nem helyes dolog. Ezért nagyon sokat kikaptam. De Isten mindig adott mellém egy olyan barátnőt, vagy olyan munkatársat, aki közbeszólt, és azt lehet mondani, hogy szó szerint megvédett, hogy igenis igazam van, és hallgassanak el, és hagyjanak engem nyugodtan dolgozni, és aztán dolgoztam. Húgom meghalt 39 évesen, 5 gyerek volt, 4 fiú, 1 kislány. A fiúk közül a legnagyobb akkor volt 15 éves, a kislány 7 éves volt, akkor ment első osztályba, és a kislány kétoldali tüdőgyulladása volt, mikor eltemettük az édesanyját. Férjem mondta a sógoromnak, mert ugye miután húgomat temettük el, így nekem arra sem volt gondom, vagy nem gondoltam arra, hogy mi lesz a gyerekekkel. Csak a fájdalom volt bennem akkor. A húgomat annyira szerettem, hogy mai napig nagyon fáj, hogy elvesztettem. Ott maradt az 5 gyerek. Férjem, mint lelkipásztor megkérdezte a sógoromat, hogy mi lesz az 5 gyerekkel, és mondta a sógorom, hogy vigyétek, és azt csináltok velük, amit akartok. Ez még nagyobb fájdalmat okozott a számomra, és ott kezdtem el imádkozni, hogy Istenem, akkor most mi legyen, és a 4 fiú az nem akart velünk jönni. Azok maradtak az apjukkal, a kislány az ragaszkodott hozzám, azt el is vittük magunkkal. Aztán másnap orvoshoz vittem, kétoldalú tüdőgyulladás, és hát kezeltük, megtanultam injekciót adni, és 4 óránként injekcióztam. Én adtam be neki az injekciót, megtanítottak, hogy kell feloldani az injekciót, és hogy kell beadni, hogy ne kelljen szaladgálni vele 4 óránként rendelőbe, vagy ne jöjjön nővér éjszaka is, hogy beadja neki, hanem be tudjam adni. És akkor ezt én így megtanultam, kikezeltem a kislányt. Ez télen volt, a húgom szenteste halt meg, karácsony szentestéjén, és akkor ősszel ment a kislány iskolába, már Zápszonyba, úgyhogy én neveltem. Aztán kihozták Magyarországra tanulni, de nem érezte jól magát, és ha tudta is, nem mondta a tanárnak, nem válaszolt, vagy valami, és így haza kellett vinni, úgyhogy újra otthon járt iskolába. Nem tudom, hogy ezt jól csináltam-e, hogy a tündelányomat azt úgymond háttérbe szorítottam, mert hogy a Mártinak hamarabb megvettem a dolgokat, mint neki, de viszont neki is megvettem, csak neki később, nem akkor rögtön, mert azt nem tudtam megtenni, hogy mind a kettőnek anyagiak kapcsán, hogy kettőnek egyszerre vegyem meg. Hát ő sokszor sért, de viszont ha ráveszekedtem a Mártikára, akkor mindig mondta, hogy anya ne. Anya, tessék hagyni, anya. És mindig ő volt az, aki lecsendesített, hogy ne veszekedjek rá, bár az nagyon fájt, mikor veszekedtem rá. Nekem lehet, nekem jobban fájt, mint neki. Mert, mint mondtam, a húgomat azt nagyon-nagyon szerettem. Gyerekként mindenütt együtt mentünk.
0: Lehet tudni, hogy miben halt meg?
1: Cukorbeteg volt. És Kárpátalján azt mondták, hogy nem cukorbeteg, és ráadták a szőlőcukor injekciót, miután kómába esett, és így 24 órán belül meghalt. És felboncolták, és akkor derült ki, hogy igenis, tényleg cukros volt. Mondták, hogy jelentsen fel az orvost, aki akkor éjjel volt, mikor kómába esett, de mivel szenteste volt, így nem a betegekkel foglalkoztak, hanem azzal, hogy mulassanak. Hát végig gondoltuk férjemmel, hogy most feljelentjük, lecsukják, vagy meghatároznak egy összeget, hogy fizessen nekem a gyerekek után, vagy valami ilyesmit, de többe fog kerülni a per, mint amennyit fogok kapni a gyerekekre, vagy semmit. És így nem jelentettük föl, hanem neveltem a gyerekeket, ahogy tudtam. A sógoromnak volt egy testvére, aki nem ment férhez, az ott élt velük. A sógoromnak az édesanyja is nagy beteg volt, annyira, hogy már nem tudta, hogy fölhúzakodott vagy nem, és télen is kiment mezitláb is. Azt sem tudta, hogy a húgomot temessük, vagy a fiát. 8 hónapra rá a sógorom is meghalt, de annyi volt benne a szerencsénk, hogy a sógorom azt mondta, hogy én legyek a gyámjuk a gyerekeknek, hogy én kapjam rájuk a nyugdíjat a húgom után, ne ő, mert jobb kezekbe lesz a pénz. Már annyi pénzt kaptam rájuk, hogy kenyére kevés volt, de én azt a pénzt, amit kaptam, azt mindig a sógoromnak oda is adtam, hogy a fiúkra költse, meg a fiúknak legyen mit tenni, mert a kislány az velünk volt, úgyhogy a kislánynak csak amit vettem belőle, annyit költöttem rá, étekre, semmit ennivalóra, mert tehát a férjem még a lelkipásztori hivatás mellett is mindig keresett, mindig dolgozott, hogy legyen meg a mindennapi testi táplálékunk is, nem csak a lelki.
0: És mi lett a fiúkkal az édesapjuk halála után?
1: A fiúk ott maradtak az a úgymond sógornőme, de 9 hónapra rá a nagyanyjuk is meghalt, úgyhogy ott maradtak együtt, de ez a hölgy nem tudott főzni, nem tudott mosni, nem tudott semmit csinálni, úgyhogy Mindig mentünk a kislánya, összeszedtük a szennyest, elvittük ki, mostan vittem a tisztát a fiúkra, ők ott maradtak a,
0: azonos
1: az
0: településen
1: iskolán.
0: Laktatok?
1: Nem egy faluba, hanem különböző faluba, de hát akkor a buszok úgy jártak, hogy, hogy tudtunk közlekedni. Úgyhogy mindig el tudtam jutni bármikor hozzájuk. Aztán, ha eljöttek nálunk, akkor ettek jót, akkor tudtak jót enni. Azt mondták, hogy csak most teszünk jót, mert a nagynényük az, az azt mondták, hogy nem jó főz. Nem tudták megenni sokszor, de a fiúk is megvannak mai napig is. Kisebbik fiú az megnősült, ott van két fiú, unokám. A kislány férhez ment, ott van egy kislány és egy kisfiú. A nagyobbak azok nem nősültek meg, azok itt dolgoznak fent Pesten. Szoktak hívni, úgyhogy telefonon szoktunk beszélgetni, de amúgy a kapcsolatot, hogy eljöjjenek, olyan nincs. A kislánynak annak nem adatott meg, nincs rá tehetségük, hogy útlevelet csináltassanak, vagy utazzanak. Annyit keresnek, hogy fent tudják magukat tartani.
0: Ők Kárpátalján laknak, ezek
1: szerint.
0: Igen.
1: Laknak, igen.
0: Hát azért nem volt ez annyira egyszerű feladat, mert ha jól számolom, akkor 8 gyerekre kellett
1: igen.
0: mosni, stb.
1: Igen. Igen, 8 gyerekre mostam, de a Jóisten adott ehhez is erőt, hogy elviseljem. Bár 2 évig még édesanyám élt, édesanyám az sokat besegített, mert tésztát meg gyúrt, leves tésztát, vagy másik tésztát, és akkor elhozta, ő messzebb lakott, mert ő 6 falun keresztül kellett neki utazni, de mi szomszéd faluba laktunk. Úgyhogy elhozta, lerakta, és akkor én tudtam, hogy ő vitt, mert megbeszéltük, és akkor mentem és megfőztem nekik, hogyha a nagynényük az nem tudta megfőzni, akkor én megfőztem nekik. Megvittem hozzá, nekünk volt tehén, kecske, disznó, tyúkok, minden, úgyhogy.
0: Hát ha én ezt jól számolom, egy elég nagy gazdaság, tehát háztáji gazdaság is volt, gondolom kert, plusz ugye a sok gyerek,
1: plusz az
0: imaház, és feltételezem, hogy nem volt annyira extra módon gépesítve a háztartás, mert hát nem. Honnan volt erő?
1: Hát azt is a Jóisten adta az erőt, mint másokat mondtam, hogy csak Isten adott ehhez erőt, meg hogy hitben élek. Mert ha nem ebbe a hitbe élnék, és nem olvasnám a Bibliát, akkor ezekhez nem kapnék erőt. Most is sokszor itt vannak a gyerekek, és még itt vannak, soha nem érzek fáradtságot. Mikor elmennek, akkor kész, leengedek, mint egy lufi. És kész, onnantól vége. Ez így volt Rákos Csabán is, hogyha elhozták a gyerekeket, akkor bírtam, mikor elhozták őket haza, akkor már leengedtem is, onnantól kész.
0: Térjünk vissza egy kicsit az unokákra. Szerinted egy nagymamának, meg nagypapának, hát hiszen együtt csináljátok ezt is, azon túl, hogyha úgy hozza az élet, akkor ide lehet jönni aludni, játszani, gondolom sütizni, ebédelni, és egyéb dolgokat is, milyen felelőssége van még az unokái felé? Van felelőssége?
1: Hát arra, hogy Isten felé vezessem, már a nagyobbik unokám most első osztályos, és tegnap is hoztam haza az iskolából, és mondta, hogy mama, nekem ma nem volt jó az iskolába. Mondom, miért nem volt jó? Azért, mert kezdtem beszélni a Jóistenről, hogy van Jóisten, és hogy imádkozni kell, és ő megsegít bennünket, mert hogy anya is, apa is ezt mondja, meg ti is ezt mondjátok, és imaházba is ezt hallom, és képzeld el, mama, hogy engem kicsúfoltak. És mondtam neki, hogy nem baj, kislányom, a mama meg körmösöket kapott érte, ha imaházba ment, nem pedig az iskolába, és a mama mégis a Jóistent választotta, úgyhogy neked is ezt el kell fogadni, hogy a osztálytársaid nem fogadják el, de viszont meg kell magadat védeni, hogy igenis van Jóisten, és hogy van kihez imádkozni, és nagyon sok embert meg tud gyógyítani, és nagyon sok ember beteggé tud tenni, hogyha ő akarja. Aztán mondta nekem, hogy mama, te mindig olyanokat mondol nekem a Jóistenről, hogy ha mondom nekik, akkor azt mondják, hogy mert a te mamád buta.
0: Hát igen, a hitet a gyerekeknek is föl kell már vállalni, és az nem mindig annyira egyszerű az ő kis életkorukban. Igen. Hogy gondolod, az, hogy mögöttük állsz, segítség nekik, meg hogy álltok férjeddel együtt?
1: Szerintem igen. Szerintem nagy segítség, mert nagyon szeretnek, és nagyon szeretik azt, hogyha itt lehetnek mellettem. Sokat szoktunk együtt főzőcskézni, sokat szoktunk játszani, és most már, hogy a kertet is gondozzuk, még a kertbe is besegítnek a veteményezésbe, és nagyon boldogok, hogy ezt ők vetették, ültették, és hogy ez az övé, és majd, ha megnől, akkor ő a saját terméséről fog enni. Alig várják, hogy a répa is kikeljen, vagy megnőjön, hogy tudják kifele húzogni, és egyik megfele a sárga répát. Meg sütni szoktunk együtt, aztán főzőcskézni, azt mindig megkérdem, hogy mit főzünk. A 6 éves az, aki teljesen kitart mellettem a főzés-sütésnél, a kis Annácska, az Eszterke az olyan, hogy szereti csinálni, de viszont ő azt várja, hogy mentül hamarabb onnan szabaduljon,
0: aha,
1: és már
0: másat
1: is csináljon, mert hogy azt is csinálni kell, úgyhogy kevésbé tart kint a munka mellett, de szeret dolgozni, ő is szereti csinálni. Hát a Sárikám az még 4 éves, úgyhogy ő még gyurmázik a tésztákkal, meg a Mátékám is.
0: Igen, ahogy ezt így mondtad, én nagy örömmel hallgattam, és bevallom, hogy mi is együtt sütöttünk, főztünk a lányokkal annak idején. Mindegyik meg is tanulta, és meg is szerette. De vannak, akik vitatják, hogy hát igazából véve akkor nem is játszik a gyerek, hanem úgymond dolgoztatjuk. Hogy látod, munka ez a gyerekeknek, vagy közös játék?
1: Szerintem közös játék. Élvezik, amit csinálunk együtt. Élvezik azt, hogy néha nézhetnek mesét, néha játszhatnak a számítógépen, de viszont a téma az, hogy kint az udvaron játszunk, és ott legyünk. Aztán szeretik, hogyha varrok nekik valamit. Ezt nagyon szeretik, ezt követelik is.
0: Hát, ha jól hallottam, lányokról beszélünk azért.
1: Hát a Mátékám is megköveteli, hogy mama nekem is varjál, ne csak a Sárának, meg az Annának, meg az Eszternek, hanem nekem is varjál valamit. Aztán neki is vartam már egy kis párnát, úgyhogy neki is van. Vele is foglalkozunk, de ő mivel fiú, ő inkább a papát követi, és mit csinál a papa, és akkor segít neki. a kerti munkánál is veszi a kapát, és ő kapál. A lányok vetnek, ő kapál.
0: Igen, azt gondolom, a mai gyerekek talán ebben szenvednek a legnagyobb hiányt, úgy általában a ráérő, jó értelembe vett ráérő szülők és nagyszülők hiányoznak a legtöbb gyermek életéből. Lehet, hogy mindene megvan, csak éppen nincs valaki mellette, akivel lehet együtt főzni, vagy együtt kapálni, magyarul együtt lenni és tanulni az életet. Mit tehetünk? Tehetünk ez ellen szerinted valamit?
1: Szerintem igen. Engedni kell a fiatalnak is, ahhoz, hogy az idősebbek tudjanak mellettük megmaradni. Az idősebb engedjen a fiatalnak, ahhoz, hogy megértsék egymást. A fiataloknak is nagyon sokat kell, hogy engedjenek az időseknek, hogy egy közös nevezőre tudjanak jutni. Nálunk ez jó.
0: Időnközben eltelt, és ahogy hát a rádióban nem látszik, de ahogy én néztem az arcodat, egy olyan kedves derű volt, ahogy úgy végig mondtad a dolgokat. Pedig azért beszéltünk nehéz dolgokról is. Mi segíti az embert, hogy úgy gondoljon vissza egy hosszú, harcokkal és áldásokkal telített életre, azt hiszem így kell mondani, hogy mégiscsak ez a derű jöjjön át. Mi a titok?
1: Hát az, hogy hitben élek, és hogy az Úr Jézus meghalt értem, és értem is kifolyt a vére, és hogy őt követem, és ő ad erőt. Van egy olyan közmondást, hogy ha keresztünkből levágunk, akkor nem fogunk átjutni a túloldalra. Én ezt hiszem, és valom is, hogy ez így is van, és a Jóisten többet sosa nem mér ránk, mint amennyit elbírunk viselni, vagy el tudunk hordozni, de ehhez csak ő tud erőt adni.
0: És ad erőt?
1: Ad.
0: Biztatsz másokat is, hogy próbálják?
1: Igen, biztatok másokat is, meg el szoktam mondani, hogy nekem csak ő ad erőt, mert hogy ezt, amin én keresztül mentem egy élet során, ezt senki nem bírná ki, anélkül, hogy ne higgyen Istenbe, és ne olvassa a Bibliát.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy erős és bátor. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19:00 volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20:04. A Tórából ezen a héten ismét kettőt, a Niszávim és a Vájélek heti szakasz olvassák föl a zsinagógákban, amelyek jelentése itt állok és ment. Mózes 5. könyve 29:9-31. Igei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28:1-3. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Itt álltok a mai napon, ti mindnyájan, az örökké való, a ti istenetek színe előtt. Csak az ember rendelkezik az önfejlesztés lehetőségével. Csak törekednie kell a jobbáválásra, a tökéletesedésre, tanítja Szerdó Szervin rabbi írásában a Niszávim Vájélek heti szakasz kapcsán. Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok. A ti főembereitek, törzseitek, véneitek, és a ti tisztartóitokhoz, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek, és a te jövevényed, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. Mózes 5. könyve 29:9-10. Senki semmilyen helyzetben ne tekintse magát elveszettnek, tekintsen magára az Isten közötti szövetség aktív részeseként. A lehetőség adott mindenki számára, hogy változtasson, javítson életmódján. A jövő héten kezdődik a Rós Hásaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszöntve a Rós Hásaná előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rós Hásaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19:47 ér véget. Rós Hásaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rós Hásaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rós Hásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az otthon. E szó, otthon, úgy hangzik, mint egy szép költemény, vagy mint az esküvői harangszó. De hangja ennél is lágyabb, kedvesebb és szívhez szólóbb. Legyen az nádfödeles kunyhó, vagy pompás palota, egyre megy. A szülői ház mindig szülői ház marad, mert a föld kerekségén semmiféle hely nem hasonlítható hozzá. Spurgeon.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

How great thou art! Mi nagy vagy te! A Mi nagy vagy te című himnuszt egy hagyományos svéd dallam, az O Store Gud, O Nagy Isten című vers alapján Karl Boberi írta

sétált barátaival a délutáni istentiszteletről. Ez az évnek abban az időszakában volt, amikor minden a leggazdagabb színében pompázott, és mindenfelé madarak énekeltek a fákon. Nem sokára zivatar felhő jelent meg a látóhatáron, és hamarosan villámok csaptak át az égen. Erős szél söpört végig a gomolygó gabonatáblákon. A mennydörgés tombolása után friss záporeső enyhítette a hőséget. Kis idő múlva, amilyen hirtelen megjelent, olyan hamar békés nyugalommá szelídült a vihar, és a dombok felett megjelent egy tökéletes ívű szivárvány. Kárt lenyűgözte a természet eme csodálatos performanszal.

Most gondoljunk vissza arra, hogy a legenda szerint Luther Márton életének döntő pillanata is egy viharban történt, amikor földbe csapott egy villám a közvetlen közelében, és emiatt a földre zuhant. Ekkor halál félelmében megfogadta, hogy ha életben marad, akkor szerzetesnek áll. A történet igaz vagy sem, Isten Luthert a kereszténység egyik legjelentősebb reformátorává tette.

Bo Berry, amikor hazaért, kinyitotta az ablakot és fenséges kép tárult elé. Látta maga előtt a tenger nyugodt öblét, a szivárvány ábulatba ejtő szépségét és a vihar nyomában feléledő természet frissességét, mely madárdaltól volt hangos. A távolban szóltak a templomi harangok a csendes estében. Mindez áhítattal töltötte el. Ez a látvány, hang és élménysorozat inspirálta a szerzőt, és még aznap este megírta a dalt Ó Store Gud, Ó Nagy Isten címmel, mely 1890-ben jelent meg először. Ezt halljuk svéd nyelven.

Bóberi unokaöccse mesélt szüleik tapasztalatairól, édesapjuk elbeszéléséről, hogy a svédországi, föld alatti vallási mozgalomban az 1800-as évek végén a 8. Zsoltár gondolatai

reményt és erőt a kitartáshoz, amikor a baptistákat és missziós barátaikat üldözték. Ezért az ének ennek a fennkölt zsoltárnak a parafrázisa. Mi Urunk, milyen csodálatos nagy e világon a Te neved. Az egekig ér a Te dicsőséged. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket Te alkottál. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondot viselsz rá. A hangszerelést Adolf Edgren zenetanár és orgonaművész komponálta, aki később kivándorolt az Egyesült Államokba. A Mi Nagy Vagy Te című himnuszt több országban is ismerték, mielőtt végül elérte Amerika partjait. A 20. század első évtizedében, 1907-ben Manfred von Glen fordította le a szöveget svédről németre. Ez lett a himnusz, Wie groß bist du címmel. 1927-ben Ivan Prokhanov evangélikus lelkivezető orosz változata jelent meg egy lengyelországi baptista kiadásban. Az orosz változatot Stuart Hine angol misszionárus fordította angolra.

Stuart Wesley Keen Hine, brit metodista misszionáriust, szülei Jézus Krisztusnak szentelték az üdvhadseregben. Hine a dal orosz fordítását először 1931-ben hallotta meg a szovjet-ukrán biztonsági szolgálatnál végzett missziós küldetése során a Kárpát-hegységben. Feleségével együtt orosz nyelven megtanult és elkezdte használni az éneket evangelizációs szolgálataikban. Ekkor kapott ihletet, hogy elkészítse a vers angol változatát, Mély nagy vagy te címmel. Később el kellett hagyniuk Ukrajnát a sztálini éhínség és népirtás idején. Az ukrán holokauszt, Holodomor néven ismert, melyet a sztálini rezsim 1932-33 telén követett el Ukrajnában. A kutatók többsége úgy véli, hogy 6-7 millió ukrán veszthethe életét a népirtás idején, és az elhunytaknak közel fele gyermek volt.

A Hein házaspár 1939-ben Kelet-Európát is elhagyta, és visszatértek Nagy-Britanniába, ahol Somersetben telepedtek le. Stuart folytatta evangelizációs szolgálatát a kitelepített lengyel menekült közösség körében. Az ének különösen erősítette hitüket az úgynevezett Blitz években, amikor 1940-41-ben a németek 8 hónapon keresztül hetente 5 napon át bombázták London városát.

Ahogy a Hein házaspár átkelt a kárpátaljai Oroszországba, a hegyi táj felidézte az Ó Nagy Isten című dal emlékét. Az ének első része a Kárpátokban keletkezett. Az első két versszak Isten teremtésének nagyszerűségét mutatja be. Uram, Istenem! Amikor csodálattal tekintek mindarra, amit kezed alkotott. Látom a csillagokat, hallom a mennydörgést, hatalmad jelen van az egész világegyetemben. A refrén a csodálkozó ember válasza a teremtett világ isteni csodájára. Akkor lelkem énekel, megváltó Istenem, mély nagy vagy te! A második versszakban folytatódik Isten teremtett rendjének bemutatása. Amikor az erdőn és tisztásokon vándorolok, és a fákon hallom a madarak édes énekét, amikor lenézek a magasztos hegyről, és hallom a patakot, és érzem a lágy szellőt, akkor lelkem énekel, megváltó Istenem, mély nagy vagy te! A harmadik versszakban a teremtéstől elérkezünk az engesztelés valóságához, amint Isten elküldi fiát, hogy megváltsa az elveszett emberiséget. Míg az első két versszak kifejezi az emberiség félelmét a Teremtő Isten felé, ugyanakkor az emberi bűn megrontotta a Teremtő ajándékát. Emiatt áldozta fel Krisztus az ő életét miértünk bűnösökért, a harmadik vers szavai szerint. Ha arra gondolok, hogy Isten az ő fiát nem kímélte, elküldtem meghalni, alig tudom megérteni, hogy a kereszten terhemet örömmel viselte. Vérzett és meghalt, hogy elvegye bűnömet. Még ez a verszak is a Kárpátok hegyei között született. A Hein házaspárra jellemző volt, hogy megkérdezték, van-e keresztény azokban a kis falvakban, amelyeket meglátogattak. Egy esetben az egyetlen keresztény, akiről házigazdájuk tudott, Dimitri és felesége Ludmilla voltak. Dimitri felesége tudott olvasni. Ez elég ritka dolog volt abban az időben és azon a vidéken, mert egy orosz katona több évvel korábban ott hagyott egy Bibliát, és Ludmilla lassan elkezdett tanulni a Biblia elolvasásával. Amikor Heinék megérkeztek a faluba, és Dimitri háza felé közeledtek, furcsa és csodálatos hangot hallottak a vendégekkel megtelt kis házból. Dimitri felesége János evangéliumából olvasott Krisztus keresztre feszítéséről. A kis ima közösség együtt imádkozott, és bűnbánatot tartottak. Ukrajnában a bűnbánatot nem csendességben teszik, hanem hangosan fejezik ki. Így hát Stuart hallotta, hogy az emberek Istenhez kiáltanak mondván, milyen hihetetlen, hogy Krisztus meghalt az ő bűneikért, és dicsérték őt szeretetéért és irgalmáért. Ebben a helyzetben a házaspár nem akart bemenni és megzavarni az összejövetelt, melyen a Szentlélek nyilvánvaló munkát végzett, ezért kint maradtak és hallgattak. Azonban lejegyezték azokat a szavakat, amelyeket a bűnbánó hívőktől hallottak, és bár ez mind oroszul volt, ebből született meg a harmadik versszak, melyet ma ismerünk. Amikor arra gondolok, hogy Isten az ő fiát nem kímélte, és elküldte őt meghalni. Ezt alig tudom elhinni. A világ, benne a természet és az ember egyedüli reménye, Isten megoldása, egy új teremtés, erről szól az utolsó versszak. Amikor Krisztus eljön, hangosan kiáltok fel, vigyél haza. Micsoda öröm tölti el szívemet, akkor alázattal és hódolattal meghajolva hirdetem majd, Istenem, mi nagy vagy te!
Ezt a negyedik verszakot a II. Világháború után adták hozzá a meglévő szöveghez, melyben Stuart szívében a Nagy-Britanniába száműzött lengyel közösség iránti aggodalma fogalmazódott meg, akik alig várták, hogy hazatérjenek. Heine és barátja 1948-ban ellátogatott egy angliai táborba a lakóhelyüket elhagyni kényszerült, fogvatartott orosz katonák közé, akik közül csak ketten vallották magukat kereszténynek. A menekültek egyikének bizonyságtétele és Krisztus második eljövetelére való várakozása ihlette a szerzőt, hogy megírja a himnusz angol változatának negyedik verszakát. A történet így szólt. Egy férfit a háborúban elválasztották feleségétől, akit azóta sem látott. Amikor elváltak, a felesége keresztény volt, de ő nem. A háború borzalmait túlélve időközben ő is megtért, és leghőbb vágya az volt, hogy megtalálja a feleségét és végre megosszák a hitüket. Mégis a férfi ezt mondta Heinnak. Már nem vagyok biztos abban, hogy valaha látni fogom a feleségem ebben az életben, de hiszem, hogy találkozunk szeretett párommal a mennyben, és csak arra vágyom, hogy együtt legyünk az örök életben.

A Mi nagy vagy te című himnusz teljesen ismeretlen volt az Egyesült Államokban. Újabb évtized telt el, amikor 1954-ben a Skót Jószolgálati Misszió kiadóján keresztül egy szórólap került a híres gospel énekes George Beverly Shee kezébe. Először észre sem vette, de szerencsére később felfigyelt rá, és az ő tolmácsolásában hangzott el először az ének Billy Graham evangelizációs körútján. Billy Graham korának egyik legbefolyásosabb prédikátora, hatalmas szabadtéri összejöveteleket tartott, prédikációit közvetítették a rádióban és a televízióban. Graham személyesen ismert 11 amerikai elnököt, Trumantól kezdve egészen Donald Trumpig. Közülük legtöbbnek barátja vagy közeli bizalmasa volt. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt evangelizáljanak New York városában, sőt, amikor a híres lelkészt és polgárjogi harcost az 1960-as években letartóztatták, ő tette leérte az óvadékot. Dr. Graham nagyon szerette a dalt, és gyorsan kampánya jellegzetes énekévé tette. George Beverly Shee élőben énekelte a rádióban, és olyan országos televíziós közvetítések során adta elő, mint például az 1957-es Madison Square Gardenben, melynek közvetítését becslések szerint 96 millióan nézték meg. The choir and Mr. Shee now sing for you, How Great Thou Art.

Egy régi munkatárs szerint a kampány során 100-szor énekelték el a himnuszt, mert az emberek nem tudták abba hagyni. A híres evangelizátor ezt mondta: azért szeretem a Mi nagy vagy Te című éneket, mert Istent dicsőíti. A keresztény ember Isten felé fordítja tekintetét, nem pedig önmagára. Ezért gyakran hangzik el ez a dal igehirdetéseimen, mert Isten tiszteletéről szól. A BBC Dicsőítő Énekek című listáján a brit közönség kedvenc himnuszának választotta. A Kereszténység Ma című magazin 2001-ben végzett felmérése szerint a Mi nagy vagy Te a második helyen végzett minden idők kedvenc himnuszainak listáján, az Amazing Grace, csodálatos kegyelem mögött.

A Mi nagy vagy te című híres himnusz megjeleníti a megváltás történetét a teremtéstől Jézus visszajöveteléig. Milyen mélységes Isten szeretete! A szeretet indokolja Isten minden tettét. Nem csak azért teremtett bennünket, hogy mi szerethessük őt, hanem hogy ő is szerethessen bennünket. A természet bizonyságot tesz a Teremtőről. Úgy látjuk Istent, mint gondos tervező, aki tökéletes világot alkotott. Isten az, aki kezében tartja világunk sorsát, és bár az emberiség a bűn következtében a vesztébe rohan, ő mégis törődik teremtményeivel. A himnusz magyar nyelven is számos új gondolatot fejez ki. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szavad. Ha látom sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egymagad. A refrénben az isteni tökéletességre adott emberi válasz hangzik, hálánkat nem csak szóban, de tettekben is ki kell fejeznünk. Isten jellemének tükrözésével adhatunk dicsőséget neki, betöltve a célt, amiért teremtettünk.

A szívem áld és hála tölti be. Mi nagy vagy Te, mi nagy vagy Te. Jézus Krisztusban találkozik a teremtés és a megváltás. Krisztus tökéletes isteni keze adott először életet az embernek, és átszegzett keze ad majd örök életet neki. Mert nem csak megteremtette, hanem újjá is teremtheti az embert. Mindkét teremtés egyaránt Krisztus műve. Ha ígéd szól, és benne rád találok, ha láthatom, mi nagyok tetteid, ki népedet így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneit. Ha Jézust látom itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként, látom, hogy áldást áraszt a világra, és kereszthalálra adja életét. A vers egy csodálatos vízióval zárul, mely a teremtés és az emberi megváltás történetének befejezését mutatja be, az újjáteremtést, amely majd a mennyben válik valóra. Hitünk szerint célunk legyen az, hogy ennek a beteljesedésnek örömteli részesei legyünk. Ha mennybe hívsz, majd mikor eléd borulok, megláthatom szent fényességedet. Ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek. Földünk története a végéhez közeledik. Isten utolsó üzenetei szólnak még az emberiségnek, mely a Jelenések könyvében így hangzik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ez az üzenet bűnbánatra szólítja fel a világot. Isten mindenkit figyelmeztet, és arra hív, hogy lépjünk kapcsolatba vele, és naponta igényeljük újjáteremtő erejét. Az ígéret már most a miénk. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.

A Szív hangjai Örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette és készítette Halász Edit. Közreműködött Egyed Zoltán.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Hivatás az örökké valóság fényében. Timothy Keller és Katerine Alsdorf Hivatás és elhívás hogyan kap értelmet a mindennapi munkánk Isten nevében alcímet viselő kötetét szeretném ajánlani a kedves hallgatónak, amely 2025-ben jelent meg a Harmat és a Calvin kiadó közös gondozásában. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Olvashatjuk a Kolossé levél 3. fejezetében. Ez az ige olyan, mint egy titkos ajtó a mindennapok szürke folyosóin, feltárja, hogy a munkánk, bármilyen szerénynek vagy jelentéktelennek tűnik is, Isten színe előtt történik. A hajnalban felgyúló villanyfény a pékségben, a tömegközlekedés forgatagában fáradtan nyíló laptop, a gyerekek zajától zsibongó iskola, a kórházi folyosón szaporázó lépések, mind-mind helyszínei lehetnek annak a szent liturgiának, amely az élet szövetében bontakozik ki. A hívő ember munkája nem csupán kenyérkereset, hanem szövetség, részvétel Isten teremtő és helyreállító művében. Ahogy a magvető hite a földbe hulló magban rejlik, úgy a hivatás méltósága is abban a hitben gyökerezik, hogy amit teszünk, nem vészel, hanem az Úr szőlőjének termésévé válik. Az irodai íróasztalok kékes fényében, a műhelyek olajos csöndjében, a kórtermek hajnal előtti félhomályában és az otthoni laptopok zizegő ventilátorai mellett ugyanaz a kérdés kísért, mire való mindez? Vajon a munkánk többe, mint fáradtság és bér, előléptetés vagy csalódás, határidő, esetleg hétvége? Timothy Keller és szerzőtársa könyve a Hivatás és elhívás olyan kompassz, amely a hétfő reggelek térképén is északra mutat. Nem csupán vallásos vigasz, inkább világos, józan és mégis felemelő útmutatás arra, hogyan talál vissza a munka az evangélium tágas terébe, a teremtés méltóságába, a bűn miatti törés realitásába, és a megváltás helyreállító örömébe. Ez a kötet nem egy lelkesítő szónoklat a teljesítményről, sem vakhitű optimizmus a karrierrel kapcsolatban. A szerzőtársak úgy beszélnek a munkáról, ahogyan a Biblia beszél az életről, józan realizmussal és reménnyel. A könyv egyik nagy erénye, hogy a miértek és hogyanok szövésében nem hagyja el az olvasót. Egyszerre tár fel nagy teológiai panorámát, az emberi munka teremtésbeli küldetését, és kínál finom, mindennapi gyakorlatokat. A munkát nem menekülési útvonalként, de nem is bálványként láttatja, hanem mint a szeretet egyik módozatát, amelyen keresztül a világ közvetve is áldást kaphat. A szerzők kulcsfogalma a szolgáló munka. A modern önmegvalósítás mítoszával szemben azt állítják, akkor válik a szakmai élet szabaddá és gyümölcsözővé, ha kilépünk az én központú körforgásból, és a munkát a másik javára végzett szolgálatnak tekintjük. Ez az elmozdulás nem moralizálás, hanem felszabadulás. A teljesítménykényszer szorítása enged, a láthatatlan összehasonlítások, rangok, fizetések, címek háttérbe csúsznak, és előtérbe kerül a mesterség tisztelete, a felelősség, a pontos szép munka öröme. Az Isten tisztelet hétfőtől péntekig képe nem jámbor frázis, a hivatás szenté válik, és nem a szent dolgok válnak hivatássá. A könyv teológiai gerince klasszikus és tiszta, bibliai igével alátámasztva és megerősítve minden állítás. A teremtés fényében a munka méltóság, Isten maga munkálkodik, és az embert úgy helyezi az Édenbe, hogy művelje és őrizze, a bűneset miatt a munka fáradtsággal, hiába valósággal és töréssel telítődik, a megváltás pedig nem szökése világból, hanem gyógyulás a középen, Krisztusban új szív és új indulat ébred, és a munkaterében is megszületik az irgalom, az igazság, az igazmondás, az alázat és a kitartás etikája. Végül a helyreállítás ígérete azt jelenti, Isten nem pusztítja el a teremtést, hanem megújítja. Ezért a hívő ember munkája, még ha töredékes is, elővételezi azt a világot, ahol a dicsőség és a tisztaság lesz a közrend. Keller biblia képei sosem didaktikusak. Józsefet nem csupán sikersztorinak látjuk, hanem az igazgatás és bölcs kormányzás példájának. Dánielt nem csupán bátornak, hanem munkahelyi integritásában hűségesnek. Priscillát és Akvillát nem csupán vendégszeretőnek, hanem olyan kézműveseknek, akik szakmai jártasságuk és kapcsolati tőkéjük révén szolgálják az egyház ügyét. A szerzők rámutatnak, a munkaterepe missziós tér, de nem úgy, hogy munkaidőben hittérítünk, hanem úgy, hogy jól, igazul és szépen dolgozunk. Az evangélium jelenléte a minőségben és a jellemben testet ölt. Az általános kegyelem protestáns tanítása, amely a könyv egyik visszatérő hívószava, felszabadító távlatot ad. Isten jó ajándékai a nem hívő szakemberek kezén át is elérik a világot. Ez a nézőpont egyszerre alázatra és partnerségre hív, a keresztény orvos tanulhat egy kiváló, de nem hívő kollégától, a hívő mérnök együttműködhet a közjóért olyanokkal, akiknek világnézetében nem osztozik. A különbségeket nem elmossa a könyv, de nem is merevíti frontvonallá, a közjó keresésében kínál meggyőző, elmélyült kereteket. A fejezetek sokszor a modern ember sebeit érintik. A kiégés, a fáradtság, amely már nem csak testi, hanem egzisztenciális, nem pusztán időgazdálkodási hiba, hanem gyakran bálványképzés, amikor a munka identitássá merevedik. A könyv ellenmérge a szombat, isteni ritmus, amely visszaállítja a rendet. A pihenés nem jutalom, hanem hitvallás. Azt mondjuk vele, hogy a világot nem mi tartjuk fenn. A szombatból következik az a kegyelem is, amely engedi, hogy határaink legyenek, hogy nemet mondjunk a mértéktelen feladatvállalásra, hogy a munka jó legyen, nem pedig minden. A könyv ugyanakkor messzire lát az etikán túl is. Hivatás és identitás finom különbségét elemzi. A hivatás nem magánmítosz, hanem meghallott és elfogadott megbízatás. Olyan közösségi valóság, amelyben a talentum, a közösség szüksége és Isten dicsősége találkozik. E három kör metszetében ajándék, szükség, dicsőség, születik meg az a tér, ahol a munkánk nem csak rólunk szól. Ezért a hivatás nem azonos a szenvedéllyel. Olykor a szerelem lassan érkezik, a szolgálat pedig előbb kér hűséget, mint érzést. A szerzőpáros nyelvezete közérthető. A magyarításnak is betudható mindez. Mégis mély. Épp úgy megszólít egy gyárban műszakot vezető mestert, mint egy jogi irodában határidő között élő ügyvédet, egy iskola folyosóján a zajban úszó tanárt, vagy egy fiatal informatikust, aki a képernyőn absztrakt architektúrákba önti gondolatait. A könyv vitapartnere a magyar valóságnak is, a szétszabdalt figyelemnek, a külföldre sodródó tehetségek honvágyának, a közszolgálat fáradtságának, a vállalati világ mindig online kísértésének. Nem egyszerű receptekkel válaszol, hanem erényekre tanít, megbízhatóságra, igazmondásra, igazságszeretetre, bátorságra, kitartásra és szelíd kreativitásra. Lelkipásztoroknak, gyülekezeti vezetőknek különösen értékes a könyv látköre. A hétköznapok, a hétfő teológiája nem zárójel az Isten tisztelet körül, hanem annak kiteljesedése. A könyv arra bíztat, hogy az ige hirdetésben helye legyen a mesterségek nyelvének, hogy a pásztorlás figyelme a munkahelyi döntések dilemmái felé is forduljon, hogy a gyülekezet ne csupán önkéntes feladatokat osszon, hanem elismerje és megerősítse a hívek hivatásában végzett szolgálatát. Az egész gyülekezet a városért, nem szlogen, diakóniai érzékenység, amely számol a rendszerekkel, intézményekkel, kultúrával, és nem rettem meg attól, hogy ezekbe a terekbe Krisztus szerint uralmának logikáját vigye. A könyv kitekint, párbeszédet folytat a nagy protestáns örökséggel is, Luther Beruf gondolatával, amely a hivatást, a háztartást, a szakma és a közélet szövetében érti. Calvinnal, aki a gondviselés fényében beszél a rendről és a mértékről. A neokálvinista látással, amely emlékeztet, hogy Krisztus uralma kiterjed az élet minden terepére, és a 20. századi gondolkodók felismeréseivel, akik a munka és a kultúra kapcsolatát újraértették. Ez az ökumenikus tágasság nem eklektika, az evangéliumon állva válogat és építkezik, hogy a hívő olvasó a maga pályáján szakmailag kiváló, emberileg megbízható, lelkileg szabad legyen. Miben segít ez a könyv ma a bizonytalanságaink között? Segít kimondani, hogy a munkahely nem aréna, ahol mindenki mindenki ellen küzd. Nem is színpad, ahol szerepeket kell játszanunk. A munka közösség, kapcsolatok finom hálója, ahol döntéseinknek súlya van. Újra megtanít kicsiben gondolkodni, felelősen írni egy e-mailt, tisztán könyvelni, nem szépíteni a jelentést, időben hazamenni és nagyban álmodni. Termékekről, szolgáltatásokról, intézményekről, amelyek ténylegesen jobbak, igazságosak, emberségesebbek. A könyv nem a gyors siker ígéretét adja, hanem iránytűt. Ha eltévednénk, visszataláljunk. Ha kedvcsinálóként kell egyetlen mondatban összefoglalni, ez a kötet annak örömhírét hirdeti, hogy a munka értelme nem bennünk, hanem Istenben van. Ezért nem is vész el, ha kudarc ér bennünket. Nem dagad el, ha siker kísér, és nem marad magára, ha egyedül dolgozunk. Mert a Szentlélek az, aki a legszürkébb feladatot is áttetszővé teheti. Ritkán találkozunk olyan könyvvel, amely egyszerre hív megtérésre és bátorít szakmai bátorságra, amely egyszerre tiszteli a mesterség titkát és a lélek csendes mozdulásait. A hivatás és elhívás ilyen könyv. Olvasás közben érdemes lassítani, engedni, hogy egy-egy fejezet után kérdéseket tegyünk fel magunknak, mit jelent a szakmában szolgálva dolgozni. Melyik bálvány hívogat a munkahelyünkön? A státusz? A pénz? A kontroll? Hol kell határt húznunk, hogy a szombat öröme visszatérjen? Kinek a javát szolgálja a projektünk, a döntéseink, a kutatásaink? Érdemes együtt olvasni házastársal, barátokkal, munkatársakkal vagy gyülekezeti körben, mert a hivatás közösségi hívás is, a másik ember tükrében tisztábban látjuk saját utunkat. A könyv segít térképet rajzolni, a talentumaink, a világ szükségei és Isten dicsősége meccéspontjában kirajzolódik az a mező, ahol érdemes időzni. Aki szolgálatban áll, lelkész, diakónus, oktató, ifjúsági vezető, különösen hálás lesz ezért a kötetért. Nem programot ajánl, hanem szemléletet. Megtanítja, hogy a gyülekezet nem a vasárnapra szerveződő közösség, hanem a hét egészére küldött nép, hogy a vasárnapi asztal körül elhangzó áldás hétfőn a tárgyalóasztalnál, a munkapadon a betegágy mellett válik testé. És aki kétkezi munkában fárad, pék, sofőr, ápoló, kertész, gépkezelő, az azt fogja felfedezni, az ő munkája nem alacsonyabb rendű, a menny logikája szerint a hűség és a szeretet rangosokat felülírja. A kötet szövege tiszta, gördülékeny, fordításában gondos kiadói kézzel érkezik el hozzánk, a Harmat és a Calvin kiadó közös gondozásában. Szabadi István fordításában. Vegyük hát kézbe ezt a könyvet, és ne azért, hogy még egy önfejlesztő cím pipipálható legyen a listán, hanem hogy a mindennapi munkánk visszanyerje a maga igazi fényét, hogy megtanuljuk, a jó munka nem zajos önigazolás, hanem csendes Isten tisztelet. Nem menekülés a világból, hanem hű jelenlét benne, s hogy a hétköznapok apró döntéseiben, kimondott igazságban, pontos szábban, gondos kézmozdulatban, türelmes figyelemben már most felragyogjon valami abból a világból, amelyet Isten készít a szeretőknek. Ez a könyv ehhez ad bátorságot, ehhez ad bátorítást és eszközt, s talán egy új, szelíd hétfő reggeli ígéretet is. A munka így többé nem lánc, amely lehúz, hanem kapocs, amely összeköt a mindenhatóval és embertársainkkal. Ha Isten kezében tudjuk azt, amit végzünk, akkor a hétköznap nem válik kiüresedett robottá, hanem az isteni szeretet rejtett színterévé. A végső reménység pedig az, hogy eljön a nap, amikor minden emberi erőfeszítés, amelyet az Úrnak szenteltünk, beépül az újjáteremtett világba, annak dicsőségébe. Akkor majd kiderül, hogy a pontosan leírt sor, a tisztességesen elvégzett műszak, a gondosan kimondott szó és a hűségesen végzett szolgálat mind egyetlen nagy mozaik része volt. És ebben a mozaikban az Úr Jézus Krisztus arca ragyog fel, aki által minden fáradtság értelmet nyer, és minden munkánk örökkévaló gyümölcsé válik. Ajánlom szeretettel kedves hallgatóinknak Timothy Keller és Katerine Alsdorf Hivatás és elhívás, hogyan kap értelmet a mindennapi munkánk Isten nevében című könyvét, amely a Harmat és a Calvin kiadó gondozásában jelent meg 2025-ben.
0: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjait a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében. Hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának. Akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van. Ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram! Teljesítsd be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Bibliaismeret és Hitoktatói Konferenciát Sziget-Szent Miklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskolalelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter második levele 1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A baptista iskolák központi tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora és néptánca mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyírbogdányban a baptista iskolák központi tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde főigazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a baptista egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik, a miért emberek azok, akik megváltják a világot. Megkezdődött az új tanév a Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Technikumában. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A Budapesti Zsidó Hitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a Külkereskedelmi Technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálintház nagyterme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, a pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinszky András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat. Kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó új évvel, a Rózshásánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. Közös küldetéssel az új tanévben. A református iskola nem csak tudást ad át. Feladata, hogy fölkutassa és fejlessze a rá bízott gyermekben rejlő értékeket, közösséget formáljon, és továbbadja azt a hitbeli és szellemi örökséget, amelyből maga is él. Erről szólt a 2026-27-es Kárpát-medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézmény zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az ígehirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők.
0: Kulturális programajánló.
1: A jövő héten kezdődik a Rózshásáná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18 óra 46-kor köszöntve a Rózshásáná előestéje, majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik a Rózshásáná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik tehát, az ünnep szeptember 13-án vasárnap 19 óra 47-kor ér véget. Rózshásáná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rózshásáná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej az elme határozza meg a test működését és az emberek tetteit, úgy befolyásolhatják a Rózshásánakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján, 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgonakoncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére adnak. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton

0: Verszőttől igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkás Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskola kezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az országos adományosztások sorát Debrecenben indították el augusztus 25-én. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz az időnk. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás. Valamivel frissebb, de továbbra is nyáriasan meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Néha nagyon különös leveleket is kapunk. Ilyen volt az is, amit most fogunk felolvasni, és az interneten érkezett.
2: Különös leckék. Viszem magammal annak az emlékét, hogy milyen jó volt rövid ideig a helyemen lenni, egy ötfős kis csapatban, akikkel először találkoztam. 2013-as évet írtunk, és egy missziós eseményre indultunk többen, de késve érkeztünk meg a vonattal. Az állomáson voltunk, nem tudva, hogy jutunk el a helyszínre. A missziói alkalom már megkezdődött. Egy asszony megszólított engem, és azt mondta, maga a férfi, keressen nekünk egy autót, hogy ne kelljen sokat gyalogolni. Ekkor vettem észre, hogy ötünk közül egyedül én vagyok csak férfi. Kicsit lesteltem magam, hogy szólni kellett nekem. Bátorságot vettem, néztem a lehetőséget. Volt több autó is, de mind foglaltak voltak a saját utasaikkal. Egy autó azonban még várt az ellenkező irányból érkező utasára. Megszólítottam, és elmondtam neki, hogy mit szeretnék kérni tőle, és hogy nem lennénk hálátlanok. Egy utat elvállalt. Az istentiszteleti szünetben az asszonyok újra megszólítottak. A vonatunk ekkor és ekkor indul az állomásról hazafelé, kérem, keressen nekünk járművet. Az, hogy a nők gondolatai mindig előbbre járnak, és a szemük mást is meglát, mint az enyém, ez újra beigazolódott. Hamar került sofőr, aki mikor elmondtam, hogy mit kérnék tőle, azt mondta, van egy kocsim, ami az úr szolgálatába van állítva, és úgy örült, mintha ajándékot kapott volna. Ez a két eset nekem akkor még újonnan hatott, teljesen ismeretlen viselkedésnek számított. Korábban nem gondoltam arra, hogy a férfié a vezető szerep és a felelősség, de olyannal se találkoztam, hogy valaki úgy segít ingyen a másik emberen, hogy boldogság látszik rajta. A pénznek másképpen szoktak örülni, az hamar elmúlik és gyengébb. Utóirat. Nekem is öröm töltötte el a szívemet, amikor az Antenna újságot készültem kihordani. Amikor a benzint a kismotorba öntöttem, eszembe jutott, hogy ez a benzin egy februári ajándék volt Kannával együtt. Enélkül is úgy indultam, mintha kirándulnék, de hogy az úr így gondolt erre az útra előre, így még szebbre sikerült. Solideo Gloria. Maradok tisztelettel, Pólcos István, Fényes Litke.

0: Imé, az Isten az én szabadítom. Bízom és nem félek, mert erőségem és énekem az Úr, és lőn nékem szabadítom. Ézsaiás 12:2. Micsoda kimondhatatlanul nagy öröm, hogy már nem a Mesiást várjuk, hogy megváltson minket, ő már eljött. Csak benne lehet igazán bízni. A napokban az Úr felfedte előttem, hogy sajnos én is azok közé tartozom, akik nem terjesztik az evangéliumot. Nem tudom, hogy miért, de a környezetemben élőket a jó hír nem érdekli, és sajnálatos módon elszoktam a terjesztésétől. Utóbbi megfigyelésem alapján az embereket jobban érdekli az átlagos dolog, a technika, a média. Meg őszintén szólva, félek az evangélium hirdetésének negatív következményeitől. Pedig az Úr Jézus mondta, hogy aki bizonyságot tesz róla az emberek előtt, arról ő is bizonyságot tesz az Úr előtt. Na, ez a mondat gondolkozóba ejtett. Szégyennel telve könnyek közt imádságban kértem az Urat, bocsássa meg mindazt, amit ellene a hallgatásommal vétettem. És a következő napokban szüleimnek beszéltem az Úr Jézusról, mint megváltóról. A következmény az lett, hogy egy darabig meg lett tiltva az igehirdetések hallgatása, mondván, káros rám nézve. De belül boldog voltam végül is, mert nem szégyeltem ajkamra venni az én Uram nevét. És a negatív következmény csak felbátorított arra, hogy másoknak is bizonyságot tegyek. Eleinte én is szégyeltem azt elárulni, hogy az Úr kegyelméből az ő gyermeke lehetek. Kérlek benneteket, imádkozzatok értem, hogy ezentúl ne szégyeljek bizonyságot tenni hitetlen emberek előtt. Köszönöm a támogatásotokat az adások által. Olyan sok segítséget jelent egy magányosan élő, istenfélő fiú számára, mint én. Áldjon meg az Úr benneteket. Máté.
1: Nem könnyű az embernek bizonyságot tenni, ha a környezete elutasító vagy ellenséges. Ez azonban nem írja felül Isten igéjének a tanácsát. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Olvashatjuk Péter apostol első levelében, a 3. rész 15. versében. Örülünk, ha ennek az ifjú hallgatónak is a szívére nehezedett, s ha ennek teljesítéséhez adásainkból is erőt merít. Azért pedig Istené legyen a hála és a dicsőség. A következő levél is interneten érkezett, s ha az előbb egy fiatalember, most egy ifjú leány soraira figyelhetünk.
0: Kedves Mera szolgálók! Nagyon nagy hála van szívemben Uram felé, hogy létezhet a Mera rádió, hogy részese lehetek ennek a nagy munkának és hallgathatom adásaikat. Már régóta fogalmazódik a szívemben egy hálatelt válasz, egy visszajelzés önök felé kedves szolgálatukkal kapcsolatban. Hétről hétre folyamatosan hallgatom az ige magyarázatokat. Nagy örömmel várom a hét elején feltöltött adások anyagait. 26 éves vagyok. Tanítónő egy Pesttől északra fekvő községben. Tudom, Isten céllal helyezett erre a helyre, távol a családomtól. Feladatom, hogy világítsak, hogy minél több gyermeknek, felnőttnek elmondjam az evangéliumot. Milyen nagy ajándék, hogy Isten készít alkalmakat, amikor megszólít énekeken, felolvasott hallgatói leveleken keresztül. Hálás vagyok az Úrnak, hogy mehetek hozzá. Milyen nagy ajándék ez a lehetőség a feltöltődésre, lelki épülésre. Tanítói munkám során felmerülő kérdéseimre gyakran kapok választ az itt elhangzó gondolatokból. Nagy örömöt jelent számomra az is, hogy vannak velem hasonlókorú fiatalok, akik meggyőződéssel elszántan élik hétköznapi hívő életüket Jézus Krisztussal. Sokszor felmerült már bennem a kérdés, hogy hol vannak hívő fiatalok, milyen jó bizonyságtételeiket hallani, hitbeli növekedésükről, párválasztási kérdéseikben átélt örömeikről is. Köszönöm szépen a munkájukat. Isten áldja önöket további munkájukban. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséget hajlékának helyét, vallom a zsoltáríróval. Tisztelettel és köszönettel, Piroska.
1: Be kell vallanom, igencsak meglepődtem a levélen, már csak azért is, mert amikor a Transworld Rádió ülésén a levelezésről beszélgettünk, mindenki azt hangoztatta, hogy a levelek írásának ideje elmúlt. Most már lassan az e-mail ideje is lejár. Néhány sor, esetleg rövid SMS üzenet, valami olyasmi, hogy ez jó volt, vagy köszi, vagy valami ehhez hasonló. Ám amint hallják, ezek a levelek fiataloktól jöttek. Ez utóbbi egy lánytól, aki szabatosan és világosan kifejezésre juttatta gondolatait. Most rajtam a sor, hogy elmondjam, köszönjük, mint Mera, és személyesen én is köszönöm, kedves Piroska, mert bátorítást jelentne a munkánkban, hogyha ilyen visszajelzéseket kapunk. Ám nem szeretném, hogy idősebb hallgatóink azt higgyék, róluk teljesen megfeledkeztünk a mai műsorban.
2: Reménység Istentől. Agyonhajszolt, elkényelmesedett, szívtelen, harácsoló periódusához érkeztünk a világ menetének. A gonoszság zsigerig hat, behálózta a világot, folytogat, tapos és öldököl. Olyan sok a seb, a bánat, testi-lelki szorongattatás, mint idáig kevésszer. De vajon miért van ez a sokféle csapás, és lesz-e vége? Tudni szeretnénk és szabadulni. Sok mindent átvészelt az emberiség, igaz, emberéletekkel fizetett, fizet. És a sok gyászoló tengernyi könnye, és az anyagi katasztrófák, nincs munka, kenyér, se fedél. Az Isten teremtett és uralt világban a miértekre nincs magyarázat, annál inkább sürgető az üzenet. Nézz magadba, segíts! Oly sok a nyomorult, netán te is, de amit tudsz végre, tedd meg, másokért. A szétdobálót csak így lehet visszaszorítani, ha nem magadnak kedvezel folyton, ahogy eddig, hanem ahogy Pál is írja, másokat különnek tartsátok magatoknál. Mikor értjük meg már végre, akár hiszünk, akár nem, hogy a súlyos, hosszú próbákra csak törődéssel, áldozattal, tiszta értek nélküli szeretettel válaszolhatunk. A kisdiákot az iskolában addig gyakoroltatják, míg helyesen, szépen leírja azt, amire kérik. Isten nem kér sokat, csak ami a lényege. Egymás szeretni, de jól szeretni. A magamnak való kedvezés mindenáron előnyhöz jutás óriási gátja a jobbrafordulásnak. Tudunk-e, merünk-e másokkal törődni? Egy szétszélett, meggyötört, reményvesztett kuszasság most a világ. Pedig a pásztor itt jár köztünk. A lelke úgy hívogat, fájlal minden fájdalmat, most is szánakozik a földgolyónyi szenvedő sokasságon. Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Zsoltárok 50-15. Meghalljuk ezt? Vagy belefásultunk a hosszan, elborzasztóan tartó szenvedésekbe, és testünk, lelkünk elalélt. Lüktet a pró és kontra az emberek életében. Feladom, vagy felállok? Tűrök, nyögök, vagy elindulok másokon segíteni? Hagyom, hogy rám terüljön a végtelennek tűnő sötétség, vagy felemelkedem, mint a madár a fellegek fölé, és napfénybe érek, amely ölel, melegít, hogy aztán leszállhassak a többiekhez a reménnyel, a fény már tördeli a sötétet. Sok borzalmat átéltünk már, de a szabadító, Jézus soha nem hagy magunkra. A világ egy óriási csatatér. Nagy és kis hatalmak küzdenek növelt profitért, befolyásért. Az ember uralkodni vágyik, nem áldozatot hozni. A világ sok helyén fegyveres öldöklés folyik. Másutt családon belül marják szét egymást az emberek. Bármilyen nagyok és fájdalmasak a próbák, a veszteségek, ne az árnyékra és a sötétre bámuljunk fásultan roskadozva. Jézus szeliden terelgető ölelésébe mindenki belefér, aki csak beléveti minden reménységét. A reménység Istene áll az ajtód előtt, ne várakoztasd. Szabadítód, gyógyítód szeretne együtt élni veled, az élet él és élni akar, adjunk esélyt neki Jézussal, Jézusban gyógyulni, kibontakozni. Szeretettel, Arany Júlia. Thank you.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Amikor ez a felvétel készül, már napok óta hőségriadó van. Ráadásul, így ahogy előre nézünk, megy egyre magasabbra a hőmérséklet. És amikor hallgatja az ember, akár az utcán, akár valahol emberek között járva a beszélgetéseket, néha elég egy benzinkút, máskor elég egy gyülekezet, akkor nagyon furcsa megnyilvánulásokat lehet hallani. Tegnap valaki hevenyen káromolta Istent azért, hogy ilyen meleg van, és miért van ilyen idő. És amikor ez történt, egyszer csak belém hasított valami. Tessék csak hallgatni, hogy van ez a jelenések könyvében. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. És az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Tudják, a fizikai életben is van olyan, hogy jóslófájás. Aki szül gyermeket, az tudja, hogy még mielőtt a gyermek érkezik, és megjönnének azok a bizonyos szülési fájdalmak, előtte már sokszor, némely esetben hónapokkal, máskor hetekkel, napokkal, de megjelennek azok a fájdalmak, amelyek arra utalnak, hogy gyermek fog születni. Én tudom, hogy nagyon sokan a jelenések könyvének ezeket a poharait abszolút jelképesen értelmezik, de nekem az a gyanúm, hogy ahogy megyünk előre a történelemben, ezek a jelképek könnyen történelmi valóságá válhatnak. És tessék csak arra gondolni, hogy mi történik. Amikor én gyermek voltam, ha azt mondták, hogy hőség, az azt jelentette, hogy 30 fok is lehet, kánikulának mondták akkor. Nem mondták, hogy hőségriadó, de azt mondták, hogy a kánikulában mindenki nagyon vigyázzon, mikor ne menjen nagyon a napra, és hogyha a Balaton vize 24-25, pláne 26 fokosra fölmelegedett, akkor sokan azt mondták, hogy hát ez már gyakorlatilag majdnem halászlé, egy kis paprika kéne hozzá, és már lehetne onnan halászlevet szürcsölgetni. Persze ezt az emberek csak amolyan cinikus tréfával mondták, de tessenek most arra gondolni, hogy pillanatnyilag mi van? Pillanatnyilag az van, hogy Svájcnak és Franciaországnak a határán van egy nagyon híres, kanyargós tó, 9 métert esett a vízszint, és a tómederben a sétahajók vesztegelnek szárazon, mert nincs min hajózni. És azt szokták mondani, Magyarország egy abszolút biztonságos hely, ami az élő vizeket illeti, hiszen rengeteg forrásunk van, ott van a nagy Duna, ott van a nagy Tisza, hatalmas vízfelületeink vannak az ország méretéhez képest, nekünk mindig lesz édes vízünk. Soha nem látott mértékben csökkent le a Duna, én úgy tudom pillanatnyilag, hogy mióta a mérések vannak, ilyen alacsony szintet még nem mértek. Tessék mondani, az a hőség, ami van, az, hogy nem csak az autó hőmérője, hanem az árnyékban levő hőmérők sokszor 39-40 fokot mutatnak. Miről beszél nekünk? Nem kellene arra gondolnunk, hogy nem pusztán arról szól, hogy kiég a kukorica, meg megsemmisül a szőlő. Nagyon sok helyen, amikor az ember úton megy, azt látja, hogy az út mentén a fák gyakorlatilag leégtek, leperzselődtek, mint hogyha bepermetezték volna őket valami gyomirtóval. Miről beszél ez nekünk? Azt mondja a Biblia, hogy mielőtt a Krisztus visszajön, efféle jelek fognak bekövetkezni ezen a világon. Ott, ahol a nap sugarai ártására vannak az embereknek. Természetesen a Biblia a maga nyelvén fogalmaz, nem beszélt nekünk arról, hogy a sugárzás ilyen-olyan-amolyan árnyalatai és formái milyen módon teszik tönkre a bőrünket, és nyilván nem mondták azt, hogy az ibolyán túli sugárzás az most olyan mértékű, hogy bőrrákot is okozhat, na de hát ebben élünk. És azt tapasztaljuk, hogy ez egyre csak fokozódik. Az emberi létet veszélyeztető mértékben kezd a hőség eluralkodni. Nem csak az országunkban, egész Európán. És az emberek ilyenkor visszatalálnak Isten nevéhez. Na nem azért, hogy megtérjenek, mint ahogy ezt a Biblia is mondja, hanem azért, hogy átkozzák az Istent. Miért? Tessék csak figyelni ezt a furcsa magyarázatot. Káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött. De nem tértek meg. Magyarul az emberek pontosan tudják, hogy ezek a dolgok egyedül Isten által lennének megváltoztathatók, módosíthatók, helyreállíthatók, belénk van valahogy kódolva, ösztönösen tudjuk, hogy a teremtő az, aki a teremtett világban bármit, bármikor képes helyreállítani, és nem marad más, csak a káromlás, az átkozódás. Miért? Mert nem megtérni akarunk. Nekünk olyan Isten kell, aki kiszolgál bennünket. Vagy ahogy a nagy költőnk, Nagy László mondta, nekem a kérés, nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. De most adja. Már is adja. És tudják, azon gondolkozom, hogy miért is adná. Hiszen kaptunk figyelmeztetést. Nem egyet és nem kettőt, de mondhatnám nyugodtan úgy, hogy nem százat és nem kétszázat. Újra és újra szól az ige is. Na de, ha Istenhez fordulnánk, akkor a mindennapjainkat is felül kéne vizsgálni. Az életgyakorlatunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, egymásnak a tiszteletét, megbecsülését, az egymással való értékrendet, mit ér nekem a másik, akár házasságban, akár gyermek-szülő viszonyban, vagy fordítva, akár unoka, akár az élet egyáltalán. És akkor rengeteg mindenben kiderülhetne, hogy na de hát köze nincs annak, ahogy élünk, ahhoz, amit Isten rendelt. Akkor viszont megtérni kéne. Na de nem akarunk megtérni. Nekünk csak adjon Isten egy élhető világot. És adja meg azt, hogy úgy éljünk benne, ahogy akarunk. Ez a kettő, ez nagyon ellentmondásos. Tetszik tudni miért? Azért, mert amikor Isten megteremtett bennünket, akkor sáfárnak teremtett. Azt mondta az első emberpárnak, hogy őrizzék és műveljék azt a területet, amit kaptak. És azóta se változott volna meg az embernek a küldetése. Az egész teremtett világra vonatkozóan őrizd és műveld, és az embertársi kapcsolatokra nézve is ott van az isteni parancsoknak egész sora, ami rendezett kapcsolatokat garantálhatna. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Nem más helyzetből beszélünk vagy hallgatunk. Nekem is az a kérdésem. Elszenvedve ugyanazt a hőséget, tapasztalva ugyanazokat a körülményeket. Vajon hova vezet ez? Vagy ha már jóslófájást emlegettem, mi születik ebből? A Szentírás azt mondja, hogy jön vissza Jézus. És akkor elég kell állni. Készülünk erre, és ezek a forró jóslófájással terhelt napok emlékeztetnek bennünket arra, hogy ez azt jelenti, hogy közel van ő az ajtó előtt? Egyébként így fejezi be a hét pohár után az üzenetet János. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mesztelenül, és ne lássák szégyeni. Imádkozzunk. Uram, te látod azt, hogy mindazok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, mennyire fölzaklatnak, mennyire megterhelnek, fizikailag is, szellemi értelemben is, lelki értelemben is. Nagyon kérünk, Uram, hogy segíts, hogy azok az üzenetek, amelyek a teremtett világból érkeznek hozzánk, ne csak arra ösztönözzenek bennünket, hogy a te nevedet emlegessük, hanem arra sarkaljanak, hogy oda menjünk a te trónod elé, leboruljunk és odaadjuk a szívünket, az életünket, hogy nehogy elveszünk. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-2840, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja, várva leveleiket a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szeptember 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a 25. Zsoltár 3. verséből olvasom. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Az új szövetségi ige Lukács evangéliuma 8. fejezetének 13. verséből szól hozzánk. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Mindig érdeklődéssel figyeltem azokat, akiknek csodálatosan élő és termőkertjük volt. Természetesen láttam, hogy mennyit dolgoznak vele, de saját bőrömön nem tapasztaltam. Egyszer engem is utolért a konyha filozófia egy mondata, az vagy, amit megeszel. Ezen felbuzdulva elkezdtem dolgozni családunk kezdetleges konyhakertjén. Az udvar azon része, amelyet kinéztem magamnak, még sohasem volt megmunkálva. Órákon át ástam, forgattam a földet, majd elérkezett a magok elültetésének ideje. Aprólékosan végeztem a feladatot. Próbáltam a sortávolságokat megtartva az általam előre megmunkált jó földbe elhelyezni a magokat. Majd vártam a munka gyümölcsét. A magültetésnek is megvan a maga tudománya, konstatáltam. A példázatban olvasottak alapján a magvető szembe megy az általunk ismertekkel. Szinte már pazarlóan szórja a magokat, nem törődve azzal, hogy milyen földbe esnek. Isten mindenkit el akar érni igéjével. Ahogyan Krisztus meg is adja példázatának a magyarázatát. A magok lehullanak a földig. A kérdés a tartóságuk. Találnak-e táptalajt maguknak? Képesek-e gyökeret ereszteni a földben? Az ige meghallásához mindannyian megkaptuk a képességet. De a megtartásában, élővé válásában nekünk is szerepünk van. Isten újra és újra ültetni akar, szórja a magukat, és várja a jó termést. Imádkozzunk! Drága mennyei atyám, talán makulátlan föld sohasem lehetek, mégis vágyom igét hallására. Adj erőt nekem, hogy a nehéz időkben se forduljak el tőled, hanem benned keressek erőt és megnyugvást. Erősítsd megingó hitemet, és vezess vissza magadhoz minden napon. Nyisd meg fülemet a hallásra, szívemet igéd befogadására. Légy velem, és áldj meg engem. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Akiknél köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Keresd az én orcámat a napot kezdetén. Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy felöltöz engem, és viselj egész nap. A legtöbb ember felveszi a ruháját röviddel azután, hogy kikel az ágyból. Ugyanígy minél hamarabb felöltesz engem azáltal, hogy beszélgetsz velem, annál felkészültebb leszel, bármi is kerül az utadba. Engem viselni lényegében azt jelenti, hogy az én értelmem van benned, azaz úgy gondolkodsz, ahogy én. Kérd a szent lelkemet, hogy tartsa kézbe a gondolkodásodat, te pedig változz át ezáltal, a belső megújítás által. Így jól felkészülten tudsz szembenézni bármiféle emberrel vagy helyzettel, akit vagy amit eléd hozok. A legjobb felkészülés minden napra, ha az elmét felölt engem. Ha ezt gyakorlod, az örömöt és békességet hoz neked és a körülötted lévőknek is.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonhetedik Zsoltár, 8. vers. Róma beliekhez írott levél, 13. fejezet, 14. vers. Kolossé beliekhez írott levél, 3. fejezet, 12. vers.

0: Az olvasztó tégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Példabeszédek 17.3. A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört lelket kiviseli el. Példabeszédek 18.14.
1: Életünkben van, amikor a sebzett szív vezet bűnbe, és van, amikor a bűn miatt sebesül szívünk. Aggodalom, beteljesületlen várakozás, mindent elborító csüggedés, rossz kedv, mind a sebzett szívről beszélnek. Van azonban egy olyan mondás, ami még mélyebbre vezet. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? A lélek itt az ember lélektani értelembe vett teljessége. Vagyis a lélek a benső fénye az, aminek erejével elhordozzuk a test betegségét vagy más szenvedéseket. A lélek a támasz eszköze. Ha viszont az ember életereje, hajtómotorja leállt, ha kifogyott minden energia és reménység, akkor azt a lelket ki vagy mi hordozza? Ki vagy mi viszi tovább? Ha a lélek az, ami él, ami tovább lendít, mi történik akkor, amikor összetörik? Van valaki, aki ismer, aki előtt mindaz nyilvánvaló, ami az ember szívében lakozik. Ő az, aki nem csak ismer, hanem meg is vizsgálja, meg is próbálja, mi van bennünk. Sokaknak kényelmetlenség érzést jelenthet a gondolat, ha ő ismer, ha ő vizsgál, előtte nyilvánvaló mindaz, ami rossz, ami miatt szégyelnünk kell magunkat. Vigaszunk, hogy a fönnebb való ismerete mégis Isten velünk való szeretetteljes együttléte, együttlakozása. A Zsoltáros erről így val. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Közel van, itt van, velünk van. A sebzett szívet gyógyítja, az összetört lelket elhordozza. Jézusban jött az Úr közel, és Jézusban ismeri a szívünket, azaz benne vállal közösséget. Soha senki olyan közel nem jött hozzánk, mint Jézus, aki a Szentlélek által valóságosan itt van most is. Ezért vele teljesen megoszthatjuk magunkat. Soha senki nem állhat olyan hitelesen mellénk az aggodalmak és félelmek vermében, mint az, aki a kárhozat mélységeit járta meg. Ezért minden reggel és minden este mondhatjuk magunknak, örülj szívem, mert veled van Jézus, aki részesít tisztaságába.
0: Köszönöm, vigasztaló atyám, hogy megélhettem. Te a fájdalmamban vagy a legközelebb hozzám. Vezetsz azáltal, hogy mindig megújított szívemet. Bűnös szívemet olyanra cseréled, amelynek megbocsátottál. Haragos szívem helyett békés szívet adsz, az aggódót bizakodóvá változtatod. A magányos szívemet szeretettel telivé varázsolod. A megkeseredett szívemet kinyíló, nagylelkű, befogadó szívvé formálod, így teszel szabaddá, amire oly nagy szükségem van, hiszen annyiféle rabság nyűgét viselem. Rabja vagyok a másoknak való megfelelésnek, rabja vagyok a régmúlt emlékeinek, rabja vagyok a jövő félelmeinek, rabja vagyok a jelen sokféle nyomásának, rabja vagyok a közösség véleményének, és mondhatnám még tovább, tovább. Köszönöm, Uram, hogy kinyithatom a szívemet Jézus Krisztusnak, és neki adhatom teljes valómat. Mély hálával zengem én is a 119. zsoltárral. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kívánása miatt, a te ígédben van az én reménységem. Szálljon reám, Uram, a te kegyelmed és a te szabadításod, amint megígérted. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap tartják a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, holnap, szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgálatával. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. A nekik megfelelő módon 2026. augusztus 25-én rendezték meg a Biblia ismeret és hitoktatói konferenciát Sziget-Szent Miklóson. A Baptista Oktatási Központ és a Baptista Pedagógiai Intézet által szervezett alkalmon összesen 120 gyermekmunkás találkozott az ország különböző részéből. Az intézményi hitoktatók, iskolalelkészek mellett a gyülekezeti bibliaórákon, vasárnapi iskolákban szolgáló testvérek kaphattak bátorítást és gyakorlati útmutatást az új tanévben induló munkájukhoz. A napot Gyűri Máté, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatójának bátorító gondolataival indították a Péter II. Levele 1-10 terjedő versei alapján. Gyűri Máté kiemelte, hogy a hitoktatók feladata nehéz, de ne felejtsük el, hogy egy csapat vagyunk, testvérekkel, akikben ugyanaz a hit és lélek munkálkodik. A Baptista Iskolák Központi Tanévnyitója. Kedves, bensőséges hangulatú eseményen Szabó Balázs, gospelénekes dalai, ki a kisdiákok műsora, és néptánca mellett köszöntötték szeptember 1-én délelőtt a tanulókat, szüleiket és a pedagógusokat Nyír Bogdányban a Baptista Iskolák Központi Tanévnyitó ünnepségén. A résztvevőkhöz először a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Bölcsőde főigazgatója Petró Gergely szólt, majd a tanévkezdés alkalmából Pap János, a Baptista Egyház elnöke mondta el nyitó imádságát. Miért? Amikor erre a kérdésre megkapod a választ, nem csak okosabb leszel, hanem bölcsebb is, jelentette ki beszédében Kmeti Gergely, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. Hozzátette, sok válasz segít megoldani egy problémát, de a miért kérdése megnyit egy ajtót, amely mögött az ismeretlen tárul elénk, ahol a valódi tudás és a bölcsesség lakik. A miért emberek azok, akik megváltják a világot. Közös küldetéssel az új tanévben. A református iskola nem csak tudást ad át. Feladata, hogy fölkutassa és fejlessze a rá bizott gyermekben rejlő értékeket, közösséget formáljon, és továbbadja azt a hitbeli és szellemi örökséget, amelyből maga is él. Erről szólt a 2026-27-es Kárpát-medencei református tanévnyitó augusztus 31-én Debrecenben. A nagy templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői közösen kértek áldást az új tanévre. Intézményi zászlókat vivő diákok, pedagógusok, egyházi és világi vezetők töltötték meg hétfő délelőtt a nagy templomot. A résztvevőket 10 órától a Debreceni Református Kollégium díszudvarán fogadták, majd együtt vonultak át az ünnepi istentisztelet helyszínére. Az ígehirdetést tanévköszöntő beszédek követték, délután pedig a kollégiumhoz és Debrecen református örökségéhez kapcsolódó programokon vehettek részt az érdeklődők. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Ki az, aki hallott már az Érted podcastről? Érted podcast. Olyan csapat indította ezt el, aki szeretné, hogyha jobban megérthetne kérdésekre választ, illetve olyan témákat, amelyek beszélgetést igényelnek, átbeszélést igényelnek, és bár néha úgy gondolunk a keresztény életre, mint lefektetett szabályok sorozatára, azt tapasztaljuk, hogy mégsem így van ez, hanem vannak dolgok, amelyeket jó átbeszélni, körüljárni, megérteni kicsit jobban. És ennek apropója ez az Érted podcast, ennek apropóján született. És itt van az Érted podcast részéről Petyár Lóránd, és ugye a Hevat, és nem csak a Hevat miatt, de a mai este beszélgető társa Mike Pál. Most Lóri ül a forrószéken, általában ő szokta ezeket a beszélgetéseket moderálni, és így ma este én kaphattam meg ezt a mikrofont. És hogy is van, az a nyúl viszi a vadászpuskát ma este, vagy akasztják a hóhért? Úgyhogy most ő ül a forrószéken, és ő válaszol a kérdésekre, vagy ezek közül néhányra. És ez a 21 kérdés gyűlt össze, és most én így bizonyos embereknek háttal ülök, de ígérem, hogy most csak a megkérdezettekre fogok nagyon-nagyon figyelni, és a ti segítségeteket pedig abban kérem, hogy addig ne hagyjuk őket felállni, ameddig nem mondjuk azt, hogy értem. Jó? Megegyezhetünk? És mivel én nem látok mindenkit, ezért szükségem van segítségre abban, hogy tudjam, hogy mindenki érti-e. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy valamire nem válaszoltak eléggé kimerítően, vagy ha úgy érzitek, hogy már rég értitek, akkor segítsünk nekik, jelezzük, hogy ezt oké, tudjuk, megvan, mehetünk, lapozhatunk, mert ugye 21 kérdés van, és úgy tudjuk, hogy mind a 21-re szeretnénk választ találni. Így van? Tehát aki beküldte ezeket a kérdéseket, szeretne választ találni a kérdésére, vagy nem? Egyre biztosan, de arra az egyre, amit ő küldött be. No, akkor mivel nem tudjuk, hogy ki melyiket küldte, ezért most igyekszünk mindenkinek válaszolni, jó? No, kezdjük el. Nagyon érdekes kérdések gyűltek össze, és úgy döntöttünk, hogy olyan sorrendben fogjuk őket feldolgozni, ahogyan azok beküldésre kerültek, úgyhogy a leges-leggyorsabb kérdező kérdésével indítjuk ezt a mai beszélgetést. És akkor, tadadam, az első kérdés. Hogy van az, hogy akárhogy akarom, nem tudom elfogadni magam? No, kedves, tisztelt urak, hogy van ez? Van-e valakinél kész válasz erre?
1: Jelentem, készültünk egyébként, tehát hogy gondolkoztunk ezeken a kérdéseken, és egészen biztos, hogy ez nagyon akut és fontos kérdés, ha már első kérdésként érkezett be, és hogy nagyon-nagyon foglalkoztatja a kérdezőt, és én erre azt tudom mondani, és szeretném jelezni előre azt, hogy néha lehet, hogy olyan határozottnak tűnök, és az is vagyok egyébként, határozott is vagyok bizonyos dolgokban, de nem szeretetlenül akarok határozott lenni, tehát hogy senki ne érezze magát kérdezőként akár megsértve vagy megbántva, mert hogy ez mind az ő érdekében történik, vagy a kérdezők érdekében akkor, amikor mi nyilván, hogy az Isten válaszait keresünk, és az Isten válaszait nyúlunk, és azt nem azt jelenti, hogy mi nem harcolunk ezekkel. Tehát a kérdésre. Az, hogy nem tudod elfogadni magad, az bizonyos esetekben hálátlanság. Amikor megvan a füled, orrod, szemed, lábad, mindened, épp értelmed, vannak lehetőségeid, háttered, szüleid, szeretet tesz körül téged, és nem tudod elfogadni magad, akkor valójában azt mondod, ezt üzened ezzel annak a teremtőnek, aki téged megalkotott, hogy nem csináltál jó munkát, hogy te nem jól képzelted ezt így el. Viszont, tehát hogy nem ennyire egyszerű ez a kérdés, mert hogy máskor szerintem önmagunk elfogadása nem hálátlanság, hanem a hitnek egy nagyon komoly harca, főleg olyan esetekben, amikor, mit tudom én, van egy nagyon nagy testi fogyatékosságod.
2: vagy hurcolsz magaddal dolgokat, amik a családból jönnek, abból az örökségből, abból a batyúból, amiről hallottunk. És ilyenkor nagyon egyetérzően tudom mondani azt, hogy nagyon nehéz elfogadni, hogy Isten így is, ahogy vagy, a magad hibáival téged használni tud. Nem egy olyan harc ez, ami most jelent meg egyébként az emberiség életében. Annak idején Jézustól is kérdezték egy születése óta vak ember esetében, hogy hát mondd már meg, hogy mit csinált ez a szegény pára. Ki vétkezett? Ő vétkezett? Valakinek vétkeznie kellett, mert össze szoktuk kötni a bűnt a büntetéssel, és ilyen okokozati összefüggéseket keresünk. És megkérdezték Jézus, hogy mondd meg, ki vétkezett?

magad hibáival, defektusaival küzdelem, de sokat segít az, hogy tudod, hogy Isten téged így is használni akar, és használni is tud. Én ezt a választ találtam magamnak az ige tükrében.

0: Tudnál-e ehhez hozzátenni még valamit?
1: Na, annyit mondanék ehhez, és köszönöm, Pali, nekem ez sokat mondott, amit most válaszoltál a feltett kérdés, hogy hogyan fogadja el magam, ha akárhogy küzdök, nem tudom elfogadni magam. Nekem is, én sokat küzdöttem ezzel. Őszinte legyek, még néha küzdök is. Nagy az orrom, furán megy a lábam, hadarok, kudarcaim vannak munkaterületén, akár férként is, vagy apaként is, és akkor ilyenkor fogadd el magad, mert valószínű, ezek is ott lehetnek benned, hogy teljesíteni akarsz, mégse tudsz, és akkor ha magad előtt nem tudsz teljesíteni, hogy tudsz az Úr előtt? És figyeld meg, mit mond a 2 Korintus 6.18. Azt mondja itt Isten, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és lányaimmá lesztek. Így szól a mindenható Úr. Tehát érted? Ez az Isten, akinek nemrég ünnepeltük a megváltási fantasztikus művét, hogy meghalt értünk és feltámadt értünk, azt mondja nekünk, hogy az atyánká lesz a mindenható Úr, mi pedig a fiai és leányai leszünk. Hogy ezt kell racionalizálnom magamban, és ezt kell te is racionalizálnod magadban, hogy te a fia vagy, te a lánya vagy, és az érzéseket pedig rúg fel. Az övé vagyok, és ez határoz meg, és innentől kezdve elfogadom magam, hogy Uram, hát ha fiaddál, lányoddál fogadtál, akkor hogy ne fogadnám én el magam, és köszönöm. És indítson ez hálára, mint ahogy Pali mondta.
0: Tehát akkor az önmagunk elfogadása az tulajdonképpen az arról való meggyőződés, hogy az Isten gyermekei vagyunk, függetlenül attól, hogy milyenek vagyunk.
2: Igen, tehát nagyon nehéz szerintem úgy elfogadni magunkat, hogy esetleg azt gondoljuk, hogy egy kozmikus baleset végterméke vagyunk, és nem egy isteni tervezésnek és az isteni szeretetnek a gyümölcse. De ha abba gondolsz bele, hogy Isten különös gonddal és szeretettel alkotott meg téged, akkor szerintem ez sokat segít rajtad. Illetve, ha neked egy tökéletesen működő tested van például, vagy életed, most nyilván nekem is, tehát én kamaszkoromat így éltem végig, hogy elképesztően nem mertem strandra járni, mert olyan sovány voltam, hogy minden bordám látszott. Most már azért nem megyek, mert kövér vagyok, tehát hogy mindig van valami probléma. Tehát, hogy és tudom, hogy ezek hatalmas harcok a ti korosztályatokban, de gondolj mindig arra, hogy vannak olyan emberek, akik rengeteg defektust hordoznak az életükben. És amikor te amúgy jól funkcionál a testedre azt mondod, hogy ez rossz ötlet volt, akkor bele sem gondolsz, hogy mit jelent egy nehezen működő testben élni, és hurcolni betegségeket és nyomorúságokat.
0: Köszönjük szépen. No, ez volt az első kérdés és válaszkör. Mit szóltok? Folytathatjuk így?
1: Persze.
0: Oké, és főleg itt szemben lévőktől kérek szépen megerősítést, vagy hangokat a hátam mögül.

0: Jön a második kérdés. Ha kételkedem, akkor nem fogad el az Úr? Írja a Bibliában, hogy aki nem hisz, nem kedves az Úr előtt. Egyszer már meggyőződtem az újjászületésemről, miért hitetlenkedek akkor mégis? Nem fogadhat el az Úr. Igaz?
1: Lóri, most akkor te kezd.
2: Zsidók 11.6, ezt idézi a kérdező. Hit nélkül pedig senki nem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Én próbálok röviden válaszolni, nagyon kíváncsi vagyok a Pali válaszára. Én nem mernék ilyet mondani, hogy nem fogad el az Úr, de elfogad. Én sokkal inkább a sátán csapdáját látom a mögött. Mit szokott ő tenni? Rávesz a bűnökre, belevisz a kísértésekbe, és figyelj meg, mikor belevisz egyszer, kétszer, háromszor, enszer a kísértésbe, akkor annyira megutáltatja önmagaddal magadat, hogy azt mondja, hogy te nem is méltó arra, hogy már menj Istenhez. Te már nem is hiszed, te nem is vagy hívő ember. Ki vagy te, aki kiáltani mersz a kegyelemért, vagy a bocsánatért? Tehát ejteti veled, hogy egy semmi vagy, egy senki vagy, és nehogy már mert. Tehát rávesz a bűnre, rávesz enszer a bűnre, aztán meg arra veszel, hogy már ne is legyen merszed neked Istenhez közeledni, ne is higgyél benne. De sokkal inkább magunk kellene tartani azokat az igéket, amik benne vannak a Bibliában. Aki hisz, az megmenekül. Aki segítségé hívja az Urat, az meg fog menekülni. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Vagy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, akiket nekem adott az Atya, mondja János 10-ben Jézus, hogy nincs az a hatalom, abszolút semmi, ami kiragadhat bennünket Jézus Krisztusnak, Istennek a kezéből. Tehát, hogyha az ő kezében vagyok, akkor abszolút semmi. Még ha néha úgy is érzem, hogy nem bízok benne, vagy nem hiszek benne, vagy még két igét olvasnék, aztán át is adnám a szót. Filippi 1.6. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, Isten, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Aztán ez 1 Péter 1.3.7 így szól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, most figyelj, élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és herhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Na most még figyelj. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ami készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időkben.
1: Tökéletes, kerek válasz egyébként. Én csak annyit tennék hozzá, kicsit árnyalnám a megfogalmazást, mert hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kételkedés és a hitetlenkedés között van különbség. Én meg vagyok győződve, hogy újjászületésed után, ami nem a te műved, hanem azt az Isten végzi el benned, és ő ajándékozza a hitet is számodra, tehát az is egy ajándék, nem te gerjeszted fel, hanem a Szentlélek, aki konfirmált, azt tudhatja, hogy a Szentlélek az evangélium hirdetése által gerjeszti fel bennünk ezt a hitet. Tehát az újjászületésünk után már nem hitetlenkedünk, hanem kételkedünk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Tehát a kételkedés pedig nem a hitnek a hiányát jelenti, hanem a hitnek időnkénti meggyengülését jelenti. Tehát, hogy hullámzik ez a történet, ugye? Persze mi mondhatjuk, hogy jaj, ez most már mintha teljesen kiveszett volna bennem, de főleg azért, amíg érzékeljük ezt a fluktuációt az életünkben, addig nem lehetséges, hogy hitetlenekké lettünk volna. Tehát érzékeljük, fáj nekünk, ez azt jelenti, hogy kapaszkodunk a hitünkbe, és valóban igaz az, hogy nem lehetsz hit nélkül kedves Isten előtt. Miért? Egyszerűen azért, mert ha nem hiszel, akkor nem is vagy kapcsolatban Istennel. Tehát ha nem hiszel, akkor nem vagy kapcsolatban vele, de te nem is születtél újjá. Ám de gyenge hittel is lehetsz. Gyenge, vergődő hittel is lehetsz kedves Isten előtt. Már csak azért is, mert Isten nem önmagad miatt és a te nagy lelkesedésed miatt fogadott el téged, hanem azért, mert Jézus ilyen lelkesedett érted. Annyira szeretett téged, annyira lelkesedett érted, hogy képes volt meghalni ebben a nagy szeretetben. És ezért, hát drága kételkedő barátaim, egy sorstársatok mondja ezt, hogy a ti gyengékedő, törékeny, meglankadó hitetekkel nagyon-nagyon kedvesek vagytok az Istennek.

0: ez pont, ez a mondat pont jó híd a következő kérdés felé, mert úgy látszik, hogy az Isten szívét szeretnék megismerni a kérdezők. Ez a harmadik kérdés is pont ezt tükrözi, hogy elhangzott már, hogy fontosak vagyunk Istennek. Szeret minket, önmaga feláldozása mértékéig szeret minket, és akkor ez a harmadik kérdés mélyíti ezt, hogy miért olyan fontos Istennek az ember? Miért? Miért? Miért?
1: Én válaszolok, mert rövid leszek, és Pali tudom, hogy kifejti jobban.
2: Egyetlen egy mondatot írtam.
3: Jó, akkor hát...
0: Ez ennyire egyértelmű volna?
3: Jó, tehát én azt írtam fel magam, mert a szeretetnek kell legyen haszonélvezője. És ez indítson hálára. Tehát döbbenet. De én vagyok, meg te, meg mi vagyunk Isten szeretetének a haszonélvezői.
2: Igen, hogy Isten meg akarja osztani az ő örömét, az ő szeretetét valakivel, és akkor képzeljétek el, hogy minket nevezett ki. Tehát úgy gondolta, hogy akkor tessék, ott van virág, például azt mondja, hogy gyere, örülj velem, én örülni akarok neked. Tehát, hogy miért olyan fontos az Istennek az ember? Azért, mert így döntött. Azért, mert így döntött, mert szeret, drágának tart, és ne felejtsétek el, amikor a legmélyebb pillanatotokban vagytok, mert vannak ilyenek, ne felejtsétek el, hogy amikor titeket az Isten megteremtett, a Biblia szerint azt mondta, hogy ez jó. Amire Isten pedig azt mondja, hogy jó, azt nem kell fokozni, az a jó, az a jó. Értitek? Tehát, hogy képzeljétek el, hogy amikor meg vagy zuhanva, akkor halld egy kicsit úgy, ugye tudatosítsd magadban, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hát tehát én örülök neked, te nem tudsz örülni magadnak.
1: És milyen érdekes, hogy Istennek fontosak vagyunk, és mi meg jogot formálunk arra, hogy egymásnak ne legyünk fontosak. Ő nem annyira fontos, mint én, az nem annyira fontos, mint én, mert másabb. Annyira jó itt lenni veletek, hogy egymásnak fontosak lehetünk, és ezt éreztethetjük egymással. Tehát én köszönöm, hogy ismerek titeket, meg köszönöm, hogy Istenem Palit, köszönöm, hogy Istenem Krisztinát, Tamást is folytathatnánk. Hogy ez, wow, ez a isteni fontosság, ez a szeretet túl kell áradjon rajtunk egymás irányába is.
2: És ennek a szeretetnek a terméke, a hevat is, meg a munkatársi közössége is minden. Ez az én családom. Nagyszerű.

0: Itt kakukk tojás lesz a következő, de...
1: Nagyon beletrafálunk most. Nagyon nehéz, izzasztó kérdés lesz.
0: Igen,
2: mi
0: igen.
2: Látjuk előre, tudjátok, mi érezzük, hogy milyen...
1: Két férfi erre mit fog válaszolni?
2: Az a lényeg, ezután a két kérdés után majd kizavartok bennünket, majd folytatjuk.
1: Most lapátra tesztek.
0: Azért volt fontos az elején megemlíteni, hogy a kérdések sorrendje az, ahogyan érkeztek. Tehát a koreográfia az adott. De nem véletlen, azt gondolom, mert kellett ez a három válasz, hogy a negyedikre merjünk válaszokat kérni a két kedves férfiútól, aki itt mellettünk ül. Szóval, mi a véleményetek a feminizmusról?
2: Pali akar válaszolni.
1: Mi az? Kik azok? Nagyon csúnyán hangzik.
0: Közöttünk itt biztos nincsenek, de na lássuk.
1: Induljunk ki abból a történelmi tényből, hogy a nőket nagyon csúnyán elnyomta a férfi társadalom. És jogos, vagy természetes reakciói lett, reakcióként alakult ki a feminizmus, mint mozgalom. Teljesen jogosan az európai társadalomban. Ami megdöbbentőbb, még megdöbbentőbb, hogy ebben olyan komoly teológiai torzulások vannak, amiket nem tudok hova tenni, hogy évszázadokán át hurcoltuk ezeket a nagyon, nagyon nagy bűnöket, hogy a férfiak iszonyúan kizsákmányolták, kihasználták a nőket, és itt a férfi társadalom nevében bocsánatot kérek a hölgyektől. Ilyenképpen a feminizmusnak vannak nagyon-nagyon jogos felismerései, de vannak vadhajtásai is. Ami jogos az, és a Biblia ezt abszolút nem tagadja, tehát nem lehet a Bibliára fogni azt, amit esetleg az egyház elkövetett, nem lehet a Bibliára fogni, hogy a Biblia nem tartja a nőt és a férfit egyenlőnek. Tehát egyértelműen egyenlő a nő és a férfi. Nincs közöttük különbség. Tehát a Biblia azt tanítja, és a feminizmussal egyetért ebben, hogy minden ember egyenlő, és a nem emiatt nem szabad senkit sem hátrányosan megkülönböztetni, ugyanígy a faja miatt sem, meg a kultúrája, meg bármi miatt, meg az anyagi helyzete, a státusz, a társadalmi státusza miatt sem szabad senkit sem megkülönböztetni, mert hogy mindenki Isten teremtménye és egyformán szeretett gyermeke. Na most mi a vadhajtása a feminizmusnak? Tehát a vadhajtása azt szerintem, hogy az egyenlőségesdit elvitte a nemek harca irányába, ahol már nem arról beszélünk, hogy mik a feladataink, hogy mik a kötelességeink, hanem folyamatosan is itt az ego felfújásáról van szó, és ezt lehet a férfi társadalom is, a himsovinista rész, a feminista rész az ugyanúgy, a maga oldalán, amikor felfújjuk az egót, és azt mondjuk, hogy nekem ez jár, nekem ez jár, nekem ez jár, jogaim vannak, és ezzel együtt csökkennek a kötelességeim. Tehát ilyen értelemben nagyon sok nőt arrogánsát tett, illetve felborított egy bizonyos egyensúlyt, meg a nők kikövetelték maguknak azt, hogy ne legyen olyan, hogy kimondottan férfi feladatkör, férfi munka, hanem mindent végezhessenek a nők is, és akkor ilyen értelemben megkapta a nőtársadalom azt a lehetőséget, hogy akkor most már csinálják, és ez azt jelenti, de ugyanakkor meghagyott olyan alapvető feladatköröket, amiket amúgy is csak ők tudnak elvégezni, mert én nem tudok még gyereket szülni egyébként, és nem is akarok, és nem is fogok, értitek? De ők közben meg kell szüljék azt a gyermeket is, anyukká kell legyenek a gyermekeiknek, és közben dolgozzanak, és karriert építsenek, és tanuljanak, és fejlődjenek, és micsoda iszonyú megterhelés alá helyezte a nőket, miközben köszönjük szépen a férfiak, köszönjük szépen, egy kicsit úgy tehermentesebbé váltak ilyen értelemben. Tehát ilyenképpen a nők ma sokkal megterheltebbek, sokkal nehezebb házasságban is élni. Véleményem szerint kihatása van a szingli jelenségre is, mert a nők elkezdtek nagyon tanulni, éppen ezért nagyon sokan nem találnak magukhoz méltó házastársat, házasfelet, mert túlképzettek sokszor ugye a férfi társadalomban. És önzővé tették valahol a társadalmat, mert hogy jogokat követeltek, és nem beszéltek a kötelességekről. És ha ez van, akkor egy ilyen társadalomban a szeretet és egymás megbecsülése elveszett. Ahol csak a jogokról beszélünk, ott az fog győzni, aki az erősebb. És akkor tovább folytatódik ez a brutalitás a nemek között, aki bírja, marja. Nekem volt egy nagyon megdöbbentő esetem valahol Észak-Írországban, ahol én főztem férfiként, teljesen rendben van, én főztem, mert hogy rajtam volt a sor, és nem találtam a szűrőt. Most a szót nem találom.
2: A konyhát.
1: Nem találtam a konyhát. A krumplitörőt, nem találtam a is. Akkor képzétek el, a munkatársi közösség, akikkel voltam, fiúk, lányok vegyesen, beszélgettek kint, és benyitottam, és azt mertem kiejteni a számomra, hogy kedves hölgyek, nem tudjátok, hogy hol van a krumplitörő? És rám néztek, és azt mondták, hogy miért csak a hölgyekkel tudják azt, hogy hol van a krumplitörő. Hú, oké, rendben. Viszont egy másik történetet hagyjuk el. A lányomtól a múltkor megkérdeztem, hogy ugye elfáradva jött haza az iskolából, busszal jött, és mondom, hogy azt mondja, olyan zsúfoltság volt a buszon, és mondom, hogy azért nem volt ülőhely is. Mondom, hogy és csak lányok voltatok azon a buszon? Nem voltak fiúk is. A fiúk mit csináltak? Ültek. És te álltál? Persze. Nem adta át senki a helyét neked? A fiúk közül? Nem. És ez rosszul esett neked? Hát a feminizmus szerint nem kellene rosszul essen. Miért adja át neked a férfi a helyét? Egy másik döbbenetes történet, biztos ismerős, bocsánat, egy kicsit hosszúra nyújtam, bocsánat, ez egy nehéz téma. És engem ez foglalkoztat egyébként. A másik történet, a Titanicról hallottatok, elsüllyed a hajó, és a túlélők, ugye, vannak köztük nők és férfiak, és nincs mindenkinek mentőcsónak. És a Titanic 1911, vagy mi ilyesmi, később, mindegy, 12, jó, a menekülők közül a férfiak félreállnak és előre engedik a nőket. Azt mondják, hogy tietek az elsőbség. Üljetek be a mentőcsónakokba. Aztán volt egy másik, eltelik, ugye jön a feminizmus, mi egymás. Mapainkban volt ez a másik hajóbaleset, a Concordia. Ugyanez a helyzet áll elő, és az történik, hogy ott egymást letaposva menekül férfi és nő, és a férfiaknak eszük ágába sincs a nőket előre engedni, mert hogy hát az ő életük is éppen olyan fontos, mint a nőké. Két elmélet van, a komplementáris elmélet, illetve az egalitárius elmélet. Egyébként az egalitárius azt mondja, hogy mindenki csinál, és akkor nem engedjük át a helyet senkinek. A komplementáris elmélet pedig azt mondja, és én ebben egy mérsékeltebb álláspontot képviselek, szerintem ez a biblikus, amikor azt mondja, mindannyian egyenlőek vagyunk, de megvan mindenkinek a maga speciális feladatköre, amit értékelünk és tiszteletben tartunk. És a fiúk előre engedik a nőket a mentőcsónakban.
0: Szóval, ha a hevad hajó itt most süllyedne, akkor mi derülne ki vajon? Milyen meggyőződés? Lóri, te hogy látod? Mi a véleményed a feminizmusról?
2: Amen, amen. A következő kérdésben rátérünk, mert nagyon kapcsolódik.
0: Oké, igen, nagyon kapcsolódik, úgyhogy akkor olvasom is. A kereszténység szerint több joga van-e a férfinak, mint a nőknek? Ha igen, nagyot csalódtam, írja itt zárójelben.
1: Nem akarom, csak azt köszönjük szépen, hogy azért elmondtad, hogy milyen választ vársz.
0: Igen, akartam mondani, hogy nem is muszáj válaszoljatok, mert itt megvan már a válasz.
2: Csak aláhúzni tudom azt, amit a Tiszi elmondott. Tehát funkciális és szerepbeli különbségek vannak. Kiegészítik egymást, vagy kiegészítjük egymást a férfi a nővel. És milyen jó, hogy vannak ezek a különbségek. Milyen jó, hogy vannak a nők. Tehát, hogy elképesztő azok az erények, amivel rendelkeztek ti lányok. Tehát azok az értékek, azok a speciális szerepek, amelyekben hozzá se tudunk szagolni. Tehát wow! Tehát a női szerep, amivel megajándékozott titeket Isten, az valami fenomenális. Ha gondoltok arra, hogy a gyereknevelésen milyen szerepet tudtok vállalni, és hogy a nőknek van ez az affinitásuk, ahogyan rá tudnak érezni a gyerekekre, türelmük van hozzájuk, ahogyan nevelik. Tehát ez nincs meg egy férfiban, a szülés, hogy nem is beszélve. Tehát, hogy tehát kiváltság nőnek lenni, én úgy gondolom. Én férfiként mondom, mert mellettem is van egy nő, a feleségem, meg még kettőt nevelünk, akik a lányaink. Tehát hogy ez egy óriási dolog. És egyébként az emberi egység a kettőjük egységéből valósulhat meg. Tehát nem két nő, két férfi, vagy en, hanem férfi és nő. Nő és férfinek az egységében valósul meg az embernek az egysége. És nagyon érdekes, hogy nekem a feleségem, voltak már vitáim, ezt ugye konfirmálni a gyerekeim is, de nem volt ilyen jellegű vitám, hogy több joga van neki, vagy több joga van nekem. Tehát ilyen vitánk nem volt. És az igazság, hogy manapság megfordult egy kicsit, meg fordítja kifel az ördög a dolgokat, mert már itt-ott olyan is megjelent a törvény, hogy a férfiaknak, figyelj, joguk van gyereket szülni. Tehát joguk van gyereket szülni.
1: Nem de szeretnék bocsi, élni ezzel a jogommal.
2: Hiába van joguk, nincs szerepünk, nincs funkciónk rá. Tehát hiába. Értitek? Tehát ez abnormalitás. A nőknek joguk van fát vágni, és egyedül nevelni a gyerekeiket? Hát joguk van, de ez kell? Tehát hogy ez az isteni trend, ez az isteni norma, amit elképzelt? Nem! Vágta a fát! Nevelje veled a gyereket, ne egyedül nevelje, ez a normális. Beszélgettem egy munkatársammal, és mondja nekem, hogy nem akarom nagyon körülírni, gyerekei vannak. És kérdezem tőle, és az apjuk, és rám förmett, hogy ki mondta, Lóri, neked az, hogy ahhoz, hogy gyerekeim legyenek, kell egy férfi is. Nehogy már lenyeljük ezeket az őtségeket. Funkcionális és szerepbeli különbségek vannak közöttünk, az emberi egységet a nő és a férfi alkotja, jogunk lehet egy csomó mindenre. De ha eltérünk az isteni rendtől, ez csak árt nekünk. Tehát, hogy simuljunk ebbe bele, és engedjük, és élvezzük ezeket a szerepeket, amelyekkel Isten megajándékozott, úgy, mint férfi, illetve úgy, mint nő.

0: azt hiszem, hogy ezek eléggé meggyőződésből fakadó válaszok voltak. Meggyőzőek voltak ezek a válaszok?
1: Ha van ezzel kapcsolatban kérdés, még hogy mélyítsünk, ha kell, vagy ha nem, akkor... De tényleg, őszintén,
2: tényleg, ha szívesen... Tényleg, bekérdezhetek nyugodtan.
1: Mert hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert a társadalomat beszövi, ugye? És van, mondom, hogy van nagyon sok jogos dolog, amit a feminizmus felvet. És hogy tudnotok-e, hogy alapjában az egyházak, azok általában komplementáris elméletet vallanak, tehát hogy különböző szerepeink vannak, ugyanannyi jogunk, egyenlőek vagyunk, és akkor vannak a mérsékeltebbek, mint például a református egyház is egy ilyen mérsékelt ugye, látás képvisel, például mi ordináljuk a nőket, lelkészek lehetnek nők is. A baptista egyház például ők egy konzervatívabb, erőteljesebb szemléletet képviselnek. A katolikus, a római katolikus egyház is ott például nők nem lehetnek lelkészek. Mi azt mondjuk, hogy lehetnek, de nem könnyű nőneként lelkésznek lenni. És ott biztos a kolléganők ebben meg tudnak egy idő után már erősíteni minket.
3: Igen. Volt a tisztinek egy olyan mondata, hogy a nők túlképzettsége vezet oda, hogy sok nő elmagányosodik vagy egyedülálló. És tényleg azt figyeltem meg a közvetlen környezetemben, hogy ha körülnézek, akkor tényleg ez a tapasztalat, és így van. Viszont nem értem ennek az okát, tehát hogy miért kell ez így legyen, vagy miért baj az, hogyha egy nő túlképzett vagy képzi magát, vagy alapban nincs baj vele, de gyakorlatban látszik, hogy mégis. És hogy mi ennek az oka, mert az ismerőségünk között azt látom, hogy nem arról van szó, hogy az egész életüket a karriernek szeretnék letelni, és nem értem az okát.
1: Van köztünk egy túlképzett nő, aki most kérdez bennünket.
2: És férnél van, férnél van.
1: Nem tudom, neked van erre, vagy biztos van véleményed erről. Szívesen meghallgatnak
2: egy nő.
1: Nehogy már csak férfiak válaszoljanak erre.
0: Hát köszönöm szépen a mélyvizeket.
1: Egyenlőek vagyunk, nem?
2: Ez volt a cél.
0: Kérek szépen egy mentőcsónakot. És egyenlőek vagyunk, de tudja, ti egy hetet, vagy mennyit készültetek a kérdésekre, én meg most kaptam meg itt egy 10 perce. Na, nem tudok most erre nagyon kimerítő választ adni, ami nagyon röviden válaszként...
1: Tehát az a szociológus, tehát...
0: Megfogalmazható az, hogy a társadalomban, amikor bármilyen egyensúly felborul, addig, ameddig újra kialakul egy egyensúly, mindig vannak olyanok, akik... röviden megszívják, tehát akik elviszik ennek a terhét. És most, ameddig, tehát ez egy új jelenség, hogy ilyen sok egyetemista, egyetemi végzettségű felnőtt szaladgál az országban, tehát így nőtt meg a körülbelül 5%, a lakosság nagyjából 5%-ának volt egyetemi végzettsége 89-ig, most pedig több mint 30%-ról beszélünk. Addig 89-ig több férfi végzett el szerzett meg felsőfokú végzettséget, 89 óta, és főleg az elmúlt években több nő szerzi meg az egyetemi oklevelet. Tehát ezek az egyensúlyok alakulnak, felborulnak, a nők... ben nagyobb a tudásvágy, és valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, hogy hát végre van lehetőség tanulni, és nem csak a fakanál mellett ülni. Tehát, hogy ezek ilyen összefüggésben értelmezhető kérdések és folyamatok. De önmagában nem baj az, hogy egy nő tanul és továbbképzi magát. A kérdés az, hogy mihez szeretne kezdeni vele, és mihez fog tudni kezdeni azzal a képzettséggel, amit megszerzett. És a családra nézve tudja-e használni azt a tudást, amit megszerzett. Én ezt hangsúlyoznám ki, azt hiszem, ebben a körben leginkább, hogy tudjuk-e a családunk javára. Ugye a példabeszédek könyvében, vagy a prédikátor könyvében írja azt, hogy a bölcsasszony építi az ő házát. És ez nem feltétlenül a két kezével és a téglát rakva, hanem hogy azzal, amit teszünk, az a családunk javát szolgálja-e, úgy tanulunk-e, azt tanuljuk-e, abban az időszakban tanulunk-e tovább, amikor az a családunk javát szolgálja, vagy olyankor, amikor a családunktól veszünk el már energiát és időt. Azt megsugom, hogy például a gyerekek fejlődése szempontjából az egy nagyon nagy érték, hogyha a nőknek van felsőfokú végzettsége, mert például a gyerekek IQ szintje az, azzal van egyenes arányban és összefüggésben, hogy az anyának milyen a tudás szintje, az egyetemi végzettsége. Tehát, hogyha azt tesszük egy serpenyőbe, vagy mérlegre, hogy mi számít jobban, a férfi végzettsége, vagy a nő végzettsége a gyerek továbbtanulása szempontjából, akkor azt látjuk, hogy a nő tudása tud hozzátenni. És értjük is, hogy miért, ha egy picit mögé nézzünk, mert a nő az, aki több energiát, időt tud investálni a gyereknevelésbe, és nem mindegy, hogy az hogyan teszi. A felsőfokú végzettség tud hozni olyan pluszt, ami segít ebben, és elősegíti azt, hogy a gyerekek azok jobban boldoguljanak az iskolában, a pályán, stb. Tehát, hogy röviden, ez én inkább így válaszolnék erre a kérdésre, tehát, hogy most röviden érzünk egy egyensúlytalanságot, egy egyensúlybomlást, ami azt illeti, hogy ha a nő felsőfokú végzettséget szerez, akkor annak lehet egy ilyen következménye, hogy túl okos lesz ahhoz. Tehát nem fog tudni, nem lesz miről beszélgetni a fiúkkal, azokkal, akik semmi más nem csinálnak, csak nem tudom már mit mondjak, hogy ez ne legyen sértő, de hogyha mondjuk csak a telefonját bámulját, akkor nem fog tudni egy értelmes párbeszédet folytatni egy olyan nővel, aki tanul és kérdéseket tesz fel, és olvas, és érdeklődik a világ dolgait illetően. És ezért van az, hogy probléma, vagy problémává válhat ez a dolog.
1: És nekem nem tudom, lehet félreérthető, nem azt akartam mondani ezzel, hogy ez baj, hogy a nők tanulnak, hanem hogy ez egy problémává válik a társadalomban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ne tanuljanak a nők, tehát tanuljanak, csak hogy akkor tudjunk róla, hogy ez adott esetben tényleg egy ilyen feszültséget okoz a kapcsolatrendszerekben, és a házasságok, vagy a szingli jelenség, mint olyan, egyrészt ennek is köszönhető. Amíg be nem áll, valószínű az újabb egyensúly ebben. De tanuljanak a nők.
4: A végén ugye azt mondtad, hogy valahogy úgy foglaltad össze, hogy akkor a kommunikációt befolyásolhatja az, hogyha a nő túlképzett, és nem lesz miről beszélgetni a férfival. Erre gondolom megoldásként inkább az a tanács, vagy hogy úgy értelmezem, hogy akkor arra bátorítani a férfiakat, hogy képezzék magukat, és nem fordítva. Csak ezt szerettem volna megkérdezni.
1: Erre mondhatok én valamit, mert van egy családi példánk, és sokan ismeritek biztos az én drága sógornőmet, Sarit, és a sógoromat, Marcit. A sógornőmnek van egyeteme, ő biológia, kémiát végzett, egy nagyszerűen képzett asszony. Marcinak pedig érettségie van, ő nem végzett egyetemet, viszont egy nagyszerűen másféleképpen képzett ember, akinek nem kellett ahhoz felsőfokú intézménybe járnia, hogy jó társa legyen a képzett feleségének, és beszélgető társa, és beszélgető partnere, és stabil férfi legyen a családjában, mert hogy egy ezermester, egy elképesztően jó munkásember, aki el tudja tartani a családját, és intellektuálisan is megfelelő társa tud lenni a feleségének. Tehát nem azt mondjuk, hogy feltétlenül mindenkinek egyetemet kell végezni, és vannak ilyen példák, tehát ahol ezt át tudják hidalni. De mindenki tanuljon, és mindenki fejlődjön.

0: Menjünk tovább, mert itt ezt nagyon-nagyon sokat tudjuk még tárgyalni. Lehet, hogy egy következő hevat témája lehet például
1: nemek,
0: ez.
1: A nemek harca, igen.
0: Nemek arca, igen. No, és hogyha már ennyi meggyőződés elhangzott itt, akkor lássunk újra egy kétkedő, két kérdésekkel megtűzdelt felvetést. Egyszer olvastam egy olyan idézetet, hogy amit megkérdőjelezünk, abban hiszünk, és én párszor sajnos megkérdőjeleztem az Úr hatalmát. Így elgondolkodtam azon, hogy ez igaz lehet. Önök mit gondolnak erről? Kicsit zavaros a kérdés, de azt hiszem, hogy az a lényege, hogy az Úr hatalmát, hogyha megkérdőjelezzük, akkor vétette az illető, vagy sem. Ez a kérdés értelme?
2: Nem tudom. Én kettőst érzek, valami filozófikust is érzek benne. Hogyha megkérdőjelezed Isten hatalmát, akkor hiszel Isten hatalmában, vagy ha megkérdőjelezed azt, amit megkérdőjelezel, abban hiszel. Tehát nem értettem teljesen, de próbálom kiboncolni, jó? Én valami, tehát ez így nem igaz. Ez a kérdés egy kicsit, úgy, ahogy mondtad, nem, tényleg nem megsértenek, kicsit kusza vagy, nem értjük mi, mit akarsz kifejezni, de én például mondok egy egyszerű dolgot. Én erősen megkérdezem az evolúciót, vagy totálisan megkérdezem, akkor abban hiszek, tehát ez így nem igaz, értitek, ezzel a logika alapján. Tehát én azt mondanám, hogy lehetne kérdéseink. Csak juss meggyőződésre. Nekem is vannak kérdéseim, voltak kérdéseim, nagyon sok kérdésem volt, főleg a hitem elején, vagy amikor kerestem az Urat a megtérésem elején. De aztán, amikor meggyőződésre jutottam, én azokat nem rúgtam fel, tehát azok megmaradtak. Tudom, hogy van teremtőm, tudom, hogy van gondviselőm, tudom, hogy van ítélő Istenem. Ezekben, amikor meggyőződtem, ezekben megmaradok. És aztán, amikor jönnek kérdések, akkor ezeknek próbálom kutatni a választ ezekre. Csak azt is tisztáznod kell magadban, hogy tisztázzunk én ezzel próbálok kibékülni az utóbbi időszakban, hogy én véges vagyok, Isten meg végtelen. Én három dimenzióban vagyok, ő meg n dimenzióban van. Jobb, emlékeztek? Nincs semmi magyarázat a szenvedéseire. Abszolút semmi. Okoskodnak ott a barátok, mondják neki. És már Jobb is kibukik a végén, és próbálja Istent elővenni, és akkor azt mondja Isten, na oké. Akarsz velem vitázni? És azt mondja Istennek, hogy na most én kezdek el kérdezni, te meg kezdjél el válaszolni. És nagyon jó kérdéseim vannak Istennek, és ezt kérdezi tőle. Ott voltál, mikor a fias tyúkot megalkottam az univerzumban? Jó, néma maradt. Aztán ott voltál, amikor a vizeket összehívtam, és a tengerre parancsoltam, hogy legyen medre? Nem voltál ott. És mondd még Isten kérdéseket neki. Tehát érted? Tehát, hogyha ezeket nem érted, amikor én ezt az egészet létrehoztam, meg kialkottam, kigondoltam, akkor hogyan fogod érteni a te életed pici, apró részleteinek minden mozzanatát? Tehát nem fogjuk érteni, ezt el kell fogadni. Az, hogy mindenről tud Isten, és mindent kontroll alatt tart, ezt hittel el kell fogadnom, meg kell ragadnom, de az nem azzal egyenlő, hogy mindig jól fogom érezni magam a bőrömben. Tehát nem ezzel egyenlő. Soha nem akarom jobban érezni magam a Földön, annál, hogy vágyak a mennyországba. És lehet, hogy Istennek erre meg gondja van, hogy ne érezzük annyira jól magunkat, hogy mindig ott legyen bennünk az a gigantikus, vagy hajszálnyi vágy, hogy Uram, vágyunk a Te országod, mert a mennyország az ott van, nem itt van a mennyország. Tehát hit. Kihez mehetnénk? Én nem voltam ott, mikor a végtelen Isten megalkotta a fias tyúkot, úgyhogy bízok benne.
1: Biztos a kérdező érti, amit akar. Valószínű, mi nem értjük. Én valahogy azt értettem ebből a kérdésből ki, hogy Isten nem vár el tőlünk egy vak hitet. Tehát a hit nem azt jelenti, hogy én megkérdőjelezés nélkül bepapálok mindent. Ezek ilyen vád a keresztények felé, hogy ők ezek a tehát bambák, akik nem tudnak gondolkozni, azoknak kell a hit. Hát szerintem éppen a keresztények azok, akik igazán megharcolják a hitüket, akik mernek gondolkozni. Akik mernek gondolkozni, és mernek túllátni a dolgokon, a láthatón, és merik megkockáztatni azt, hogy nem csak annyi van, amennyit a véges elme befog. Igen, kérdezheted az Istent, megkérdőjelezheted, vitázhatsz vele, parázs vitákat olvasunk a Szentírásban, akár a Jób könyvére gondolunk, jogos viták, olvasd el a Jób könyvét, olvasd el a Zsoltárok könyvét, ma vére menő bunyók vannak az Istennel. Az Isten valahogy nem ijed meg ezektől, hála neki, hogy nem ijed meg ezektől a vitáktól, és legyetek ilyen emberek, akik Nem, hogy tudját, van az a református énekünk, aki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És ez az a hívő, aki nem azért kérdez, mert nem akar hinni, hanem éppen azért kérdez, mert hinni akar. Na úgy kérdezzetek, hogy Uram, én hinni akarok. Volna esetleg erre valami válaszod? Ha nincs, akkor csókolom, elfogadom.
0: Az a kérdés, hogy hogyan lehet bevonni Istent az életünk legapróbb részleteibe is? Be kell-e vonni egyáltalán?
2: Persze. De nem arra gondolok, hogy most Uram, itt menjek ki, vagy ott menjek ki. Ilyen csokit vegyek, vagy olyan csokit vegyek. Isten adott nekünk józan eszet, sőt, mondok egy nagyon kemény teológiát. Oswald Chambers testvérünk mondja a következőt, hogy ha mi istenéi vagyunk, újjászülettünk, az ő gyermekei vagyunk, akkor számunkra az a természetes, hogy az ő akaratában járunk. És az a ritka és természetellenes, hogy eltérünk az Isten akaratát. Úgyhogy drágáim, én azt mondom nektek meg magamnak, légy az Isten megtestesült akarata. Minden helyzetben, minden apró helyzetben. És ez legyen számunkra természetes, hogy vele járunk, az ő akaratát töltjük be.
0: De hogyan?
1: Istent nem kell bevonni az életünk legapróbb részleteibe is. Miért? Mert ott van. Tehát ő már benne van. Sokkal inkább önmagamat kell bevonjam az ő legapróbb részlete, a tervének a legapróbb részleteibe is. Tehát ez a, tudod, ismered az éneket, reformátusok, utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyen. Tehát ez, ha, Uram, hát kérlek, a legapróbb részlete, olyan jó volna, ha tudnám legapróbb részletekig is, hogy mi a terv.
0: No, de ha a legapróbb részletekig is szeretném az Urat követni, és beszeretném vonni az életembe. De a 9. kérdés így hangzik, hogy úgy érzem, az Úr nem hall, pedig ordítok és sírok, de nem érzem a közelségét már egy ideje, és ilyenkor mit csináljak?
1: Hát ordíts tovább. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát, és tényleg nem, most persze szoktam én viccelődni is ezzel, de hogy tényleg igaz az, hogy nagyon sok esetben tényleg sok küzdelem kell ahhoz, hogy valójában felismerjem az Isten jelenlétét az életemben. És ugyanakkor tudatosság, én nagyon sokat mondom mostanság az enyémeknek az, hogy figyeljetek, vigyázzatok az érzelmi kereszténységtől, mert ez egy nagyon nagy banánhéj, amikor azt hiszem, hogy csak akkor van ott az Isten, amikor érzem. Értitek? Nem mindig érzem. Nem mindig érzed. A társad jelenlétét sem érzed nagyon sokszor, hogy ő valóban ott van. És mégis ott van. És az Isten is mindig ott van. Tehát ilyenkor tényleg segíthet a sírásod, ordítozásod közben is az, hogy Isten egy pillanatra sem hagy téged magadra. Már egyszer ott hagyta magányban a fiát. Azért, hogy neked ne fordítson hátat. Tehát ott van. Esetleg azért imádkozom, hogy add Uram, hogy érezzem is.
2: Annyira drága ez a kérdés. Tehát én át tudom érezni. Tehát azt mondja a kérdező, ordítok és sírok. Nem biztos, hogy lány. Egyáltalán nem biztos, hogy lány. Sokszor vagyok én is így. Isten megajándékoz néha a csenddel, a sötéttel. Amikor a két keze közé fog, és sötét van. Ilyenkor tényleg ezt kell tenni, hogy várni. Várni, légy csendben, és várj az Úrra. Légy csendben, és várj az Úrra. Vagy ez is meg lehet, nem tudom a lelki állapodatot, tehát bocsánat, ha nem találom el, hogy lehet bűn van az életedben, és emiatt Isten nem tud tovább vezetni. Az előző kérdésre visszatérek, tehát hogy hogyan vezet Isten, hogy egyszerűen engeded, hogy beleszóljon az életedbe, és aktuális lesz minden életszakaszodba. A párválasztásodba, a kísértéseidbe és a szolgálati területedbe, mindenbe. Tehát őt nem kell ráncigáljuk, hogy Uram, udvarolni akarok, Uram, egyetemre akarok menni, Uram, kísértéseim vannak. Tehát hogy tudja, mi van velünk, azt is tudja, amikor fodrászhoz megyek, hogy mi esett le a földre. Tehát döbbenet, hogy mennyire részletekbe menő az Isten. Tehát akkor hogy nem megértem az akaratát. Az a kérdés, hogy engedek-e neki. Illetve ennek, ha ennyire mély tényleg ez a kérdés, hogy ennyire ordítok és sírok, én javaslom, hogy keresd meg valakit. Keresd meg valakit a vezető közül, vagy lelki gondozó közül, hogy segítsen neked. De Isten néha csendben van, néha bevon az ő markai közé, hogy lássa, hogy mi lesz, tudunk-e rá várni. De Lázár 3 napig volt a sírban. nem volt ott örökké. Meg fog nyílni a sír. Nyomorúságnak vége lesz.
0: Én ezzel szeretném megköszönni a válaszotokat, válaszaitokat, és azt, hogy egy ilyen jót beszélgettetek egymással elsősorban, és én köszönöm, hogy feltettem a kérdéseket. Jó volt, köszönjük szépen!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának, akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram, teljesítsd be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgonakoncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére adnak. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Az év utolsó szombati Isten tiszteletére gyűltünk össze, hogy együtt álljunk az Úr elé, és mondjunk hálát az egész évben kapott áldásaiért. Énekeljünk! Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. A 20-as számú énekünk énekeskönyvünkből.

Imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk! Hálával és alázattal fordulunk hozzád, együtt emelve fel szavunkat és gondolatainkat, hogy kifejezzük irántad tiszteletünket, megfogalmazzuk hálánkat és köszönetünket, és elismerjük bűneinket, gyengeségeinket. Mindannyian egységesen úgy látjuk, hogy a mögöttünk lévő év ismét más volt, mint az előzőek. Minden évben, minden hónapban és minden héten, napon érezzük, hogy az idő halad, és nem csak a világ, de mi is változunk. Ez a változás, amelynek irányától függ örök életünk, csak akkor nyugtat meg bennünket, ha mindannyian érezzük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő velünk van minden nap, egészen a világ végezetéig. Te pedig, jó atyánk, elfogadod az ő nevében mondott imánkat, amelyet a Szentlélek segítségével fogalmazunk meg, és juttatunk el hozzád. Kérünk, segítsél bennünket most abban is, hogy a mögöttünk lévő évek eseményeit, eredményeit helyesen értelmezzük, és ennek megfelelően gondolkozzunk és tervezzünk az előttünk álló évre. Szeretnénk elérni, hogy a fő cél Jézus eljövetelére való komoly felkészülésünk legyen, de mindent, amit a világban elvársz tőlünk, azt küldetéstudattal fogadjuk és végezzük el. Add, hogy a mai ige is beépüljön szívünkbe, és nyugodt, békés, reményteli lelkülettel induljunk neki az új évnek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, keresem az Istent. Keresem az Istent önmagamban, szelíd arcát, megbocsátó szívét. Keresem a mozzulataimban kereszt alatt hajlott vállaívét. Keresek egy véres arcot bennem, a szó nélkül tűrő szenvedést, imádságot azért, aki megbánt, a gyűlöletért, a szeretést. Keresem a gondolataimban, érzéseim megnyílt mélységében, keresem, mint őszi hervadáskor, virágot a dérvette mezőben. Keresem, de nem találom sehol, csak bűnre nézek, s vétket lát szemem. Megtett utam száz buktatójára, fájó szívvel, sírva emlékezem. Ádám óta hömpölygő véremben századok bűne sodródott belém, millió sejtem titkait őrzi. Nem akarom, de mégis bennem él. Én Istenem, kinek arcát hordom, mint gyermek atyájét akaratlanul. Fogd meg kezem, és vezess magadhoz, mint gyermeket, ki lépni most tanul. Új törvényt ír a keblem belsején, adj hatalmat, erőt a bűn felett. Ne csak arcomon, de a szívemben is. Találd meg magad, ha te is keresed.

Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. Istenek igéből, Sámuel második könyve 16. fejezetéből olvasok igét, az 5. verstől egészen a 14. versig terjedő szakaszból. Sámuel második könyve 16. fejezet 5. versétől olvasom az igét. Amikor Dávid király megérkezett Barhumimban, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Símei, Géra fia. És amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haingálta Dávidot és Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadi nép és az egész testőrség. Így ócsárolta őt Símei. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolta rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisáj, Cerulá fia, hogy hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya. Hadd menjek oda, és hadd vágjam le a fejét. Király azonban ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik ez Cerulá fia. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tette ezt. Majd ezt mondta Dávid Abisájnak és az összes szolgájának. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, menjél vel inkább ez a benyámini, hagyjátok, hagy ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsárolnak engem. Dávid tovább menve embereivel az úton, Símei pedig vele átelemben a hegyoldalon ment, egyre ócsárolta, kövekkel dobálta és porcolt feléje. Így jutott el a király, fáradtan a Jordánon túlra, és ott pihenőt tartottak. Eddig az ige. Egy nagyon érdekes lelki problémáról szól ez a történet. Dávid király életének ez egy nagy sorsforduló pontja. Sámuel második könyve igazán egy realista alkotás, mindig szoktam mondani diákjaimnak is, hiszen elgondolhatjátok, hogy a legkiválóbb királyunk, ugye Mátyás királyról egy olyan történetet, mint a Becsabé történet feljegyzett volna a Magyar Krónika, nem nagyon hiszem. Dávid király egész élete példa, és ez a nagyon nehéz megpróbáltatása is az. Miről volt szó? Az Úr megbocsájtotta Dávidnak a bűnét. Amikor a próféta elmondta azt a jellegzetes példázatot, és rámutatott a királyra, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid összetört, az 51. Zsoltárban olvasható ez a megtérési történet. És azt mondja a próféta, hogy megbocsájtottak a te bűneid, de a következménye megvan a bűnnek. A Bibliának egy nagyon fontos tanítása az, hogy minden bűnnek megvan a maga következménye. Nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Ezt nagyon sokszor említi a Biblia. Isten megbocsájtja az örök következményt, Jézus meghalt értünk a Golgotán, de a bűnünk tanulságait újra és újra el kell hordozni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, mert akkor az ember nem tudná, hogy mi a bűn. De nem is ez az érdekes. A bűnöknek két fajtája van, és ezt a hegyi beszéd óta tudjuk. Van olyan bűn, amit cselekedettel követünk el. A zsidóság általában a cselekedettekkel elkövetett bűnről szokott megemlékezni. Ezért 613 törvényt kerestek ki az Ószövetségből, és ezeknek a betartása volt a hűséges zsidóságnak a feltétele. Ugyanakkor, és ez egy másik nagyon fontos dolog, nagyon fontos volt az, amit Jézus a hegyi beszédben mondott, és a proféták hirdették elsősorban. Ezek az úgynevezett lelkületi bűnök.
Hogy ezt érzékeltessem, helyi beszédre gondoljatok vissza. Nem csak az a bűn, hogyha én valakit agyonütök, ez gyilkosság. De hogyha haragszom rá és gyűlölöm, helyi beszéd szerint ez is gyilkosság. A kettő nem egyforma, de Isten előtt mind a kettő egyformán bűn. Hogy? Az egyik a motivum, ami mozgatja az embert, a másik pedig a következmény, ami a bűnből előáll. És azért kell ezt elmondani, mert nagyon sokszor Isten népének, az utolsó idők népének az egyik legnagyobb problémája az úgynevezett lelkületi bűnöktől való megszabadulás. E.G. White erről nagyon sokat ír, nagyon jellegzetes tanításai vannak ezzel kapcsolatban, én csak nagyon kicsit szeretném ezt most megemlíteni, hogy ennek a történetnek a mélységét értsük igazán. Van egy ember, aki ok nélkül haragszik Dávidra. Simei. Ok nélkül ócsárolja Dávidot. De nem ez a lényeges, ilyen ember sok van. Ti életetekben is bizonyára van olyan, aki ok nélkül haragszik rátok. De én hogy viselkedek? És ez az, amit Jézus úgy mond, illetve az Jézussal kapcsolatban mond Pál apostol a Filippi levél 2:5, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Milyen a Krisztus indulat én bennem? Vajon hogy nézem azt, hogyha egy ember rám ok nélkül haragszik? Milyen lelkülettel fogadom ezt az embert? Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem a földi életünk szempontjából fontos, hanem az örök életünk szempontjából. Megmondom miért. E.G. White azt írja, hogy erről a földről egyetlen egy dolgot viszünk el, a jellemünket. A jellem alatt egy kicsikét mást értünk már, mint E.G. White írásaiban szó van. A jellem E.G. White írásaiban azt jelenti, hogy én milyen formában illeszkedek bele abba a közösségbe, abba a helyzetbe, ahol vagyok. Milyen a reakció képességem egy közösséggel kapcsolatban. Nagyon érdekes, egy pszichológiai vizsgálat, nemrégen olvastam, hogyha valakit mondjuk bántanak, akkor 70%-a az embereknek, és ez a fehér embereknél így van, nem egészen így van Afrikában, kicsit jobb az arány Afrikában, emberebbek az emberek Afrikában, mint Európában, ebből a szempontból. Európában 70% azt mondja, hogy vissza kell ütni. Tehát amilyen az adjon Isten, mondja a magyar közmondás, olyan a fogadj Isten. Ez a 70%. 25%-a tart a másiktól, és azt mondja, hogy jó, most lenyelem, de adott alkalommal vagy visszaütöm. Ez a 25% önmagát fertőzi. És van 5%, aki másképpen nyilatkozik. Dávid a másképpen nyilatkozó 5%-hoz tartozik. Tudnélik. Most ezt a történetet megnézzük, és az ember ugye reagáló lény, akkor egy kicsikét nézzünk egy kicsit a történet mélyére. Hogyan reagálunk? Mert ebben a történetben az az érdekes, hogy Dávid menekül, nehéz helyzetben van, fia fellázad ellene, el kell menekülni Jeruzsálemből, csak a testőrsége követi. És jön egy jutment ember, egy benyáminita, Simei, és elkezdi ócsárolni. Hogy reagál Dávid? Én nagyon sokszor szoktam ezt a példát mondani, lehet, hogy már hallottátok tőlem. Amikor Békés Csabán voltam, akkor nagyon sokat jártam fel tanítani Pestre, és Szajolban mindig állt a gyorsvonat, az esti gyorsvonat legalább 10 percet. Hogy miért nem, ezt nem tudom, mert Mávnál sose lehet tudni semmit. Mávnak van egy külön logikája, ezt nem kutathatja józanésszel az ember. És akkor nyáron mindig le volt húzva az ablak, és akkor jöttek ilyen kalapácsos emberek, a vasúti lakatosok, és akkor meg-meg pöccintették minden kereket és minden tengelyt, és hogy csengett a tengely, attól függően
tudták azt, hogy jó-e az a kerék, vagy nem jó a kerék. Sokat gondolok erre a példára. Isten megenged az életünkben különböző dolgokat, rosszat, jót. Ez olyan, mint az Isten kalapácsa. Megpöccinti a te életedet, az én életemet. Milyen hangot hallatok? Hogy reagálok? Mert az ember reagáló lény. Milyen a reakciót? Cseng, vagy pedig tompa? Kis János bácsi, ugye önszeretett régi-régi kollégánk, barátom, tanárom, tanítómesteremnek volt egy dolga. Mi van akkor, hogyha a pulikutyát is épp úgy megnyírják, mint a juhokat? És ott vannak benne az akolba. És a pulikutya mondjuk éppen fehér, a juhok is fehérek, meg vannak nyírva, és teljesen egyformák. Honnan lehet megtudni, hogy melyik a kutya? Azt mondja, rugdad meg a kerítést, amelyik ugat, az a kutya. Kiderül, hogy belülről mi van. Jézus Krisztus értünk akar jönni a földre. És hogyha Jézus Krisztus értünk akar jönni a földre, és a jellemünk számít, akkor az számít tulajdonképpen, hogy hogy viselkedünk, hogy reagálunk. A viselkedés az a reakció. Mit hallatok akkor, hogyha történik velem sérelem? Mert nézzétek meg ezt a történetet. Ahogy mondtam, Absalon elől menekül a király, Barhuimban érkezik, egy ember kijön, nem egy csapat, egy ember. Ez a Simei, Benyáminita. Ugye Saul király és Benyáminita volt, Saul családjából való, itt írja is az ige, és ócsárolja Dávidot. Az is megvan, hogy mivel ócsárolja Dávidot. Nem a bűneit említi, nem, az igaz lenne, hanem csupa olyannal ócsárolja Dávidot, ami nem igaz. Azt mondja, hogy sőt, kővel haigálta Dávidot, Dávid király szolgáit is, pár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség, és azt mondja a hetedik vers, így ócsárolta őt Simei. Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember. Igaz ez? Egyáltalán nem igaz. Aztán azt mondja, hogy megrontja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki ehhez te lettél a király, és odaadja az Úr a királyságodat fiadnak, Absalonnak. Most te kerülsz bajba, mert vérengző ember vagy. Hát Saul Dávid ölte meg. Hát Dávidnak a kezébe adta az Úr kétszer Sault, ugye, éppen a mondták, hát emlékeztek ott a barlangi jelenetre, meg emlékeztek, amikor a táborba ment, és átszögezte a felső ruhát, amivel be volt takarózva a király. És azt mondta akkor is Dávid, hogy nem tehetem meg, mert az Úr felkent szolgálja, nem? Akkor miért csúfolja így, vagy pocskondiázza így, hiszen Sault éppen Dávid síratja el, tessék elolvasni a Sámuel második könyvének az első fejezetében, Dávid síratja el Zsoltárral Sault. Miért ez az igazságtalanság? Nagyon sokszor nagyon nehéz elszenvednünk az igazságtalanságot. Mert amikor valamit tettünk rosszul és azért bántanak, hát az se eszik jól, de az elviselhető. De ha valamit jól tettem, és azért kezdenek ócsárolni, az elviselhetetlen tud lenni az ember számára. És nem véletlen, hogy a testőrparancsnok, ugye, azt olvassuk, hogy Abisáj, Cerulaj fia, teljes joggal felháborodik. Hogy meri ócsárolni a királyt, ez a gyütment, úgy mondja, hogy döglött kutya. Ez a legnagyobb lenéző megjegyzés vagy jelző volt, amit mondhattak emberre abban az időben. Hogy meri ez a döglött kutya az én uramat, királyomat ócsárolni? Hadd menjek oda, és hadd vágjam le a fejét. Egyszerűen meg tudta volna tenni. És akkor az ember azt mondja egészséges jogérzékkel, hogy ez meg is érdemelte volna. Úgy kell neki. Kellett ócsárolni a királyt. És akkor Dávid megszólal, és ebben van a lényeg. Mit mond Dávid? És amit Dávid mond, az első pillanatra szinte érthetetlen előttünk.
Azért érthetetlen előttünk, mert a király ezt mondja, nem rám és nem rátok tartozik ez. Ez egy szólásmondás, a héberben is, a görögben is lefordítja, ez az, ami a kánai menyegzőnél elhangzik Jézus szájából, a tiemoikai szó így van görögül, tehát, hogy mi nekem és mi neked szóra lefordítva. Ez azt mondja el, hogy ami velem történik, és itt van a lényeg, ami egy hív emberrel történik, akár az Ó, akár az Új Szövetség idején, az előtte az Isten előtt volt. Mi adventisták és hívő emberek nagyon sokszor nagyon jól tudjuk szidni a sátánt. Elmondjuk azt, hogy a sátán, így úgy amúgy. Pedig, és ez egy alapvető történeti mozzanat, és alapvető teológiai mozzanat, egy hívő ember életében véletlen nincs. Bármi, ami történik velem, veled, az előtte az Isten előtt volt. Nem Isten teszi, de Isten megengedi. Mindig Jób könyve a példa. Ugye Jób könyvében azt olvassuk, hogy elmegy a sátán is Jézus halála előtt, és akkor azt mondja az Úr, hogy látod az én szolgámat Jóbot, aki igaz istenfélő, bűngyűlölő, tehát héber szóval jásár volt, egyenes ember volt. Az Úr szerint járt. És akkor az Úr azt mondja az Úrnak sátán, hogy könnyű neki, mert megáldottad mindennel. Erre az Úr megengedi a próbát az ember életében. A próba a szükségszerű a keresztény ember életében. Tehát próba nélkül nincsen kereszténység. Ha valaki azt gondolja, hogy igaz az, amit most újabban evangéliumi csoportok mondanak, hogy a bővölködés teológiája, ezt úgy hívják, hogy ha én az Úrral járok, és az Úrhoz hűséges vagyok, akkor az Úr is hűséges hozzám, és ezért engem semmi baj nem ér, gazdag leszek, fényes út jár előttem, és az angyalok még a göröngyöket is elsimogatják a talpam alatt, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Ez nem igaz. Az Úr megpróbál bennünket. És az az érdekes, az Új Szövetségben a próba, ugye görögül így van, perazmosz, az ugyanazt jelenti, mint a kísértés. Kísértés vagy próba, egy szó. Miért van ez így? Azért, mert Jézus második eljövetelére csak úgy lehet fölkészülni, hogyha a jellemünket készíti fel az Úr. Ezért szükségszerű, hogy vannak próbák és kísértések. Az ugyanaz, ha győzök, akkor próba, és a győzelem az enyém. Ha vesztek, akkor kísértés, és a bukás is az enyém. De Jézus nem hágy felettébb kísértetni. Vagyis mindenben, ami az én életemben történik, ott van valami tanulság, amit nekem meg kell tanulni. Tehát nem úgy van, hogy én velem most a sátán játszik, mert éppen az Istennek nem volt elég ideje, hogy rám figyeljen, hanem úgy van, hogy igenis, ami az életemben történik, az valamiért van. Azt az Úr megengedte, abból nekem valamit tanulnom kell, és hogyha rábízom magam, akkor az Úr abból engem tovább fog tudni vezetni. Ha ezt én nem értem meg, akkor az Úr újabb és újabb próbákkal kell, hogy megértesse én vele. Ha én nem értem meg, hogy az ajtón kell kimenni, hanem én inkább a falon szeretnék kimenni, akkor az Úr megengedi, hogy neki menj a falnak, azt összetörd a fejedet, majd megtudod, hogy hol az ajtó. Ez így megy az Isten népe életében, mert közben nekünk szükségünk van bizonyos lelki tartásmódra, bizonyos lelki reakciókészségre eljutni. Éppen ezért nézzük meg, hogy Dávid most mit válaszol. Már mondtam az elején, hogy király azonban ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik, hanem Isten van a dolgok mögött. Ez azt jelenti, hogy Isten valamiért ezt megengedte az én életemben. Én még nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mit kell megtanulni, de most figyelnem kell az Istenre, és nem nekem kell intézkednem. És úgy folytatja tovább, mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot,
akkor ki mondhatja neki, miért tetted ezt? Hát ez egy egészen érdekes dolog, nem? Az Úr mondta neki, hogy ócsároljon. Hát Dávid nem tudta, hogy nem igaz, amit kiabál a Simei. Nem azt kellett volna mondani, ide figyelj, Simei. Hát egyáltalán nem úgy van, ahogy te mondod. Azért nem úgy van, ahogy te mondod, mert én, Saul, kétszer a kezembe volt, nem öltem meg. Nem én akartam menni a Saul udvarába, ő hívott. Amikor én hárfáztam, akkor az ördög akkor távozott el Saultól. Igenis, én áldására voltam, igenis az életemre tört, igenis a lánya volt a feleségem, mégis el kellett menekülni. Ez egész életét el tudta volna mondani. De nem a vitatkozás a lényeg. Dávid hitben éli meg ezt az egészet, hogy mi nekem és mi neked. Nem ránk tartozik ez a dolog. Mi van akkor, hogyha ezt az Úr valamiért megengedte az én életemben? Egész élesen úgy fogalmaz, mi van akkor, hogyha az Úr azt mondta, hogy ócsároljon engem? Hogy van ez? Ez nem menti Simeit. Simei bűnt követ el, hazudik. Simei bűnös, sőt, rongy ember, ezt is lehetne mondani. Olyasmivel vádol, amivel nem kellene vádolni. És nézzétek csak, hogy mit mond tovább. Majd ezt mondta Dávid. És most jön a felismerésnek a pillanata. Amikor valami rossz ér engem, akkor nekem meg kell kérdeznem magamtól, hogy miért engedted meg ezt, Uram? Ezt mindig el szoktam mondani, ezt a hármas szabályt, hogy bármiért téged, akkor kérdezd meg először, miért engedte meg az Úr, mire akar megtanítani, és hogyan akar tovább vezetni. Ez a hármas szabály. De nézzétek meg, hogy Dávid hogy kezd erről elmérkedni. Miért mondja ezt a furcsaságot? Hiszen itt Dávidnak emberileg pontosan az lett volna a célja, hogy oda szól a testőröknek, hogy ide figyeljetek, azt a csirkefogót hozzátok ide, aztán jó verjétek el, vagy szúrjátok át, vágjátok le a fejét, stb., hogy éppen a hatalmát reprezentálja, hiszen éppen azért kellett Jeruzsálemből menekülni, mert Absalom ezzel a ravasz módszerrel, hogy mindenkinek igaza van, mindenki ez oda ment, mindenki ez suttogott, ugye jöttek az emberek, azt mondták, hogy úgyse fogja, az előző fejezetet érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban, a 15-et, úgyse fog téged meghallgatni, úgyis ez lesz, így maga mellé állította szép lassan az egész népet. Ebben a helyzetben emberileg Dávidnak az lett volna a dolga, példát statuáljon, ezt így szokták mondani. Nem ezt teszi Dávid. Azt mondja, ez felüldől el. Az én életemben nincs véletlen. Azt kell megtudni, mi miért. Miért? És így folytatja. Ezt mondja Dávid Abisajnak és az összes szolgájának, ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini. Dávid elkezd egy kicsit a Benyámini fejével gondolkodni. Tudni, hogy ennek a Benyámininek a fejébe az járt, hogy Benyámin törzséből származott Saul. Ez a törzsnek nagy rangot adott. És Saul kibukott, hogy nem. Azzal természetesen Dávidot okolta, általában olyannal szoktuk a másikat vádolni, amit a másik nem követett el, csak a mi fejünkben van, hogy biztos elkövette. Ez mindig így megy. És kezd egy kicsit a Benyámin fejével gondolkodni. És azt mondja a szolgáinak, ide figyeljetek, a saját fiam feltámadt ellenem. Én tudom, hogy miért. De akkor ez a Benyámini nem csoda, hogy ezt mondja. Hát, ha nekem ebből tanulni kell, és nekünk tanulni kell belőle. Azt mondja, hagyjátok, hadd ócsároljon, hát, ha az Úr parancsolta neki. Még egyszer elmondja ezt a nagyon kemény mondatot.
Hát, az Úr parancsolta neki. És akkor elhangzik egy fohász. Ez a fohász mutatja meg Dávid igazi jellemét. Azt mondja Dávid, bárcsak rám tekintene nyomorúságunkban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsárolnak engem. Egy dolognak az értéke, az nagyon sokszor így derül ki. Isten a rosszat fordítja a javunkra. Többször elmondtam ezt a példát a nagy küzdelemből, már hallottátok kívülről, remélem, hogy utána is olvastok, mi az a tűz, ami a sátánból kijön, ami megsemmisíti őt, majd a tüzet hozok ki az ő belsejéből. Azt írja a nagy küzdelemben rejtestvérnő, hogy az, hogy rá fog jönni, hogy minden ártó szándékkal Isten művét segítette elő. Vagyis, gondolkodjatok csak el ezen, hogyha ezek nem volnának ezek a próbák, hogy alakulna ki bennünk az igazi jellem? Fiatal lelkész voltam, és akkor az egyik pesti gyülekezetből a legjobb barátom elzavart engem, mert éppen egy ilyen szakadás, gyanús ügy volt. És visszamentem a gyülekezetembe, másik gyülekezetembe, egyikben nem engedtek be, az utcán várt, és elküldött, hogy ide ne tegyem be a lábamat. Meglehetősen szomorúan mentem a másik gyülekezetbe, gondoltátjátok, hogy nem voltam happy, hogy a mai fiatalok nyelvén mondja. És ültem a kis terembe, magam baroskodva, és jött az öreg gyülekezeti vén, akit én gyerekkoromtól ismerek, térdén lovagoltam, öreg könyvevangélista volt, vállamra tette a kezét, és azt mondja, édes fiam, na mi baj van? Hát mondom, tetszik kérdezni még? Hát azt mondja, tudok mindent, hát mi baj van? Hát most örülnöd kellene. Mondom, hogy örülnöm? Ezért örüljek, ugye elzavartak? Azt mondja, igen, örülnöd kellene. Kérdezem, hogy miért? Mert édes fiam, egyet tanulj meg. Az Isten népének a legbiztosabb bizonyítéka az nem az, hogy igazat tanít. Sok minden igazságot tanít más is. Nem is az, hogy itt angyalszárnyok suhogása hangzik állandóan a gyülekezetben. Nem. Az Isten népének a legbiztosabb bizonyítéka az, hogy ott dolgozik a sátán. Ha ezt nem érted, akkor semmit nem értsz. Mert az Isten nem lógatja ott a lábát, ahol úgyis sincsenek az övéi. Hanem ott dolgozik, ahol az övéi vannak. És Dávid ezt ismeri fel. Hogy Isten valamit akar, ha ezt megengedte. Nézzétek Jóbot. Jób igaz istenfélő, bűngyűlölő ember. Sátán se tud más mondani, az Úr mondja róla. Ha megnézitek Jób könyvét, az Úr mondja róla, hogy igaz istenfélő, bűngyűlölő. És mégis a próbák után mit mond ez a Jób? Eddig, 42. fejezet, 6. verse, eddig füleim hallásával hallottam felőled. Most meg szemeimmel látlak téged, és most jön az érdekes. Hibáztatom magam, és bánkódom a porban. És ekkor tud az Úr új áldást adni. Ekkor múlik el a próba. Mert a próba célhoz ér. Nagyon sokszor panaszkodunk, hogy nagyon sok próba van az életünkben. Tudjátok, miért van nagyon sok próba az életünkben? Nem azért, mert a sátán olyan, a sátán az a láncos kutya. Nem azért van sok próba. Azért, mert nem tanulunk belőle. Az elsőből nem tanulunk, jön a második, aztán a másodikból nem jön a harmadik, jön a negyedik, az ötödik. Egészen addig, amíg át nem megyünk a pótvizsgán. És így szeret bennünket az Isten. Az Isten szeretete az nem olyan, hogy jaj, most minden nagyon szép, minden nagyon jó, hanem az Isten szeretete az, hogy jellemben fel akar készíteni Isten bennünket az ő országára.
Az ő országában is különbözőek leszünk gondolkodásmódban is, nem csak külsőben. Nehogy azt higgyétek, hogy olyan szabvány mennyország lesz, mint ahogy el szokták képzelni a délvetítőn az amerikaiak, ilyen kockaházakban lakunk majd, és minden a kocka lesz. Nem. Lehet, hogy azért utálom, mert panelházban lakom a kockaházat. De biztos nem ilyen lesz a menny. A mennybe is, mivel Isten úgy teremtett, hogy két egyforma ember nincs, nem leszünk egyformák. Hanem azért élünk harmóniába, azért találjuk meg egymás kezét, mert kialakította itt a próbák tüzében az Isten azt a jellemet, amit nem nekem kell kialakítani. Hanem a próbákban Isten alakítja ki a jellemet a mi életünkben. És ennek a jellemalakításnak pontosan ott kezdődik a legfontosabb része, hogy én a másikkal való viszonyomban nem a haragot tartom tanácsadónak. Internetről van egy érdekes cikk a kezembe. Kémcsőbe zárt harag az a címe, többen ismerik közületek. Hát, ha van, aki nem. Elmer Gates nevezetű washingtoni pszichológus professzor csinált ezt a kísérletet körülbelül ilyen 15 évvel ezelőtt. Ennek a kísérletnek az a lényege, hogy az emberi szervezetben a lelki hatásokra bizonyos kémiai elváltozások történnek, ezt régen tudjuk. És az Elmer Gates nevezetű washingtoni professzor, washingtoni egyetemnek a jeles pszichiátere, azt csinálta, egy kémcsövet lehűtött folyékony levegővel mínusz 271 Celsius fokra. És ezért ebbe a kémcsőbe azoknak az embereknek a beszédjét vette fel, akiknek ugye ebben a nagyon hidegben, mínusz-mínusz-mínuszba kicsapódik a beszédjével felgyülemlett ilyen-olyan-amolyan anyag, és anyagi összetevőit meg lehetett mérni. Rájött arra, hogy például a haragú embernek barna színű lesz ez a kicsapódott, a bánat esetén szürke lesz ez a kicsapódott anyag, és a lelkiismeret furdalásnál pedig rózsaszínű lesz. De nem csak ez a lényeg, hanem utána, amikor kellő mennyiségben ezt összegyűjtötte, elkezdett ezzel a folyadékkal kísérleteket végezni. Szegény tengeri malacokkal. Ha beadta például a haragnak a tengeri malacnak beadta a harag kicsapódott dolgát, akkor kiderült, hogy a tengeri malacok irtott dühösek lettek, egymásnak ugrottak, széttépték egymást. Hogyha egyedül voltak, akkor belehaltak. Ugyanígy megcsinálta többel is. És egy nagyon jeles kísérlet, azóta én sok helyen olvastam erről a kísérletről. Mi ennek a lényege? Mi nagyon sokszor a haraggal, meg az indulatainkkal, az úgynevezett indulati, lelkületi bűnökkel magunkat fertőzzük. És Istennek különös gyógyító ereje kell ahhoz, hogy a haragot, a rossz indulatot ki tudjuk dobni a szívünkből, hogy ne fertőzzük magunkat. És ez azért fontos, nem csak a mi testi életünk szempontjából fontos, hanem a mi lelki életünk szempontjából is, mert éppen mi adventisták tanítjuk, hogy a test és a lélek az harmóniában van egymással. Vajon hogy viselkedünk? Észreveszünk azt, hogy Isten megenged próbákat a mi életünkben? Hogy viseljük a próbákat? Hogy viseljük el a másik embert, aki épp úgy jót akar, mint mi, csak másképp? Hogy viseljük el azt az embert, aki talán nem a mi ízlésünk, gondolkodásunk szerint dönt, cselekszik, vagy mit tudom én, éppen ellenünkre van, vagy uram, bocsá, olyan, mint a sémely, hogy port szórt itt az úton, mert milyen nevetséges volt, hogy ez az út lent megy a völgybe, és fentről dobált köveket, meg port szórt a hadseregre. Biztos a hadsereg fele szitta a Dávidot, vagy az egész, hogy hát mi nem engedi meg, hogy ezt a csirkefogót lehozzuk, azt megtanítsuk Móresre. Nem. Dávid nem ezt teszi, mert az Úr nem ezt akarja. Készek vagyunk tanulni a rosszból? Ha jóból nem akarunk, akkor legalább a rosszból tanuljunk? Készen vagyunk lelkületi váltásra?
Mert ha nem vagyunk készen a lelkületi váltásra, akkor az Úr meg fogja ismételni a próbát. Mert szeret bennünket. És ezt a készséget el kell sajátítani. Nem csak a haragnak van ám ilyen lecsapódása, bizonyára a jónak is van. Azt akarja az Úr, hogy mi olyan jellemet alakítsunk ki, amely alkalmas a mennyre. És ma Isten megkérdezi tőled, hogy alkalmas vagy a mennyre, mert ha nem, akkor az Úr próbálni fog. És ha próbálni fog, akkor ne a sátán szidd, ne a másikat, ne a sémeit. Sémei majd a magáért áll, mert sémei az igazságtalan volt, mert sémei csirkefogóságokat mondott, ami nem igaz. De ne őt szidd. Ne is magadat, hanem tanulj. Az Isten igéje az a tankönyv. Azt akarja Isten, ma tanultuk a szombatiskolába, hogy életünk zsinórmértéke a Biblia legyen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te hozzád jövünk, hogy megkérjünk téged, te légy az, aki az elkövetkezendő héten kísérsz bennünket útainkon, és arra kérünk téged, hogy engedjük a mi életünkben a te szent lelked befolyását érvényesülni, hogy úgy tudjunk várni téged, hogy készen legyünk. Istenünk, add, hogy a te ígéd életünk zsinór mértéke legyen. Ne csak tudósai legyünk az ígének, ne csak az igazságot mondjuk, ne csak prédikátoraid legyünk, hanem a mi életünk legyen élő könyv, a te könyved. Hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert Krisztusi indulat nélkül mi nem vagyunk alkalmasak a mennyre. Istenünk, téged kérünk, áld meg a te népedet, áld meg a gyülekezetet, áld meg a te világszéles művedet is, sok-sok tapasztalattal, a Szentlélek erejével. És attól, hogy úgy tudjunk bizonyságot tevőid lenni, hogy Jézus Krisztus eljöhessen értünk mi hamarabb. Istenünk, téged kérünk, te légy azokkal, akik betegek, te légy azokkal, akik elgyengültek, te légy azokkal, akik keresnek téged, és te légy az, aki megmutatod azt, hogy van út, az úttalanságban, a céltalanságban. Adj békét nékünk, adj áldást, add a te szeretetedet a mi szívünkbe, ami a legfőképpen kell nekünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Jótékonysági világnap. Az ENSZ 2012. december 17-i közgyűlése magyar javaslatra szeptember 5-ét, boldog kalkuttai Teréz anya halálának napját a jótékonyság világnapjává nyilvánította. A munka nagy részét Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte. 50 ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. Először 2013-ban ünnepeltük. A közgyűlés fölkérte az ENSZ tagállamokat, a regionális szervezeteket és a civil társadalmat, hogy az évfordulóról megfelelő módon emlékezzenek meg oktatási és egyéb programok szervezése révén. A fölmérések szerint a magyar lakosság leginkább pénzt szokott adományozni, és főként a családtagjainak nyújt segítséget, elsősorban az adventi időszakban, illetve természeti katasztrófák esetén növekszik meg az adakozási kedv mások iránt. A legtöbben pénzt adományoznak, de van, aki ruhákkal vagy önkéntes munkával segít a rászorulóknak. Megkezdődött az új tanév a budapesti Zsidóhitközség külkereskedelmi technikumában. Szeptember 1-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-27-es tanév. A budapesti Zsidóhitközség oktatási intézményeiben is lezajlottak a tanévnyitók, köztük a külkereskedelmi technikum ünnepsége, amelynek idén a Bálintház nagyterme adott otthont. Az új és visszatérő diákokat, a szülőket, a pedagógusokat és az iskola munkatársait Salusinski András igazgató köszöntötte. Beszédének központi gondolata az volt, hogy a jövőnket nem egyetlen nagy döntés, hanem a mindennapok apró választásai formálják. Arra biztatta a diákokat, hogy már most vállaljanak felelősséget önmagukért és egymásért, és figyeljenek azokra, akik körülöttük vannak. Az ünnepségen Mester Tamás, a hitközség elnöke is köszöntötte a tanulókat és az oktatókat. Kiemelte, hogy az idei tanévkezdés időben szinte egybeesik a zsidó újévvel, a Rózs Hásánával. A tanévnyitót követően az osztályok osztályfőnöki órával kezdték meg a közös munkát. Az új tanévhez sok sikert, kíváncsiságot és közös élményeket kívánnak minden diáknak és pedagógusnak. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24. és 25-én. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egyre tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételi szándékát az előadásokon. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Több száz családnak segítettek tanszerekkel református hátterű szervezetek. A Református Szeretett Szolgálat és a Dorkász Szolgálat Alapítvány közel 1500 gyermeknek könnyítette meg az iskola kezdést. Az idén nyáron is meghirdették a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciójukat. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli adományosztásokon mintegy 1500 gyermek vehette át iskolatáskáit és tanszereit. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az otthon. E szó, otthon, úgy hangzik, mint egy szép költemény, vagy mint az esküvői harangszó. De hangja ennél is lágyabb, kedvesebb és szívhez szólóbb. Legyen az nádfödeles kunyhó, vagy pompás palota, egyre megy. A szülői ház mindig szülői ház marad, mert a föld kerekségén semmiféle hely nem hasonlítható hozzá. Spurgeon.

0: Az olvasztó tégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Példabeszédek 17.3. A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört lelket kiviseli el. Példabeszédek 18.14.
1: Életünkben van, amikor a sebzett szív vezet bűnbe, és van, amikor a bűn miatt sebesül szívünk. Aggodalom, beteljesületlen várakozás, mindent elborító csüggedés, rossz kedv, mind a sebzett szívről beszélnek. Van azonban egy olyan mondás, ami még mélyebbre vezet. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? A lélek itt az ember lélektani értelembe vett teljessége. Vagyis a lélek, a benső fénye az, aminek erejével elhordozzuk a test betegségét vagy más szenvedéseket. A lélek a támasz eszköze. Ha viszont az ember életereje, hajtómotorja leállt, ha kifogyott minden energia és reménység, akkor azt a lelket ki vagy mi hordozza? Ki vagy mi viszi tovább? Ha a lélek az, ami él, ami tovább lendít, mi történik akkor, amikor összetörik? Van valaki, aki ismer, aki előtt mindaz nyilvánvaló, ami az ember szívében lakozik. Ő az, aki nem csak ismer, hanem meg is vizsgálja, meg is próbálja, mi van bennünk. Sokaknak kényelmetlenség érzést jelenthet a gondolat, ha ő ismer, ha ő vizsgál, előtte nyilvánvaló mindaz, ami rossz, ami miatt szégyelnünk kell magunkat. Vigaszunk, hogy a fönnebb való ismerete mégis Isten velünk való szeretetteljes együttléte, együttlakozása. A zsoltáros erről így val. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Közel van, itt van, velünk van. A sebzett szívet gyógyítja, az összetört lelket elhordozza. Jézusban jött az Úr közel, és Jézusban ismeri a szívünket, azaz benne vállal közösséget. Soha senki olyan közel nem jött hozzánk, mint Jézus, aki a Szentlélek által valóságosan itt van most is. Ezért vele teljesen megoszthatjuk magunkat. Soha senki nem állhat olyan hitelesen mellénk az aggodalmak és félelmek vermében, mint az, aki a kárhozat mélységeit járta meg. Ezért minden reggel és minden este mondhatjuk magunknak: örülj szívem, mert veled van Jézus, aki részesít tisztaságába.
0: Köszönöm, vigasztaló atyám, hogy megélhettem. Te a fájdalmamban vagy a legközelebb hozzám. Vezetsz azáltal, hogy mindig megújított szívemet. Bűnös szívemet olyanra cseréled, amelynek megbocsátottál. Haragos szívem helyett békés szívet adsz, az aggódót bizakodóvá változtatod. A magányos szívemet szeretettel telivé varázsolod, a megkeseredett szívemet kinyíló, nagylelkű, befogadó szívvé formálod, így teszel szabaddá, amire oly nagy szükségem van, hiszen annyiféle rabság nyűgét viselem.

Nek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. 1 Korintus 12:8-11. Nem mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden egyes szolgája megkapja a lélek valamelyik ajándékát. Mielőtt Krisztus elbúcsúzott tanítványaitól, rájuk lehele és mondanékik, vegyetek szent lelket. Ezt is mondta, ímé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét. János 20:22, Lukács 24:49. De az ajándékok teljességét csak a feltámadás után kapták meg. Krisztus csak akkor árasztotta ki lelkét, amikor a tanítványok hittel és imádkozva teljesen a szolgálatra szentelték magukat. Krisztus követői ekkor különlegesen részesültek a menny kincseiben. Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. A lélek osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Efézus 4:8-7, 1 Korintus 12:11. Ezeket az ajándékokat Krisztus nekünk adta, de csak akkor lesznek ténylegesen a mieink, ha már Isten lelke irányítja életünket. A lélek ígéretét nem értékeljük kellőképpen. Ez az ígéret nem teljesedik úgy, ahogy arra lehetőség volna. A lélek hiánya miatt erőtlen az evangélium szolgálata. Műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képességekkel, de Isten lelkének jelenléte nélkül egy szívet sem tudunk megérinteni, és egy bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni. De a lélek ajándékaival megáldott és a Krisztussal közösségben élő, legszegényebb és legtudatlanabb tanítvány is hatni tud az emberek szívére. Isten eszközül használja fel a világegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére. Egyéb talentumok. A példázat talentumai nem csak a lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel őket. Isten kinek-kinek az ő erejéhez képest adott. Nem következetlenül osztogatja a talentumokat. Aki képes 5 talentumot felhasználni, 5-öt kap. Aki csak 2-t tud kamatoztatni, 2-t kap. Aki pedig csupán 1-et tud bölcsen hasznosítani, csak 1-et kap. Senki se siránkozzék azért, mert nem kapott nagyobb ajándékokat. Krisztus, aki minden embernek osztott, minden megbízatás teljesítésével egyformán megdicsőül. Akár nagy az ajándék, akár kicsi. Annak, aki 5 talentumot kapott, 5-öt kell kamatoztatnia. Aki pedig csak 1-et, annak csak 1-et kell hasznosítania. Mindenkinek aszerint kell visszaadnia, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. 2 Korintus 8:12.

A talentumok felhasználása. A példázat szerint, elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, akié a 2 vala, az is más 2-t nyere. Talentumainkat, bármilyen keveset kaptunk, fel kell használnunk. Nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit csinálunk azzal, amit kaptunk. Képességeink fejlesztése elsődleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertársainknak. Az ember nem tölti be az élet célját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz napról napra hasznosabb. Krisztusba vetett hitünk megvallásával elkötelezzük magunkat, hogy megtanuljuk mindazt, amire nekünk, mint a mester munkásainak lehetőségünk van. Minden képességünket a legmagasabb szintre kell tökéletesítenünk, hogy a lehető legtöbb jót tehessük. Nagy és szent az a feladat, amelyet az Úr reánk bízott. Az elkövetkezendő életben azok kapják a legnagyobb örökséget, akik ebben az életben a leghívebben és legkészségesebben szolgáltak. Az Úr maga választja ki eszközeit, és naponként más és más körülmények között próbálja ki, hogy miként illeszkednek bele tervébe. Azokat választja ki, akik szívük őszinteségével törekszenek tervét véghez vinni. Nem azért választja ki őket, mert tökéletesek, hanem mert a vele való közösség útján tökéletesek lehetnek. Isten csak azokat fogadja el, akik magasra tűzik a célt. Mindenkit arra kötelez, hogy tegye meg a tőle telhetőt. Mindenkitől erkölcsi tökéletességet kíván. Ne szállítsuk le az igaz élet normáját. Ne próbáljuk a mércét öröklött vagy szerzett rossz hajlamainkhoz igazítani. Értsük meg, hogy a jellem tökéletlensége bűn. Isten minden szép és tökéletes jellemvonást harmonikusan és hiánytalanul önmagában hordoz, és mindazokat, akik elfogadják Krisztust személyes megváltójuknak, felruházza ugyanezekkel a kiváltságokkal, a saját jellemvonásaival. Mindazoknak, akik Isten munkatársai akarnak lenni, igyekezniük kell minden fizikai és szellemi képességüket tökéletesíteni. Az igazi nevelés, a fizikai, a szellemi és az erkölcsi képességek felkészítése minden feladat teljesítésére. A test, az értelem és a lélek képzése Isten szolgálatára. Ez az a nevelés, amely az örök életre szól. Az Úr minden kereszténytől elvárja, hogy minden képességét fejlessze, és életét egyre hasznosabbá tegye. Krisztus a maga vérével és szenvedésével megfizette készséges szolgálatunk árát. Eljött világunkra, hogy megmutassa, hogyan és milyen lelkülettel dolgozzunk. Azt akarja, hogy mélységes szeretettel és odaadással tanulmányozzuk, miként lehet ebben a világban a legjobban előrevinni ügyét, megdicsőíteni nevét és tiszteletet ébreszteni az Atya iránt, aki úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.

Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdemei és ereje által. Isten ad szellemi és lelki képességeket, a jellemet pedig mi alakítjuk énünkkel folytatott kemény szívós küzdelem árán. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. Sokan, akik Istentől kapott képességeikkel nagyszerű munkát végezhetnének, nagyon keveset tesznek, mert kevésre vállalkoznak. Ezrek élik le úgy életüket, mintha nem volna semmi határozott cél, amelyért érdemes volna élni, sem norma, amelyet el kellene érni. Ezek az emberek cselekedeteikhez mérten kapják a jutalmat. Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl. Ezért tűzd magasra a célt, és lépésről lépésre még önmegtagadás, áldozat és keserves erőfeszítés árán is juss el a fejlődés létráján a legfelső fokra. Ne engedd, hogy bármi is utadba álljon. A sors egyetlen ember köré sem szőtt olyan vastag hálót, amelyet tehetetlenül és bizonytalankodva el kellene tűrnie. A mostoha körülmények váltsák ki belőled azt a szilárd elhatározást, hogy leküzdöd a nehézségeket. Egyetlen akadály ledöntése képességet és bátorságot ad újabb akadályok ledöntésére. Céltudatosan menj előre a helyes irányba, és a körülmények segíteni fognak, nem gátolni. Sóvárogj a Mester megdicsőítésére. Csiszold jellemed minden kedvező vonását. A jellemépítés minden fokán Isten tetszésére kell élned, és ez lehetséges. Hiszen Énók is Isten tetszésére élt romlott társai között. Ma is vannak Énokok. Tarts ki, mint Dániel, a becsületes államférfi, akit semmilyen kísértés nem tudott megrontani. Ne okozz csalódást annak, aki saját életét áldozta fel, hogy eltörölhesse bűneid. Ezt mondja. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:5. Ezt ne felejtsd el. Hibáidon biztosan győzni fogsz, ha belátod őket, és meglátod bennük a vészjelet. Így tudsz, megváltódat megdicsőítve, az ellenségnek pedig csalódást okozva, a kudarcból győzelmet kovácsolni. A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból elvihetünk az elkövetkezendőbe. Azok, akik ezen a földön Krisztus iskolájába járnak, magukkal viszik a mennybe mindazt, amit tőle tanultak. A mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Milyen fontos tehát, hogy ebben az életben miként alakul jellemünk.

A mennyei lények segítik mindazokat, akik szilárd hittel törekszenek tökéletes jellemre, hogy cselekedeteik is tökéletesek legyenek. Krisztus mindegyiküknek mondja, jobb kezed felől vagyok, és megsegítlek. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére. Az értelmi képességek. Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, hogy szolgái értelmesebbek legyenek, és tisztábban lássanak, mint a világ fiai. Elégedetlenül nézi a közömbös lusta hívőt, aki nem törekszik arra, hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető legmagasabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni és szeretni Teremtőnket. A Szentlélek vezetését igénylő ember minél jobban csiszolja értelmét, annál eredményesebben használhatja Isten szolgálatában. Az Úr a tanulatlan embert is fel tudja használni, és fel is használja szolgálatában, ha Istennek szentelődik, és vágyik mások áldására élni. Akik azonban ugyanilyen odaszentelődés mellett alapos kiképzésben is részesültek, sokkal átfogóbb munkát tudnak Krisztusért végezni, mert előnyösebb helyzetben vannak. Az Úr azt akarja, hogy megtanuljuk mindazt, amire lehetőségünk van, azzal a céllal, hogy ismeretünket másoknak is átadjuk. Senki sem tudhatja, hogy hol és miként kell majd szolgálnia Isten ügyét, és hirdetnie üzenetét. Csak mennyei atyánk látja egyedül, hogy mivé tudja formálni az embert. Olyan lehetőségek állnak előttünk, amelyeket erőtlen hitünkkel nem látunk meg. Olyan képzetteknek kell lennünk, hogy ha szükséges, az ige igazságait a legnagyobb földi méltóságok előtt is Isten nevét megdicsőítve képviselhessük. Egyetlen olyan lehetőséget se szalasszunk el, amikor értelmünket alkalmasabbá tehetjük Isten szolgálatára. Az ifjúság, amelynek szüksége van műveltségre, lásson munkához azzal az elhatározással, hogy ezt a műveltséget meg is szerzi. Ne várja kedvező alkalomra, keresd az alkalmat, és ragadj meg minden kínálkozó lehetőséget, a legkisebbet is. Légy takarékos, ne adj pénzt vágyait kielégítésére és szórakozásra. Akarj olyan hasznos és eredményes ember lenni, amilyennek Isten szeretne látni. Bármit csinálsz, végezz alapos és lelkiismeretes munkát. Minden elérhető eszközzel csiszold értelmi képességeidet. A könyvből való tanulást párosítsd hasznos kétkezi munkával. Kitartó igyekezettel, éberséggel, imával szerezd meg azt a bölcsességet, amely felülről való. Így szerezhetsz sokrétű műveltséget. Így nem esedik jellemed, és így teszel szert olyan befolyásra, amellyel másokat is a becsületesség és szentség útján tudsz vezetni. Önneveléssel sokkal többet érhetnénk el, ha felismernénk lehetőségeinket és kiváltságainkat. Az igazi műveltség több, mint amit az iskolapadban el lehet sajátítani. A tudományokkal is kell foglalkozni, de van egy magasabb rendű műveltség, amely az Istennel való élő kapcsolat útján szerezhető meg. Minden tanuló vegye elő Bibliáját, és lépjen kapcsolatba a nagy tanítóval. Szoktassuk agyunkat az Isten igazságának kutatásakor felmerülő nehéz problémák leküzdéséhez.
akik azért szomjaznak tudásra, hogy embertársaiknak áldást jelenthessenek, ők maguk is áldást kapnak Istentől. Az ige tanulmányozása értelmi képességeiket komoly munkára serkenti. Képességeik fejlődnek és eredményeket érnek el. Önfegyelmet kell gyakorolniuk mindazoknak, akik Isten munkásai akarnak lenni. Önfegyelemmel többet lehet elérni, mint ékes szólással, vagy akár a legragyogóbb képességekkel. Egy középszerű ember, ha fegyelmezett, több és jobb munkára képes, mint a nagy műveltségű, jó képességű, de az önuralmat nem ismerő ember.

A beszéd. A beszéd olyan talentum, amelyet nagy igyekezettel kell csiszolni. Isten ajándékai közül egyikkel sem lehet nagyobb áldást árasztani, mint beszédünkkel. A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Beszéddel mondunk imát, dicsőítjük Istent és hirdetjük másoknak a megváltó szeretetét. Milyen fontos tehát ezt a képességünket olyan szintre fejlesztenünk, hogy nagyon sok áldást áraszthassunk vele. Még lelki munkát végző intelligens embereket is nagy mulasztás terhel, mert nem művelik és nem használják helyesen hangjukat. Sokan olyan halkan és gyorsan olvasnak, illetve beszélnek, hogy alig lehet megérteni őket. Egyeseknek túl mély a hangjuk, és nem tagolják a szavakat. Mások pedig olyan magas, éles és sipító hangon beszélnek, hogy fáj a hallgatóknak. Biblia versek, dicsénekek, jelentések és egyéb szövegek olykor érthetetlenül hangzanak el a gyülekezet előtt. Néha pedig úgy, hogy semmi erő sincs bennük, és teljesen hatástalanok maradnak. Ez olyan ártalom, amelyen lehet és kell is változtatni. A Biblia tanítást ad erről is. Azt mondja a lévitákról, akik Esdrás korában olvastak fel a Szentírásból. Olvasának a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Nehémiás 8:8. Szorgalmas igyekezettel mindenki megtanulhat érthetően olvasni, és tiszta kiejtéssel, kellemes hangon, lebilincselően beszélni. Így Krisztusnak sokkal eredményesebb munkásai lehetnek. Minden hívőnek kötelessége, hogy az embereket elvezesse Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához. Ezért igyekeznie kell a tökéletes beszédre. Úgy kell Isten igéjét feltárnia, hogy tiszteletet keltsen iránta a hallgatókban. Isten nem bárdolatlan emberekkel akar dolgozni. Nem tetszik neki, ha az ember csökkenti és elsekélyesíti azt az áldást, amelyet Isten küld általa a világnak. Figyeljük tökéletes példaképünket, Jézust. Kérjük a Szentlélek segítségét, és erejével fejlesszük minden fizikai képességünket, hogy tökéletesen működjenek. Ez különösen azoknak szól, akiknek a nyilvánosság előtt kell szolgálatot teljesíteniük. Gondoljon minden lelkész és minden tanító arra, hogy az embereknek örök érdekeiket érintő üzenetet tolmácsol. A hallott igazság megítéli őket a végső leszámolás napján. Egyeseknél az üzenet tolmácsolója magatartásán múlik, hogy hallgatói elfogadják-e az üzenetet, vagy nem. Hirdessük ezért úgy az igét, hogy hasson az emberek értelmére és szívére. Mondjuk lassan, érthetően és ünnepélyesen, de ugyanakkor a fontosságát megillető határozottsággal. A beszéd művelése és helyes használata a lelki munka minden ágát érinti. A beszédnek szerepe van a családi életben és minden emberi kapcsolatunkban. Szokjuk meg, hogy kellemes hangon, jó stílusban, kedves és udvarias szavakkal beszéljünk. A szívélyes, barátságos szavakat úgy szívja magába a lélek, mint a föld a harmatot és a csendes esőt. A Szentírás azt mondja, hogy Krisztus ajkán kedvesség ömledez, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Zsoltárok 45:3, Ézsaiás 50:4. Az Úr arra szólít, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Kolossé 4:6, Efézus 4:29. Gondoljunk meg minden szót, amikor dorgálunk, és amikor másokat meg akarunk jobbítani, mert beszédünk vagy az élet illatát hozza, vagy a halálét.
Sokan keményen, szigorúan dorgálnak és tanácsolnak. A sebzett lélek gyógyítására alkalmatlan szavakat használnak. Meggondolatlan kifejezésekkel felbosszantják a tévejgőt, és sok esetben ellenállást váltanak ki belőle. Azoknak, akik az igazság alapelveit hirdetik, át kell itatódniuk a szeretet mennyei olajával. Dorgálni minden körülmények között szeretettel kell, és akkor szavaink reformálnak, nem pedig ingerelnek. Szent lelke által Krisztus hatékonnyá teszi szavainkat. Ez az ő munkája. Egyetlen szót se ejtsünk ki meggondolatlanul. Semmilyen rossz hiszemű beszéd, könnyelmű megjegyzés, zsörtölődő panaszkodás vagy szentségtelen indítvány ne hagyja el Krisztus követőjének ajkát. Pál apostol a Szentlélek sugallatára ezt mondja. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék. Efézus 4.29. Minden durva példálózás és gonosz célozgatás rothadt beszéd. Ha sürgősen nem vesszük fel a harcot ellene, súlyos bűnbe sodor. Minden családnak és minden kereszténynek kötelessége, hogy gátat vessen a romlott beszédnek.

A szülők feladata, hogy gyermekeiket rászoktassák a helyes beszédre. A megfelelő beszédstílus ápolására a családi élet a legjobb iskola. A gyermekeket már egész zsengekorukban meg kell tanítani, hogy tisztelettel és szeretettel beszéljenek szüleikkel és egymással. Meg kell tanítani őket arra, hogy csak kedves, igaz és illendő szavak hagyják el ajkukat. A szülők maguk is naponta tanuljanak Krisztus iskolájában, és akkor elvekkel és példamutatással taníthatják gyermekeiket az egészséges, fedhetetlen beszédre. Titus 2:8. Ez a szülők egyik legnagyobb és legfontosabb feladata. Nekünk, mint Krisztus követőinek úgy kell beszélnünk, hogy szavainkkal segítsük és bátorítsuk egymást a keresztényi életben. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről. Beszélnünk kellene Isten irgalmáról és oltalmáról, a megváltó határtalan szeretetéről. Szavainknak a dicsőítés és hálaadás szavainak kellene lenniük. Ha gondolatvilágunk és szívünk megtelik Isten szeretetével, ez társalgásunkban is kifejezésre jut. Arról nem nehéz beszélni, ami lelkünkben él. Emelkedett gondolataink, nemes törekvéseink, az igazságról kapott világos meglátásaink, önzetlen elhatározásaink olyan szavakban jut kifejezésre, amelyek szívünk kincseiről árulkodnak. Beszéljünk Krisztusról azoknak, akik nem ismerik. Kövessük Krisztus példáját, aki bárhol volt, a zsinagógában, az út mentén, a part közelében horgonyzó csónakban, a farizeus lakomáján vagy a vámszedő asztalánál, mindenütt a magasabb rendű életről beszélt az embereknek. A természet dolgait és a mindennapi élet eseményeit összekapcsolta az igazsággal. Hallgatói vonzódtak hozzá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a sírókat, karjába vette és megáldotta gyermekeiket. Amikor Ajka beszédre nyílt, figyelmüket magára vonta, és minden szava az élet illata volt az életre. Ezt kell nekünk is tennünk. Bárhol vagyunk, keressük az alkalmat, hogy a megváltóról beszélhessünk. Ha Krisztus példáját követjük és jót cselekszünk, szívek nyílnak meg előttünk, mint egykor a megváltó előtt. Ne ridegen, hanem szeretetből fakadó tapintattal beszéljünk nekik róla, aki 10 000 közül is kitetszik, és aki mindenestől fogva kívánatos. Énekek éneke 5:10-16. Ez a beszéd talentumának felhasználására kínálkozó legmagasztosabb munka. Ezt a képességet azért kaptuk, hogy bemutassuk Krisztust, a bűnbocsátó megváltót.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjait a címe, akárhová megyek, ő velem van. A mai ige, Krónikák második könyve, 20:17. Veletek lesz az Úr. Gondolatok az ígéről. Komoly biztatás volt ez Józsefát királynak, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalom, se bölcsesség. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájában, és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van? Kétség kívül mellettem van, ha én vele vagyok, ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának, és engedelmeskedem parancsának, akkor kétség kívül velem van. Ha azonban a sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten is megbecsül engem. Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem megváltójának és üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy fia meg ne szégyenüljön. Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet. Ó, Uram, teljesítsd be ezt az ígét szolgádon. Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek téged. Leó pápa, halljuk meg a teremtés dallamos hangját. Nincsen késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott misén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált kedd este. Az egyházfő azt kérte, hogy a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, jelentette ki Leó pápa. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni még ma, szeptember 5-én lehet. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Most, holnap, vasárnap, szeptember első vasárnapja lesz, ezért várnak mindenkit szeretettel az orgona koncertre. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, mert a muzika szakra egyházzenei alapítvány részére adnak. Az időjárásról. Változóan felhős, de nyárias idő. Vasárnap a napos idő mellett lesz kevés felhő, de esők nélkül. Az északi szél megélénkülhet, és 27-32 fok várható. Hétfőn gyöngén felhős, napos idő valószínű, eső nélkül. Az élénk déli szél mellett 28-33 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is mai közös gondolkodásunk címe így hangzik, az érdekérvényesítés fogságában. Amikor érdekérvényesítésről beszélünk, akkor elsősorban azt feltételezzük a cselekmény szereplőiről, hogy tisztában vannak saját érdekeikkel. Ezeket az érdekeket, vagyis azt, ami javukra van, ami életük vagy közösségük kiteljesedését szolgálja, ezeket képviselik, ezeket adják tovább, és az érdek érvényesítés során arra törekszenek, hogy mindazok a folyamatok és azok a körülmények, pontosabban úgy is lehetne mondani, hogy feltételrendszerek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ő fejlődésük akár személyes, akár közösségi téren a legoptimálisabban valósulhasson meg. Ugyanakkor az érdekérvényesítés fogságában nagyon sokan vergődünk, és pedig amiatt, mert hogy ez az érdekérvényesítés, ami elképzeléseink szerint sokszor tulajdonképpen semmi más, mint valamiféle igen rövid távú cél, és pedig egy olyan rövid távú cél, amely egyszeriben egyszer s mint meghiúsítja a hosszú távú cél megvalósulását. Hadd hozzak erre egy példát, egy rövid elbeszélés formájában, amelyet Móra Ferenc írt. Móra Ferenc ebben az elbeszélésében, amely a Dinnye Pásztor nevet viseli, arról a gyermekkori élményéről számol be, hogy édesapjától kapott egy úgynevezett dinnyeföldet, 12 dinnye magocskával bevetve, és neki az volt a feladata, hogy őrizze ezeket a dinnye magvakat, hogy szépen kihajtva bőséges termést hozzanak. Hát ő buzgón ki is ment a dinnye földjére minden nap, leült a palánták mellé, pontosabban a földbe elbújtatott, elvetett dinnye magvak ágyásai mellé, figyelte, hogyan nő, de hát miután nem látott semmi változást, elkezdett nyugtalankodni, és kiásta a kis palántákat, megnézte, hogy egyáltalán hajtanak-e már, nincs-e valami bajuk. Na hát, amikor édesapja ezt észrevette, azt mondta néki, fiam, hát így ölted meg őket, mostantól kezdve ezek a kitakart magvacskák, amelyeket aztán megint visszatettél, ezek már nem fognak többet neked hajtani, nem lesz belőlük dinnye, megzavartad őket a fejlődésükben. De volt még egyetlen egy magocska, amelyhez nem nyúlt így hozzá a kis Móra Ferenc, és annak kapcsán megfogadta, hogy ő bizony nem fog türelmetlenkedni tovább, megvárja, míg az a magocska is kihajt. És lámlán valóban szárba szökkent, egy kis palánta bújt ki a földből, és e feletti örömében gyorsan kirángatta a földből, és örömteli módon sietett kezében a kis palátával, mutatva apjának, hogy nézd, apu, hát ez is kihajtott végre. Most már lesz dinnyém. Természetesen, ahogy a történetet ismerjük, nincsen dinnye. Nincsen dinnye, ha kiszakítjuk időnek előtte a palántát. És így van ez a mi érdekérvényesítésünk kapcsán is. Rövid távú érdekeink nagyon sokszor keresztül húzzák a hosszú távú érdekeink érvényesítését, és a mai napon éppen erről szeretnék beszélni, és erről szeretnék a kedves rádióhallgatókkal együtt gondolkodni, hogy vajon hogyan tudjuk ezt a kettősséget feloldani, hogyan tudjuk, hiszen erről folyamatosan beszélünk, érzelmi kompetenciáink fejlesztése segítségével a fogságot áldássá formálni. Először is próbáljuk megvizsgálni kicsit közelebbről, hogy mit is értünk valóban érdekérvényesítés alatt. Az érdekérvényesítés az mindig egy olyan belső rendező elv után kiállt, amely az érdekek között rangsort állít fel. Elénk tárja azokat, amelyekből nem engedhetünk, hangsúlyozza azokat, amelyek lényegtelenek, és újból szemünk elé tárja azokat is, amelyek kevésbé lényegesek.

arra, hogy el tudjunk engedni dolgokat, és ezeket a dolgokat csak akkor fogjuk tudni elengedni, ha hangsúlyossá válik bennünk azok lényegtelensége. Ha a mindent vagy semmit alapon fogunk ragaszkodni dolgokhoz, akkor ezek a mindent hozzánk ragadni akaró szándékok, ezek valójában megölni, megfojtani fogják azokat az értékeket, amelyeket érdekeink révén kiábrázolni szeretnénk. Ezért a legfontosabb döntés éppen az, hogy nyilvánvalóan határozottan nemet mondjunk, elengedjük azokat az érdekeket, amelyek egyáltalán nem lényegesek. De vajon hogyan ismerjük őket fel? Ezek a nem lényeges érdekek azok, amelyekben nincsen energia. Pontosabban van bennük energia, de ez az energia, ez egy negatív előjelű energia. Ez az energia valójában csak elnyeli az energiát. Valamiféle érzelmi sötét lyukról, fekete lyukról tudunk beszélni, ahol soha nem érjük el azt az állapotot, ami a megnyugvásról szól. Akármennyit belefektethetünk, akármennyit kérhetünk, akármennyit gürizhetünk, úgymond dolgozhatunk rajta, de sajnos visszafelé nem jön semmi. Olyan, mintha hiába néznénk a tükörbe, olyan, mintha a nap hiába világítaná a holdat, egyszerűen semmiféle folytatása nincsen. A tükörben nem látunk semmit, a nap hiába világítja a holdat, az csak elnelni a sugarakat, és nem adná tovább. Ha ez valóban így lenne, akkor ezek a befektetések, ezek az energia kiáradások a másik oldalról csak energia elnyelésben kapnának választ. És éppen ez az, amit el kell engedni. A lényegtelen dolgok. Az érdekeinkben azok, amelyekben újból is újból azt tapasztaljuk, hogy nem kapunk semmilyen visszajelzést, pontosabban a semmilyen visszajelzéshet inkább azt mondanám, hogy energiáink elszívását, lemerítését tapasztaljuk. De azt, hogy ezt jobban megértsük, ez még egy jelző nagyon fontos. Az energia elnyelés az nem azt jelenti kifejezésként, hogy valami nehezemre esik. Nem azt jelenti, hogy valamiért meg kell dolgoznom, vagy úgy is mondhatnám, hogy meg kell izzadnom. Az energia elnyelés jelensége az ott jelentkezik, amikor a kapcsolatot egy egyirányú utcaként lehetne jellemezni. Bármilyen kapcsolatról van is szó, egyszerűen azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy abban nincs más, mint az önérvényesítés. És ez az önérvényesítés az, amelyik alapvetően meghatározza ennek a kapcsolatnak alakulását. Úgy is mondhatnám, hogyha a másik céljainak alá rendelem magamat, akkor működhetek ebben a kapcsolatban. Ha elismerem az ő fennhatóságát, döntéshozási kompetenciáit, vagy úgy is mondhatnám egészen egyszerűen azt, hogy mindig az övé az utolsó szó, akkor kapcsolódhatunk egymáshoz. De ha ezt a fajta elképzelést, ezt a világképet nem támogatom, akkor kitör az égi háború, mondhatnánk, megint csak egyszerű kifejezést idehozva szemléltetésképpen, vagyis más szóval akkor hatalmas konfliktusok keletkeznek, és ezekben a konfliktusokban, az ilyen típusú konfliktusokban folyamatosan azt tapasztaljuk és azt éljük meg, hogy ezeknek a konfliktusoknak se eleje, se vége. Ezek a konfliktusok valójában mind-mind arról szólnak, hogy az én energiáim csak és kizárólag a másik érdekei érvényesítésére
foghatóak be, mint ahogy a lovakat a szekerek elé befogják, hogy

0: húzzák azt, másfajta hasznosítása elképzelhetetlen. Nos, ennek a világképnek kapcsán sokan azt mondják, hogy igen, hát ezért kell elválni egymástól, akár házasságról, akár barátságról, akár bármilyen más kapcsolódásról beszélünk. Ezért kell szakítani, mert hogy a másik csak a saját érdekeit nézi. Ahogyan valaki egyszer ezt nagyon humorosan, inkább azt mondanám talán pontosítva, ironikusan fogalmazta meg, a mondás így szól, ez a világ nagyon önző, mindenki csak a saját érdekeit nézi, csak én nézem a saját érdekeimet egyedül. És ebben a megfogalmazásban, még egyszer mondom, elég teljesen ironikus, nyilvánvalóvá válik, hogy az a fajta panasz, amely mások önzéséről szól, az valójában a sajátoméről szól, és éppen ezért a megoldás sem az, ami ebben az összefüggésben olyan sokszor előjön, hogy akkor váljunk, akkor szakítsunk, akkor nem leszünk többé barátok, vagy nem vagy többé az édesapám, édesanyám, vagy te nem vagy többé a gyermekem. Másfajta utak azok, amelyek előttünk állnak válaszlépésként, segítségként, és ezt a másfajta utat szeretném most bemutatni. Ez a másik út az értékérvényesítés útja. Amikor ugyanis arról beszélünk, hogy a mi kapcsolódásunknak rendező elve az érdekérvényesítés, vagy ahogy az előbb még pontosítva mondtam, az önérvényesítés, akkor tulajdonképpen semmi másról nem beszélünk, mint arról, hogy két érdek feszül egymásnak. És a harc az arról folyik, hogy kié lesz az erősebb, kié lesz a hangosabb. Mint amikor a mesében is a két kecske a híd közepén egymásnak feszül, és mindegyik azt akarja, hogy a másik hátráljon, és a másik térjen ki, és végül egymást lögdösve mind a ketten a patakba esnek. Valahogy így vagyunk mi is. Amikor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a másik az nagyon erősen képviseli a saját érdekeit, és ez számunkra nagyon ellenszenves. Valójában az esetek döntő többségében arról van szó, hogy mi nem tudjuk annyira erőteljesen, annyira hatásosan saját érdekeinket képviselni, és ez a hiányunk bosszant bennünket, illetve ezt a hiányt próbáljuk a másikkal szemben lázadva valamilyen módon orvosolni. A megoldás azonban nem ez. Az önérvényesítést nem a másik fél még hangosabb, még harsányabb önérvényesítése fogja semlegesíteni, hanem az értékérvényesítés. És ebben az összefüggésben arról kell beszélnünk, hogy nagyon sokan tulajdonképpen nem is vagyunk tisztában azzal, hogy milyen értékeket képviselünk. Vagy úgy is mondhatnám, ha egy kicsit reálisabb, ha realistában akarnám megfogalmazni, hogy nagyon sokan egyáltalán nem vagyunk azzal tisztában, hogy milyen értéktelenségeket képviselünk. Talán órák hosszat ülünk a számítógép előtt, játszva a legújabb játékokat, amelyek még üresebbé teszik napjainkat. Talán beülünk a tévé elé, de nem beszélünk senkivel körülöttünk. És hogyha valamilyen konfliktus helyzet adódik a munkahelyen vagy otthon, akkor az egyetlen megoldási technikánk az, hogy ezt a konfliktus helyzetet valahogyan kibírjuk, majd csak megoldódik magától valahogy, majd csak túllendülünk rajta jelszóval. Az értékérvényesítés azonban arról szól, hogy te és én mindannyian érték tudattal rendelkezünk, és ebben az érték tudatban megjelenik egy belső bizonyosság arról, hogy ebből az értékből árad valójában minden. hogy ez az érték ad nékünk erőt, hogy ez az érték fog bennünket belső tartással és határozottsággal felruházni. Az érték egy olyan különleges kincs, amelyből mindig erő árad. Akármilyen körülmények között vagyunk, akármit is cselekszünk, akárhogyan is alakulnak a dolgaink, akár sikerül úgymond a karrier, akár elbuktuk teljesen, az érték érvényesítés valójában mindig arról szól, hogy az életünknek mozgatórugója az a fajta belső meggyőződés, hogy amit képviselünk, az hasznos, az értékes. Ha erre az élet szemléletre tudunk eljutni, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy ebben az érték központú, érték érvényesítő szemléletmódban mindig van egy következő lépés. Ebben olyan belső energiák feszülnek, amelyeket nem lehet sarokba szorítani. És erre hadd mondjak egy másik, számomra nagyon szívmelengető példát, Placid atyáról, aki egy olyan bencés szerzetes volt, akit 1946-ban koholt vádak alapján elítéltek, és a gulágra vittek ki, és előtte megjárta az ávói érett börtöneit, és nagyon szörnyű szenvedéseket kellett átélnie, és ezekben a szenvedésekben folyamatosan azt kérte az ő mennyei atyától, hogy hadd lássa meg, hadd értse meg, hogy mi az ő feladata, mi az ő küldetése, mi az az érték, amit neki meg kell jelenítenie ebben a lehetetlen állapotban. És ahogyan ezért imádkozott, egyszer csak megdöbbent, rádöbbent arra, hogy mi is az ő feladata. Ott a meghurcolt, megkínzott, ártatlanul elítélt emberek között rájött arra, hogy Isten azért küldte oda őt, hogy vigasztalást nyújtson nékik, és ez a vigasztalás legyen nékik az utolsó menedékük, mencsváruk ebben a földi emberek készítette pokolban. És aztán elmondja többek között, és ez a jelenet engem nagyon megfogott, és nagyon megható volt számomra, hogy amikor ezt a felismerést átélte, megtapasztalta, szíve mélyét átjárt ez a bizonyosság, akkor egy belső kreativitás, egy belső találékonyság mozgósította őt. Most már nem volt szomorú, nem volt kilátástalan, nem volt depressziós, amiatt, hogy ide jutott ártatlanul, meghurcolva, elhagyatva emberektől, és kigúnyolva az ő istenének ellenségeitől, hanem tudta, hogy mi a dolga. És így amikor például beosztották a börtön söprésére, akkor a folyosón járva föl-alá a halálra ítéltek cellája előtt egy magyar nóta dallamába öltöztetve énekelte el a bent lakóknak azt utolsó órájukra váró halálra ítélteknek, akik szintén koholt vádak alapján kellett, hogy ott sínlődjenek. Szóval így ebben a magyar nótába öltöztetve énekelte el nékik, hogy ő pap, és akinek szüksége van arra, hogy megkönnyítse lelkét, hogy Istennel elrendezze életét, az forduljon hozzá bizalommal, amikor sétálásra indulnak, amikor valamilyen módon, akár még az ebédnél, vagy bármilyen módon összetudnak futni, akkor keressék meg bátran. És az egyik társa, aki ebben a cellában végül is aztán a halálos ítélete helyett életfogytiglanit kapott, majd aztán a 60-as években amnesztiával szabadult, mondta el neki később, hogy te nem is tudod, hogy nekünk micsoda felszabadulást jelentett, amikor te ott a börtönajtó, a cella ajtó előtt magyar nótát énekelve valójában egy csodálatos örömhírt közvetítettél felénk. Mi, akik sírtunk és átkozódtunk, és embereket okoltunk azért, hogy ártatlanul ide hurcoltak, és tönkretették az életünket, egyszer csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, Isten még itt is utánunk nyúl, még itt is lehetőséget ad nékünk, és hogyha a világgal nem is tudunk már kibékülni, de Istennel béküljünk meg. És mindannyian magunkba szállva Isten újját láttuk benned. És Placid atya, amikor így visszaemlékezett erre, és szolgálatában elmondta ezt, akkor megint csak arra hozta föl példának ezt a nagyon sajátos szolgálati lehetőséget, hogy ezáltal is megmutatta neki az Úristen, hogy nem véletlenül lett ő a foglyok közé küldve, nem véletlenül osztozott az ő sorsukban, mert Istennek mondani valója volt általa hozzájuk. De hogyan is tudta fölfedezni ezt a mondani valót? Hogyan is tudta megérteni azt, hogy nem véletlenül van ott az emberi szenvedése poklában úgy, hogy értékeket érvényesített, értékeket keresett? Hogy amikor elmondta, az ávó magánzárkájában volt, megkínozva, összeverve, akkor is egyetlen egy dolgot keresett imáiban, hogy Istenem, mondd meg nékem, miért vagyok itt, miért küldtél ide engem, milyen értéket bíztál rám, milyen mondani valód van a számomra. És ahogy a sajátos humorával mondja, visszatekintve, bizony elég sokat kellett imádkozni, míg ezt megértettem, de megértettem. És ez a de megértettem az élet lényege. Ez a de megértettem az, ami miatt erről az egész történetről most ilyen részletesen beszéltem. Mert Placid atya életének bizonyságtétele arról a de szócskáról szól, hogy amikor az életünk kifosztódik, amikor látszólag semmiféle lehetőségünk nincs már arra, hogy a jót és a szépet közvetítsük, akkor kérdőjeleződik meg, hogy valóban értékeket szeretnénk közvetíteni, vagy csak még mindig a saját érdekeinket, akármilyen szép elméletekbe csomagolva. Én azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy az értékek erősödjenek bennünk meg, hogy az értékekhez ragaszkodjunk, hogy az értékek közvetítése töltse be az életünket, hogy az értékek vonzásában üdülhessen fel a lelkünk, hogy így tudjunk a legmostohább körülmények között is, akár egy beteg ágyhoz láncolva is valóban energiát közvetíteni, hogy senki és semmi ne tudja energiáinkat, életörömünket, életkedvünket elszívni, mint egy fekete luk, beszívva minden energiánkat. Én kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjunk a valódi értékek vonzásában felüdülni és letenni a rövid távú önérvényesítés fogságáról. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

0: A mennyegzői ruha. Máté evangéliuma 22. fejezet, az elsőtől a 14. versig.
1: És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél nékik mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak eljönni. Ismét külde más szolgákat mondván: mondjátok meg a hivatalosaknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jertek el a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölik őket. Meghalván pedig ezt a király megharagúvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait felégeti. Akkor mond az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondanéki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.
0: Nagy horderejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. A mennyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. Ez a példázat akárcsak a nagy vacsoráról szóló, az evangéliumi meghívást és a zsidók elutasító magatartását illusztrálja, valamint azt az üzenetet, amellyel az irgalmas Isten a pogányokat meghívja. Csak hogy ebben a példázatban a meghívást visszautasítók sértőbben viselkednek, és a büntetésük is rettenetesebb. A lakomára szóló meghívást a király küldi. Olyan valaki, akinek joga van parancsolni. A meghívás nagyon megtisztelő, de a meghívottak nem értékelik a megtiszteltetést. A király tekintélyét lebecsülik. Míg a gazda meghívását közömbösen fogadták, a királyéra bántalmazással és gyilkossággal reagálnak. Szolgáival rossz indulattal és megvetéssel bánnak, sőt meg is ölik őket. A gazda, látva, hogy meghívását semmibe veszik, kijelentette, hogy a meghívottak közül senki sem fogja megkóstolni vacsoráját. A királlyal szemben gyűlöletet tanúsítók azonban büntetésből nem csak nem élvezhetik a király közelségét és lakomáját, hanem a király elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Mindkét példázatban a lakomán vendégek vannak jelen, de a másodikra a résztvevőknek fel is kell készülniük. A felkészülés elmulasztóit kiutasítják. A király bement, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája, és mondanéki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. A lakomára szóló meghívást Krisztus tanítványai közvetítették. Urunk kiküldte a 12-t, majd pedig a 70-et, hogy hirdessék az Isten országa elközelettét, hogy az embereket megtérésre szólítsák, és arra, hogy higgyenek az evangéliumban. De nem fogadták meg szavukat, és nem jöttek el a lakomára. A király később ezzel az üzenettel küldte el a szolgákat. Ímé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. Ezt az üzenetet Isten Krisztus keresztre feszítése után küldte a zsidó népnek, de a zsidók, akik Isten különleges népének tartották magukat, elutasították a Szentlélek erejével kísért üzenetet. Sokan ezt a legnagyobb megvetéssel tették, mások pedig bosszúsan fogadták azt a hírt, hogy Isten felkínálja nekik az üdvösséget, és megbocsátja, hogy megtagadták a dicsőség urát. Gyűlöletükben az üzenet meghirdetői ellen fordultak, és nagy üldözés támadt. Apostolok cselekedetei 8.1. Sok férfit és nőt börtönbe vetettek, és az Úr néhány követét, mint Istvánt és Jakabot is, megölték. A zsidó nép ezzel végleg elutasította Isten kegyelmét. Ennek következményét Krisztus megjövendölte a példázatban. A király elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. A kimondott ítélet Jeruzsálem pusztulásával és a nép szétszóródásával sújtott le a zsidókra.

A harmadik meghívásban Isten a pogányoknak kínálta fel az evangéliumot. A király így szólt: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. A király szolgái kimentek a keresztutakra, és begyűjték mind, akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. Vagyis egy vegyes társaságot. Egyesek közülük nem tisztelték jobban a vendéglátót, mint a meghívás visszautasítói. Az elsőként meghívottak nem akartak semmilyen földi érdekükről lemondani a királyi lakomáért. A meghívás elfogadói közül pedig némelyek csak saját előnyüket keresték. A lakmározás kedvéért jöttek, és nem volt szándékukban megtisztelni a királyt. Amikor a király bejött, hogy megtekintse a vendégeket, mindenkiről kiderült, hogy milyen a jelleme. A mennyegző minden vendége kapott mennyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg. Nem készült fel úgy, ahogy a király kívánta. A drágán vett öltözéket nem értékelte és nem vette fel. Ezzel megsértette urát. A király mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád kérdésére, semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát. A király ekkor ezt mondta: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínált a vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt. Azok, akiknek neve bekerült az életkönyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22:12. Krisztus tehát mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat. A vizsgálati ítélet idején az emberiség még a földön él. Mindazok élete, akik hitet tettek Krisztus mellett, elvonul Isten előtt. Isten a mennyei könyvek alapján megvizsgál mindenkit, és cselekedeteik szerint eldönti örök sorsukat. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő vagy sömörgőzés vagy valami afféle. A fehér gyolcs, ahogy a Szentírás mondja, a szenteknek igazságos cselekedetei. Azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes megváltójaként. Jelenések 19:8, Efézus 5:27. Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott.

Szégyelve mezítelenségüket, egymáshoz vart fügefa levelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni. Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta. Fügefa leveleket varnak össze, hogy betakarják, törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek. Saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten tetszését elnyerni. Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, amivel ártatlanságának elvesztett palástját helyettesíthetné. Akik Krisztussal és az angyalokkal együtt ülnek a bárány menyegzői vacsoráján, nem viselhetnek fügefa levél öltözéket, sem köznapi ruhát. Csak a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lélekre. Azt tanácsolom néked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Jelenések 3.18. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték, emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságaink. Ézsaiás 64.5. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. És mi a bűn? Törvénytelenség. János 3, 5, 4.

Krisztus azonban engedelmeskedett a törvény minden egyes követelményének. Ezt mondta önmagáról: hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 40:9. Amikor a földön járt, ezt mondta tanítványainak: én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. János 15:10. Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beleolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat foglyul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem fügefa levél öltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség. A király megszemlélte a mennyegző vendégeit. Csak azokat látta vendégül, akik felöltve a mennyegzői ruhát, engedelmeskedtek kívánságának. Ez vonatkozik az evangéliumi vendégség vendégeire is. Mindenkinek részt kell vennie a nagy király szemléjén. A király csak azokat fogadja be, akik magukra öltötték Krisztus igazságának palástját. A megigazultság azt jelenti, hogy helyesen cselekedni. Isten mindenkit cselekedetei szerint ítél meg. Tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. Cselekedeteink mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk. Nem elég azt hinnünk, hogy Jézus nem csaló, és hogy a Biblia vallása nem ravaszul kigondolt mese. Van olyan ember is, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név, amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hit által személyes megváltójaként. Nem elég elfogadni az igazságot, mint elméletet. Nem elég hitvallást tenni Krisztusról, és nem elég az, ha nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nékünk adott. Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 1 János 3:24, 2:3. Ez a megtérés igazi bizonyítéka. Bármit vallunk, nem ér semmit, ha nem teszünk Krisztusról igaz cselekedeteinkkel bizonyságot. Az igazságnak bele kell ágyazódni a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Isten szavának minden jótáját és pontocskáját meg kell valósítanunk köznapi életünkben. Az isteni természet részesei összhangban élnek az igazság normájával, Isten nagy mércéjével, a szent törvénnyel. Ez az a norma, amellyel Isten az emberek cselekedeteit megméri, és jellemüket az ítéletben fémjelzi. Sokan azt állítják, hogy Krisztus halálával a törvény megszűnt. Ezzel az állításukkal azonban ellentmondanak annak, amit Krisztus maga mondott. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Máté 5:17-18. Krisztus azért áldozta fel életét, hogy engesztelést szerezzen az ember törvényszegéséért. Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni vagy szüntetni, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia.

Jézus földi életével megdicsőítette Isten törvényét, halálával pedig megerősítette. Nem azért áldozta fel életét, hogy megszüntesse a törvényt, sem pedig azért, hogy alacsonyabb normát állítson fel, hanem hogy megőrizze az igazságosságot. Hogy tanúsítsa a törvény változhatatlanságát, és hogy biztosítsa örökérvényűségét. Sátán azt állította, hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten parancsolatainak. Az igaz, hogy saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi az Istenivel egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. János 1.12. Ez a hatalom nem az emberé, ez Isten hatalma. Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy Krisztus életét élje. Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye saját jellemének hasonmása, és minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti, és megtudhatja, milyen emberekkel akarja Isten benépesíteni országát. Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr bízhat bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik mennyei családját fogják alkotni. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyük lesz a király lakomáján. Joguk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljanak. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Sokan, akik magukat kereszténynek nevezik, csupán erkölcsös emberek. Nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatnák és megdicsőíthetnék Krisztust a világ előtt. A Szentlélek munkáját nem ismerik. Nem cselekvői az igének. Szinte nem is tudják felfogni azokat a mennyei elveket, amelyek megkülönböztetik Krisztus követőit a világ fiaitól. Azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat, már nem képeznek elkülönült és különleges népet. A határvonal elmosódott. Követik a világot, a világ életmódját, szokásait, önzését. Az egyház a törvényszegésben átpártolt a világhoz. Pedig a világnak kellene követnie az egyházat a törvény iránti engedelmességben. Az egyház napról napra formálódik a világ képmására. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megkísérelnek a megigazultság látszata mögé bújni, remélve, hogy elrejthetik jellemük fogyatékosságait. Ennek a törekvésüknek azonban semmi hasznát nem látják az ítélet napján.
Krisztus igazsága nem fedez be egyetlen melengetett bűnt sem. Az ember a szívében is megronthatja a törvényt. Ha nem követ el látható bűnt, a világ előtt nagyon becsületes lehet. De Isten törvénye feltárja a szív titkait is. Isten minden cselekedetet a mögötte húzódó indítékok alapján ítél meg. Az ítélet csak azokat a tetteket hagyja jóvá, amelyek összhangban vannak Isten törvényének elveivel. Az Isten szeretet, és erről a szeretetről a Krisztus által nyújtott ajándékban tett bizonyságot. Amikor egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, semmit nem tartott vissza azoktól, akiket megvásárolt. János 3.16. Az egész mennyet nekünk adta, ahonnan erőt és ellenálló képességet meríthetünk, hogy nagy ellenségünk le ne győzzön bennünket. De Istent a szeretet nem készteti a bűn elnézésére. Nem nézte el Sátán bűnét, nem nézte el Ádámét sem Káinét, nem fogja elnézni senki ember fiájét. Nem nézi el a mi bűneinket, és nem fog szemet hunyni a mi jellemünk fogyatékosságai felett sem. Elvárja, hogy az ő nevében győzzünk.

akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. A példázat szerint a király mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád kérdésére, az ember hallgatott. Így lesz az ítélet napján is. Az emberek most még mentegethetik jellemhibáikat, de azon a napon nem lesz mentségük. Korunkban a Krisztus nevét viselő egyházak nagyon kiváltságos helyzetben vannak. Az Úr egyre növekvő fénnyel nyilatkoztatja ki önmagát nekünk. Sokkal előnyösebb a helyzetünk, mint Isten hajdani népéjé volt. Nem csak abban a fényben járhatunk, amelyet Isten Izraelre sugározott, jól lehet már az is nagy világosság volt, hanem még többet tudhatunk a Krisztus által nyújtott csodálatos megváltásról. Ami a zsidóknak előkép és szimbólum volt, az nekünk valóság. Ők az Ószövetség történelmét ismerték csak, mi az Ót és az Újat is. Annak a megváltónak az ígérete a miénk, aki eljött. A keresztre feszített megváltó ígérete, aki feltámadt, és József széthasadt sírja felett hirdette, én vagyok a feltámadás és az élet. Krisztusnak és szeretetének megismerése által Isten országa közénk jött. Krisztusról tanulunk prédikációk útján, és róla hallunk lelki énekekben. Gazdagon megrakott lelki asztal tárul elénk. A végtelen áron megvásárolt mennyegzői ruhát Isten mindenkinek ingyen kínálja. Isten követői hirdetik Krisztus igazságosságát, a hit általi megigazulást, Isten igéjének végtelenül dicső és becses ígéreteit. Beszélnek a Szentlélek vigasztalásáról is. Elmondják, hogy Krisztus szabad utat nyitott nekünk az Atyához, és hogy bízhatunk az örök élet ígéretében, amely Isten országában valóra válik. Mit tehetne még Isten értünk, amit a nagy vacsora, a mennyei lakoma ne rejtene magában? A szolgáló angyalok ezt mondják a mennyben. A ránk bízott munkát elvégeztük. Visszaszorítottuk a gonosz angyalok seregét. Fényt és világosságot hintettünk az emberek lelkébe. Emlékezetükbe idéztük Isten szeretetét, amelyet Jézusban mutatott meg. Krisztus keresztjére irányítottuk figyelmüket. Felfogták, hogy Krisztusnak a bűn miatt kellett kereszthalált szenvednie, és mélyen megrendültek. Felismerték, hogy milyen lépések vezetnek a megtéréshez. Megérezték az evangélium hatalmát. Isten szeretetének melege meglágyította szívüket. Meglátták Krisztus jellemének szépségét. Sok embernél azonban mindez hasztalan volt, mert nem akarnak szokásaikkal felhagyni és jellemükön változtatni. Nem akarják levenni földi öltözetüket, hogy Isten rájuk adhassa a mennyei palástot. A kapzsiság fogjai jobban szeretik a világ barátságát, mint Istenüket.

A végső döntés napja ünnepélyes nap lesz. Így írja le János apostol, amit profétikus látomásban látott. Láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt. És könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Jelenések 20.11.12. Az örökké valóság határán szomorú lesz a visszaemlékezés. Az élet a maga valóságában mutatkozik meg az emberek előtt. A világ örömei, gazdagsága, megbecsülése nem tűnik már olyan fontosnak. Felismerik, hogy az igaz életnek, amelyet megvetettek, van csak értéke. Látni fogják, hogy jellemüket Sátán csaló varázsa alakította. Öltözetük, amelyet maguk választottak, azt jelzi, hogy az első nagy hitehagyóhoz ragaszkodtak. Látni fogják döntésük következményeit, és megtudják, mit jelent az Isten parancsolatainak áthágása. Nem lesz több kegyelemidő, amelyben felkészülhetnénk az örökké valóságra. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek. A kegyelemidő hamar lejár, a vég közel. A figyelmeztetést megkaptuk. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Lukács 21.34. Vigyázzatok, nehogy készületlenül találjon titeket. Vigyázzatok, hogy legyen mennyegzői ruhátok a nagy király lakomáján. Amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia.

bátorító üzenet azoknak, akik tiszta szívre vágynak. Elgondolkoztató és különös fogalom a tiszta szív. Vajon mit jelent ez? A válasz nagyon egyszerű, mert a tiszta jelzőt nem csupán a fizikai tisztaságra, hanem erkölcsi és lelki értelemben is alkalmazzuk. Ezzel a szóval jellemezzük azt, aki áltatlan, őszinte, romlatlan. A szív kifejezés pedig a Biblia szerint nem csak testi szervünket, hanem átvitt értelemben a gondolkodást, az akarást, az érzések központját is jelenti. Ahonnan félelem, szeretet, bosszúság, öröm, szomorúság, gyűlölet, harag támadhat. A szív a lelki életünk központja, a hajlamaink titkos indítókainak székhelye. Amint a mindennapi életben csak úgy érezzük magunkat jól, amikor tiszták vagyunk, elviselhetetlennek tartjuk, ha mocskos a környezetünk, vagy piszkos lesz a ruhánk és a testünk bármelyik része. Így van ez a lelki életben is a tiszta szívű embernél. Nem érzi jól magát olyan társaságban, ami beszennyezheti gondolatait, érzéseit. A bűn tönkretette az ember gondolatvilágát. Éppen ezért hogyan lehet újra tiszta szívhez jutni? Ezt a csodát egyedül Isten vitt.

Bölcs Salamon azt tanácsolja. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Dávid pedig kéri az Urat, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Azért imádkozik így, mert tudja, hogy önmaga képtelen szívének tisztaságát megőrizni. Hiszen a bűn megrontotta az ember érzésvilágát, és saját erőnk kevés ahhoz, hogy rossz hajlamaink felett győzni tudjunk. Az Úr Jézus a hegyi beszédben kijelentette: boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Más szavakkal, akiknek a kívánságaik, a vágyaik, az indítékaik tiszták, azok teljes szívükből, képmutatás nélkül szeretik az Urat. A jutalmuk az lesz, hogy Istent meglátják. Ennél nagyobb örömet és boldogságot nem is kívánhatnánk magunknak.

Ha megromlik az Istennel való kapcsolatunk és az egymáshoz való viszonyunk, végeredményben mivel van baj? A szívünkkel, a belső emberünkkel, amely engesztelhetetlen, rideg, tisztátalan és megkeményedett is lehet. Megváltónk szavait így jegyezte fel Máté evangélista. A szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, káromlások. Isten tehát nem csak a külső cselekedeteinket látja, hanem a szívünk indítékait vizsgálja meg, és annak alapján állapítja meg tisztaságát. Ő jól tudja, hogy tetteink, szavaink, eljárásaink mögött mi van, mert lehetnek azok látszatra nagyon jók és szépek, de a mozgatórugója nem biztos, hogy tiszta szívből fakad. Mi emberek csak kívülről tudjuk megítélni a másikat. Egymás erről eltitkolhatjuk szívünk indítékait, de Isten erről nem lehet eltakarni. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.

Isten adhat nekünk új szívet. Saját erőködésünkkel nem sokra megyünk. Ha valaki haragjától, irigységétől, szeretetlenségétől akar szabadulni, az hamarosan tapasztalja, hogy ez nem megy, hiszen e rossz jellem tulajdonságukat nem úgy vetjük le, mint egy ruhadarabot. Mélyebben fészkelnek ezek a szívünkben, mint sem gondolnánk. A jó szándék kevés, a kínos igyekezet szinte semmit sem ér. Sokkal gyarlóbbak vagyunk annál, hogy sem sikerülne. Jézus arra is utalt, hogy Isten országába nem juthat be semmi tisztátalan, mert itt a földön tiszta szívűeknek kell lennünk, ha az Urat meg akarjuk látni, és boldogok szeretnénk lenni. A szív tisztasága Isten ajándéka, amelyet ő ad nekünk, miután bűneinktől elszakadtunk és elfogadtuk Krisztust. Kinek szívében az Úr Jézus lakozik, annak gondolkodásában és erkölcsében hatalmas változás áll be, és minden tettében tisztaság fog megnyilatkozni. De mit tehetünk, hogy az Istentől kapott tisztaságban megmaradhassunk? Vigyáznunk kell az ajtókra és az ablakokra, vagyis a szemünkre és a fülünkre, mivel szemünk és fülünk számára sok veszélyes terület van. Kerüljük a kísértés helyét és a tisztátalan emberekkel való érintkezést. Távolítsuk el azokat a könyveket, újságokat és képeket, amelyek veszélyessé válhatnak számunkra. Nagyon fontos, hogy mindig ügyeljünk arra, mit nézünk, hallunk és olvasunk. Ahhoz, hogy tiszta szívűek maradjunk, szükség van a kitartó imádkozásra is, mert tiszta szívet csupán összetett kezekkel és meghajtott érdekkel lehet megőrizni. Fontos, hogy naponta tanulmányozzuk a Szentírást, és így az ige fegyverével felvértezve ellentállhatunk a gonosznak. A Zsoltáríró is erről tett bizonyságot. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mindig azzal a tudattal legyünk, hogy bennünket Isten lát és hall, és ha igazán szeretjük őt, akkor igyekszünk úgy élni, hogy ne okozzunk neki szomorúságot és fájdalmat. Szerető Urunk arra vágyik, hogy mindig vele járjunk, és adjuk oda szívünket néki, mert egyedül ő tudja tisztán tartani azt, és megóvni a rossztól. Miért kell tiszta szívre törekedni? Mert minden tisztátalan gondolat bemocskolja a lelket, tompítja az erkölcsi érzéket, és közömbösíti a Szentlélek hatását. Elhomályosítja a lelkilátásunkat, és akkor nem láthatjuk meg az Urat. Nagyon fontos, hogy megváltozzunk gondolkodásmódunkban. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, ahogy gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Igen, mert ha gondolataink és kívánságaink gonoszok, akkor cselekedeteink is azok lesznek. Akinek szívében harag, önzés, gyűlölet van, az megkeseríti a saját életét, és boldogtalanná teszi magát és a környezetét egyaránt. Akinek pedig a szíve tiszta, az becsületes az üzleti ügyeiben, megbízható minden eljárásában. Ha például vállalkozó, akkor tisztességes bért fizet a munkásának az elvégzett munkáért. Ha munkavállaló, akkor lelkiismeretesen dolgozik. Törekedjünk arra, hogy mindenkor őszinték, képmutatás nélküliek legyünk. A becsületes életet élő, tiszta szívű ember valóban boldog, mert szíve nem vádolja, nyugodtan alszik és bátran, félelem nélkül nézhet bárkire. De az igazi boldogságát nem csak ez a kiegyensúlyozottság okozza, hanem az a tudat, hogy egykor megláthatja azt az Istent, aki teremtette, aki szeretetből megváltotta, aki gondját viseli és örök élettel ajándékozza meg.

A bűneset előtt az ember szemtől szemben láthatta Istent. A bűn azonban válaszfalat képezett a mindenható Isten és az ember között, így a bűnös ember nem juthat teremtője közelébe, mert nem tudná elviselni jelenlétét, szentségének tisztaságát. A megváltottak számára egy drága, bátorító örömüzenet van, hogy újra megláthatják Istent. Csak a tiszta szívűeknek jut osztályrészül az a kiváltság, hogy egy olyan ország polgárai legyenek, ahol nincs szenvedés, betegség, könnyű, fájdalom és halál. Szeretnénk látni alkotónkat, aki teremtett és megváltott. Ha igen, akkor kérjük naponta, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Őrizz szívem, gondolat és érzésvilágom. Adj erőt, hogy mindig ellen tudjak állni a gonosz támadásának, bármilyen formában is tör rám. Kérjük Urunkat, hogy tartsa tisztán lényünket, mert a leghőbb vágyunk, hogy őt megláthassuk fenn a mennyben. A híreket hallva azt tapasztaljuk, hogy világunkban megsokasodott a gonoszság és a bűnözés. Éppen úgy, mint Noé és Lót napjaiban, amikor a föld erőszakossággal telt meg, és Isten ítélete nem maradt el. Ez komoly figyelmeztetés számunkra. A kérdés az, hogyan tudjuk megőrizni szívünk tisztaságát ezekben a válságos időkben, mert nem könnyű tiszta szívűnek maradni napjainkban. Sátán és az uralma alatt álló bűnnel fertőzött világ erős nyomást gyakorol ránk. Ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a rossz befolyásnak, létfontosságú, hogy Isten segítségével törekedjünk a szívünk, érzéseink és gondolataink tisztaságára. Hogyan maradhatunk tiszta szívűek? A zsidókhoz írt levélben ez a figyelmeztetés áll. Vigyázzatok, testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől. Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Az Úr Jézus ott áll, most is szívünk ajtaja előtt, zörget és bebocsátást kér. De ezen az ajtón csak belül van kilincs. A kérdés az, kinyitjuk-e szívünk ajtaját? Mert ha Jézus lesz a szívünk királya, akkor boldogok leszünk, és amikor visszajön az ég felhőiben, megláthatjuk őt, és vele lehetünk egy örök életen át. Ehhez segítsen bennünket Isten, az ő kegyelméből. Amen.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban nagyon különleges vendégem van, egy fiatal művésznő, Kuna Kata, énekes, színésznő. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon sok témáról szeretnék veled beszélgetni. Elsősorban arról, hogy fiatal művészként milyen megélni a zsidóságot a mindennapokban, hiszen jó, azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy kicsit könnyű és nehéz dolgom is lesz a mai interjú során, hiszen a saját hugommal készülök interjút bemutatni. Ez rengeteg problémát felvet, és rengeteg kérdést is. Remélem, hogy még én is tudok majd rólad újakat megtudni az elkövetkezendő néhány percben. Színésznőként végeztél, és színházakban dolgozol, de énekesnőként is rengeteg munkád van. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a mindennapokban a zsidósággal, ami köztudott, hogy igen szigorú elveket és szabályokat követ számodra? Mi a fontos a hitben? Mit jelent a vallás?
2: Hát megmondom őszintén, hogy elég nehéz összeegyeztetni, ha konkrét dolgokat nézzük, mert ugye a legtöbb premier péntek este van. És ugye péntek este jön be a sábát, ami a zsidóságnak az egyik legfontosabb ünnepe. De nagyon-nagyon sokat gondolkodtam én is ezen, hogy hogyan lehetne ezt összeegyeztetni, és igazából arra jöttem rá, hogy nem mindig a konkrét dolgok a fontosak. Tehát pontosan a hit a lényeg, és az, hogy te hogyan éled meg a saját zsidóságodat, az a fontos, és nem az, ahogyan mások csinálják. Ez most nagyon ilyen újítónak hangzik, de nem annak szánom igazából. Szerintem mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi az, ahogyan ő érzi jól magát. És nekem ez nagyon sok kérdést felvetett, pontosan az, hogy nekem nagyon fontos ugye a színház, meg a zene, meg a művészet, de közben a zsidóság is. Én szerintem ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy egy vallásban mi az, amiket tud vállalni, amiket meg tud tartani, és mi az, amit nem feltétlenül.
1: Ha jól értelek, a zsidóságban neked, illetve minden vallásban, ugye most a zsidóságról beszélünk elsősorban, sokkal inkább a hit és a spiritualitás a lényeg, mint az, hogy szolgaszerűen kövesd a mások által előírt szabályokat?
2: Így van, így van.
1: És ezen az úton haladva, mik azok, amiket mindenképpen megtartasz, vagy amiket a legfontosabbnak tartasz?
2: Igazából ez attól is függ, hogy hozza az élet, de mert mostanában például kevesebbet járok zsinagógába, de hogyha tehetem, akkor egyébként szerintem az egy fontos része a dolognak az, hogy járjunk közösségbe. Tehát amikor van rá az embernek ideje és igénye, akkor mindenképpen jó, hogyha egy közösségnek a része tud lenni. Illetve ez egy kicsit ellentmondás, de hogy a családban való ünneplés. Tehát az is szerintem nagyon fontos, hogy otthon a családdal meg tudjuk ülni ezeket az ünnepeket. Akár a sabátot, akár a nagy ünnepeket, vagy bármelyik ilyen eseményt.
1: Szerinted mennyire van a közösségnek vallás, illetve hit megtartó ereje? Akár egy zsinagógai közösségre gondolok, vagy bármilyen más közösségre, ami egy adott témával foglalkozik a valláson belül.
2: Valószínűleg nagyon fontos szerepe van a zsinagógáknak, illetve egy vallási vezetőnek abban, hogy eleve egy útmutatást tud nyújtani. Tehát egy csomó olyan ember van, aki mondjuk tényleg nem gyakorolja a vallást, csak érdeklődik, nem tudja, hogy kezdjen neki, hogyan fogjon hozzá, mit kell tennie, mit nem, stb. És hogy azért ebben nagyon jó, hogyha van egy olyan vezető, aki esetleg tud neki irányt mutatni, hogy merre induljon el.
1: Most, hogy kevesebbet jársz zsinagógába, érzed a hiányát ennek a közösségi megtartó erőnek, vagy akár egy vallási vezetőnek, vagy úgy érzed, hogy egy bizonyos szint után már akár a család, vagy akár a saját tudásod is ideig, óráig tudja pótolni azt a spirituális töltődést, amit mondjuk egy péntek este a zsinagógában megkapunk?
2: Valamilyen szinten tudja pótolni, igen. Nekem mondjuk könnyű helyzet lettem, vagy könnyű helyzetben vagyok, mert ugye a család azért az nagyon fontos, de hát nem mindenkinek van ilyen összetartó családja, akik ugyanazt a vallást, ugyanabban a vallásban élnek, sokan vannak ezzel egyedül. És szerintem valamilyen szinten tudja pótolni, de alapvetően azért egy idő után érzem a hiányát annak, hogy azért egy jó kis péntekesti sábesz a zsinagógában az úgy sokszor tud hiányozni.
1: Igazából ez egy furcsa kérdés, hiszen nehéz ezt megmondani, hogy mi volt előbb, a művészet iránti elkötelezettséged, vagy pedig a zsidóság iránti elkötelezettséged, de amikor konkrétan a színészi iskolát, illetve a színészi pályát választottad, akkor mérlegelted-e, hogy mennyiben fog ez téged szolgálni, vagy hátráltatni a vallásos életben?
2: Tulajdonképpen a művészethez való elköteleződés volt előbb, hiszen ugye a család révén én nagyon beleszülettem ebbe a zenész életbe, meg igazából a színház is már nagyon-nagyon pici korom óta vonz. És abban biztos voltam, hogy művész szeretnék lenni. Tehát abban nem volt kérdés igazából, és a vallás az pedig később jött. Tehát igazából így kamaszkorom körül kezdett el ez mélyebben érdekelni. Tehát valahogy például Istenben mindig hittem, szóval ez ilyen velem született dolog volt, vagy így nem tudom. Pedig ugye, hát anyáik nem, szüleink nem neveltek igazából piciként egyik vallásra sem. De valahogy hogy Isten létezik, abban mindig biztos voltam. De konkrétan ugye a zsidósággal komolyabban csak hát ilyen kamaszkorom körül kezdtem el foglalkozni. És akkor volt is egy olyan időszak, amikor nagyon, hát, hogy fogalmazzak.
1: Tehát nagyon gyakorlatban.
2: Mond.
1: Nagyon komolyan vetted a
2: Igen, komolyan. Ezt szabályokat. Igen, tehát, hogy egy kicsit komolyan vettem, igen. És akkor volt egy olyan időszak, amikor tényleg így a sábeszt, meg mindent, meg az öltözködést, tehát szoknyába jártam, hosszú ujjú, stb. Tehát igen, de aztán pont, hogy utána ugye jelentkeztem a színiiskolába, és igazából nem mondanám azt, hogy azért, de nyilván köze is volt hozzá, egy idő után ezek így egy kicsit elkezdtek lazulni. Nem minden, tehát például a kóserság az nem, mert azt a mai napig ugyanúgy tartom, de ma már azért fölmerek venni egy nadrágot. Nem gondolom azt feltétlenül, hogy ez hú de jó, de úgy gondolom, hogy tényleg egy embernek magába kell néznie mélyen, és valahogy úgy próbálni élni, hogy jól érezze magát. És hogyha már nem érzi jól magát egy bizonyos keretek között, akkor szerintem nem kell feltétlenül abban maradni, csak azért, mert eddig azt gondoltad róla, hogy az a jó neked.
1: Hát nem érezted úgy, hogy ez feltétlenül a fejlődésedet szolgálja?
2: Igen. Ettől függetlenül nagyon fontos még mindig számomra a zsidóság, tehát abszolút nem tagadtam meg a hitemet, vagy nem is szeretném. Meg tényleg nagyon sok olyan dolog van, amit tartok, csak nem feltétlenül van már annyira lelkiismeret furdalásom attól, hogyha valamit esetleg máshogy képzelek el, mint sokan.
1: És ez a hitedet befolyásolta valamilyen szinten, vagy igazából annak az erősségéhez ennek semmi köze?
2: Szerintem nincs hozzá köze.
1: Más irányba terelődött a figyelmed, illetve a vallási elkötelezettséged?
2: Igen. Igen, úgy érzem.
1: És mik azok a dolgok, amikben ennek ellenére úgy érzed, hogy erősödtél? Az Istenbe vetett hit útján.
2: Hát most, ami először eszembe jutott, az gyakorlatilag az, hogy úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy attól még, mert bizonyos dolgokat nem az előírások szerint csinálok, attól még valószínűleg az Isten szeret engem. És én is őt. És szerintem igazából ez az, ami egy mélyebb szintre tud vinni az, hogy érzem azt a fajta szeretetet, meg elfogadást, ami szerintem Istenből jön. Most ez ilyen nagyon misztikusan hangzott, de nem baj.
1: Innen folytatjuk egy kis rövid zene után.

0: Úgy érzed, hogy a hited nem gyöngült azáltal, hogy a művészet oltárán beáldoztál néhányat a zsidóság szigorú szabályai közül, de említetted, hogy volt olyan időszaka az életednek, amikor igenis nagyon komolyan vetted ezeket a tanításokat, ezt az utat kamaszkorod körül. Mi volt az az első élmény, amely ez irányba vitte el? Hol találkoztál először komolyan a zsidósággal?
1: Mi ugye Kecskemétről származunk, és igazából ott voltam először közösségben, illetve a nagy körösi zsinagógában, mert nagy ünnepekkor a kecskeméti közösség oda járt. És igazándiból ez volt az első ilyen közösségi élmény, aztán utána, vagy közben, vagy szóval ez ilyen együtt jött igazából. Lekerültem ugye a szarvasi zsidó táborba, mint táborozó, és akkor ott is volt egy ilyen nagy közösségi élményem, de akkor már a családdal már ünnepeltük a sábátot otthon. Tehát akkor már voltak ilyen nagy családi vacsorák, kaláccsal, meg gyertyával, meg mindennel, ami kell. Szóval nem tudom kiemelni így az első nagy élményt igazából ebből a háromból, mert ez így valahogy így egyszerre történt.
0: És Szarvason milyen élményekkel gazdagodtál, hiszen ott nem csak táborozó voltál évekig, hanem utána madrichként, azaz táboroztatóként is részt vettél éveken keresztül, sőt, mind a mai napig. Ezek szerint ez egy nagyon meghatározó és kellemes élmény lehetett a számodra.
1: Abszolút. Szarvas igazából egy fantasztikus hely, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a zsidóság, meg úgy egyáltalán ez az egész, annak egy nagyon jó élmény tud lenni. Én 3 évig voltam ott táborozó, és utána 3 évig csoportvezető, utána kihagytam 2 évet, és most idén megint visszamentem, nagyon jó volt egyébként visszamenni. Szarvason nagyon sokat tanultam, konkrét dolgokat is, de leginkább tényleg a közösségi élmény az, hogy annyira sok fiatal, és hogy a pont egyébként a lazaságát tudja egy kicsit mutatni, tehát hogy a vallás az nem csak mindig arról szól, hogy szabályok, és mit nem szabad, mit szabad, hanem tényleg tud egy ilyen közös kapocs lenni, látszólag teljesen különböző emberek között is.
0: Mit értesz különböző emberek alatt? Különböző nemzetiségűek, vagy akár
1: például
0: különböző vallásúak, hát azért a többségében zsidók vannak.
1: Többségében zsidók vannak, ez igaz, viszont mivel abszolút nem kirekesztő, és senki nem kérdezi meg, hogy zsidó vagy-e, tehát ha le akarsz menni táborozni, akkor nincsen egy ilyen
0: nem
1: kérdés.
0: Nem kérik a papírokat.
1: Nem kérik a papírokat, így van, tehát bárki jöhet Szarvasra, akár nem zsidók, keresztények, bárki, tényleg, tehát ez abszolút nem kérdés. És hát én pont egy barátnőmmel voltam lent legelőször, aki nem zsidó, és ő is iszonyatosan jól érezte magát. Szóval szerintem ez bárkinek egy jó élmény lehet, és amit mondtál, hogy ugye a nemzetiségek is, tehát ez egy nemzetközi zsidó tábor, és nagyon sok országból jönnek gyerekek táborozni.
0: Például onnan?
1: Amerikából, Izraelből, Indiából, Ukrajna, Románia, nagyon sok fajta helyről, tehát így a közelről is, de tényleg ilyen különleges, úgymond különleges vagy távolabbi országokból is, mint például India. És nagyon-nagyon jó érzés, táborozóként is az volt, de csoportvezetőként még inkább, hát többet vagyunk együtt így nemzetközileg, tehát ugye angolul vannak a felkészítő héten, angolul vannak a foglalkozások is, meg minden, és hát akkor többet beszélgetünk igazából én legalábbis, mint táborozóként, és ez nagyon jó élmény, az, hogy tényleg teljesen más kultúrából, más országokból, de ide jönnek, és tudjuk, hogy van valami közös bennünk, például az, hogy Szarvast szeretjük, és hogy ez egy fontos dolog a számunkra, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
0: Ahol olyan ilyen sok nemzet vesz részt egyszerre, és ugye megünneplik a sábeszt minden alkalommal, van-e olyan, amit ott tanultál esetleg más nemzetek gyerekeitől, ugye hát gyerekekről, tinédzserekről beszélünk, hiszen ez a tábor az ugye 6-tól 18 éves korig
1: Igen.
0: van gyerekeknek, És tanultál-e valami olyan újat, ami esetleg meghatározó volt, vagy akár szemléletben, akár vallásban, akár konkrét, mit tudom én, egy ételrecept, vagy bármi olyan, ami igazán megfogott a külföldiektől ott?
1: Biztos, hogy nagyon sok minden van, de most, ami legelőször eszembe jutott, az pont az indiaiak, akik minden évben, akik jöttek onnan csoportvezetőként, mindegyikük iszonyatosan kedves, nagyon-nagyon kedvesek. Igazából ilyen nagyon meglepően nyitottak és kedvesek, és igazából az ő kultúrájuk, mert tehát pont azért, mert ugye hát különlegesnek számítanak, ugye itt az európai zsidósághoz képest, minden évben tartanak egy ilyen, az előkészítő héten tartanak egy ilyen indiai estet, ami pont arra való, hogy egy kicsit az ő kultúrájukat bemutassák. És én mindig ezt várom a legjobban, mert tényleg annyira jó és annyira különleges, megmutatják azokat a tradicionális ruhákat, amikben járnak, és nekik tényleg vannak ilyen ruháik. Tehát nem az van, mint mondjuk nálunk, hogy van egy népviseletünk, ugye, és akkor mondjuk van a néptáncosoknak olyan ruhája, de amúgy én nem tartok otthon magyar népviseletet. Jó, lehet, hogy valaki igen, de mondjuk én nem. És nekik megvannak ezek a ruhájuk, és hordják őket bizonyos alkalmakkor, vagy akár esküvőre, vagy egy olyan családi eseményen. És ez például nekem nagyon-nagyon érdekes volt, meg úgy az egész, ahogyan a zsidóságukat megélik. Nagyon, egyébként nagyon erős hitük van, és pont azért úgy annyira különleges, mert ugye alapvetően azért Indiában nagyon sok fajta vallás van, és ugye a több isten hit is ott megjelenik, és nekik mégis ők annyira jól összetudják egyeztetni ezt az indiai kultúrát az egy isten hittel.
0: És ezt úgy képzeljem el, hogy mondjuk száriban mennek a zsinagógába péntek este, mert az az ünneplő ruhájuk?
1: Én szerintem van, aki igen.
0: Ez így nagyon izgalmas lehet, most képzeljük el magunkat, hogyha az lenne az ünnepi, vagy az lenne a díszruha, hogy felvesszük a matyóhímzést, vagy igen, a kalocsai hímzett ruháinkat, és menjünk a zsinagógába. Azért ez valahol nagyon szép lenne szerintem.
1: Igen, szerintem is.
0: De azért, ha valaki egy szárit adna, azt se vetném meg.
1: Az biztos. Én most próbáltam idén-nyáron, fölpróbáltam egy szárit, és de nagyon bonyolult egyébként felvenni. Tehát ez is vicces volt, hogy az egyik lány hozott ilyen szárikat, és akkor mindenkire, aki szerette volna, arra rápróbálta, és egy csomó ideig tartott, amíg rám kötözte, de nagyon-nagyon szép viselet. Ő mesélt egy aranyos történetet, hogy anyukáját kérdezte, hogy segítsen már neki, vagy kérte, hogy segítsen már neki felkötni, és anyukája éppen nem ért rá, és mondta, hogy nézd meg a YouTube-on, van egy csomó videó. Nagyon vicces, hogy azért ott náluk is ez a
0: 21.
1: század azért ott is megjelenik.
0: Tehát Szarvas volt az egyik olyan hely, ahonnan te elindultál így a zsidó nagyvilágba, és utána költöztél Pestre, illetve még mielőtt Pestre költöztél volna, te már plusz dolgokat vállaltál be azért, hogy a zsidósághoz közelebb kerülhess. Mi is volt ez?
1: Így van. Hát igazából, amikor Szarvason először voltam, ez 2007 nyara, akkor annyira sok új emberrel találkoztam, és annyira beszippantott ez a világ, magával ragadott, hogy azt gondoltam, hogy én egy zsidóiskolában szeretnék tanulni, és hát ugye a Sejber és a Lauder, illetve hát a Veselényi, ez a három iskola van, de igazából én valahogy pont úgy voltam így a csoportban, vagy úgy kerültem össze emberekkel, hogy a legtöbben a Sejberből jöttek, ezért aztán én a Sejberbe szerettem volna járni, így 16 éves fejjel ezt így eldöntöttem, és hát mondtam otthon a szüleimnek, hogy akkor vigyenek el oda, és hát nagyon támogattak ebben, és igazából az első évben úgy jártam oda, hogy ugye vonattal Kecskemétről minden nap oda-vissza.
0: Hajnal 4-kor kelhettél.
1: Hajnali 4-kor keltem, úgyhogy az nem volt egy egyszerű időszak, de nem cserélném el, tehát az nagyon megérte szerintem.
0: Jó élményeket kaptál az iskolától?
1: Igen. Is, de alapvetően nem bántam.
0: Alapvetően
1: meg.
0: Minden iskola is, azt hiszem, egy tinédzser számára.
1: Így
0: de...
1: van, így van.
0: És a valláshoz sikerült közelebb kerülnöd.
1: Igen, így van. Nagyon-nagyon sokat tanultam ott.
0: Akkor ez megalapozta a későbbi teljes Budapestre költözésedet, de most megint egy kis szünet következik, úgyhogy zene után innen folytatjuk tovább a stúdióban Kunakatával.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Kuna Kata, énekesnő, színésznő, akinek pályájának nagyon-nagyon kezdeti éveiről beszélgetünk, sőt, leginkább a zsidósághoz való viszonyáról, hogy hogy is tudja ezt, illetve hogy illesztette be a mindennapjaiba. Miután ugye a gimnáziumról beszélgetünk, ugye leérettségiztél, és gondolom, hogy kis gondolkodási idő után, ami azért nem tartott túl sokáig, színiiskolába mentél.
1: Így van.
0: Most egy kicsit szakadjunk el a vallástól egy rövid időre, és mesélj a színházhoz való kötődésedről, illetve a munkáidról, hogyha is lehet téged látni, és mik a legfontosabbak, mi az, ami téged erre a pályára vonzott?
1: Mint azt már említettem az elején, a színház nagyon-nagyon régóta, egész pici korom óta vonz. Nem tudom, hogy jött, de egyszer csak jött. Szerintem ilyen 3-4 év körüli lehettem, vagy valahogy így. Valószínűleg édesanyámhoz köthető ez is, mint oly sok minden